0: Őrizetbe vették Hankó Balást. A zajvédőfal tetején sétált egy férfi az M0-áson. Hétvégén rendezik meg az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Őrizetbe vették Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselőt. A volt kulturális és innovációs miniszter az ügyészségi idézést este kapta meg a parlamentben, ahol Forstoffer Ágnes házelnöktől is levelet kapott arról, hogy el kell hagynia az országház épületét. Ezért távozott onnan és egyenesen az ügyészségre ment. A mentelmi jogának felfüggesztését a legfőbb ügyészség kezdeményezte, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt, az úgynevezett NKA ügyben. Hankó korábban koncepciósnak nevezte az eljárást, és tagadja a vele szemben megfogalmazott vádakat. Meghökkentő jelenetet rögzítettek vasárnap az M0-ás autóúton. Egy férfi a zajvédőfal tetején sétált. A felvétel készítője a 6-os útról kanyarodott fel az autóútra, és azt látta, hogy a férfi többször is oda-vissza járkál a falon. Azonnal értesítették a 112-es segélyhívót, majd néhány perccel később rendőrautót is láttak a helyszínen. Arról nincs információ, hogy a férfi miért ment fel a fal tetejére, illetve hogy pontosan mi történt vele ezután. Javában zajlik az István út és a Pozsonyi utca felújítása Újpesten. A munkálatok több ponton is látványosan haladnak. Elkészült a rendelőintézettel szembeni gyalogátkelőhely középszigete, a taktilis burkolat és a végleges aszfalt is, írja a kerület honlapja. A Lehel tér felé közlekedő villamosok peronján szintén elkészült a szegély és a taktilis jelzés, ott már csak az aszfaltozás van hátra. Megújulnak az autóbusz megállók is, több helyen már az útburkolati jeleket is felfestették. A Munkásotthon utcánál kialakított sűjesztett gyalogátkelő hely taktilis jelzései már a helyükön vannak, az aszfaltozás azonban még hátra van. A közlekedőknek érdemes figyelniük, mert a Tél utca és a Pozsony utca környékén megváltozott a forgalmi rend. Jelenleg a balra kanyarodás nem megengedett. Intelligens gyalogos védelmi rendszereket alakítanak ki Szolnok 7 forgalmas gyalogátkelő helyén. A több mint 116 millió forintos, vissza nem térítendő támogatással megvalósuló fejlesztés két helyszínen már megkezdődött. A rendszer szenzorokkal érzékeli, ha gyalogos érkezik az átkelőhöz, és automatikusan bekapcsolja a járművezetők figyelmét felhívó sárga villogó fényt. Sötétedés után további fénytechnikai megoldások javíthatják a gyalogosok láthatóságát. A berendezések a helyszíni adottságoktól függően akár napelemes energiával is működhetnek, és távolról is ellenőrizhetők. Hétvégén rendezik meg az Európai Madár Megfigyelő Napokat, amelyhez idén is csatlakozik Magyarország. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület országszerte 19 megyében és Budapesten összesen 59 helyszínen várja az érdeklődőket október 3-án és 4-én. A program célja az őszi madárvonulás megfigyelése és az adatok összegyűjtése. Tavaly 29 országban csaknem 28 ezer résztvevő, több mint 2,8 millió madarat számlált össze. Magyarország a rendezvények és a résztvevők száma alapján is első lett, a megfigyelt madarak számában pedig az 5. helyen végzett. A szervezők szerint nem csak a kijelölt helyszíneken lehet csatlakozni, bárki megszámolhatja a kertjében, az utcán vagy a közeli parkban látott madarakat. Az adatokat október 4-én 16 óráig lehet beküldeni az MME elektronikus űrlapján. Kedden is szép kora őszi időre számíthatunk. A napos reggelt követően is marad a felhőtlen idő, csapadék egész héten nem várható. A keleties szél feltámadhat. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 25 fok között alakul. A hét közepén is sok napsütés, és a szokottnál valamivel melegebb hőmérséklet valószínű. Érdemes kihasználni és a szabadban tölteni egy kis időt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk. Ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk. Budapest is a vétel között, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával, és ma nagykörű pezsgő kulturális életének a legjavával is foglalkozunk. Kedves hallgatóink, meg a mesék világával. Örülök, hogy itt vannak, engem Esmiller Andrásnak hívnak, és tudják, mindig hozom a legfrissebb kulturális aktualitásokat, és ez még csak izgalmas is lesz ma. Nem is akármilyen. Mindig mondom, amikor a meseőrzők megérkeznek hozzám a stúdióba, hogy mesék és mítoszok nélkül sokkal szegényebbek lennénk. És hogy ez mennyire így van, azt valószínűleg most meg fogják nagyon kedves vendégeink erősíteni. Remélem, hogy megerősítik. Hadd menjek udvariassági sorrendben. Először a hölgyeket mutatnám be. Ott is Olájettivel kezdeném, ha már ABC sorrend, aki a meseőrzők közösségének az alapítója.
2: Örülök. Igen, neked. Szervusz Andris.
1: Ez egy nagyon fontos közösség, egy nagyon fontos misszió. Aztán itt van velünk Pekár Jázmin, aki gyerekszínész.
3: Sziasztok!
1: És a Madár Színházból már ismerhetik őt, ha más nem a Jégvarás című darabból. És itt van velünk Barát József, nem először, nem is utoljára ebben a műsorban. Egy nagyon fontos alapítványnak a vezetője, Nagykörűért alapítvány.
4: Nagykörűért alapítvány, üdv mindenkinek, és nekünk a legfontosabb.
1: Na hát, na-na. Mesék, meg Nagykörű is, szerencsére ott szól a Sláger FM. A mesékre meg mindenhol szükség van még itt Budapesten, és ugye Jászmin?
3: Igen.
1: Ha a Madár Színházban, akkor a Madárban, meg hát a meseőrzőkkel a világ számos pontján, ahova eljuttok majd így együtt. No, örülök nektek, mindig örülök egyébként, amikor a stúdió megtelik, annak meg pláne, hogyha olyan témával telik meg, ami még missziónak is tekinthető. Szóval a mesékre még mindig szükségünk van. 2026. októberében is, ugye?
2: Szerintem igen.
1: Vagy arra mindig is szükségünk lesz.
2: És mindig is szükség lesz. Azt gondolom, hogy ebbe a felgyorsult világba, meg ebbe a furcsa hangulatba a mese az nagyon sokat tud segíteni, és ezt nem csak hiszem, hanem tudom is, mert én már az a korosztály vagyok, akik mesén nőttek fel, tehát mi megkaptuk azt a mese szót, amit talán sajnos, de nyilván van előnye is, az online médiában ez nem feltétlenül valósul meg, olyan téren, hogy szükség van a kapcsolatokra, szükség van arra, hogy egymás szemébe nézzünk, és szükség van arra is, hogy a generációk találkozzanak. És én szerencsés voltam, hogy én nekem ez megadatott, és így a Nagykörűért alapítvánnyal együtt szeretnénk elérni azt, hogy a mese újra a generációkat varázsolja el, az egymás kapcsolódására törekszünk, és ez szerintem nagyon fontos. És furcsa módon a mese erre nagyon alkalmas.
1: Hát milyen jó. És megtévesztő lehet az alapítvány neve, mert ugye a Nagykörűért alapítványról van szó, de hát ebbe azért a főváros is bele tartozik bőven. Hiszen ti a mesét meseőrzőként elviszitek mindenhova. Szerintem nálatok több programot ember nem szervez, a fővárosban sem. Hát annyi iskolába, közösségépítő helyre juttok, ami a mai világban meg úgy kell, mint egy falat kenyér, ezt mindig mondom.
2: Igen, ebben szerencsések vagyunk, mert vannak olyan programjaink, amik közösségeknek is szólnak, és vannak olyan programok, amik óvodásoknak, iskolásoknak. És hát meg kell mondanom, hogy számomra az, hogy a gyerekek szeretik, az persze a szívemnek melengető és visszaigazolás, de az, hogy a felnőttek is értékelik és biztatnak arra, hogy ez repüljön tovább, ez a visszajelzés meg számunkra az egyik legfontosabb, mert így úgy érzem, hogy van létjogosultsága.
1: József ugye nem először jár nálunk az üggyel kapcsolatban, és mindjárt kérdezlek téged is. József, de először mondjuk már el, hogy Jázmin hogy került ide a csapatba hozzátok?
3: Hát én Jetitől kaptam egy olyan felkérést, hogy szeretnék, mert hogy ő tudja, hogy én szeretek énekelni, táncolni, meg ilyenek, és én nagy örömmel mondtam igent, hogy igen, szeretnék, és a legeslegelső ilyen fellépésem a Jetinél, nekem az nagyon tetszett, és ahogy látom, hogy a gyerekeknek tetszik, ahogy éneklek, így mesét mondok, nekem az nagyon tetszett, és annyira édesek voltak, amikor énekeltem. Például a ritmusnál elkezdtek táncolni, megálltak, az volt a legaranyosabb az egészben.
1: Tehát te már kifejezetten a meseőrzőkbe kerültél be.
3: Igen.
1: Amikor megismert Jetti. Egyébként most akkor Jettit kérdezem, hogy te a Madácsból ismerted? Jászmint, vagy más?
2: Nem, Jászmint több színházban is játszik Budapesten, és én a Magyar Színházba találkoztam vele, és hál' Istennek ott nagyon sok tehetséges fiatal lány és fiú is van, de a Jászmintnak van egy olyan varázsa, hogy nekem egy tündérre volt szükségem. Uh-huh. És mind a külseje,
1: igen, abszolút.
2: Mind a belseje,
1: látják a fotón majd.
2: Megegyezett a tündérséggel, és mivel tényleg nagyon szépen énekel a Jászmin, és a beszéde sem egy hétköznapi beszéd, amikor színpadra kerül, de közben természetes, ezért azt gondoltam, és gondolom is, hogy nagyszerűen adja át a meséket, és hát varázsolni is tud majd, hogyha esetleg van kedved, meg is imitálhatod őt, hogy varázsoljon.
1: Ja, hát, na, oké. Jó, na, de mindjárt visszatérünk Jászminhoz is, most Józsefre tekintek. Egy szívemnek kedves dátum, október 3-a is van itt.
2: Igen.
4: Igen, október, egész pontosan október 2-3-4, ez a nyitott porták nagy körüli rendezvénye.
1: Na, bocsás, nézd el nekem, október 3-a a születésnapom, azért mondtam.
2: Hát!
1: Szívemnek kedves, de tudom, hogy ez egy...
2: Köztem van.
4: Igen, tehát a programról egy pár szót, ez egy nagyon izgalmas kezdeményezés, bár most már egy éves története van, már magyarországi, mert tavaly volt az első alkalom. Hogy is mondjam, nyugaton, vagy Nyugat-Európában ez már egy nagyon régen működő, nagyon jól bevált éves programsor, amikor bizonyos tájegységek meghirdetik azt az alkalmat, amikor meg lehet őket belülről is ismerni. Mondjuk, ha valaki találkozik egy nagyon jó házi termékkel, egy kézműves termékkel, ami hál' Istennek most már nálunk is egyre inkább divat, ilyen, ezen az alkalommal találkozhat a készítővel, találkozhat az alapanyag termőhelyével, megismerheti a készítő filozófiáját, gondolatait, a körülményeket és a módszert, ahogy készül. Ez a nyitott porta erről szól, és volt szerencsénk 3 évvel ezelőtt Franciaországban megnézni, hogy hogyan működik. Ilyenkor a francia városok nyakukba veszik a francia vidéket, és a tanyák, a porták, a kézműves műhelyek kinyitják a kapuikat, és egy remek hétvége kerekedik. És
1: hát egy remek közösségi élmény.
4: Pontosan, és ezeken a találkozásokon egy bizalom születik, egy hosszú távra érvényes bizalom születik a termelők és a vásárlók között.
1: Na most a termelők hozzá nem állnak messze, ugye te is kis termelő vagy.
4: Így van, tehát én is egy portával én is benne vagyok a kezdeményezésben.
1: Te azt mesélj róla, kérlek.
4: Hát talán még azt el kell mondanom, hogy 19 térség 250 települése vesz részt, egy-egy térség önálló időpontban, hogy ne torlódjanak össze tehát aki több helyre el akar menni, azért tudjon választani, és nagy körülben 8 porta lesz, aki kinyit, aki várja a kíváncsi vendégeket, és a mi portánk, az én portám, ugye a ártéri gyümölcsös porta, nagy körülben az Rényi utcában szintén kinyitja a kapuit, és alapvetően gyümölcsös termékekkel, mustkészítés, körtepréselés, káposztagyarulás, gyerekeknek nudli készítés, de lesz nálunk vendég is, igazi házi tepertősütés, hurkasütés.
1: Ilyenek lesznek?
4: Igen, étel-ital, de hogyha a 8 porta kínálatát összerakjuk, akkor ezt szinte lefedi teljesen, amit egy vidék csak kínálni tud.
1: Hát nem vicc, itt a fővárosban nagyon régóta keresek jó tepertőt, már vagy 20 éve, nem találtam még igazán jó tepertőt.
4: Egy születésnapi tepertőre nagyon szépesen
1: jó,
4: látom.
1: A másik meg a must, ami a fejlővésem. Most valamelyik, pont a hétvégén vettem egy ilyen nagy szupermarketben, hát csak nyomokban hasonlított mustra.
4: Hát hogyha dicsekedhetek, akkor még vagy egy mondatot, hogy ez kimondottan Otello must, ami a legízesebb, leggazdagabb és legegészségesebb.
1: Aha, na. Ki az, aki még szereti a mustot rajtam kívül? Ki az, akinek szabad? Jászmin, te szoktál mustot inni? Vagy nem is tudod, hogy?
3: Nem szoktam.
1: Nem szoktál, oké. Okay. Pedig az még szabadna neki, nem?
4: Abszolút, persze. Az egy,
1: az, hát az
4: egy,
1: még nem
4: az
1: alkohol.
4: Egy alkoholmentes.
1: Az alkohol előszobája.
4: 100%-os gyümölcslé.
1: Na, oké. Majd megkóstolja. Ott leszel te is?
3: Igen.
1: Végig?
3: Végig.
1: A meseőrzők hogy kapcsolódnak ide egyébként?
4: Hát, hogy kicsit messziről szaladjak neki, okay. De gyorsan lerövidítem. Van egy barátunk nagy körülben, ő is helyi termék készítő, Varga György sajtos. Ő neki a régi mondata, hogy a kultúra a legjobb reklámhordozó, véleménye szerint, és ezt a mondatot ugye sokat morzsolgattuk, ízlelgettük, de ezen a erre a hétvégére készülve értettük meg igazán, hogy hogyan tud, mert az alapítvány tevékenysége és a nyitott porták rendszere is egy helyi gazdaság élénkítő program, mert szeretnénk, ha minél több kistermelőnek víziói támadnának a saját jövőjét illetően egy ilyen sikeres alkalmakon, és azzal, hogy bekapcsolódnak a meseőrzők, azzal egy igazi kulturális felhangot kap az egész kezdeményezés.
1: Oké, na, Jettike mutogat, úgyhogy...
2: Igen, hogy én tulajdonképpen ezt a mesét, amikor bennem megfogalmazódott, és a Jocót megkerestem, az azért történt meg, mert a nagykörüli piac nagyon híres, de én még piacot úgy nem láttam lemenni, hogy ne lett volna benne kultúra. Komolyan. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a nagykörüli piac, az alapítvány, tehát valahogy az egész gazdálkodás eleve össze van téve a kultúrával. Tehát itt azért nagyon érzékeny hölgyek dolgoznak Jocó mellett, és ők nagyon megtalálták az egyensúlyt, a termelők és a kultúra végeredményeként
1: tulajdonképpen. Hát milyen jó, hogy a kettőt ötvözitek?
2: Hát most a Varga Gyurira rátérve, tehát volt olyan, hogy sajtnap. Uh-huh. És sajtnapon is a sajtról meséltünk. Van olyan mese, hogy a sajtokról szól.
1: Na most miről szólnak majd a mesék?
2: Hát
1: ott
2: itt
1: varázslatról
2: szól, itt tulajdonképpen Jászmin Tündér fog egy népmesét előadni, élőszavasat, és utána átmegyünk egy másik portára, ott a gyerekekkel kifestőzni fog, és egy harmadik portáron pedig erdei virágokból koszorút fog készíteni az adott gazdával. Úgyhogy több helyre is fogja várni Jászmin a gyerekeket. Itt nekünk a legfontosabb és a legnagyobb bizalom, amit megkaptunk, az a Jocójék portája, és ott tényleg nagyon sok minden történik. És
1: Szabad ne feled, a színpad is ott lesz felállítva?
2: Nem igazán ragaszkodunk a színpadhoz.
1: Hogy nem kell színpad?
2: Ehhez nem kell színpad. Aha, itt okay. Pont az a lényeg, hogy egymásba vegyüljünk, hogy ez a közvetlenség meglegyen, hogy eltűnjön a néző és a művész közötti láthatatlan távolság.
1: Oké. Okay. No, Jászmin, te mit szólsz ehhez a nem akármilyen programhoz? Azért ez egy rendhagyó dolog a te életedben is, gondolom.
3: Igen, nekem ez lesz a második ilyen utam Jettivel, és én már nagyon várom.
1: Elhiszem.
3: Főleg a varázslatot, az nekem a kedvenc részem benne.
1: Na most akkor mondjátok már, mi ez a varázslat. Azt mondta az előbb, hogy kérdezzem meg tőled nyugodtan, vagy hogy kérjelek.
2: Átvarázsolod őt is tündérré?
3: Igen.
2: Mert vannak fiú tündérek is.
1: Ja, azt én
3: és nagyon menő fiú tündérek vannak. Na, igen, okay. Igen.
1: Szóval, hogy leszek én fiú tündér?
3: Egyet dobbancs.
1: Igen.
3: Kettőt fordulj.
1: Jó, most akkor vegyük úgy, hogy megfordultam itt a mikrofonnál.
3: Pálca lendül, varázsszál. Legyen mindenki tündér. Tündérország csak ránk vár.
1: Óriási. Na, szuper, akkor lesznek élmények ott is.
3: Igen.
1: Nagy körül. Na meg hát az összes többi eseményen, rendezvényen, ahol majd még megfordultok. Nagy körül mennyire várja ezt az eseményt?
4: Nagyon izgatottak vagyunk, ezt nem csak az esemény vagy az alkalom kedvéért mondom. Az a 8 porta, az teljes lázban ég, és van, ahol még hatalmas építkezések zajlanak, szóval egy olyan, én azért is örülök neki, mert 8 rendezvény helyszín benevezésével 8 olyan helyszín jön létre, ami a következőkben is fog tudni majd működni, mint falusi vendégasztal. Úgyhogy ez egy nem csak egy egyszeri alkalomra érvényes ez az esemény, hanem ez meggyőződésem, hogy nagykörű életének ez egy jelentős, vagy nagykörű helyi gazdaságának egy jelentős történelmi eseménye lesz.
1: Hát legyen is, mert de milyen történelmet írni? Tehát azt így felfogjátok, hogy menet közben még ez is történik, vagy az ember csak teszi a dolgát?
4: Hát 20 éve zajlik ez a folyamat nagykörűben, és hogyha visszanézünk, hogy honnan indultunk, ahhoz képest tényleg azt mondom, hogy majd valamikor, ha valaki visszanéz, ez tényleg egy történelmi időszak, hogy nagykörű az utóbbi 15-20 évben nevezetessé vált a helyi termékeiről, a jó érzésről, arról a komfortról, amit ott éreznek a vendégeink, arról a hangulatról, amit mindig emlegetnek, és valóban erre jövőt lehet építeni.
1: Hát és építsenek is a kultúrával együtt. Ugye a kultúra is ősi, legalább annyira, mint a másik tevékenység. És igaz az, hogy a mese, meg úgy általában a kultúra erőt ad, meg akár gyógyít is?
2: Hát persze.
1: Tehát a művészetek úgy általában segítenek.
2: Nagyon érdekes, mert ugye Jázmin is a gyerekszínész. És én elkezdtem gyerekekkel is, a gyerekeket is, nem csak a Jázmint, más gyerekeket is bevonni a programba, a meseőrzők közösségébe, mert nem szeretném, hogy elvesszen a mese. És az a fogékonyság, ami a nézőtérről feljön, hogy gyerekek is vannak a színpadon, hát az óvodásokat úgy fogja meg, meg az általános iskola alsó tagozatosokat, hogy én boldog vagyok. Legfőképpen attól, hogy ezek a gyerekek nyitottak arra, hogy ők egy ilyen programba, vagy egy ilyen csapathoz csatlakozzanak, részt vegyenek. Ez nagyon, nagyon fontos. Szerintem a mesének van egy olyan üzenete, hogy próbálom egy picit átgondolni, egy ilyen direktben nem szoktam mondani, de a felnőtteknek talán az az üzenet, hogy azt kell megérteni, hogy ha ők nem szeretik a mesét, mert előfordulhat, vagy egy picit már eltávolodtak a mesétől, mert az már rég volt az életükbe.
1: Ilyen is van.
2: Igen, igen. A mesén nem azt kell nézni, hogy jaj, akkor a gyereknek gügyögünk, és akkor megszületik a mese, hanem azt kell nézni, hogy a mese az egy történet. És mindenkinek megvan a maga története.
1: Jogos.
2: És bármelyik felnőtt tud mesét formálni. És itt már a gyógyítás is belép, mert hogyha ő magát meg tudja fogalmazni, betűkbe tudja formálni, egy történetbe, egy mesébe, akkor már gyógyít. Ha ezt továbbadja, gyógyítja a közösséget. A tapasztalatok átadása. És hát ne csak a gyógyításról beszélj.

0: beavatkozik, termékek születnek belőle, abból a termékből élelmiszer válik, ugye a tudásának megfelelően, és ezt ezzel a kulturális körítéssel együtt most át tudjuk adni a vendégeinknek. Annyira érthetővé vált ez a mondat előttem így ebben a készülődésben.
1: Én attól is nagyon boldog vagyok egyébként, hogy kiderült, hogy ugye minden programnak a mai világban vagy weboldalt készítesz, vagy Facebook oldalt, tehát valahogy csatlakozol az online felülethez, és te olyan boldogsággal tölt el, hogy úgy fogalmazza meg a saját portáját, az, aki nem csak mi, más is a saját portáját, hogy tulajdonképpen megír egy történetet, egy mesét, csodálatos mesét. Akkor van olyan, aki városi ember, leköltözik Szolnokra, és úgy megérinti a ház, hogy átküldi nekem azt a történetet, amiben ő élt, vagy ami vele történt abban a pillanatban, és látom, hogy ott van egy történet, egy mese. Tehát szerintem...
2: Óriási.
1: Én nagyon szeretném, hogy nagy körű mesefalu legyen, és szerintem erre az ott lévő emberek tudtukon kívül alkalmasak.
2: Megnyitottak is ezt.
1: Megnyitottak, igen.
2: Fontos. Ez a Slágerkult.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak, annak még inkább örülök, hogy megtelt meseőrzőkkel a stúdió. Olá, Jetti, itt van Pekár Jászmin és Barát József is. A meseőrzők közössége képviseletében, meg nagykörű képviseletében, a Nagykörűért Alapítvány képviseletében. És hát most Jászminhoz fordulnék, aki egyebek

0: közbudapesti színházakban játszik. Már itt hallottuk a Magyar Színházat, a Madácsot. Azt még nem tudjuk, hogy hány éves vagy.
1: 13.
0: Nem mondtuk el, szívből gratulálok. És ez mit jelent? Már hány év múlt van mögött a gyerekszínészként?
1: Hát én a Magyar Színházba kezdtem, uh-huh. és ott a legeslegelső darabba, amiben bekerültem, az a Twist Olivér volt.
0: Aha, nem is akár.
1: Hát ott háttértáncos voltam, amire uh-huh. akkor kezdtem, akkor még nem nagyon ismertek ott, még akkor is. Hát akkor voltam ilyen 7-8 uh-huh. vagy 6 éves istenem.
0: És hát elég régóta.
1: Hát igen.
0: A szakmában vagy.
1: Igen, és hát utána már nyilván megtudták, milyen vagyok, hogy mennyire uh-huh. vagyok ügyes, mert az elején csak táncos voltam, és így azon lettek utána a szerepek, utána bekerültem a muzsika hangjába, ott a Brigitta szerepét játszottam, lehet tudni, ez a lány ilyen cserfes, mókás egy kislány, és nekem nagyon tetszett ez a szerep is. Akkor utána bekerültem a Valahol Európába, ott bandatag voltam, és akkor megkaptam még az ABC küldetést, ami hát kettő szereplős, de az is szerep azért, és ott is ugyanúgy gyerekekkel kellett beszélni, és itt tanultam legigazán improvizálni, uh-huh. mert hogyha, hát volt egy megírt szöveg, és hogyha már a gyerek elmondta, uh-huh. a kisgyerekek, akkor már nem mondhattad ugyanazt, szóval világos. Ott kellett valami más mondani. És
0: ment az is.
1: És ment.
0: De jó.
1: És utána anya megkérdezte, hogy hú, most látta, hogy a Madách Színházban van egy casting a Kis Cosette-re, és mondtam, hát próbáljuk meg, ha nem, akkor nem, ha igen, akkor igen. És meg is kaptam a szerepet, a Kis Cosette-et. Hiába egy dala van, én azt nagyon szeretem, talán a Magyar Színházba a castingon ezt énekeltem pont, és megkaptam a szerepet.
0: És utána
1: a Mary Poppins jött, arra is volt egy ilyen meghallgatás, és azt is megkaptam, ott Jane Banks-ot alakítok, az már nagyon közel áll hozzám az a szerep, sok benne a tánc, az ének, nagyon cserfes, sok szöveg van, és abba itt mindent ki tudok, így a játékokat is, így minden. És utána hát most, ami új, az a Jégvarázs, amiben a kis Elzát alakítom, és mivel nekem ez nagyon tetszett, hogy mivel új, velünk így próbálták el legeslegelsőnek, nekem addig ez volt a legjobb élményem.
0: Hát szuper, tulajdonképpen majdnem minden álmod valóra vált, nem? Szakmailag most, amiket így végig soroltál, azért ez ritka. Már csak azért is, mert ebben a műsorban ugye színész emberek elég gyakran megfordulnak, és mesélik, akár a Madácsból is, hogy azért nem olyan egyszerű az, hogy jön egy új darab, és ők majd feltétlenül szerepet kapnak, mindenkit castingolnak.
1: Igen.
0: Úgyhogy kész csoda, de nagyon gratulálok. A mesőrzőkhöz meg pláne. Na most ezért kérdezem mind a kettőtöktől, Jetti tőled is, meg József tőled is, hogy a mesék mennyire próbatételek? Semennyire? Tehát mesét bárki tud mesélni? Kell ahhoz valamiféle tudás?
2: Én azt gondolom, hogy mesét bárki tud mesélni, de az, hogy megmérettetni magát közönség előtt, az már más, mert kell egyfajta bátorság hozzá. Uh-huh. Tehát hiába tud valaki négy fal között jól mesét mondani, vagy nekem nagyon jól elmondani, hogyha leblokkol a közönség.
0: Uh-huh. Ja, jogos.
2: A közönség előtt. Szóval az egy nehezebb dolog, de hát vannak. Tehát a Jászminban az a jó, hogy neki több év gyakorlat van a háta mögött. Uh-huh. Tehát, hogyha én megbeszélek a Jászminnal egy rendezvénynek a programját, hogy szeretném, hogy felépüljön, és hogy gondolja át, tulajdonképpen ő ezt már otthon át tudja úgy uh-huh. gondolni, és át is gondolja.
0: És profinál hozzá.
2: És nagyon, ja. Igen.
0: József, hogy mesél mesét?
2: Ő nagyon jól mesél, ő a társaságok központjába az egyik ilyen nagyon nagy mesemondó, de benne az a csodálatos, hogy 20 évvel ezelőtti történeteket is úgy tud elmondani.
0: Mint egy mesét.
2: Szerintem egy jó nagy könyvet lehetne, egy jó nagy mesekönyvet lehetne belőle írni.
0: Na József, írod már?
3: Az, amiről Jetti beszél, a sztori, az más. Szerintem a mese az egy nagyon komoly...
2: A storytelling, nem, a storytelling az tulajdonképpen a történetmesélés, és ez a lényeg, ezt kell megérteni, hogy van a mese, van a népmese, vannak olyan mesék, ugye, amit írók megírnak, mi a népmesét képviseljük, de a végcél az, hogy bárki történetet tudjon mesélni, és elhiggye, hogy tud történetet mesélni, mert van mindenkinek története. Neked meg elég sok van.
0: Na jó, hát dobáljátok a labdákat, akkor József, mi a történeted? Mi a történeted leglényegesebb pontja, amit elvihetnek most a hallgatók haza?
3: Hát az én történetem csak annyi, hogy Nagykörű valóban egy mesebeli falu. A Nagykörű és az Ártere, meg az ős cseresznyése, az Egzugos utcái, a parasztázai.
0: Tényleg finom a cseresznye?
3: És igen.
0: Az tehát, meg a kedvenc gyümölcsöm.
3: A legfinomabb a cseresznye. Úgyhogy a mese az odavaló.
0: Cseresznyeszörp van?
3: Van cseresznyeszörp.
0: Tényleg? Mert itt Pesten nem nagyon találok azt sem.
3: Bocsánat, hát az egy nehéz ügy, de van. Nagykörűben elérhető.
2: Bocsánat, hogy mondjak egy történetet. Volt lent egy bemutatónk a Petrovai Katolikus Általános Iskolába, ahol egy szolnoki művésszel, Deme Gáborral mutattunk be, és a tanulókkal egy darabot. És hát... Ugye ilyenkor egy bemutató után van egy fogadás, és nem mertem a fogadásra nagyon cseresznyés dolgokat vinni, mert a gyerekekkel az előző napokban ugye a próbák között voltak szünetek, és akkor úgy elmesélték, hogy ők a cseresznyi időszakban mennyire unják a cseresznyét, mert cseresznye süti van, okay. Cseresznye szörp van, cseresznye lekvár van, cseresznye leves van, tehát hogy ők...
0: Hát ahonnan meg Nógrádból, ott meg a barack lekvárat nyomják, igen, de igen. Hát ott nincsenek ilyen finomság.
2: Úgyhogy nagyon érdekes volt, vagy nagyon érdekes egyébként ez, hogy a Nagykörű cseresznyének milyen nagy hozatja, történelme van. Jó lenne, hogyha az egész ország megismerné, mert tényleg nagyon finom.
3: Én úgy gondolom, hogy legalább 3 portán elérhető lesz a cseresznyeszörp, hogy ne csak a mi portánkról beszéljünk, tehát a Manci portán egészen biztos, a Szilvás Erzsébet portáján és Kis Lajosné Évi portáján is egészen biztos, hogy lesznek.
0: Gyerekek, bocsánat, hogy ezt kérdezem, és húrogjatok le, hogyha nem így vezem, olyan kicsit, mint egy búcsú.
3: Hát nem, mert a
0: annál minőségibb.
3: Igen, abszolút okay. Minőség. Mert minden termék hiteles alapanyag és hiteles termelők vannak mögöttük. És
0: mind kézműves.
3: Mind kézműves, uh-huh. És nem egy helyen vagyunk, hanem az udvarokban, a valódi otthonukban, amit ezen a hétvégén kinyitnak a nagy közönség előtt. Tehát nem, még csak nem is fesztivál hangulata van, mert nem egy helyen vagyunk. Vannak nagyon jó fesztiváljaink, rendezvényeink, de most otthon vagyunk bensőségesen. Okay.
0: Hát igazi családi, mint amilyen a mese lényege tulajdonképpen, nem? Azt is otthon, annak is van egy varázsa, amikor otthon mesélik. Na, Jászmi, megint feléd fordulok, van kedvenc meséd? Azok mesék, amiben szerinted szerepelsz? Tudom, hogy műzikelek, meg nagy ívű darabok, de hát majd, hogy nem mesén alapulnak, nem? Történeteken
1: hát
0: azok
1: nekem
0: is.
1: A kedvencem, hogyha egyet kell mondani, akkor az a Mary Poppins, aha, vagy a Dzsungelkönyve.
0: Uh-huh. Na, hát megint két ikonikus darab, és mi, hogy mind a kettőben szerepelsz, hogy láthatod ezt belülről. Más gondolsz már erről a történetről, mint korábban? Így, hogy hát, formálod?
1: Eddig nem nagyon tudtam így azonosulni, vagy például a Kis Elzának. Mesébe sokkal másabb, uh-huh, és így előadni, így, hogy tudod, hogy most én leszek a Kis Elza, ez így nekem nagy szó, hogy így kimondom, mert hogy én azt kicsikén nagyon, nagyon sokszor megnéztem azt, uh-huh, a mesét, kívülről fújtam, vagy éppenséggel beöltöztem.
0: Ja, az is volt. Hát akkor készültél a szerepekre.
1: Igen, emlékszem, amikor a Dzsungelkönyvét láttam, akkor én kiálltam oda a sorok közé, énekeltem, táncoltam, és az egészet tudtam kívülről, annyiszor láttam, és szerintem, hogyha most tényleg egyet kell mondani, szerintem inkább a Jégvarázs.
0: Oké. Hát aztán beszélhetnénk a mese lélektanáról, amit már többször megtettünk itt, amikor itt voltatok, de talán most a legfontosabb, hogy ezt az október 2-ával kezdődő rendezvényt lövöldözzük még körbe. Van ennek hivatalos weboldala? Tehát hol tudnak a hallgatók utána nézni a pontos programnak?
3: Igen, a Nagykörű térség, elég bonyolult címe van, hogy fejből tudjam idézni. Nagykörű térség, nyitott porta.
0: Aha, oké.
3: Így kell írni. Nyitott porta is Nagykörű, ez a lényege. És
0: megtalálom.
3: És nagyon sok bejegyzést találnak, én úgy gondolom.
0: Oké.
2: Meg ami fontos, hogy a Jocó mondta, hogy még szörpök itt-ott találhatók, tehát több portálon, Lekvár, stb. De gyerekprogramok is. Tehát, hogy én ahogy végignéztem az adott portáknak, a Nagykörű porta lehetőségeket, azt látom, hogy több porta bevonta a gyerekprogramot.
0: De
2: és tulajdonképpen a Jocónak a programja is, ugye a nudli készítés, tehát az nem feltétlenül a felnőtteknek is, de az mégiscsak a gyerekek megmozgatására szolgált, hogy lehet közösen csinálni nudlit. Szóval nem is a meséről mondanám inkább, hanem az, hogy Nagykörűnek fontos, nem csak nekünk, meseőrzőknek, de hogy a generációk egymáshoz elérjenek, és ez az fontos, hogy együtt induljanak el. Uh-huh. És hogy mondtad, hogy mondtad, hogy ez nem fesztivált, mit mondtál, hogy ez mire hasonlít?
0: A búcsúra.
2: A búcsúra, de semmi köze nincs hozzá. Szerintem hát, olyan...
0: Ott van minden, nem? Van itt minden.
2: Persze, értem, hogy te úgy gondoltad, de bennem meg inkább az a nagy tisztelet van, hogy emberek megnyitják a saját házukat, abszolút, és nyitott portát csinálnak belőle. Igen. József. Tehát, hogy szerintem az ötlet gazda, aki ezt kitalálta, lehet, hogy ő maga sem gondolta, hogy ennyien csatlakoznak ehhez a programhoz, de én mindenki előtt nagy tiszteletem, hogy ő az ő portáját úgy nyitja még, és úgy teszi oda a termékeit, hogy az ember nem csak termékeket kap, hanem kap egy hangulatot.
0: Abszolút, meg életérzést.
2: Meg egy életérzést, kicsit. És szerintem ez már kapcsolódik a hagyományőrzéshez.
0: Minden picit. Nap lesz meseőrzők?
2: Nem, mi csak harmadikán szombaton. Uh-huh. Leszünk jelen. Ott viszont a Jászmin egész nap jelen lesz.
0: Tehát lehet hogy találkozni.
2: Nagykörűn folyamatosan lehet. Majd megy, és ott lesz szuper. A portál.
0: Tehát akkor József még egyszer október 2-a, 3-a.
3: 3-a és 4-e.
0: Okay.
3: Ez a 3 nap, és nem állunk meg az idén. Szeretnénk innentől minden évben megrendezni a nyitott portákat.
2: Még egy nagyon fontos gondolat, hogy ugye mi beszélünk a színészetről, beszélünk arról, és abban a világban tudjuk, hogy a színész felé van egy áhítat, mert ő a színész. És azt úgy tudnám lefordítani, hogy ők a gazdák.
0: Tehát,
2: tehát hogy ennek hihetetlen nagy jelentősége van. És a Nagykörűn az, hogy van egy csapat, tényleg van egy mag, aki ezt 16 évet csinálja, és ezt így összetartja, hol vidáman, hol kicsit fáradtabban, de mindig van végeredmény, és mindig ott van ez az egész őrület, szerintem ez fantasztikus, tehát ezt mindenkinek meg kéne tanulnia.
0: Hát akkor ott meg is fogjuk. Jászmin, te szereted Nagykörűt?
1: Én még egyszer voltam ott.
0: Na, azért kérdezem, hogy tetszette.
1: És... gyönyörű, szép hely. No. Nekem nagyon tetszett.
0: Szuper. József, akkor egyébként nyitottak a helyiek?
3: Hát nálunk ez 100 éve megy. Tehát a város és vidék kapcsolata így a cseresznye miatt már a kezdetektől nagyvárosi kereskedők jöttek
0: hozzánk. Mint
3: nyitottabbak, mint máson. Az ár.
0: Okay.
3: Igen, így van. Így van.
0: Okay. De hát ezt hozzáteszel te is? Az alapítvánnyal együtt.
3: Igen, sokan vagyunk, akik egyre többen vagyunk, ez a nagyon fontos, hogy egyre több tenni akaró, tehetséges, lelkes ember van Nagykörűben.
0: Na, akkor legyen most ez a végszó a mai beszélgetése, legyenek is egyre többen, ezt kívánom. Köszönöm nektek mind a hármatoknak, hogy itt voltatok. Nagyon élveztem a beszélgetést, kedves hallgatóink. Olály Ettivel, Pekár Jászminnal és Baráti Józseffel beszélgettem. Nagykörűn találkozunk, október 2-a, 3-a és 4-e. Lesznek meseőrzők is 3-án. Mind a meseőrzőket, mind Nagykörűért alapítványt érdemes követni, ahol csak tehetik, közösségi oldalakon, és ahol csak találkoznak velük, azt a nagyon fontos missziót, amit képviselnek, a figyelmükkel viszonozzák. Úgyhogy ezt kívánom nektek.
3: Köszönjük.
0: Sok csillogó szempárral. Vigyázzatok magatokra, a hallgatóknak is majd, de most jönnek a legnagyobb slágerek változatosan a folytatásban, és egy búcsú erejéig még fogunk találkozni.
4: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Olaj Ettinek, Pekár Jászminnak és Barát Józsefnek. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Megvan, hogy ki lesz a Nyírő Gyula Kórház pszichiátriai intézetének új főigazgatója. Magyar Péter feljelentést tesz az áradó Dunába küldött búvárok miatt. Közlekedéstörténeti vetélkedőt hirdetett a BKV. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Megnevezte az egészségügyi miniszter a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet új főigazgatóját. Hegedűs Zsolt tájékoztatása szerint Váradi Enikő pszichiáter és pszichoterapeuta kapott megbízást az intézmény vezetésére. Az új főigazgató több évtizedes klinikai, oktatói és vezetői tapasztalattal rendelkezik. 2015 óta a Phoenix Ház Pszichózis Centrum alapító intézmény vezetője. Programjának középpontjában a betegellátás biztonságának erősítése, a szakemberek megtartása és a kiszámítható betegutak kialakítása áll. Célja az intézmény országos szakmai szerepének megerősítése. A Nyírő korábbi főigazgatója, Ézsi Robin márciusban mondott le, miután az intézményben jelentős orvos és szakdolgozói távozásokról számoltak be. Feljelentést tesz Magyar Péter a telefonos ügyéhez kapcsolódó Dunai búvármerülés miatt, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Azt mondta, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés és hivatali visszaélés miatt fordul a hatóságokhoz. Magyar Péter állítása szerint a telefonkeresésekor biztosítás nélkül küldtek le búvárokat a megáradt Dunába. Közölte azt is, hogy mentelmi joga felfüggesztése után áll a hatóságok rendelkezésére, és megköszönte a képviselőknek, hogy megszavazták annak felfüggesztését. Reményteli várakozással fogadta Őrsi Gergely, hogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalhoz került az őt is érintő parkfenntartási korrupciós ügy, írta a Telex. A második kerület polgármestere Facebook bejegyzésében azt írta, bízik abban, hogy az eljárás mostantól pártatlan és hatékony lesz. Őrsi Gergely nyár óta letartóztatásban van, az ügyben vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés és más bűncselekmények miatt folyik nyomozás. 16. alkalommal hirdeti meg közlekedéstörténeti vetélkedőjét a BKV. A kétfordulós versenyre három fős 7.-8. osztályos diákcsapatok jelentkezhetnek az ország bármely iskolájából. Az idei feladatsor a Föld alatti Vasúti Múzeum Budapesti Mesék című időszaki kiállítására épül. Az első forduló feladatlapját november 4-én délig kell beküldeni. A legjobb 5 csapat november végén a Föld alatti Vasúti Múzeumban rendezett döntőn mérheti összetudását. Beadvánnyal fordul az Európai Úszószövetséghez a Magyar Úszószövetség, hogy Betlehem Dávid és Fábián Bettina visszakapja az Európa Kupa fordulón elvesztett érmeit. A két nyíltvízi úszót azért zárták ki, mert nem megfelelő úszósapkát viseltek. A MUSZ szerint azonban több hiba és mulasztás is történt, ráadásul a verseny szabályzata alapján éppen a magyarok sapkája felelt meg a világszövetség előírásainak. Betlehem Dávid a sapkát hivatalos versenybírótól kapta, ráadásul egy olasz versenyző ugyanolyan sapkában ért célba, sem büntették meg. Fábián Bettina esetében pedig a szövetség szerint nem egyértelmű, hogy valóban kapott-e pótsapkát a rajt előtt. A MUSZ azt is jelezte, hogy a korábbi tenerifei fordulón több úszó szabálytalan sapkában versenyzett bírói engedéllyel. Az ügyben az Európai Szövetség elnöksége dönthet, várhatóan a másfél hét múlva esedékes ülésén. Kedden is szép koraőszi időre számíthatunk. A napos reggelt követően is marad a felhőtlen idő, csapadék egész héten nem várható. A keleties szél feltámadhat. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 25 fok között alakul. A hét közepén is sok napsütés, és a szokottnál valamivel melegebb hőmérséklet valószínű. Érdemes kihasználni és a szabadban tölteni egy kis időt.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: A legtöbb zene megszakítás nélkül. Sláger FM.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres itt minden.

0: akkor is itt vagyunk, amikor mindenki alszik. Sláger FM.
1: Szevasztok, hey!

0: süllyed a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Egy újabb sláger a Sláger FM.

0: We could dance all night.
1: Schlager FM.
2: Szerelem, szerelem, szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok, palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok,

0: szerelem, a szerelem, a szerelem. Sötét verem, beleestem, benne vagyok. Nem láthatok, nem hallatok.
1: Sláger FM.

0: reklámajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, október 2-án pénteken este 19 órától a Magyar Zeneházában, pontosabban annak a hangdóm részében, igen, ott a Városliget szívében, és az egyik legkülönlegesebb terében, a 360 fokos filmvetítések és a Dom Live események mellett a februárban indult Hangdom koncertek című sorozatban, ami ugye a Zeneháza sorozata, immáron élőzenés produkciók is megtöltik ezt a rendkívül szokatlan helyszínt. Egyúttal egy teljességgel besorolhatatlan, lenyűgözen eredeti zenét játszó együttes, a programozott Sejthalál lép fel, méghozzá úgy, hogy az egyik legnépszerűbb és legrégebben műsoron lévő Hangdom filmet, a Földi Gyönyörök Kertje című alkotást kísérik a zenéjükkel. A programozott Sejthalál, ha ismeretlen lenne a nevű, 2018-ban alakult Filip György énekes, zongorista, Kertész Endre csellista és Mózes Zoltán színész ütőhangszeres közreműködéseként, amelyhez nem sokkal később Bartek Zsolt fafúvós is csatlakozott. Saját műfaji meghatározásuk szerint diszonáns, dallamos, konszonanciá, grúvos, poliritmikával, őszinte rácsodálkozással megszórva. Na hát, kb. Így kell tessenek elképzelni a zenekart is. Ez egy pillanatművészet, amit ők tesznek saját bevallásuk szerint, vagy csinálnak, vagy művelnek. Annak is az egyik megfoghatatlan szigete, mert fura alakok, torz nekiveselkedések, tömény akkordok, filigrán dallamívek jellemzik őket. És hát ezen a koncerten Filip György távolléte okán majd Lili egészíti ki az együttest. Azért azt el kell mondani, hogy ezeket a míves mondatokat természetesen ők találták ki, nem én. De hát pontosan ezért különleges az együttest, hogy ilyeneket is tudnak. No, nézzük gyorsan, ugye a zenészek többnyire első generációs zenészekből állnak. Kertész Endre Szentendrén született, diplomáját a Bécsi Zeneakadémián szerezte. Mózes Zoltán, Bartek Zsolt, Matis Flóra szintén kiskoruk óta a zene elhivatottjai, úgyhogy ezt be is bizonyítják majd október 2-án.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Őrizetbe vették Hankó Balást. 200 új gyalogátkelőhely létesülhet Budapesten. Múzeumpedagógiai díjátadóval kezdődött a 21. Múzeumok őszi fesztiválja. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Őrizetbe vették Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselőt. A volt kulturális és innovációs miniszter az ügyészségi idézést este kapta meg a parlamentben, ahol Forstoffer Ágnes házelnöktől is levelet kapott arról, hogy el kell hagynia az országház épületét. Ezért távozott onnan és egyenesen az ügyészségre ment. A mentelmi jogának felfüggesztését a legfőbb ügyészség kezdeményezte, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt, az úgynevezett NKA ügyben. Hankó korábban koncepciósnak nevezte az eljárást, és tagadja a vele szemben megfogalmazott vádakat. Új gyalogos stratégiát fogadott el a fővárosi közgyűlés, amely a biztonságosabb és akadálymentesebb gyalogos közlekedést célozza Budapesten. A tervek szerint 2030-ig 200 új gyalogátkelőhely létesülhet, és a villamos megállók legalább felét teljes körűen akadálymentessé tennék. 2035-re az aluljárós csomópontok akadálymentesítése a cél, lehetőség szerint felszíni gyalogátkelőhelyek kialakításával. 2040-re minden lakóutcát forgalomcsillapított övezetté alakítanának. A hosszú távú cél pedig az, hogy 2050-re Budapest közterületei teljes körűen akadálymentesek és gyalogos barátak legyenek. Szavazategyenlőség miatt megismétlik vasárnap a budaörsi időközi képviselőválasztást. A Pest vármegyei város 6-os számú választókerületében szeptember 6-án tartottak voksolást, miután az ott 2024-ben megválasztott képviselő Ritter Gergely májusban elhunyt. A 6 jelölt közül Tóth Benedek független jelölt és Lévai István Attila, a Budaörs Fejlődéséért Egyesület jelöltje egyaránt 171 szavazatot kapott. A 2245 választópolgár közül 482-en szavaztak. A választási szabályok tavaly évvégi módosítása óta szavazategyenlőség esetén már nem új időközi választást, hanem a szavazás megismétlését rendelik el, melyet október 4-ére tűzött ki a helyi választási bizottság. Javában zajlik az István út és a Pozsonyi utca felújítása Újpesten. A munkálatok több ponton is látványosan haladnak. Elkészült a rendelőintézettel szembeni gyalogátkelőhely középszigete, a taktilis burkolat és a végleges aszfalt is, írja a kerület honlapja. A Lehel tér felé közlekedő villamosok peronján szintén elkészült a szegély és a taktilis jelzés, ott már csak az aszfaltozás van hátra. Megújulnak az autóbusz megállók is, több helyen már az útburkolati jeleket is felfestették. Közben zajlik a Tavasz utca és az István út északi oldalán futó szervízút felújítása is. A közlekedőknek érdemes figyelniük, mert a Tél utca és a Pozsony utca környékén megváltozott a forgalmi rend. Jelenleg a balra kanyarodás nem megengedett. Múzeumpedagógiai díjátadóval kezdődött hétfőn a 21. Múzeumok őszi fesztiválja, amely november 15-éig várja a látogatókat országszerte. Az idei rendezvénysorozat Maradjunk a tárnál címmel zajlik, mintegy 150 intézmény csaknem 550 programjával. A fesztiválhoz kapcsolódó országos múzeumpedagógiai évnyitón a leginnovatívabb és példaértékű kezdeményezéseket is elismerték. Idén 6 intézmény kapta meg a Családbarát Múzeum címet, köztük a Balatoni Múzeum és a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum. Kellemes koraőszi időjárás várható sok napsütéssel. Felhők alig lesznek az égen. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Szerdán is derült, csapadékmentes idő valószínű. A hőmérséklet hajnalban 10-13, délután 23 és 27 fok között alakul.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, ismét megyünk a Városligetbe, méghozzá október 4-én vasárnap este 19 órától, ahol ott a Városliget szívében, a Magyar Zeneháza koncerttermében érkezik a Kerekes Band, akik már a 3 évtizedet ünneplik, a Táncháztól a Csángó Bugig címmel. A Kerekes Band útja Magyarország és Erdély gyűjtőutaktól az autentikus moldvai gyimesi táncházakon át a világzenei nagyszínpadokig. Igen, 30 éve tölel fel, és szívből gratulálunk nekik innen az éterből, ez egy őrületesen nagy dolog. Mert hogy ez alatt a 30 év alatt hozták létre azt a hangzást, amely összetéveszthetetlen a hazai és nemzetközi világzenei szintéren, amelyet a szakma számos hazai és nemzetközi díjjal ismert el. A 2008-ban a Kultúrák közötti párbeszéd évének magyarországi nagykövetévé választott zenekar eddig 33 országban koncertezett, Jamaikától Kazasztánon át Japánig, Svédországtól az Egyesült Arab Emírségekig. 4 világkiállításon képviselték hazánkat, Zaragozában, Milánóban, Dubajban és Oszakában is. Hát most meg eljönnek, ugye ide a Városligetbe, hogy a fővárosi közönséget is elkápráztassák a 30 éves jubileum okán. A jubileumi buli egyébként a Kerekesben teljes alkotói ívét bemutatja, az autentikus népzenéből induló kezdetektől a táncházi közegen át, az egyedi ethno-funk hangzás megszületésétől egészen a nemzetközi világzenei fesztiválok nagy színpadáig vezető útig. Az est során a Kerekesben saját szerzeményei mellett megszólalnak eredeti népzenei dallamok is. Gyimesből, Palócföldről, Somogyországból. A koncert különlegessége, hogy betekintést enged az alkotói folyamatba is, megmutatja, hogy miként alakul át egy ősi pentaton népzenei motívum kortárs, energikus etno-funk kompozícióvá. És hát hogyan válik a hagyomány élő, jelen idejű produkcióvá?
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Megvan, hogy ki lesz a Nyírő Gyula Kórház pszichiátriai intézetének új főigazgatója. Magyar Péter feljelentést tesz az áradó Dunába küldött búvárok miatt. Közlekedéstörténeti vetélkedőt hirdetett a BKV. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Megnevezte az egészségügyi miniszter a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet új főigazgatóját. Hegedűs Zsolt tájékoztatása szerint Váradi Enikő pszichiáter és pszichoterapeuta kapott megbízást az intézmény vezetésére. Az új főigazgató több évtizedes klinikai, oktatói és vezetői tapasztalattal rendelkezik. 2015 óta a Phoenix Ház Pszichózis Centrum alapító intézmény vezetője. Programjának középpontjában a betegellátás biztonságának erősítése, a szakemberek megtartása és a kiszámítható betegutak kialakítása áll. Célja az intézmény országos szakmai szerepének megerősítése. A Nyírő korábbi főigazgatója, Ézsi Robin márciusban mondott le, miután az intézményben jelentős orvos és szakdolgozói távozásokról számoltak be. Feljelentést tesz Magyar Péter a telefonos ügyéhez kapcsolódó Dunai búvármerülés miatt, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Azt mondta, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés és hivatali visszaélés miatt fordul a hatóságokhoz. Magyar Péter állítása szerint a telefonkeresésekor biztosítás nélkül küldtek le búvárokat a megáradt Dunába. Közölte azt is, hogy mentelmi joga felfüggesztése után áll a hatóságok rendelkezésére, és megköszönte a képviselőknek, hogy megszavazták annak felfüggesztését. Reményteli várakozással fogadta Őrsi Gergely, hogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalhoz került az őt is érintő parkfenntartási korrupciós ügy, írta a Telex. A második kerület polgármestere Facebook bejegyzésében azt írta, bízik abban, hogy az eljárás mostantól pártatlan és hatékony lesz. Őrsi Gergely nyár óta letartóztatásban van, az ügyben vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés és más bűncselekmények miatt folyik nyomozás. 16. alkalommal hirdeti meg közlekedéstörténeti vetélkedőjét a BKV. A kétfordulós versenyre 3 fős 7.-8. osztályos diákcsapatok jelentkezhetnek az ország bármely iskolájából. Az idei feladatsor a Föld alatti Vasúti Múzeum Budapesti Mesék című időszaki kiállítására épül. Az első forduló feladatlapját november 4-én délig kell beküldeni. A legjobb 5 csapat november végén a Föld alatti Vasúti Múzeumban rendezett döntőn mérheti összetudását. Beadvánnyal fordul az Európai Úszószövetséghez a Magyar Úszószövetség, hogy Betlehem Dávid és Fábián Bettina visszakapja az Európa Kupa fordulón elvesztett érmeit. A két nyílt vízi úszót azért zárták ki, mert nem megfelelő úszósapkát viseltek. A MUSZ szerint azonban több hiba és mulasztás is történt, ráadásul a verseny szabályzata alapján éppen a magyarok sapkája felelt meg a világszövetség előírásainak. Betlehem Dávid a sapkát hivatalos versenybírótól kapta, ráadásul egy olasz versenyző ugyanolyan sapkában ért célba, mégsem büntették meg. Fábián Bettina esetében pedig a szövetség szerint nem egyértelmű, hogy valóban kapott-e pótsapkát a rajt előtt. A MUSZ azt is jelezte, hogy a korábbi tenerifei fordulón több úszó szabálytalan sapkában versenyzett bírói engedéllyel. Az ügyben az Európai Szövetség elnöksége dönthet, várhatóan a másfél hét múlva esedékes ülésén. Kedden is szép koraőszi időre számíthatunk. A napos reggelt követően is marad a felhőtlen idő, csapadék egész héten nem várható. A keleties szél feltámadhat. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 25 fok között alakul. A hét közepén is sok napsütés, és a szokottnál valamivel melegebb hőmérséklet valószínű. Érdemes kihasználni és a szabadban tölteni egy kis időt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Slágerkult.
1: Slágerre fel a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel, valódi értékekkel érkeztünk. Budapest és a vétel között, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, és örülök, hogy itt vannak, engem Esmiller Andrásnak hívnak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, de pontosan tudják, hogy estéről estére olyan alkotókkal meg vendégekkel beszélgetek ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életünkre, de mi van akkor, hogyha valaki nem csak a kulturális életre van hatással, hanem az egész életünkre. És az a szívemnek nagyon kedves hölgy, aki ma megtisztelt a jelenlétével a stúdióban, akit Anna Mének hívnak, és nagyon sok szeretettel köszöntök. Örülök neki, hogy végre eljöttél.
2: Sziasztok, köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Nagyon örülök neked. Energetikai mentor, ő azért azt a missziót képviseli, vagy viszi most már évtizedek óta, hogy nekünk jobb legyen, hogy jobban éljünk, meg jobban teljenek a hétköznapok. Azt kell mondanom, hogy nagyon régóta egyeztettük ezt a beszélgetést, hanem mi.
2: Hát hónapok óta.
1: Hónapok óta, de végre itt vagy.
2: Köszönöm.
1: Örülök, hogy itt vagy, és arról fogsz mesélni nekünk, hogy hát egyrészt kérlek is, hogy adj valami helyzetképet arról, hogy most 2026. Szeptember végén milyen állapotban vagyunk. Mit tapasztalsz jártadban, keltedben?
2: Ez egy nagyon jó kérdés. Én azt látom, hogy mindenki rá van kattanva a teremtő erőre. Uh-huh. Tehát ugye nagyon fontos, hogy nem vagyok igazán spirit, tehát tudományos hátterem van.
1: Pszichológus hölgyel beszélgetek, csak mondom a hallgatóknak a hitelesség kérdés.
2: Én már dolgoztam a SOTA 1-es számú klinikáján, tehát hogy alapvetően a pszichológiára azt gondoljuk, hogy beszélgetés, de valójában a kísérleti pszichológia az mérések, nagyon sok statisztika, nagyon sok módszertan. Tehát ha valamit megtanít a tudomány, az, hogy ne csak úgy reménykedjünk valamiben, vagy képzeljük el, hanem hogy nézzük meg, hogy mi van valójában. Aha. És ez látszik, hogy mindenki rá van kattanva a teremtő erőre. Annyira, hogy például voltam a Force-nak például nemrég egy élő rendezvényén, uh-huh. ahol gyakorlatilag a színpadon nem is tudtak elindulni a témával, mert szóba jött a teremtő erő, és mindenki hozzáadott valamit, hogy igen, hogy ez ő is foglalkozik vele, érdekli. Látszik, hogy nagyon benne van a köztudatban.
1: Na de tényleg tudnak róla? Ez a manifestáció, amiről
2: a most manifestáció, igen, pontosan. És ha belegondolsz, akkor tulajdonképpen mindenki tudja, hogy ezt hogy kell csinálni. Tehát akinek van Instája meg Facebookja, szerintem full szakértő teremtő erőből. Gondolkozz pozitívan. Gondolkozz pozitívan. Vonzd be, manifestáld, rendeld meg az univerzumtól, naplózz el, írd le.
1: Tedd ki a hűtőre.
2: Igen, gondolj rá sokat, képzeld el. És hogy az van, hogy közben meg fel kell mérni azt, hogyha ez tényleg működik, akkor már mindenkinek úgy kéne élni, hogy a tökéletes életet éli. És ez a kérdés, hogy így van-e? Én azt látom, hogy nem. Sőt.
1: Hát igen, és aj de jó, hogy végre itt ül egy szakember, és akkor megmondja, vagy megadja a választ arra a kérdés, hogy miért érzem azt, ami én most már évről évre, hogy egyébként a motivációs, meg önfejlesztő ipar az azért szárnyal évek óta Magyarországon is. És szerintem aki akart, már meg is világosodott. De valahogy nem lettünk kedvesebbek egymással, meg valahogy nem jobbak az emberi kapcsolatok. Jól érzem?
2: Igen, és nekem ami még jobban fáj, az, hogy az emberekben egyre több a bűntudat, amiatt.
1: Aha, ezzel kapcsolatban?
2: Igen, amiatt, hogy úgy érzik, hogy ők már tudják, hogy kell manifestálni, megvan, hogy a teremtő erő hogy működik, csinálják is, kitartóan, és hogy nem működik. És hozzánk nagyon sokan járnak gyakorolni energiagyakorlatokat, és azt látom, hogy ahonnan érkeznek, már bennük van az a fájdalom, az a bűntudat, hogy már annyit próbáltam, akkor lehet, hogy ez nekem nem jár. Én nem tudom megcsinálni. Másnak biztos működik, nekem nem megy. És nagyon fontos, hogyha valamit innen üzenhetnék, az, hogy nem vagy hibás, vagy nem vagy bűnös, és az, hogy eddig nem sikerült, az nem azt jelenti, hogy neked nem jár, hanem az, hogy az a módszer, ahogy próbálod, az egészen egyszerűen nem működik.
1: Uh-huh. Az egy tévút.
2: Hát itt az ideje a paradigmaváltásnak. Uh-huh. Mert a kamu ezotéria, az ezotéria az egy fantasztikus dolog. Nagyon, nagyon magas eszményekkel. A szeretet, az, hogy egyek vagyunk, igazán nem csak dumából, hanem hogy úgy élhetünk, hogy jóban vagyunk egymással, meg magunkkal. Uh-huh. a magas eszmények, ez engem nagyon mozgat. De a kamu ezotéria az nem más, mint bűntudatkeltés. Én például kinyitom az Instát, és azt látom, hogy a negatív dolgokat is te teremtetted meg magadnak. Vagy azt is meg lehet teremteni. Gyakorlatilag az embereknél már nem az van, hogy probléma, hogy az életükkel van valami gond, hanem már hibásak is érte, hogy ezt ráadásul ők manifesztálták. Uh-huh. És innentől kezdve az emberek már szinte gondolkozni sem mernek, mert már nem lehet negatív gondolatokat gondolni. Nem lehet például félni, ha valaki kap egy súlyos diagnózist.
1: Tehát csak, hogy értsük, mindenért mi visszük el a balhét, minden ránk van kemme.
2: Inkább azt mondanám, hogy lehetőségünk van, változtatni akarunk, uh-huh. de nem azért, mert iszonyatos probléma van velünk, és bűnösök vagyunk. Gyakorlatilag ez a tudatosság biznisz, ez arra épül, hogy minden fejben dől el. És ha életedben volt egy negatív gondolatod, akkor már rácsesztél, mert uh-huh. akkor már te vagy a hibás.
1: Jó, de jó, hogy jöttél ezeket most tisztába tenni. Hát kedves hallgatóink, egy olyan energetikai mentorral beszélgetek most, Anaméval, aki hát a saját életével bizonyította, hogy lehet ez másként is. Hogy valóban működik a teremtés, meg a manifestáció. Egy, hát kimondhatom, ugye?
2: Persze, nincs titok, transzparencia.
1: Hajléktalan állapotból és halálos betegségekkel, amikben mások belehalnak, élő emberből, egy hölgyből lett most gyakorlatilag az energetikai mentor, aki persze mellette pszichológus és mindenfajta hivatalos diplomát megszerzett a tudományokban, ami téged és őt érdekelte. Millió sorsot fordítottál meg a saját magadén kívül. És eleve az egy óriási nagy kegy, vagy óriási nagy csoda, hogy itt beszélgetünk, hogy itt vagy. És egy ilyen rendszer van mögötted.
2: Hát először is nagyon köszönöm, meg nagyon hálás vagyok. Itt tulajdonképpen itt ez a nagyon jó kérdés, hogy milyen jogon dumálok itt. Már ezt nagyon jó feltedni, és biztos vagyok benne, hogy minden ember fel is teszi, mert jelenleg olyan korban élünk, hogy bárki fel tud arra húzni egy bizniszt, hogy gondolkozz pozitívan, képzeld el, teremtsd meg, rendeld meg.
1: Tehát
2: az
1: univerzumtól. Mondja ezeket a mondatokat.
2: Ezt vissza lehet mondani, igen, és onnantól kezdve tolja. És itt az a kérdés, hogy és szerintem meg mindenki ki van abból ábrándulva, hogy a manifestációs szakértők, bőség, párkapcsolat, gyakorlatilag albérletben élnek a macskájukkal, de közben beszélni azt nagyon megy. És itt tényleg az a kérdés, hogy és ez jó, mert az emberekben kialakult már szerintem az online térben az a fajta bizalmatlanság, a szó legjobb értelmében, hogy dumát már annyit hallottam, akkor most nézzük meg, hogy mik a tények. És nyilván nekem azt kell megmutatni, hogy az én életemben ez hogyan működött. Ami, hát maradjatok velem, mert kicsit szomorú, de igazából, ha meg azt nézzük, hogy hova vezetett, akkor meg nagyon...
1: Hát az meg happy end.
2: Az meg nagyon full happy end. Mert igazából ez olyan, ismered ezt a kifejezést, hogy állatorvosi ló, tudod, hát, akinek ne, minden baja van, és így demonstrálni lehet rajta.
1: Te voltál az.
2: És gyakorlatilag én ilyen voltam, hát bántalmazó családba születtem, súlyosan betegen, nem sorolom végig az egészet, csak így áttekintésben, hogy csipőficam, pupos voltam, a gerincem sérült volt, a ciszták, miómák, vérzővastagbélgyulladás, autoimmun betegség, veselégtelenség, nem sorolom fel az egészet, aszma.
1: Meg egy is sok lenne.
2: És igen, és akkor gyakorlatilag elmenekültem otthonról, ahogy nagykorú lettem, és hajléktalan voltam, mert hát ugye nem volt semmilyen hátterem, munkát kerestem, fél évet lehúztam az utcán, és amíg valahova felvettek, és gyakorlatilag utána meg bekerültem ugye az elfekvőre, mert hát akkor már annyira beteg
1: voltam. Mert lemondtak rólad.
2: Hát az volt, hogy már nem is tudom, majdnem fél évig voltam kórházban, és tudod, ahol a paravánt húzzák az ágyak, az ágyak köré, meg akiket karácsonykor nem engednek haza. Igen, ugye? Itt volt Pesten. És akkor ott tulajdonképpen vicces módon, mert megvolt a tudásom, hiszen közben tanultam, én 16 éves koromtól tanultam jógát. Megtanultam szanszkritül a buddhista főiskola jóga szakán, ami egy 5 éves képzés, hogy a jóga írásait, az ősi írásokat eredetiben olvashassam. És tulajdonképpen, és a jóga már rajtam nem segített, ezzel nem a jogára akarok rosszat mondani, de az, hogy hajlékonyabb vagyok egy kicsit, az már úgy nem rázott meg ebben az állapotban. Azt kerestem, hogy lehet beindítani a motort. Tehát, hogy ha sehol, semmilyen területen nincs energiám, se az anyagiak terén, ugye, mint bőség, volt egy bántalmazó párkapcsolatom, tehát azt sem, nem mondom, hogy abban topon lettem volna. Hát a család, mint családi szeretet, hát ezt
1: az nem volt meg.
2: Ugye nem kell fokoznom így a témát. Tehát gyakorlatilag meg egészség, tehát hogy sehol nem álltam. És arra gondoltam, hogyha az elfekvőm, hogyha itt fekszem tovább, mint egy zöldség, akkor pont az lesz velem, mint a többiekkel, hogy majd jön a paraván. Nagyon fiatal voltam, és úgy voltam vele, hogy hát már ezt biztos kipróbálom. Tehát elkezdek kísérletezni a testemmel. És hogy tényleg ez lesz a puding próbája az evés, tehát hogy megnézzük, hogy ez hogy működik. Ha működik, akkor ki fognak innen engedni. Erre semmi esélyem nem volt. Tehát ott gyakorlatilag már tényleg ott elfektettek. És akkor képzeld el, hogy onnantól kezdve azt vettem észre, hogy nem csak, hogy az egészségem épült vissza, és ide hozzátartozik az is, hogy közben vesét kaptam, transzplantált vesével élek, és nagyon hálás vagyok érte. De a többi betegséget ez nem gyógyította volna. Uh-huh. Úgyhogy jelenleg, ahogy látsz is engem, az életerő a sokkal több, mint az, hogy valakinek jók a leletei, vagy éppen nem haldoklik.
1: Igen.
2: Tehát, hogyha gyakorlatilag úgy építettem vissza energetikailag a testemet, hogy hiába mennék vissza az elfekvőre, hogy volt itt egy szerződésünk, hogy itt halok meg, ez nevetséges lenne, ugye? Tehát gyakorlatilag azt tanultam meg, hogy az életem különböző területeit célirányosan, nagyon hatékonyan, egyszerűen elvégezhető gyakorlatokkal, amit még a kerekesszékben is meg tudtam csinálni, hogy lehet visszatölteni, hogy lehet energetizálni úgy, hogy ott valami újjáépüljön.
1: Tehát, hogy értsék a hallgatók, tulajdonképpen kifejlesztettél egy saját módszert, amivel az összes halálos betegséget, vagy mások által halálosnak ítélt betegségeket túlélted, meggyógyítottad, itt állsz, vagy ülsz előttem teljesen egészségesen, millió bizonyítékkal a hátad mögött az elmúlt évtizedekből, van iskolád, van központod, az Ötvös utcában vagytok itt Budapesten, megtalálhatok, millió embernek segítettél már, és még millió embernek fogsz, hiszen ez a, majd elmondod, hogy miért a missziód, vagy mi ez neked egyáltalán, ez a segítő szándék, és hát ugye azzal a sok-sok diplomával, tapasztalattal, és hát főleg a saját életedből hozott bizonyítékokkal adod át azt a tudást, ami másoknak is segít. És ha valaki tudja a manifestációt, vagy amivel kezdtük a teremtést, az te vagy.
2: Ó, egyrészt nagyon köszönöm, másrészt azért elmondanám a happy endet, hogy
1: kíváncsi
2: élvezkedjek benne. Okay. Szóval, hát itt ül velem a férjem, 19 éve, 20 éve vagyunk együtt.
1: Igen, és... aki most épp nem beszél, de majd legközelebb jön ő is, és őt is hallgatom.
2: És... igen, és bőségben élek, nemzetközi cégvezető vagyok, az álom életemet, az álom munkámat élem, vagy hivatásomat. Gyakorlatilag az életem minden területe jóra fordult.
1: És hát sikeres, kívülről nézve is.
2: Meg belülről nézve
1: hát
2: is. Tehát, hogy igazából, és az van, hogy nem felejtem el, hogy honnan jöttem, és be vagyok sózva. Tehát képzeld el, annyira dolgozik ez bennem, hogy ez, nem azt mondom, hogy könnyű volt, de nem volt nehéz. Tehát, hogy ehhez az kellett, hogy tulajdonképpen kicsit kocka vagyok. Tehát ez olyan, mint hogyha megnézzük, mondjuk azt, hogy csakrák. Uh-huh. És ez gyakorlatilag nagyon le van járatva ez a szó. Tehát, hogy mindenki azt gondolja, hogy jaj, hát a indiai kultúrtörténet, meg hogy tudom, hogy milyen szint tartozik hozzá, és már tudom, hogy mi az. Az a kérdés, hogy lesz ettől az embernek jobb az élete? Én még ilyet nem láttam sehol, hogy tudnák ezt igazán használni. És tulajdonképpen ez nagyon egyszerű, ezek kis belső motorok, amik energetizálják az életednek egy-egy területét. És ezt meg lehet találni a leghatékonyabb módját annak, hogy energiát juttass az életednek ebbe a területébe, és akkor az életednek az a területe újjáéled. És amit hajléktalanként gyakorolva, meg az elfekvőn gyakorolva jegyzeteltem, iszonyatosan kocka vagyok, tehát én nagyon-nagyon odafigyelek erre.
1: Okay.
2: Nagyon, nagyon. Én nagyon odafigyelek az alapokra, hogy jól meg legyen valami alapozva. És már ott is jegyzeteltem. És ezekből a jegyzetekből lettek tulajdonképpen azok a 8 lépcsős programok, amik 8 lépéses programok, amik most az Anami program lényegét adják.
1: Igen, és most ráadásul azért is beszélgetünk, mert van egy olyan időszak az iskola, minek nevezzük egyébként, a központnak?
2: Anami központ.
1: Az Anami központban most van egy olyan időszak, amikor tényleg mindenki megalapozhatja a nulláról az életét, és nem baj az, hogyha mínuszból jön, hát látják, vagy hallják, kedves hallgatóink, ha valaki mínuszból jött, vagy a lehetetlenből az Anami. És mégiscsak itt vagy. Szóval most van egy különleges időszak, ugye, nálatok?
2: Igen, október 31-ig, hogyha valaki újként keres meg minket, akkor én végig gondoltam, úgy alakítottam ki ezt a programot, hogy végig gondoltam, hogy mit látok az embereken. Hál' Istennek nagyon sok emberrel vagyok kapcsolatban ebben a témában. És az látszik, hogyha a megbocsátás önmagunknak, ha ez nincs meg, akkor gyakorlatilag szabotáljuk magunkat. Mm. Megbocsátás másoknak, ha ez nincs meg, akkor kiadjuk a saját erőnket a kezünkből. Mm. És elfolyatjuk, odaadjuk annak a másiknak. A másik pedig az önszeretet. Ha ez nincs meg, akkor nem tudunk úgy jót kívánni magunknak, mint annak, akit nagyon szeretünk. És ezt már annyiszor hallották az emberek, és a kamu ezó azt mondja, hogy engedd el. Az engedd el az...
1: De van ilyen?
2: Nincs.
1: Ja, oké.
2: Ezt egyébként a pszichológiában úgy hívják, hogy mágikus gondolkozás.
1: Aha.
2: Tehát nagyon jó lenne azt hinni, hogyha azt mondom, hogy engedd el, vagy 108-szor elmondom, hogy engedd el.
1: Hát ez már persze lenne lehet, ezt már még a gyerekeim is használják.
2: Ez, hát kb. Ennyit tud.
1: Ennyi, oké. Okay.
2: Tehát, hogy, és ezzel senkit nem akarok megsérteni, mert akinek kisebb problémája van. Tehát, hogyha valaki például full bőségben él, és szeretném megteremteni jó érzésből, buliból azt, hogy nyer a kaparósos jegyen, annak az ilyen technikák lehet, hogy működnek. Uh-huh. De ha valakinek valami nagyobb problémája van, akkor az, hogy engedd el, az baromira nem lesz elég. Ahogy mondtad is, hogy mindenki már meg van világosodva, egészen addig még egy hetet el nem tölt a családjával, meg akkor kiderül, hogy az engedd el 108-szor, meg 10-szer 108-szor sem volt arra elég, hogy ezeket a fájdalmakat igazán felülírja. Azért, mert nem csak fejben vagyunk jelen egy ilyen stressz helyzetben, hanem gyakorlatilag az energiáinkkal, az egész lényünkkel.
1: Uh-huh. No, van még itt az alapozásnál, amiről nem beszéltünk?
2: Igen, van.
1: Megbocsátás magunknak, másoknak?
2: Igen, még van egy negyedik kurzus is, ami nekem nagyon tetszik, mert élőben megmutatja, valaki végigcsinálja velünk, élőben megmutatja azt, hogy mennyi kárt okoznak azok a technikák, hogy képzeld el, gondolkozz pozitívan, mindenki ráfeszül, mint állat.
1: Aha. Uh-huh.
2: És ez a feszültség, ez nem teremt.
1: Hát és félre is viszi őket, én is azt látom.
2: Tulajdonképpen ebből születik az a bűntudat, hogyha már ennyit csináltam, ennyire elképzeltem, ennyire mindent megtettem, akkor már nem érdemlem meg, vagy nem tudom, bármi. Úgyhogy ott élőben meg lehet tapasztalni, hogy feszültség helyett hogyan lehet a bizalomból, a biztonságból, nyugalomból jelen lenni, teremteni. És ez most 75%-kal olcsóbb, ami sok. És megmondom őszintén, hogy az van mögötte, meg azért is beszélek veled, bár full introvertált vagyok. És...
1: Hát én ezért mondtam az elején, hogy azért, na, hogy csak képzeljék el a kedves hallgatók, hogy azért ez úgy szokott lenni nálam itt ebben a műsorban, hogy még ebből a hivatásból is, vagy területről azért inkább jelentkeznek be az emberek.

0: pontosan hogyan irányítsák az energiát, és ezt hogy kössék meg ott, ahol kell, ahhoz, hogy ez az életterület energiához jusson. Ez olyan, mint egy ilyen mérnöki meló. Ehhez nagyon kockának kell lennie.
1: Jó,
0: ez nem elég a jó duma.
1: Megalapoztad nekik.
0: Tulajdonképpen igen, mert kénytelen voltam magamon.
1: Jó, meg is tanítod őket? Ezt ki lehet jelenteni?
0: Abszolút, sőt, az oktatóink, oké, hogy egy nagyon mély képzés van mögöttük, és folyamatos továbbképzéssel megyünk, de ez egy tanítható módszer. Uh-huh. Tehát, hogy nem csak én vagyok ebben magukkal. Egyedül. Aki eljön hozzánk, annak nem kell érteni ilyen mélységben, mert úgy csinálok, mintha ez egy egyszerű dolog lenne, ugye felébreszteni az energiát, megkötni. Valójában ez komoly tudás. Uh-huh. Tehát amire valaki nálunk oktató lesz, az nagyon komoly képzés.
1: Na jó, de aztán meg mindenféle ezt át is adja. Tehát azért vannak a te oktatóid, hogy minket támogassanak.
0: Az a jó, hogy neked nem kell, így van, de neked nem kell tudnod azt a háttértudást, amit én és az oktatók tudunk, mert az túl nagy elvárás lenne. Viszont ezekben a 8 lépéses programokban, meg ebben az alapozó programban, amiről most szó van, ott benne van ez a tudás.
1: Na képzeld el, Anami, hogy jó társaságban repül az idő, a végén vagyunk. Hm. Úgyhogy most van az a lélektani pont, hogy mondd el kérlek az elérhetőséget, hogy hol tudjuk ezt a sok mindent elolvasni, átrágni magunkat, és aztán jelentkezni.
0: anameprogram.hu
1: anameprogram.hu, így megtalálom.
0: anameprogram.hu október 31-ig. Köszönöm szépen.
1: Nem olyan nehéz. Millió kérdésem van még, ami most kimaradt. Ígérd meg, hogy visszajössz.
0: Boldogan, és köszönöm szépen.
1: Folytassuk. Hálás vagyok. Két héten belül akkor folytatjuk kedves hallgatóink Anamé-val. Önök az Anamé programot keressék az interneten, mert az összes fontos információ ott van. Vigyázz magadra, kérlek, addig is. Meg önök is természetesen. Anamétól most elbúcsúzom, önöktől még nem. Jön a műsor második része. Újabb izgalmas téma. Újabb izgalmas vendéggel.
0: Minden jót.
1: Köszönöm, hogy itt voltál még egyszer, és arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet.
2: Ez a Slágerkult.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Őrizetbe vették Hankó Balást. 200 új gyalogátkelőhely létesülhet Budapesten. Múzeumpedagógiai díjátadóval kezdődött a 21. Múzeumok őszi fesztiválja. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Őrizetbe vették Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselőt. A volt kulturális és innovációs miniszter az ügyészségi idézést este kapta meg a parlamentben, ahol Forstoffer Ágnes házelnöktől is levelet kapott arról, hogy el kell hagynia az országház épületét. Ezért távozott onnan és egyenesen az ügyészségre ment. A mentelmi jogának felfüggesztését a legfőbb ügyészség kezdeményezte, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt, az úgynevezett NKA ügyben. Hankó korábban koncepciósnak nevezte az eljárást, és tagadja a vele szemben megfogalmazott vádakat. Új gyalogos stratégiát fogadott el a fővárosi közgyűlés, amely a biztonságosabb és akadálymentesebb gyalogos közlekedést célozza Budapesten. A tervek szerint 2030-ig 200 új gyalogátkelőhely létesülhet, és a villamos megállók legalább felét teljes körűen akadálymentessé tennék. 2035-re az aluljárós csomópontok akadálymentesítése a cél, lehetőség szerint felszíni gyalogátkelőhelyek kialakításával. 2040-re minden lakóutcát forgalomcsillapított övezetté alakítanának. A hosszú távú cél pedig az, hogy 2050-re Budapest közterületei teljes körűen akadálymentesek és gyalogos barátak legyenek. Szavazategyenlőség miatt megismétlik vasárnap a budaörsi időközi képviselőválasztást. A Pest vármegyei város 6-os számú választókerületében szeptember 6-án tartottak voksolást, miután az ott 2024-ben megválasztott képviselő Ritter Gergely májusban elhunyt. A 6 jelölt közül Tóth Benedek független jelölt és Lévai István Attila, a Budaörs Fejlődéséért Egyesület jelöltje egyaránt 171 szavazatot kapott. A 2245 választópolgár közül 482-en szavaztak. A választási szabályok tavaly évvégi módosítása óta szavazategyenlőség esetén már nem új időközi választást, hanem a szavazás megismétlését rendelik el, melyet október 4-ére tűzött ki a helyi választási bizottság. Javában zajlik az István út és a Pozsonyi utca felújítása Újpesten. A munkálatok több ponton is látványosan haladnak. Elkészült a rendelőintézettel szembeni gyalogátkelőhely középszigete, a taktilis burkolat és a végleges aszfalt is, írja a kerület honlapja. A Lehel tér felé közlekedő villamosok peronján szintén elkészült a szegély és a taktilis jelzés, ott már csak az aszfaltozás van hátra. Megújulnak az autóbusz megállók is, több helyen már az útburkolati jeleket is felfestették. Közben zajlik a Tavasz utca és az István út északi oldalán futó szervízút felújítása is. A közlekedőknek érdemes figyelniük, mert a Tél utca és a Pozsony utca környékén megváltozott a forgalmi rend, jelenleg a balra kanyarodás nem megengedett. Múzeumpedagógiai díjátadóval kezdődött hétfőn a 21. Múzeumok őszi fesztiválja, amely november 15-éig várja a látogatókat országszerte. Az idei rendezvénysorozat Maradjunk a tárnál címmel zajlik, mintegy 150 intézmény, csaknem 550 programjával. A fesztiválhoz kapcsolódó országos múzeumpedagógiai évnyitón a leginnovatívabb és példaértékű kezdeményezéseket is elismerték. Idén 6 intézmény kapta meg a Családbarát Múzeum címet, köztük a Balatoni Múzeum és a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum. Kellemes koraőszi időjárás várható sok napsütéssel. Felhők alig lesznek az égen. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Szerdán is derült, csapadékmentes idő valószínű. A hőmérséklet hajnalban 10-13, délután 23 és 27 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Ez a Slágerkult.
2: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Méghozzá junior primadíjas zongora művész, Zsozsonics Ildikót köszöntöm nagy szeretettel.
3: Jó estét kívánok.
2: Még nem találkoztunk sem az életben, sem az étterben, most ez egyszerre megtörténik, és szívből gratulálok.
3: Köszönöm egyébként szépen.
2: Mert hogy van itt egy nem is akármilyen diadal, egy megosztott második hely. Azt mondja el, legyen kedves, hogy pontosan hol.
3: Szóval a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora Versenyen, amit most Pécsett rendeztek, eddig Budapesten volt a Nemzeti Filharmónia rendezésében, és ez egy 4 fordulós zongora verseny volt, ahol most idén nem adott ki első díjat a zsűri, de én kaptam a megosztott második díjat egy blues zongora művészlánnyal.
2: Azt tudjuk, hogy miért nem adtak ki első díjat?
3: A zsűri szavaiból én azt, amikor beszéltem velük utána, akkor azt vettem le, hogy nem gondolták, hogy senkiről nem gondolták úgy, hogy lett volna az a wow faktor, hogy így biztos, hogy ő kell legyen az első helyezett. És ez szokott ilyesmi lenni, hogy nem adják ki az első díjat. Én így gondolom, hogy talán hogy ez így lehetett. És főleg azért is, mert annyira közel vagyunk egymáshoz színvonalban általában, főleg 4 forduló után, hogy nagyon nehéz a zsűrinek dönteni. Ez egy nagyon sok dolog által befolyásolt döntés, és most ez így született.
2: Az, hogy most Budapest vagy Pécs, van jelentősége, hogy hol kell megmérettetni magát az embernek?
3: A Pécsi Kodály Központban rendezték ezt a versenyt, ami számomra nagyon hasonló a MÜPÁ-hoz. És az a terem, amiben voltunk, nekem nagyon hasonló a Bartók teremhez.
2: Tehát ahogy szól?
3: Igen, az akusztikája, a kinézete... és azt mondják erről a Kodály Központról, hogy egyik legjobb akusztikájú terem Európában.
2: Komolyan? Mármint a budapesti?
3: Nem, a Kodály Központ.
2: A Kodály Központos, aha.
3: Igen.
2: Én erről gyakran beszélgetek itt művészekkel ebben a műsorban, akik jönnek, hát főleg ugye a komoly zenészekkel, hogy van, aki a Zeneakadémiára esküszik, van, aki a művészetek palotájára, hogy és akkor ennek kíváncsi vagyok a lélektanára tényleg, hogy van ez, befolyásolja az embert a produkciójában? Hogy mit hall vissza?
3: Abszolút.
2: A színpadon?
3: Nagyon, és nekem az volt a legkülönlegesebb dolog, hogy nagyon, de nagyon más, hogy az ember mit hall a zongora előtt, mint ami 2 méterre hallatszik, meg ami nem tudom, 100 méterre hallatszik, igen. Mit tudom én. És de konkrétan, hogy leraktam egy felvevő készüléket oda a színpad szélére, és már ott teljesen más volt. Azok a finom részletek, amiket én hallok az zongorán, az abból is sok elveszik már olyan közelről is. És ez nagyon-nagyon érdekes, és sokkal, sokkal rosszabbnak hallom, amit én játszok, mint amit mondjuk a zsűri hallhat. Nyilván ez változik a teremtelítettségével, és hozzá kell így alkalmazkodni billentés technika szempontjából is, hogy épp az adott terem, az adott közönség hogyan veri vissza, vagy hogyan nyeli el a hangokat. Nagyon, nagyon érdekes.
2: Nekem az egyik kedvenc hangszerem az zongora egyébként. Sose tudtam sajnos rajta játszani, de mint műkedvelő abszolút. Mondjuk azért a hangszerért is rajongok, és bocsánat, én nem szeretek ezeket a sablon kérdéseket itt ebben a műsorban, de most valahogy nem tudom elkerülni, hogy egy hölgyet mi visz a zongora művészet irányába? Tehát mi az, amiben beleszeretett annó? És ami még mindig ott tartja?
3: Szintén ez általában szerintem a gyermeki csodálatból születik először nyilván van az álom, hogy úristen, ez annyira érdekes ez a hangszer, és akkor én majd híres zongoraművész szeretnék lenni, és nekem ez a csodálat, ez nem tűnt el azóta sem. Nyilván voltak, szóval 5 éves koromban kezdtem el zongorázni, előtte fél évet furuljáztam, és előtte, szóval amielőtt a Zeneakadémiára felvettek volna, 2 zeneiskolát is megjártam, és készültem a rendkívüli tehetségek képzőjébe, és akkor még voltak ilyen kihívások, hogy úristen, nagyon sokat kell gyakorolni, és hogy ezt hogy fogom bírni, meg stb. Aztán, amikor felvettek 10 éves koromban az Zeneakadémiára, akkor én úgy döntöttem, hogy akkor született meg a döntés, hogy én hajlandó vagyok egy egész életen át azért dolgozni, minél kifinomultabb, és minél nagyobb tudású zongoraművész lehessek, és őszintén szerintem ez soha nem szabad, hogy kivesszen az emberből ez a gyermeki, nem tudom, ilyen, ez az ilyen, hogy merjek álmodni, és hogy merjek még az ilyen szóval a tökéletességre törekedni, hogy én legyek a legjobbak között, és ez még mindig bennem van.
2: Valószínűleg ez az, ami viszi tovább.
3: Igen,
2: folyamatosan, igen, igen. Meg ilyen eredményeket generál, és ez milyen jó. Mit kellett ott játszani egyébként a versenyen?
3: Ezen a versenyen.
2: Mi volt a nyertes mű?
3: A nyertes mű az őszintén, hiszen nem tudom, hogy a pontokat tovább vittük el, de szerintem mindegyik forduló szerepet játszott, hogy a végső eredménybe, de a mű, amit a végén játszottam a zenekari döntőben, az a haláltánc volt, Liszt haláltánca, ami gyakorlatilag az egyik kedvenc versenyművem az összes versenymű közül, és ezt a zsűri választotta ki, ugye az utolsó fordulóban kettő zongora versennyel kellett készüljünk, és a zsűri választotta ki, hogy melyiket játsszuk, és én nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy ezt választották, mert az Ádúr zongora versennyel készültem még, ami nyilván mindegyik zongora verseny máshogy nehéz, de nekem a haláltánc az, amiben a legtöbb kedvemet lelem, és annyira azonosulni tudtam vele.
2: Azt nehéz játszani? Most kérdezem én, aki nem értek hozzá szakmailag, csak próbálom elképzelni.
3: Szerintem a legnehezebb dolog a haláltáncban az, hogy van egy annyira különleges zenei nyelvezete, meg ilyen nem csak történetmesélése, de ilyen effektusokat kell. Nem elég, hogy elzongorázom a futamokat, meg nagyon-nagyon gonoszan játszom az egészet, de úgy, hogy konkrétan egyes billentésben, meg hangzásokban kell megjeleníteni olyasmit, mint például a lelkeknek a sikoltása, meg az ilyen nevetés, ami a pokolból jön, meg ez az égi jelz, az égi jelzések, a mindenféle hangszerek, az ilyen kürtök, meg a dobok, meg mindenféle nagyon-nagyon ijesztő, ilyen egészen filmes jellege van ennek a műnek szerintem. És szerintem nagyon sok zeneszerző nem csak a klasszikus környezetben inspirálódott ebből a darabból, ahogy Liszt is szerintem inspirálódott a Berlioznak a fantasztikus szimfóniájából, amiben van a Bosszokrány szombat nevű tétel, ami szintén ugyanazt a középkori dallamot dolgozza fel, mint ez a haláltánc, ami egy nagyon-nagyon népszerű dallam volt a zeneszerzők körében. Most nagyon belementem ebbe mélyen, de...
2: Jó, nem baj, izgalmas, mert...
3: Nagyon komplex.
2: Nem látunk bele minden nap se egy zongoraművész életébe, se egy ilyen versenyhelyzetbe. És akkor most megint a zongoraművész élete felé mennék vissza, hogy van például kedvenc játszóhely koncert szempontból?
3: Számomra talán a kedvenc helyem, ahol mindig szeretek fellépni, az a Zeneakadémia nagy terme. Annyira szerencsés vagyok, hogy azt elmondhatom magamról, hogy nekem már szinte rutinot játszani, annyiszor játszottam már ott, és egyszerűen annyira családias nekem. A Solti terem még inkább, mert az egy kisebb terem is, de igazából mind a kettő annyira különleges helyet foglal a szívemben, hogy rendszeresen megkapom a lehetőséget, hogy ott előadhassak, és van egy egészen különleges akusztikája, amitől nem is túl nagy az érzése a teremnek, és nem is túl kicsi. Egyszerűen szerintem tökéletes. A nagyobb termeknek van egy olyan tendenciája, hogy kicsit így magányosnak érzi az ember így a közepén.
2: Aha.
3: Először a Kodály központban is így éreztem magam, hogy úristen, ezek a vakító fények, meg hogy annyira hatalmas nagy a terem, és az első fordulókban nem is volt olyan sok ember, ezért nagyon egyedül éreztem magam, de ez őszintén változik. És nem nagyon lehet hozzászokni egy színpadhoz, őszintén minden színpad más, szerintem. De az Zeneakadémia nagy termében már úgy vagyok, hogy minden egyes alkalom, amikor oda kilépek, akkor olyan, mintha egy szalomban játszanék.
2: Most ez azért érdekes, mert akik jönnek a műsorba és mesélnek, azok meg pont fordítottjáról, hogy hú, hát ott meg vannak illetődve, hogy ezen a számukra szent helyen, mert ugye nagyon sokan onnan jönnek, és az alma máterükben kell fellépni, és az mindig másabb, talán izgatottabb, de ezt még nem is hallottam senkitől, hogy hát ez a szalon, meg hogy családias, és szinte hazajár.
3: Oda. Igen, igen.
2: Na, örülök neki. A másik, hogy zongora művészként kortárs vagy klasszik Melyik a?
3: A kortárs zongora zenével kapcsolatban most volt egy olyan különleges dolog ezen a Liszt versenyen is, hogy Kurtágot kellett játszunk, mert mivel 100 éves ebben az évben, és őszintén én úgy vagyok a kortárs zongora zenével, hogy szerintem vannak egészen zseniális és egészen elképesztő zenék, és szerintem meg kell találni azt, ami az embernek tetszik, amit az ember be tud fogadni. Én se tudok mindent befogadni, azok a darabok, amiket tanulhattam, és például mondjuk Ligeti már nem számít annyira kortársnak, de az én újabb magyar zenéket nagyon, de nagyon szeretem sokszor. De nyilván jobban húzza a szívem a régebbi zenékhez. Vannak olyan zongoraművészek, akik specializálódnak a kortárs zenére, mivel egy egészen más irodalomról van szó gyakorlatilag, és nagyon, nagyon sok munkát igényel, hogy az ember úgy tudja eljátszani, és a közönségnek átadni, hogy ne egy ilyen idegen, furcsa dolog legyen. Nekem is sok munkát igényelt, hogy ezeket a Kurták darabokat úgy tudjam megtanulni, hogy a nemzetközi zsűrinek is és a közönségnek is át tudjam adni ahogy megírta a szerző. De a kedvenc zeneszerzőim közül, a kedvenc zeneszerzőim így a régebbi, mondjuk a romantikus és a bécsi klasszikus korból kerülnek ki.
2: Aha. Mennyire látja előre az életét zongoraművészként? Mennyire lehet tervezni ebben a szakmában?
3: Most egy olyan részében vagyok az életemnek, hogy most már így évre előre tervezek. Nyilván van még mindig az, hogy hú, nagyon szeretnék majd megnyerni egy nagy versenyt, és majd tanítani ezen akadémián, ledoktorálni, de egyelőre most úgy vagyok, hogy minden évre előre tervezek, hogy egy-két verseny egy évben, ezt tanuljam meg, azt tanuljam meg, és de nyilván bennem van az, hogy majd itt ledoktorálok, és milyen jó lesz. De most egy kicsit ilyen kicsit rövidebb távra tervezek.
2: Jó, de az nem ördögtől való.
3: Nem.
2: Rövidebb távra tervezni. De milyen ma a szakma? Fiatal zongoraművészként kérdezem. Ilyenre számított, amikor elindult a nem egyszerű úton?
3: Én nagyon-nagyon élvezem itt az akadémián, most már gyakorlatilag 10 éve oda járok, összvisz, és nagyon-nagyon élvezem az oktatást, és a többi zongoraművésszel való kollaborási lehetőséget, meg más, meg azt is nagyon szeretem, hogy elő van segítve, hogy más hangszeresekkel is zenéljünk, és kamarázzunk. És egy ilyen magyar nemzetközi versenyen is nagyon különleges részt venni, már nem először veszek részt, a Bartók versenyen is részt vettem, ami a Zeneakadémián volt szervezve, és vannak az osztályomból is olyan zongoraművészek, akik szintén indultak, és sikereket elértek ezeken a versenyeken. Én már nagyon régóta amúgy nem jártam Magyarországon versenyre, és
2: csak külföldön,
3: és ez a Bartók verseny meg a Liszt verseny volt az a két verseny, ahol megint Magyarországon indultam, és ez így extrán érdekes szerintem, hogy többiekkel együtt indulni, és úgy, hogy közben meg a nemzetközi mezőny is
2: mutatja
3: magát
2: igen.
3: Itt.
2: Furcsát kérdezek, de őszintén érdekel, hogy miért fontosak a versenyek?
3: A versenyek, sokan azt mondják, hogy nem tudom, hogy nem szükséges, és máshogy is meg lehet élni. Igazából itt nem is a megélhetésről van szó szerintem, hanem a tapasztalatszerzésről, mert a verseny az így arra készíti az embert, hogy a lehető legjobbat hozza ki magából, és szerintem nekem mindig ad egy célt, hogy épp milyen repertoárt sajátítsak el, olyan szintre próbáljam kifinomítani a képességeimet, amit így stressz alatt, ilyen stressz helyzetben és ilyen zsűri előtt is ki tudok adni magamból, és szerintem ez egy nagyon jó célkitűzés. Nyilván nem szabad túlzásba vinni, mert annyira ki lehet égni, hogy nekem is volt már többször olyan, hogy nem tudom, csak ilyen 2 hónap telt el egy-egy verseny között, és az, szóval azt sem szabad csinálni, de szerintem az egészséges, és nem is úgy kell belemenni, hogy úristen, akkor most muszáj első díjat nyernem, akkor vége a világnak, hogyha nem. És próbálom megtalálni ezt az egyensúlyt, és szerintem ez egy nagyon jó életmód, életcél, és közben persze kell rendes koncerteket, kell kamarázni is közben, és igyekszem ezt az egyensúlyt megtalálni. Nyilván sokan mondják, hogy úristen, én mindig versenyeken vagyok. Igyekszem jól beosztani az időmet, és nem túlzásba vinni, és őszintén ez a második díj, amit itt nyertem, ez most egy nagyon jó visszajelzés, uh-huh. hogy sikerült jól dolgoznom, sikerült jól beosztani az időmet, és nem mentem át egy ilyen munkás, hogy csak az, hogy jaj, dolgozom egyfolytában, uh-huh. és nem tudom mi, hanem őszintén nagyon élveztem is ezt a versenyt, és sikerült művészileg is, nem tudom, ilyen katarzist elérnem magamba, és meg a
2: szerintem a zsűriben is. Az nagyon fontos. De azok mindig megvannak, a katarzisok önmagában? Vagy nem mindig?
3: Nem mindig. Az a baj, hogy bármennyit is készül, bármennyit dolgozik az ember, sajnos nem mindig tud úgy teljesíteni egy versenyen. Volt már olyan, hogy az első fordulóban kiestem, mert egyszerűen nem tudtam megtalálni azt a...
2: De azokat könnyen kezeli? Lelkileg?
3: Muszáj könnyen kezelni, nyilván nem egy jó érzés, hogy mondjuk egy újabb versenyre jelentkezni azután, hogy mondjuk uh-huh. az előző nem sikerült annyira jól, de mindig le kell vonni a következtetést, uh-huh. és abból még egy ilyen második díjból is levonom a következtetést, mert nyilván van még hova fejlődnöm, és nem mondhatom soha azt, hogy na, én most nagyon megvoltam itt elégedve magammal, nyilván büszke vagyok magam, hogy elértem ezt, mert csodálatos helyzet, és elképesztő, hogy ideig uh-huh. eljutottam, de ebből is a fejlődés a legfontosabb.
2: De a katarzisok azok pillanatokra jönnek?
3: Sokféle katarzis számomra, az, hogyha meg tudok mutatni mondjuk egy zenei pillanatot, vagy ki tudok játszani valamit, amit annyiszor gyakoroltam, és így felszabadultam, meg tudom valósítani az színpadon, abban a stressz helyzetben, az nekem ilyen mini örömöt okoz, és uh-huh. nyilván nem szabad ilyenkor így, hogy elmenjen az ember el a ló, hogy akkor úristen, ez megvolt, és akkor most elengedem magam, stb. És hogyha sikerül egy ilyen, helyzetet fönntartanom végig magamban, hogy ezt az egyik tanáromtól hallottam, hogy meleg szívvel és hideg aggyal kell zongorázni, aha. és hogyha ezt végig fent tudom magamba tartani, és sikerül mindent megmutatnom, és közben biztosan is játszani kevés hibával, az nekem a katarzis, és akkor aztán tényleg így vigyorogva fogok így felállni a zongorától, és ez megtörténhet versenyen is, megtörténhet koncerten is, és nekem őszintén ez a legszebb érzés.
2: Na, hát akkor legyen ez a végszó mára, mert én sok ilyen érzést kívánok, legyen ilyen sokszor.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: És nagyon örültem a találkozásnak, várom vissza a műsorba, sok hasonló pillanat elmesélésével, meg sok hasonló díj kapcsán. Úgyhogy kedves hallgatóink, Rozsonyi Csildikóval beszélgettem, ahol lehet, csak kövessék, szeressék és látogassák a koncertjeit, azt az elképesztő energiát, amit imádott hivatásába beletesz a figyelmükkel.
3: Köszönöm szépen.
2: Viszonozzák, köszönöm Ildikónak, és tőle most elköszönök önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy elköszönés erejéig még fognak velem is találkozni újra.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a Slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Anaménak és Rozsonics Ildikónak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a Sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Megvan, hogy ki lesz a Nyírő Gyula Kórház pszichiátriai intézetének új főigazgatója. Magyar Péter feljelentést tesz az áradó Dunába küldött búvárok miatt. Közlekedéstörténeti vetélkedőt hirdetett a BKV. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Megnevezte az egészségügyi miniszter a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet új főigazgatóját. Hegedűs Zsolt tájékoztatása szerint Váradi Enikő pszichiáter és pszichoterapeuta kapott megbízást az intézmény vezetésére. Az új főigazgató több évtizedes klinikai, oktatói és vezetői tapasztalattal rendelkezik, 2015 óta a Phoenix Ház Pszichózis Centrum alapító intézmény vezetője. Programjának középpontjában a betegellátás biztonságának erősítése, a szakemberek megtartása és a kiszámítható betegutak kialakítása áll. Célja az intézmény országos szakmai szerepének megerősítése. A Nyírő korábbi főigazgatója Ézsi Robin márciusban mondott le, miután az intézményben jelentős orvos és szakdolgozói távozásokról számoltak be. Feljelentést tesz Magyar Péter a telefonos ügyéhez kapcsolódó dunai búvármerülés miatt, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Azt mondta, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés és hivatali visszaélés miatt fordul a hatóságokhoz. Magyar Péter állítása szerint a telefonkeresésekor biztosítás nélkül küldtek le búvárokat a megáradt Dunába. Közölte azt is, hogy mentelmi joga felfüggesztése után áll a hatóságok rendelkezésére, és megköszönte a képviselőknek, hogy megszavazták annak felfüggesztését. Reményteli várakozással fogadta Őrsi Gergely, hogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalhoz került az őt is érintő parkfenntartási korrupciós ügy, írta a Telex. A második kerület polgármestere Facebook bejegyzésében azt írta, bízik abban, hogy az eljárás mostantól pártatlan és hatékony lesz. Őrsi Gergely nyár óta letartóztatásban van, az ügyben vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés és más bűncselekmények miatt folyik nyomozás. 16. alkalommal hirdeti meg közlekedéstörténeti vetélkedőjét a BKV. A kétfordulós versenyre 3 fős 7.-8. osztályos diákcsapatok jelentkezhetnek az ország bármely iskolájából. Az idei feladatsor a Föld alatti Vasúti Múzeum Budapesti Mesék című időszaki kiállítására épül. Az első forduló feladatlapját november 4-én délig kell beküldeni. A legjobb 5 csapat november végén a Föld alatti Vasúti Múzeumban rendezett döntőn mérheti összetudását. Beadvánnyal fordul az Európai Úszószövetséghez a Magyar Úszószövetség, hogy Betlehem Dávid és Fábián Bettina visszakapja az Európa Kupa fordulón elvesztett érmeit. A két nyíltvízi úszót azért zárták ki, mert nem megfelelő úszósapkát viseltek. A MUSZ szerint azonban több hiba és mulasztás is történt, ráadásul a verseny szabályzata alapján éppen a magyarok sapkája felelt meg a világszövetség előírásainak. Betlehem Dávid a sapkát hivatalos versenybírótól kapta, ráadásul egy olasz versenyző ugyanolyan sapkában ért célba, még sem büntették meg. Fábián Bettina esetében pedig a szövetség szerint nem egyértelmű, hogy valóban kapott-e pótsapkát a rajt előtt. A MUSZ azt is jelezte, hogy a korábbi tenerifei fordulón több úszó szabálytalan sapkában versenyzett bírói engedéllyel. Az ügyben az Európai Szövetség elnöksége dönthet, várhatóan a másfél hét múlva esedékes ülésén. Kedden is szép koraőszi időre számíthatunk. A napos reggelt követően is marad a felhőtlen idő, csapadék egész héten nem várható. A keleties szél feltámadhat. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 25 fok között alakul. A hét közepén is sok napsütés, és a szokottnál valamivel melegebb hőmérséklet valószínű. Érdemes kihasználni és a szabadban tölteni egy kis időt.
3: Bori, nagyon szépen köszönjük, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt van velem Kuka MC, jó reggelt! Kicsit közelebb
4: legalább a mikrofon csillagom.
5: Tényleg, akkor így hallanak is.
4: Igen, jó reggelt, honnan jöttél? Milyen volt az út?
5: Zuglóból érkeztem, és arra gondoltam, hogy milyen jó dolog ilyen korán felkelni, mert ilyenkor
4: tudsz közlekedni.
5: Igen, boldogan jöttem.
4: Állj, te zuglói vagy.
5: Igen.
4: Én is az lettem 2 hónapja.
5: Na majd akkor.
4: Jó, akkor erről is beszélünk. Ma 8 órától a Podmanicki utcában, a Terézkör út közelében mindkét irányban lezárják a belső sávokat csatornajavítása miatt. Aztán nem működnek a jelzőlámpák karbantartás miatt a 15. kerületben a Szent Mihályi út Telek utca csomópontban, az M3-as autópálya lehajtójánál ma 8 és 12 óra között, úgyhogy így készüljenek, illetve a villamospálya karbantartása miatt egyirányosították a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig. Várhatóan ez november 22-ig tart, az egy picit hosszú lesz. 06 30 30 30 95 8, ide várjuk a közlekedési infókat, köszönjük!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel!
4: Indulám 6 óra múlt 5 perccel, szóval Kuka MC a mai társműsorvezető. Zoltánunk szabadságon van, viszont várjuk a jó reggelt üzeneteket, hiszen mit ilyen vidáman leszünk.
5: Ilyen van, hogy küldenek nekünk jó reggelt.
4: Nézzük üzenetet. Meg 0 30 30 30 95 8, jó reggelt!

0: Ez a Sláger reggel.
1: Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, 6 óra múlt 12 perccel, és itt van velem Kuka MC az Animal Cannibals-ba.
2: Jó reggelt, jó rádiózást, ezt kaptuk Attilától, jó reggelt, Zugló város, ezt gondolom a Józsefvárosra akart rimelni, és nagyon cuki, igen, egy nagy mosolygás is van utána, illetve van egy jó reggelt nektek és a hallgatóknak, jól jönne nekem egy takarítónő az őszi nagy takarításhoz, eljön ennek is az ideje, ez az őszi nagy takarítás, de rossz ez.
1: Igen. Te mikor csináltál ilyet most komolyan? Őszi nagy takarítást. Igen. Beszélgessünk a feleségeddel?
2: Szóval, jó reggelt mindenkinek, tehát köszönjük szépen a reggeli. Igen, most te is felesben vagy, meg én is felesben vagyok, úgyhogy azért most így, hogy összejöttünk, hogy akkor mi akkor ketten, akkor ne unatkozzunk.
1: Figyelj, az, hogy te egyedül jöttél, ilyen még nem volt, mindig párosával. Hol van Richard?
2: Végre nem vagyok elnyomva, maradjunk ennyiben. Szerintem valami őszi indián nyaral.
1: Lehet, nem mondod, jól nyaral. Teszi, helyes, jól teszi, ki kell használni.
2: Ezután a hétvége után.
1: Várjál, még néhány üzenetet olvas, mert még jött neked folyamatosan. Tényleg kedves jönnek? Petra és Kuka MC, jó reggelt, jó, hogy ti már kicsattantok a frissességtől. Nekem ehhez még kávé kell, vagy ti már túl vagytok rajta? Az Animal Cannibals fiatal korom egyik meghatározó zenekara volt, de hát még most is fiatal vagy, drága hallgató.
2: És mi is azok vagyunk, csak hogy hadd mondjam el, hogy fantasztikus élmény egyébként egyrészt bejönni ide a Sláger FM-be, másrészt meg az, hogy a 7. emeleten, mert hogy itt van a stúdió, kinézni az ablakból, én a 10 perccel ezelőtt még úgy megvoltam rökönyödve, hogy itt még sötét van, de most 10 perc alatt elkezdett világosodni, és ez egy fantasztikus élmény látni, ahogy így ébredezik egy város.
1: Gyönyörűséges. Vidám, szép reggelt kívánok nektek, nagyon szuperek vagytok kedd reggel, és remélem, hogy ez így is marad 9 óráig, óriási lesz
2: megígérni.
1: A Sláger reggel.
2: Nem tudom megígérni.
1: És a DJ kombó, igen. Arra utal Gáborunk, hogy bizony 9 után Náksi Ati is csatlakozik majd hozzánk.
2: Ezt nem hittem el, amikor olvastam. Ugye? Tehát, nálunk is vannak azért, hogy vannak ilyen reggeli korai fellépések, de ez nagyjából 10 óra szokott lenni az, amikor a gyerekműsorok úgy elindulnak.
1: Jó, de neki nem kell énekelni.
2: 9-kor DJ-zni, és úgy, hogy nincsenek ilyet emberek, akik táncolnak. Tehát mi a motiváció? Ezt majd kíváncsi vagyok, meg fogom kérdezni.
1: Jó
2: tőle.
1: Ötlet.
2: Figyelj, vagy ez még a tegnapi afterja?
1: Lehet, mert hogy amikor hívtam, hogy majd szeretném, hogy jöjjön ma, akkor kérlek szépen 13 órakor hívott vissza, hogy ő most éledezik, mondom, most hívott engem, nekem akkor már végig van a napomnak.
2: Ezt tudom elképzelni egyébként.
1: Na térjünk vissza egy picit a hétvégéhez, mert hogy te egy káposzta fesztiválon voltál a kis Richardoddal együtt, amikor ő még nem utazott el indián nyaralni.
2: Igazából igen. 2 darab káposzta fesztiválon voltam egy nap alatt. Igen, igen, mert hogy a Hajduhatházi káposzta...
1: Azt tudom, azt láttam.
2: Igen, ott felléptünk és kosárlabdáztunk. Ezt én sem hittem el, de nem káposztával, hanem kosárlabdával.
1: Oh,
2: ott a helyi Hajduhatházi farkasokkal együtt megmérettettünk. A káposzta fesztiválnak az a zsenialitása, hogy több kilométerről érzed, hogy hol van a fesztivál, ugyanis az egy ilyen színes, szagos fesztivál tud lenni, és nagyon jó ételek vannak, és ilyenkor szembesül az ember azzal, hogy egy káposztából, egy darab ételből, egy darab alapanyagból hányféleképpen tudnak elindulni akár a szakácsok, meg az ízlelőbimbók, és amikor az egyik műsorvezető Csonka Pici még ott jött, és valami káposztás koktél volt a kezében, na az a kemény, tehát hogy igen, tehát amikor amire nem gondolnál, azok így megtörténnek, és pont ezért utána meg hazajöttünk, ez hál' Istennek korán volt, és akkor délután még elmentem, mert hogy Vecsésen aznap volt,
1: oda szoktam járni.
2: Aznap is volt a Káposzta Fesztivál, ahol már is. Szintén egyébként korábban felléptünk, és aznap volt ott a lányomnak a kedvenc zenekara, Volmározunk, Valmar.
1: Jó, mert Valkusz és Marics, igazad van, Valmar.
2: Valmar.
1: Igazad van, Valkusz és Marics, Valmar.
2: Ugyanúgy, ahogy mi sem vagyunk Animals Cannibals, meg Animal Cannibal.
1: Azt kimondta egyszer, bárki, édes kiszeltünk, de egyen meg a szívét.
2: Kicsoda?
1: Igen, arra emlékszem arra az interjútokra, meg még a Ricsinek se tudta kimondani.
2: Ez a mai napig így van.
1: Ripicsi.
2: Én mai napig így van, tehát hogy mai napig is egyébként elnézést összegyűjtöm, hogy hányféleképpen tudják leírni, elírni a nevünket, imádom. Most a legújabb
1: de még
2: az...
1: most is. Várj, múltkor kiraktatok egy plakátot, ahol szintén
2: azon is.
1: Én azon de annyira
2: Anima. Anima Cannibals is voltunk most már.
1: Anima Sound System után szabadon. Szóval mentetek a Vecsési Káposzta Fesztre, igen?
2: És akkor ott is gyakorlatilag akikkel szembe jöttek azok mindenki, azért, hát te mit keresel itt? Úgyhogy ez,
1: ha nem dolgozol,
2: ez a kedves megszólítást kaptam, igen, de egyébként jól éreztük magunkat ott is, itt is, és hogy ez indi indított el bennem egy olyat, hogy akkor beszélgessünk már erről, hogy az ételekhez kapcsolódóan milyen jó, hogy vannak fesztiválok. Egyébként rengeteg van. Már személyes tapasztalatból is tudom, hogy hányan voltunk, mi jelen. Mondjak neked ilyeneket?
1: Mondjál, én tavaly voltam életemben először a Békés Csabai Kolbász Fesztiválon.
2: De ugye, nem ilyet, jó, akár de, csak de, simán várj, egy alapanyagból kiindulva.
1: De várjál, én ott jöttem rá arra, hogy a kolbász az mennyiféle lehet. Én eddig nem gondoltam.
2: És akkor kérdezd meg a gyulaiakat.
1: De ha ez az. Ez az, igen. Na mondj alapanyagokat. Igen,
2: na,
1: figyelek.
2: Tehát amin felléptünk, ugye a Hagyma Fesztivál Makón. Hagyma Fesztivál az már nagyon régi hagyománya van, és ott van egy nagyon zseniális sztorink. Színpadon állunk, éppen adjuk elő a művészetünket, majd ideges fejjel odahív minket a szervező. Gyertek. Mi van, mi történt? Mi be kell mondanunk valamit, vagy történt valami? Figyelj, a következő fellépő 10 percet késik. Ha nyomtok még egy dalt, kaptok fejenként egy-egy zsák hagymát. Szakadtunk a röhögéstől, természetesen nyomtunk még egy dalt. Jó deal volt, de akkor még nem volt se autópálya, meg se menőautók, tehát egy ladával voltunk még, ez még 90-es évek, tehát hogy nagyon régen. Olyan büdösek voltunk, mire hazaértünk, de olyan zseniális hagymát kaptunk, hogy ezt meg azóta is tartjuk. Megyfesztivál.
1: Az hol van?
2: Ez ott a Borsodalba új Zemplén, és ott az a környék, ott rengeteg megy van, és azt eszik, isszák, tehát hogy abból minden történik.
1: Okay, igen.
2: És az tud mindenféle lenni. Paradicsom Fesztivál, amitől egy picit tartottunk, hogy ezt felhasználják, és amit látunk, hogy Spanyolországban
1: szokták dobálni, taposni, és mindent csinálni. Én azt
2: hittem, kipróbálni. Hogy abból valamit átvesznek, és a fellépők is kapnak ebből, vagy legalább valami plexi.
1: Igen.
2: De nem volt ilyen, tehát nem voltunk a célkeresztben. Most jön a kedvencem.
1: Na.
2: A Béka és Halsütő Fesztivál, ez Mezőnyárádon van egyébként.
1: Békát sütnek.
2: És békát is sütnek, és hoztak be nekünk is az öltözőbe.
1: Megkóstoltátok a békát?
2: Békacombot. Imádom.
1: De milyen íze van? Mert azt meg, hogy olyan csirkeszerű.
2: Így van, mert hogy ugye a csirkét is haltáppal letetik, tehát hogy annak is ilyen halas.
1: De mekkora? Tehát, hogy picike? Vagy mekkora egy békacomb? Nem akarok békacombot enni.
2: Béka és Halsütő, de mondtuk, hogy halat már ettünk. Megyünk tovább, akkor Kocsonya Fesztivál, ez nagyon jó, kitaláltak, igen, Miskolcon, ez tökéletes. Palacsinta Fesztivál, ezt ugye Azaria után, hát mindenki tudja. Lecsó Fesztivál, ez viszont egy ilyen csalódás volt Székesfehérváron. Nem volt már, mire odaértünk, tehát elfogyott az összes lecsó, pedig mindannyian úgy mentünk oda, hogy na végre, most belecsózunk most mindenfajta lecsót. Csöröge Fesztivál, és ez nagyon vicces.
1: Funk?
2: Igen.
1: Csöröge Funk?
2: Igen, és ezen most én is meglepődtem, mert mi Csörög községben voltunk, semmi köze nincs a Csöröge Funkhoz, de tök menőnk kitalálták, hogy akkor legyen ilyen Csöröge Fesztivál.
1: Okay.
2: Ezt értettem egyébként, ez februárban volt, ez az első fesztiválok egyike mindig az évelején, de hogy Poroszlón augusztusban tartják meg.
1: Aha.
2: Pedig augusztusban nincsen ilyen funk szezon.
1: Nem, az olyan február, igen, farsankhoz
2: kötető.
1: Ami
2: még menő, Szörp és Gyümölcs Fesztivál is van, Rétes Fesztivál, a menő Szarvason a Szilva Fesztivál. Oh. Na, ezt is imádtam, mert ebből is lehet sok
1: Szilvás mindent. Gombóc van ott?
2: Minden van. Minden van, amit el tudsz képzelni Szilvából, és hoztam is haza Szilvál lekvárt, és az olyan jó, amikor hónapokkal később is. Na mindegy, azt szeretjük. Tojás Fesztivál, képzeld, van Siófokon.
1: Tényleg?
2: És itt is izgultunk, hogy föl fogják használni, és ugye
1: klasszikus dobálás lesz belőle.
2: Ilyenkor extra energiát rak bele az ember, hogy nehogy véletlenül találkozzon.
1: Igen.
2: Aztán van, ami meglepődtem, és azt hittem, hogy nem lesz, Csipkebogyó Fesztivál.
1: Aha.
2: De ez menő, hogy van. Aha. Tök fesztiválon már többször is felléptünk, és az is jó, mert az egész település éli, és mindenhol kim vannak, és tényleg verseny van abból, hogy kinek néz ki jobban a portálja, és mik vannak még.
1: Na, tessék még készülni.
2: Hát illetve, meg a hallgatókat ösztönözzük arra.
1: Igen, írják meg nekünk, hogy milyen fesztiválra mennének el szívesen, milyen alapanyagból legyen fesztivál, amit mondjuk eddig még létezők közül Kuka nem említett. Addig pedig jöjjön a bajszos fickó, aki mostanában elég menő, Benson Boone, Mr. Electric Blue. Jó reggelt!

0: Sláger reggel.
1: 4 perc múlva lesz 6:30, szép reggelt kívánunk mindenkinek, azt írja
2: de
1: valaki.
2: De egyébként ilyen zenék hallatára így az ember inkább így az ágyban marad, nem? Ez a, ez a mosolygósan, ez a...
1: Mosolygósan még... ébredsz, és mosolygósan kevergeted a kávét, ahhoz
2: nem,
1: is jó.
2: Visszafekszel.
1: Te visszafekszel?
2: Ilyen zenékre, igen.
1: Kedves Petra és Kuka MC, jó reggelt, jó, hogy ti már kicsattantok a frissességtől, nekem ehhez kell a kávé. Ti már, ja, ezt már olvastam, de hülye vagyok. Fecó üzenetét akartam. Sziasztok, ha már ennyi fesztiválról beszélgettetek, mert hogy erről volt eddig szó, akkor a Kannibálok Fesztivál című dalát is lenyomhatnátok, imádom azt a
2: nagyon
1: számot, jó,
2: jó
1: pörgős, jó szöveggel. Drága Fecó, hallgass majd minket, mert Náksi Ati készül néhány.
2: Soha nem fogja lejátszani.
1: Nem fogja?
2: Engedd el, nem fogja
1: lejátszani.
2: De szóljunk
1: lejátszani. Neki, még bele tudja tenni.
2: Nem fogja lejátszani, engedjük el, azt szerintem.
1: Ha kosarasztok, remélem kockapanni erősített titeket,
2: így
1: ez
2: van.
1: Egy kérdés hozzád.
2: Igen, gimnáziumi évfolyam társamról beszélünk, és egyébként egy remek fodrász és egy óriási lelkű, de ezen a hétvégén például ilyen amatőr röplabda bajnokságokon szokott elindulni, ahol ilyen...

0: Még
1: csak
0: lehetne.
1: Eddig létezőeket írtak nekünk.
0: Jó, gesztenye fesztivál például, abból is lehet édeset is, sósat is, meg mi vagy nem sósat, de hogy úgy gesztenyéset.
1: Mondjuk az igaz.
0: Csinálni.
1: Paprika tehát, fesztivál az van, tehát hogyha alapanyagoknál van. Tartunk, az nem jó, mert az azt hiszem, hogy kalocsán van, igen.
0: Képzeld el, amin meglepődtem. Én azt hittem, hogyha tényleg az ember ilyen családbarát rendezvényt akar csinálni, akkor családbarát ételekhez nyúl, uh-huh. És olyanok, hogy figyelj, hogyha gyerekedet valamivel próbálod etetni, akkor mi az a három dolog, amit megpróbálsz neki mondani?
1: Túró Rudi.
0: Dehogy is. De
1: palacsinta.
0: Palacsinta fesztivál volna, azt már mondtuk. Nem.
1: Mi? Nincs gyerekem, mondd te.
0: Hamburger, pizza, sült krumpli. Okay. Hát ez a három dolog, ami egy gyereknek jó, ilyen, ilyen fesztivál. Okay. Hamburger fesztivál állítólag van, illetve próbálkoznak
1: hol?
0: Vele. Nem tudom,
1: én
0: de
1: nem
0: megnéztem.
1: Róla.
0: Megnéztem, és az internet azt mondta, hogy van.
1: Hogy van, oké. Okay.
0: Igen. Van egyébként, ami nincs, amit nem találtam, gyirosz és hotdog fesztivál.
1: Az nincs, az tuti, igen.
0: Pedig a gyiroszt ugye három nemzet is magáénak
1: így van,
0: volt. Tehát
1: pontosan.
0: Az arabok, a görögök, meg a
1: csak
0: törökök
1: is.
0: Igen, mindegy máshogy hívja. Lehetne egy jó fesztivált csinálni, hogy ott végig kóstolni, és akkor tényleg mindenki. De hogy a kedvencem az, hogy egyébként van krumplis fesztivál, mert most is volt a hétvégén.
1: Igen.
0: De hogy csak sült krumpli fesztivál.
1: Sült azért, ha... krumpli. Mondjuk igen. Azt is sokféleképpen el lehet készíteni. Csónakburgonya,
0: akár.
1: Igen, french fries.
0: Van
1: jó,
0: az, ami
1: okay.
0: Ez ilyen karikaburgonya,
1: az
0: föl
1: is,
0: van
1: igen, az
0: fűzve.
1: Az nagyon finom, tényleg.
0: Illetve ha csak azt veszed, hogy mekkora ez egy családi viták tudnak abból lenni, hogy a két legnagyobb gyorsétteremlánc sült krumplia közül melyik a
1: ez
0: jobb.
1: Igaz.
0: Melyik
1: ez
0: a
1: igaz,
0: jobb.
1: Igazad van.
0: Na és hogy egy csak sült krumpli, én láttam ezt már egyébként több nagyvárosban, hogy csak sült krumplit árulnak, viszont rengetegféle szósszal. Uh-huh. És az a nem mindegy, hogy úgy mártogatva.
1: Hát van ez a belga krumplis is, tudod, ami csak krumplis.
0: Igen, és én így szeretném bevezetni, hogy ha lesz sült krumpli fesztivál, akkor kötelező elem a fagylaltot sült krumplival enni.
1: Én
0: az a legjobb
1: szeretem.
0: Kombó. Az a legjobb
1: a Mekisből én úgy szeretem. Sós, édes, páros, tök jó.
0: Az a
1: no,
0: tökéletes.
1: Jöhetnek még az ütletek, 06-30-30-30-95-8. Mit szólsz hozzá, hogyha addig elmegyünk Bangkokba egy kicsit?
0: Mehet.
1: Mehet?
0: Ott is volt sült krumpli fesztivál egyszer, majdnem.
1: Hát ott szerintem inkább más sütnek, nem szöcskéket, meg ilyesmiket.
0: Lehet.
1: Ott ezt is meg lehet kóstolni. 06-30-30-30-95-8. Ide várjuk az üzeneteket, jön gyorsan egy körömpörkölt. Azt nem tudom, hogy van-e.
0: Megnézzük.
1: Jó, utána járunk. Jó reggelt mindenkinek.
0: One night in Bangkok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Tessék parancsolni, milyen most időre számíthatunk. Igen.
2: Azt hallottam, hogy statisztikailag sokkal jobban eltalálnák a meteorológusok, hogyha csak annyit mondanának, hogy ugyanolyan időnk lesz, mint tegnap.
1: Mondjuk ez igaz.
2: Na, úgyhogy most a mai napra is érvényes.
1: De egy hőfokot nem akarsz mondani?
2: Nem,
1: semmi?
2: Jó lesz.
1: 25 fok lesz délután, ez na, a lényeg, jó?
2: Nem hiszem el. Mint tegnap, kész,
1: és
2: pont.
1: És tényleg egyébként tényleg így volt.
3: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
1: Na lássuk, hogy mi a helyzet az utakon. Lelassult a haladás az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-as autóúttól, az M5-ös autópályán a Nagy Sándor József utcai felüljárótól. Aztán ma 8 órától a Podmanicki utcában a Terész körút közelében mindkét irányban lezárják a belső sávok a csatornajavítás miatt. Nem működnek a jelzőlámpák karbantartás miatt a 15. kerületben a Szent Mihály út Telek utca csomópontban, az M3-as autópálya lehajtójánál, illetve a villamos pálya karbantartása miatt egyirányúsító a 11. kerületben a Karinthy-Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig. Várhatóan ez november 22-ig tart.
2: Kivárjuk.
1: Picit hosszú lesz. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után, és lezárták a fél útpályát a 2. kerületben a Parsaréti úton a Ditró utca közelében, mert csatornát javítanak.
2: Pesten és Budán is nagyon jó.
1: Mindenkinek türelmet és sok kávét kívánunk, meg jó utat. Hogyha valamit esetleg kifelejtettem, akkor írják meg 0-30-30-30-95-8. Köszönöm szépen!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: 3:47 lesz 3 perc múlva, hogy repül az idő, nem?
2: Arra gondoltam, hogy fitness hallgatóid vannak, de nem. Tehát jött az, hogy ugye egy ilyen, ezzel kezdtük reggel 6 órakor, hogy azért milyen ételekből lehetne mondjuk jó fesztivált csinálni. Azért csak kijutottunk a pacalig, meg a körömpörköltig. Tehát reggel 6.
1: Kenyérfesztivál, az van, és ott nem is említették a hallgatóink. Pedig az milyen jó.
2: Meg egy kukorica fesztivál, amiből lehetne pattogatott kukorica is, és még akár bármilyen kukoricás étel. Az is ilyen gyerekkedvenc.
1: Gyerekkedvenc, ha már a gyerekeket említetted az imént is, ugye, hogy ott van egy, váltunk, meg ott van egy gyors étterem, ugye közel hozzátok, és ez egy picit nehéz. Ha már gyerekek, a testvérféltékenység az mennyire ütötte fel a fejét nálatok a 4 gyereknél?
2: Ja, hogy egyből így kezdjük?
1: Igen.
2: Ezt nem tudom, ezt nekik kell megélni. Tehát, hogy én apukaként...
1: Apukaként mit csinálsz, hogyha érzékeled azt, hogy valaki mondjuk féltékeny a tesójára, mert ő kapott valamit, a másik nem, de közben ugye hát nyilván itt
2: ez
1: ebből
2: lehet... Ez folyton van. Tehát, és hogyha ugyanolyat veszel nekik, nem még akkor is van összeveszési faktor. Persze.
1: Nem növik ezt ki?
2: De miért nőnék ki?
1: Mert mi a tesómmal, szerintem nálunk ez a tesóféltékenység, ez elmúlt. Igen, tehát, hogy így tinédzser korunkig állandóan gyilkoltuk egymást.
2: Hajcsat, fésű,
1: a bátyámmal?
2: Igen, ja, nem
1: bátyám van, várja. Ne haragudj, tesóm, nem tudhatta, hogy bátyám van. Nem.
2: Nekem is van hajcsatom, miért ne?
1: Tényleg? Mi hajcsatod van? Ma már lehet hajcsatod. Mondjuk csillár is lehetsz, hogyha szeretnél.
2: Nagyon jó hír ez nekem. Annak idején azért nem volt min összeveszni. Tehát,
1: jó, nekünk se, ember igazad van, igen, nagyon, igen.
2: Tehát most nem arról beszélgetünk, hogy ő miért kapott olyan telefont, amikor én ilyen...
1: Én csak egy androidost, igen.
2: Nincs, hál' Istennek, összevezés. Tehát nálunk azért valahogy nagyon jól van. Bár hozzáteszem, például anyósomnál ott meg rend és fegyelem van, ő már eleve úgy trenírozta a saját gyerekeit és az unokákat is, hogy mindent elosztunk. Tehát, hogyha kókuszgolyó van, akkor ő megszámolja, leszámolja és elosztja, hogy akkor mindenkinek ugyanannyi jusson.
1: De ezt kéne csinálni, mert hogy ugye azt mondják az okosok, már mint a gyerekpszichológusok, hogy itt a legtöbb probléma akkor van, amikor a gyerek szeretné a szülő szeretetét nagyon élvezni, és úgy érzi, hogy mondjuk ő háttérbe szorul, és ekkor jönnek ezek a féltékenykedések.
2: Igen, de mi van akkor, hogyha két különböző habitusú gyerek van, aki a 4 kókuszgolyót, van, aki egyből betolja, mert hogy én most hát kérem, az. És utána nézem, hogy a másik meg spórol, és mögött nyomjog, adja már belőle, és akkor jön már is megint az, hogy ugyanazt se tudják beosztani. Van féltékenység nyilván, tehát hogy ez főleg egyébként szerintem korból adódóan, amikor az egyiknek már lehet valamit,
1: igen.
2: A másiknak meg még nem lehet valamit, és akkor az egy olyan igazságtalan helyzet.
1: Nálatok mekkora akkor különbség?
2: 1 év.
1: Ja, úgyhogy, hát jó, hát akkor ez
2: az is, de az is tudott szülni egyébként. Teljesen más beállítottságúak voltunk mi a bátyámmal, tehát hogy ő az alter rock vonal, én meg a rap és a...
1: De már akkor is rap. Tehát már kicsi kuka is a rappet szerette? Lacika azt mondta, hogy én a rappet hallgattam. De milyen rappet hallgattál te gyerekkorodban?
2: Ezt akartam elmondani, mert hogy nálunk azért a 8. kerületben a lakótelepen, a lakótelepi házak bírták el még leginkább azokat az óriási tányér antennákat.
1: Igen, igen, igen.
2: Úgyhogy mi már 86-7-től kezdve néztünk ilyen külföldi csatornákat.
1: Komolyan? 87-ben
2: kezit csókolom, mi már...
1: Mi jött be hozzátok? Nem már.
2: De már akkor Sky Channel, Super Channel, Felej Channel. De ezek mindegyik volt. Tehát, hogy ez meg volt nekünk adnak idején, és így néztük, és így wow!
1: Tátott szája a csorgonyállal.
2: Hát ez micsoda. Igen, úgyhogy ez meg volt, és hogy ennek köszönhetően meg ugye, hát figyelj, semmit. Tehát nézegettük ezeket a gyönyörű klippeket, meg hogy ugye ez az egész színes világ úgy kinyílt, és ez tök jó volt látni, megtapasztalni.
1: Én arra emlékszem, hogy nekem az MTV volt az óváó érzés, tehát amikor most megszűnt, én tényleg nagyon szomorú voltam, mert a mi generációnknak... Mi
2: de nagyjából, mikor néztél utoljára MTV-t?
1: Én nagyon sokat néztem, tényleg? A VH1 van is. Igen, mert én azt szerettem, tudod, én klipes generáció vagyok, tehát én szerettem a jó minőségű klipeket, én imádtam a Michael Jackson klipeket nézni.
2: Pont múlt
1: tényleg...
2: héten posztoltam ezt ki, hogy most találtam 2 olyan klipet, amire azt mondtam, hogy na, wow, visszahozta ezt, majd elmondom,
1: jó,
2: megmutatom.
1: De
2: majd
1: jó, jó, jó. Szóval, hogy, és én most is néztem, amikor hazamentem, akkor mindig bekapcsoltam, és ha dolgoztam közben, akkor nem az volt, hogy a YouTube-on indítottam el valamit, mert hogy annyira jó volt a válogatás, és azért nem értettem, hogy miért lett vége.
2: Jó, de néztük a klipeket azért, hogy milyen ruhákban vannak. Igen. Néztük azért, hogy hogy táncolnak, mozognak egyrészt, a mozgásokat levenni, meg egyebeket. Úgyhogy abszolút így kinyílt a világ így előttünk, hogy ja, így is lehet, meg hát a filmes beállítások, meg hogy milyen helyszínek vannak, hogy én is ott akartam lenni. Hát figyelj, 89 óta van Animal Cannibals, tehát
1: jó, ez igaz.
2: 14 éves akkor.
1: Annyira durva, úristen.
2: Úgyhogy persze, az ember korában az ilyen 11-12 éves kor az a rajongói kor.
1: Igen, igen,
2: tehát
1: igen.
2: Amikor nagyon elkezd rajongani valamiért, vagy igen. Valakiért. Úgyhogy hogy nekem ez megvolt. Én 1 éven belül voltam Depeche Mode-os, Bross rajongó, és utána jött a rap és a hip-hop. Nekem ez egy évvel, és közben egy kis Cure, The Cure rajongás
1: és
2: is megvolt.
1: És a tesód, azt mondod, hogy oké, rocker volt.
2: Vitt magával, és ez annyira jó, hogy így kinyitott a számomra így ezt a zenei világot is. Is. Abszolút.
1: Igen. Neki
2: és
1: mi volt a kedvence?
2: Ő szerette nagyon ezeket, tehát még a kezdeti Kispál és a Borzat, Európa kiadó, és akkor több ilyen külföldi rockzenekarokat is, tehát a Pink Floydok is ott pörögtek, meg tehát rengeteg olyan zene, ami egyébként lehet, hogy engem pont elkerült volna, így ő viszont rám is hatása volt, mert hát egy szobába laktunk, és egy magnón kellett osztozni, úgyhogy akkor eldőlt, hogy ez az övé.
1: Én meg egyébként a fiú osztálytársaimnak nagyon köszönöm, tudod, ők azok a típusok voltak, akik Guns-ot hallgattak, Metallicát hallgattak, kockásingbe jártak,
2: meg ugye... Girl-t?
1: Nem, dehogy nem. És pont ezért én a rockot sokkal előbb megszerettem. Aztán utána jött a rap korszakom, és amikor ilyen 16 éves voltam, és megjelent az Eminem album, akkor a tesommal Rongyosra hallgattuk. Abból kezdtem el angolul tanulni, semmit nem értettem még, de tudod, így folyamatosan fordítottuk, hogy legalább értsem, hogy miről énekel.
2: Hát az nem a kezdő angol.
1: Hát az nem. Kicsit belecsaptunk a lecsóba, de így nagyon élveztem. Hogyha egy olyan tesós sztorit kéne mondanod, amint tényleg összevesztetek valami, akár egy tárgy, akár egy koncert, bármi.
2: Azt tudom, hogy mi nem vesztünk össze, hogy...
1: Csajokon nem.
2: Nem, azokon nem veszünk össze, mert az térben, időben elosztható.
1: Igen.
2: Tehát, hogy ezzel nincs gond, abszolút. Nem, a kutyasétáltatáson nem vesztünk össze, az mindig az enyém volt.
1: Azért, hogy te voltál kicsi fiú, és akkor jó van, akkor Lacika vigye le a kutyát.
2: Viszi.
1: Ha esetleg van tesó sztoriuk, vagy mondjuk összevesztek valamin féltékenységből, akkor osszák meg velünk 0630-30-30-95-8, addig pedig érkezzen egy csajszi, akinek brutál dögös a hangja, szerintem te is szereted. Chaperon, megvan?
2: Jöhet.
1: Figyelj.

0: felállni.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: Szeret főzni? És tud is?
3: Én nagyon szeretnék, de úgy vagyok vele, mint a jógával. Úgy unom.
2: Most Cilával megtanulunk, sőt, meg is szeretjük a főzést.
4: Vágjunk bele együtt a nagy gasztrókalandba.
2: A mesterünk Mautner Zsófi, Magyarország első és egyik legismertebb gasztrobloggere.
3: Ez is egy ilyen nagyon könnyű francia sztori.
2: Cila gasztró Kajdi Csabával.
4: Minden pénteken reggel 8:30 a Sláger reggelben.
2: Izgalmas receptek, főzési tippek, közös kalandok a gasztronómia világában.
3: Mivel rádióban vagyunk, én csak csörgök, mintha dolgoznék.
4: De Cila gasztró a Sláger reggelben.
2: Mautner Zsófi receptjei pedig a Sláger FM Facebook oldalán. A műsor támogatója az Európai Nyúlhúsfogyasztás Népszerűsítő nyúlhús.eu, amely az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg.
4: Műsorajánlót hallottak.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
4: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
6: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
7: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodom Beat lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom Beat, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
8: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás, songoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat fél áron kapod. Dompepe.hu.
9: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, díjnyertes sauna szeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2=3 akciónk. Foglalj 2 éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
10: Forró line-uppal zárjuk a történelem legforróbb nyarát a Budapest Parkban. Szeptember 24-én és 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Netzparty, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Thai Katafolk, október 1-én Sisi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
11: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Érd, Tolmács utca 6. Ferrobreaker.hu.
12: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brand Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
13: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
14: Bryan Adams visszatér Budapestre december 16-án az MVM Dome-ban. Bryan Adams koncert. Este a legnagyobb slágerekkel. Jegyek livenation.hu.
1: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
4: A reklám után.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Őrizetbe vették Hankó Balást. 200 új gyalogátkelőhely létesülhet Budapesten. Múzeumpedagógiai díjátadóval kezdődött a 21. Múzeumok őszi fesztiválja. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Őrizetbe vették Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselőt. A volt kulturális és innovációs miniszter az ügyészségi idézést este kapta meg a parlamentben, ahol Forstoffer Ágnes házelnöktől is levelet kapott arról, hogy el kell hagynia az országház épületét. ezért távozott onnan és egyenesen az ügyészségre ment. A mentelmi jogának felfüggesztését a legfőbb ügyészség kezdeményezte, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt, az úgynevezett NKA ügyben. Hankó korábban koncepciósnak nevezte az eljárást, és tagadja a vele szemben megfogalmazott vádakat. Új gyalogos stratégiát fogadott el a fővárosi közgyűlés, amely a biztonságosabb és akadálymentesebb gyalogos közlekedést célozza Budapesten. A tervek szerint 2030-ig 200 új gyalogátkelő hely létesülhet, és a villamos megállók legalább felét teljes körűen akadálymentessé tennék. 2035-re az aluljárós csomópontok akadálymentesítése a cél, lehetőség szerint felszíni gyalogátkelőhelyek kialakításával. 2040-re minden lakóutcát forgalomcsillapított övezetté alakítanának. A hosszú távú cél pedig az, hogy 2050-re Budapest közterületei teljes körűen akadálymentesek és gyalogos barátak legyenek. Szavazat egyenlőség miatt megismétlik vasárnap a budaörsi időközi képviselőválasztást. A Pest vármegyei város 6-os számú választókerületében szeptember 6-án tartottak voksolást, miután az ott 2024-ben megválasztott képviselő Ritter Gergely májusban elhunyt. A hat jelölt közül Tóth Benedek független jelölt és Lévai István Attila, a Budaörs Fejlődéséért Egyesület jelöltje egyaránt 171 szavazatot kapott. A 2245 választópolgár közül 482-en szavaztak. A választási szabályok tavaly évvégi módosítása óta szavazategyenlőség esetén már nem új időközi választást, hanem a szavazás megismétlését rendelik el, melyet október 4-ére tűzött ki a helyi választási bizottság. Javában zajlik az István út és a Pozsonyi utca felújítása Újpesten. A munkálatok több ponton is látványosan haladnak. Elkészült a rendelőintézettel szembeni gyalogátkelőhely középszigete, a taktilis burkolat és a végleges aszfalt is, írja a kerület honlapja. A Lehel tér felé közlekedő villamosok peronján szintén elkészült a szegély és a taktilis jelzés, ott már csak az aszfaltozás van hátra. Megújulnak az autóbusz megállók is, több helyen már az útburkolati jeleket is felfestették. Közben zajlik a Tavasz utca és az István út északi oldalán futó szervízút felújítása is. A közlekedőknek érdemes figyelniük, mert a Tél utca és a Pozsony utca környékén megváltozott a forgalmi rend, jelenleg a balra kanyarodás nem megengedett. Múzeumpedagógiai díjátadóval kezdődött hétfőn a 21. Múzeumok őszi fesztiválja, amely november 15-éig várja a látogatókat országszerte. Az idei rendezvénysorozat Maradjunk a tárnál címmel zajlik, mintegy 150 intézmény, csaknem 550 programjával. A fesztiválhoz kapcsolódó országos múzeumpedagógiai évnyitón a leginnovatívabb és példaértékű kezdeményezéseket is elismerték. Idén 6 intézmény kapta meg a Családbarát Múzeum címet, köztük a Balatoni Múzeum és a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum. Kellemes koraőszi időjárás várható sok napsütéssel. Felhők alig lesznek az égen. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Szerdán is derült, csapadékmentes idő valószínű. A hőmérséklet hajnalban 10-13, délután 23 és 27 fok között alakul.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips. www.rigips.hu.
0: Bori, köszönjük szépen, lássuk, hogy mi a helyzet az utakon. Baleset nehezíti a közlekedést az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a Szerencs utcánál a belső sávban, az M0-as autóúttól torlódásra kell készülni. Zuglóban, a Róna utcában, a Szugló utcánál felső vezetéket javítanak, ezért sávlezárásra kell készülni. A 82-es trolibusz terelve közlekedik az Örsvezértere felé, nem érinti a Szugló utca Nagy Lajos király útja megállót. Akadozik az előrejutás a budai alsó rakparton, a Petőfi hídnál északi irányban, a Szél-Kálmán tér környékén, a Rákóczi hídon Budára, az M1-es M7-es autópálya közös szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként a városközpont felé, illetve a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál, valamint a 11-es főúton a Pünköstfürdő utca előtt is. Lassú a haladás még a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé, a közös csomópontok pontnál, valamint a Soroksári úton is. Vezessenek óvatosan, és hogyha van fontos közlekedési infójuk, amit nem mondtam el, akkor kérem küldjék el a 0630 30 30 95 8-ra. Nagyon szépen köszönöm!
16: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: És most folytatódik a Sláger reggel.
0: 7 óra múlt 5 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek. Kuka MC, az én mai társműsorvezetőm, éppen nézi a gyönyörű képeket, teljesen belefeledkezett egy fotóalbumba, de hamarosan visszatér hozzá ide a stúdióba, addig pedig érkezzék a Belong Together. Jó reggelt kívánok, én Pordán Petra vagyok.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 7 óra múlt 11 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Milyen volt a fotóalbum, amit lapozgattál?
2: El se engedtem. Ez a tavalyi évről egy a legjobb sajtófotó. De most van éppen a kiállítás, ugye?
1: Igen.
2: Úgyhogy terveztük, meg beszéltük, hogy azt azért meg kéne nézni.
1: Igen, Bori is mondta a hírekbe, úgyhogy tessék megnézni, mert csodálatosan szép képeket, meg hát megrázóakat is lehet ott találni. Ugye a tesó féltékenységről beszélgettünk, és ezzel kapcsolatban Kriszti azt írja, hogy jó reggelt, a bátyám felnőtt fejjel 2 éve nem beszél velem, mert vettem egy autót. Gyerekként, tiniként mindig jól kijöttünk, néha volt csak kisebb surlódásunk, de mindig ott voltunk egymásnak. Azért az kemény, hogy felnőtt fejjel.
2: Biztos, hogy az autó.
1: Igen.
2: Vagy, jó, de lehet, hogy egyébként az autó azok a... Hát, szomorú.
1: Igen, ez az. Évi azt írja, sziasztok, mi a nővéremmel mindig azon vesztünk össze, hogy kivigyázzon az öcsénkre.
2: Ez, igen, okay. ez a kötelező. Hát, mint a kutyasétáltatás, amit mondtam, hogy...
1: Igen.
2: Általában egyébként a második gyerekek, meg a középső gyerekek, azok úgy jobban várják, vagy vágyják a figyelmet.
1: Abszolút.
2: Meg hát megvan, jó, nyilván megvan az idősebbekben, meg az, hogy miért a kicsit tutulgatjátok.
1: Igen.
2: Itt vagyok én is, úgyhogy ez is benne van.
1: Burger Béla pedig azt írja, így hívják, elkényeztetett legkisebb fiúgyerek voltam, két nővérem kokikkal ellensúlyozta ezt, ötödikben elloptam apám, micsoda?
2: Cigarettáját, ez a márka.
1: Igen, oké, ez szimfónia volt, oké, a csoki nyert, a nővérem ágyába dugtam, mert cigit ő kikapott, én dohányzom. Júj, de csúnya. És ha már csokit emlegetünk, itt van velünk Pataki Ádám, jó reggelt!
2: Ádi!
3: Jó reggelt,
1: már
3: ennyire az idő!
1: Már ennyi, akit bár csoki témában szeretnénk megkérdezni, de előtte még mesélj arról, hogy te a tesóddal mennyire ütötted, vágtad egymást, vagy vágtátok egymást, milyen volt a tesó féltékenység.
3: Nem,
1: gondoltam.
3: Rátolta a fotelt a fülemre.
2: Gyönyörű.
3: Aztán egy kergetőzésből becsapta előttem a fémhálós üvegajtót, és én egy karate ütéssel megállítottam, és az üvegajtó berepett.
1: Ne!
3: Aztán volt úgy, hogy Cegléden a rokonoknál éppen verekedőset játszottunk, eltörte az ujjamat, belerugott.
1: Úramisten! Jók voltatok együtt!
2: Na de akkor biztosítási pénzt te kaptad, tehát ki járt jól?
3: Így, úgyhogy nem megyek én minden rendben, hát az nyilvánatok a gyerekkori történetek.
1: Nálunk egyébként a tesómmal ment azon is a harc. Biztos, hogy ti is emlékeztek rá, hogy akkoriban még nem lehetett csokit venni, mindenféle csokit a boltokban. És amikor anyukám Ausztriából szerzett olyan csokit, amiben volt Bounty, meg Mars, ilyen picikék,
2: anyukám,
1: akkor öltük egymást azért, hogy kinek melyik jut.
2: Abszolút érthető.
3: Hát annak idején, amikor nyugatra mentünk, akkor az volt a kérdés, hozzá egy dobozos kólát, meg egy milkacsokit.
1: Igen.
2: Meg banánt.
1: Ma már a gyerek hiszen azt el sem tudják képzelni. Na de amiért hívtunk Ádám, képzeld, hogy találtunk egy olyan tanulmányt.
2: Hülyeség, persze.
1: Ami most azt igazolja, hogy a férfiak teljesítő képességét segítheti az étcsokoládé. Mármint, hogyha edzeni szeretnének. Mert hogy 23 férfi orra alá dugtak étcsokit, tejcsokit, meg valami olyan anyagot, aminek nem nagyon volt illata, és képzeljétek el, hogy kiderült, hogy az étcsokoládé illatú készítmény szagolgatása után átlagosan 18-al több gyakorlatot tudtak megcsinálni. Ez most miért rázod a fejed, Kuka?
2: Mondd végig,
1: jó,
2: mondd okay.
3: Végig. Mert én is
1: rázom. Jó, szófeszítő gyakorlatot kellett csinálniuk, és amikor a tejcsokoládét szagolgattak, akkor 9-el többet. Na most én hoztam ét és tejcsokit, úgyhogy
2: van,
1: majd
2: na.
1: Azt szeretném...
3: Rájunk meg.
1: Na mondd.
3: Te szoktál reggel kávézni?
1: Szoktam.
3: Jó, és miért szoktál kávézni?
1: Hát mert én...
3: Nyilván szereted az ízét, meg...
1: Hogy felébredjek. Azt gondolom, hogy felébredjek.
3: Akkor holnaptól csak presszó kávét szagolgathatsz reggel, és teljes kávét. A presszót egy picit jobban fel fogsz ébredni,
1: igen.
3: A teljestől kevésbé. Szerinted ez így valid?
1: Nem gondolnám.
3: Na, hát ugyanez a helyzet egyébként a csokoládéval is. Ez biztos vagyok benne, hogy ez egy pszichés történet. De egyébként nem menjünk messze, mert például az illatok nagyon be tudják folyásolni az ember teljesítményét, olyan szempontból is, a Kuka ennek biztos, hogy nagy szakért, hogy amikor az ember buliba megy és a hölgyek illatát megérzi, akkor biztos,
1: igen.
3: Hogy az is hatással van ránk.
1: Így. Jó, ezt abszolút. El tudom hinni. De Ádám, mi a varázslat egyébként, ami az étcsokiban lehet? Tehát, hogy most próbáljuk...
3: Semmi. Tehát nincs.
1: Jó, hogy
3: nincs.
1: Hívtunk téged, kösz. Szia!
2: De elmondom, hogy a Petra ide készített nekem egy tejcsokit, meg egy étcsokit, hogy majd szagolgassam, és hogy hát, ha jobb megszólalások lesz. Nyissam akkor? Nyitom akkor.
1: Várj,
3: ha nagyon bele akarunk menni, és valami kis tudomány mögé szeretnénk, hogy a kakaónak, tulajdonképpen a kakaóbabnak az egyik alkotó eleme a teobromin, ami hasonlít
1: na, látod,
3: a koffeinhez.
1: Igen. Teobromin?
3: Teobromin, okay, így okay. van. Nyilván, hogy az étcsokolád, mivel annak magasabb a kakaószárazanyag tartalma, ezáltal több a teobromin benne, mint a tejcsokoládéban, aminek alacsonyabb a kakaószáraz a tartalma, hiszen van még benne tejpor, meg cukor is. De olyan nincsen, hogy valamit megszagolsz, és attól neked jobb
1: jó,
3: lesz a
1: teljesítményed. Jó, de fél percig, de várjál, fél percig szagolgatták. Akkor sem most...
3: Tőlem 3 percig is szagolgatok. Akkor sem fog a teobromin bedifundálni a szervezetedbe, vagy a koffein a kávéból.
2: Hadd hívjam fel a figyelmet arra az apró részletre, hogy 23 férfin tesztelték.
1: 23.
2: Mekkora reprezentatív minta ez, hogy 23 férfi.
3: Hát anyja, mi is vagyunk itt a műhelyben, tehát simán meg tudjuk, mi is ezt ugrani.
2: És ennek az ellenkezőjét is simán be tudjuk bizonyítani egyébként. Én láttam olyan tanulmányt, hogy állítólag az ember a férfiak vérnyomása sokkal jobban a helyére kerül, hogy nem kell ilyen szereket, hogy napi 2 percig nőin melleket néznek. És erre volt tudományos kísérlet.
3: Azért jó az én vérnyomása mennyire.
1: Nyilvánvaló, hát egyértelmű.
2: Rendben vagyunk, igen.
1: Jó, figyelj, Ádám, most amíg te beszéltél, addig kuka szagolgatott. Tessék, érzel-e valamit? Itt van egy étcsoki és egy tejcsoki előtte. Kicsit bizgesd meg, hogy elhiggyék a hallgatóink is. Igen.
2: Ja, hogy itt van, igen, tényleg, kicsit mert ettől hallják a csokit.
1: Hallják, hogy itt van a csoki, és elhiszik, hogy szagolgat.
2: Itt vagy? Igen, itt vagyok.
1: Na igen, tehát, hogy történik valami? Étcsoki.
2: Nem, én mind a kettőtől becsokiznék a súlyok alatt, úgyhogy nem.
3: Hát nekünk a kukával van egy olyan fotónk, így személytesen került 6000-ből, igen. Amikor tiszta csoki az arca.
2: Ez így
1: mit
2: van.
1: Csináltatok ott? Mi történt veletek? Nem lehet elmesélni.
3: Ez egy másik műsor.
1: 12-es karikával lehet csak fiúk bármit elmesélni, úgyhogy szólok, jó?
2: Épp úgy ezt mondtam.
3: Szerintem 1996-ról beszélhetünk, igen. De az is tett, hogy 95. Vasárnap délután 5 és 10 között Apor Vilmos tér, Skylight, Haligali, Tini Disco, valamiféle születésnapi parti volt.
2: Ordinári.
3: Volt egy hatalmas csoki torta, és kuka azt gondolta, hogy mivel, hogy nem volt se kés, se villa, akkor azért együtt meg a csoki tortát. Ne. Hát attól aztán lett jó teljesítmény.
2: Volt is. Egyébként tényleg emlékszem, nagyon jó teljesítmény volt. Egyébként ezt a kérdést tettem fel a Petrának is, hogy szerinted egy cukrász meg egy rapper miről tud beszélgetni egymással, és mondtam, hogy hát nekünk volt ugye közös élmény, mert ugyanolyan márkájú típusú autónk volt, úgyhogy pár évig azért ugye arról az autóról tudtunk beszélgetni.
3: Ez így van, sőt, még együtt is nyaraltunk annak idején Szalubba, Spanyolországban, de akkor még nem voltunk ennyire jóba.
1: Igen? Tehát arról már nem beszéltek, hogy
2: mi akkor mi történt. Mi a kedvenc csokis sütid, azért azt áruljuk már el. Mi a kedvenc csokis?
3: Mi a kedvenc? Hát nekem a dobostorta.
1: Dobostorta? Hát, dobostorta.
2: Én záheres vagyok.
1: Én is záheres vagyok inkább, igen.
2: De nem baj, nem veszünk
3: össze.
1: Jó, köszi szépen. Figyelj, Ádám, és hogyha laikusok igen. Szeretnék megkülönböztetni a jó csoki meg a rossz csoki közötti különbséget, akkor mire figyeljenek az illatnál, hogyha még maradunk az illatoknál?
2: Az árát.
1: De nem mindig az ár egyébként a meghatározó, nem?
3: Hát azért abból a szempontból igen, hogy azért a kakaónak azért elég magas ma már az ára.
1: Ja.
3: A jó minőségű csokoládénak is. Nagyon sok a bevonó jellegű csokoládé, ami ugye növényi zsöldékot tartom, az nem kakóvajat. Úgyhogy az ára az mindenképpen, és hát attól függ, mert azért a jó minőségű azért magasabb kakaótartalmú, de a magasabb kakaótartalmú pedig keserűbb, azért nem mindenki szereti a keserű csokoládét.
1: Uh-huh. Köszönjük szépen vannak, a szakértelmet!
3: Vannak egyébként nagyon finom, alacsony kakaótartalmú csokoládék is, amik szintén étcsokik is nagyon finomak és ízletesek.
2: Az a baj, hogy én most már nem csak a szagokat, most már az ízeket is érzem, ahogy így beszélgettek róla.
3: Na, ez az igazi teljesítmény.
1: Így! Igen. Köszönjük szépen, Ádám! Csók!
3: Hello!
1: Pataki Ádám cukrászmesterrel beszélgettünk. Szóval, hogy egy rapper és egy cukrász autókról beszélget?
2: Autóról.
1: Én azt hittem, hogy zenéről.
2: Egy konkrét autóról. Igen.
1: És eddig ezt hány évig tartott ez a beszélgetésetek?
2: Sokáig egyébként. Nem, ő hamar túladott rajta, egy 2 évet így ezért kihúztunk, hogy mi egymást hívogattuk, hogy te figyelj, te ez hogy szok, és
1: ja,
2: egy mi, és
1: ja,
2: egy
1: ja.
2: Figyelj, Chucky írt nekünk na. Személyesen üzenetet, vagy nem tudom. Most, hogy Halloweenhoz közeledünk, nem sokára október van, és szezonja van. Szép jó reggel. Tesómat ollóval kergettem az asztal körül. Jézus Atya úristen.
1: Ne.
2: Pedig 8-9 évesek voltak, és ugye mi a kés, villa, olló.
1: Gyerek kezében nem való.
2: Úgyhogy haló. Viki.
1: Még jöhetnek a tesó sztorik, illetve azt is megoszthatják velünk, hogyha van olyan illat, jó, akkor a csokival befutcsoltam. Még jó, hogy hoztam két drágább csokit, nem, hogy szagolgathassuk, szuper.
2: Lesz gazdája.
1: Igen, helyes, jó, szóval, hogy ezzel befutcsoltam, de hogyha van olyan illat esetleg, amivel lehet önöket motiválni, akkor ezt osszák meg velünk. Neked illattal lehet, vagy téged illattal lehet?
2: Én nem tudom, most láttam egy ilyen hülye sorozatot, nem tudom, valamilyen tévés sorozatot, ahol levendulával nyugtatták magukat, hogy így
1: szokták a párnára csepegtetni. Állítólag segít az alvásban.
2: Na, akkor hónaptól levendulás párnán alszunk.
1: De jó? Nem kell megnyugodni. Szerintem neked a vérnyomásod az nem nagyon emelkedik meg, nem?
2: Tehát én maradok ennél a mellnézésnél. Jó, az.
1: 0-30-30-30-95-8, ide jöhetnek az SMS-ek, addig pedig érkezzék a TNT, és az ugye itt alszol.
2: De jó.
1: Jaj, de jó. Ugye.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, pont mondom Kukának, hogy annyira szeretem Akon, de mostanában nem hallunk róla semmit.
2: Mert mi történik a sztárokkal? Először fölfutnak, rengeteg népszerűségre és pénzre tesznek szert, valamikor azt el kell költeni. Tehát most most ez történik.
1: De Gwen Stefani most is ott van, ott ül a Voice-ban.
2: Igen, tehát, ő másra hogy... költi, ő már nem úgy néz ki, mint 30 évvel ezelőtt.
1: De jól néz ki.

0: pedig megvertem. Te verted az tesódat. Így van, jó műsor, picit hiányzik Zoli. Jó,
1: nekünk
0: igen,
1: is hiányzik, és pusztíjuk nagyon. Igen, Beus nagyon-nagyon nagy Zoli rajongó, és nekünk is hiányzik, de ő most dolgozik, kérem szépen, az a szabadsága. Aztán azt írja nekünk Évi a kedvenc motiváló illatokkal kapcsolatban, hogy ő a cipőbox illatát, de gondolom a régire gondol, nem a mostaniakra, mert azoknak már nincs olyan jó illata.
0: Igen, tehát az a régi, amikor még ilyen fém dobozban volt, mint a Nivea krém.
1: Szerintem igen, annak jó illata volt, a cipőpasztának hívta nagypapám. Nem?
0: Jó, igen, igen. Olyan, mint a vietnámi balzsam, tehát annak is volt egy ilyen különleges illata. Az arra volt jó, hogyha a szemed alatt egy icipicit bekented, akkor úgy nézett ki, mintha kötőhártya gyulladásod lett volna, és így hazaküldtek az iskolából, úgyhogy és 100 forintba lehet, 100 forintért lehetett kapni.
1: Csináltál nagyjából ilyeneket?
0: Nem, mondtam, nem, hogy én tényleg? Nem, hallottam valakitől.
1: Gyerekek, ne próbáljátok ki.
0: Mi az a vietnámi balzsam? Fúj, nem is tudjuk.
1: Mi az az illat, ami neked nagyon motiváló, és nagyon
0: A feleségem megtalálta azt a parfümöt, amitől én tényleg, tehát, hogy így bármikor, amikor meghalsz így a kanyarban, igen, tehát nem meghalok, hanem az úgy irányba tesz.
1: Igen? Jó, igen, irányba tesz?
0: Igen, tehát, hogy attól motiváltabban, mit olvastál az előbb, hogy hány gyakorlattal többet lehet csinálni, na hát, pont.
1: Sőt, annyival több gyakorlatot. Jó.
0: Nagyon jó gyakorlat van akkor.
1: Oké, ready check. Jöhetnek még az üzenetek 0-30-30-30-95-8. Mindjárt érkezik Bori a legfrissebb hírekkel, aztán jövünk vissza, és persze már lehet jelentkezni a hablatjátékunkra. Rengeteg értékes nyereményünk van, és tegnap nem volt megfejtőnk, úgyhogy sok sikert kívánok, hajrá!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
2: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
3: Express One. A csomagszállító.
2: www.expressone.hu.
4: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
5: Náladok hogy bírja ilyen jól a kert ezt a borzasztó nyarat?
4: Humin savat használok. Humin Gardent.
5: És én már elkéstem vele?
4: Dehogy. Most érdemes elkezdeni.
5: Humin Garden hidrolizált huminsav. Szórd, locsold, permetezd, és a kerted egészségesebb lesz. Humingarden.hu.
6: Chocolate Brown Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
7: Becsengettek a Jadánál. Indulj elektromosan az új tanévben. Érvényes diák vagy oktatási igazolvánnyal most plusz kedvezménnyel vásárolhatsz Jadea elektromos robogót márka kereskedéseinkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél.
8: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Ért, Tolmács utca 6. Ferrobreaker.hu.
9: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Kolornyomda.hu.
10: WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
11: Balatoni halak, finom ízek, zene és rengeteg élmény. Halfesztivál Siófokon október 9 és 11 között. Színes családi programok, kulináris élmények, ingyenes koncertek. Színpadon Berecki Zoltán, Kovalszky Mega Vega, valamint a Parnokraszt és Dániel Figergő. Részletek a Siófogált Facebook oldalán.
12: Amikor beköszönt az ősz, a hétvégig középpontjába újra a közös sütés-főzés kerül. A Gorenje sütők és főzőlapok megbízható működésükkel és letisztult megjelenésükkel teszik egyszerűvé és élvezetessé a vasárnapi ebéd elkészítését. Gorenje, keresse termékeinket partnereinknél!
3: A reklám után
2: a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Forstoffer Ágnes nehezményezte, hogy Hankó Balázs tegnap estig az Országházban volt. Még lehetnek fennakadások a Rákos állomáson történt vasúti baleset miatt. Szombaton ünneplik az Állatok Világnapját a Rex Állatszigeten. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Forstoffer Ágnes házelnök tegnap felszólította Hankó Balázs fideszes képviselőt, hogy hagyja el az Országházat és működjön együtt a nyomozóhatósággal.

0: Hankóval. A házelnök hétfő esti videóüzenetében azt mondta, Hankó mentelmi jogának felfüggesztése után a parlament épületében való folyamatos tartózkodás nem akadályozhatja a büntető eljárást. Szerinte az országház nem szolgálhat búvóhelyként, és a törvény mindenkire vonatkozik. Hankó Balázs végül az ügyészség idézését átvéve este a fideszes képviselők és családja kíséretében hagyta el az országházat, és jelentkezett az ügyészségen, ahol letartóztatták. Az eljárással kapcsolatban Orbán Viktor, a Fidesz elnöke azt írta, az önkénynek minden nap új áltozatok kellenek, ma ők, holnap te. Majd hozzátette, a tiszás önkényurak a Nemzeti Oldal közösségét nem fogják megtörni. Továbbra is fennakadásokra kell számítani a vasúti közlekedésben a Rákos állomáson történt baleset miatt. Hétfő délután egy veszélyes anyagot szállító tehervonat három kocsija kisiklott és az oldalára dőlt. Ezért a műszaki mentés idejére leállították a forgalmat. Az eljutás biztosítására mintegy 40 pótlóbusz állítottak forgalomba, amelyek a vonat közlekedés újraindulása mellett is közlekednek, amíg szükség van rájuk, közölte Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója. A vasúti forgalom este fokozatosan újraindult, de a MÁV szerint még ma is lesznek változások. Környezetvédő szervezetek kérik a védett erdők gazdasági célú fakitermelésének megszüntetését. Az ilyen területeken is zajlik fakitermelés, miközben ezeknek az erdőknek elsősorban a természet megőrzését kellene szolgálniuk. Emiatt levelet írtak Magyar Péter miniszterelnöknek, mivel a Gajdos László környezetvédelmi miniszter által hirdetett fakivágási moratórium csütörtökön lejár. A Greenpeace az érintett területek ökológiai helyreállítását, valamint a legértékesebb erdők nemzeti park igazgatóságok kezelésébe történő átadását is sürgeti, és petíciót indított, amit eddig csak nem 20 ezeren írtak alá. Családi programokkal várják az állatbarátokat október 3-án szombaton a Rex Állatszigeten, az Állatok Világnapja alkalmából. A rendezvényen kutya és rendőrkutya bemutatók, bűvész és táncshow, valamint gyermekkoncert is lesz. A gyerekeket kézműves foglalkozásokkal, arcfestéssel és állatsimogatóval várják. Emellett felvonulnak az örökbefogadható állatok is. A Rex Állatsziget újpesti telephelyén a Kutya Verzum kiállítás ezen a napon féláron látogatható.
1: Bori, nagyon szépen köszönjük, gyönyörű napos időre készülhetünk, most 13 fokos a reggel, délutára pedig 25 fokot ígérhetek, szóval ha most indulnak útnak, akkor esernyő nem kell, viszont mindenképpen vigyenek magukkal egy sálat, mert azért estére is visszahűl a levegő.
2: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség!
1: Már is itt van a MÁV Inform ügyeletese, Bogáti Bence. Szia Bence, jó reggelt, mi újság? Hogy tervezzük, hogyha vonattal szeretnénk közlekedni?
3: Szia Petra, köszöntöm a hallgatókat! A tegnapi Rákoson történt baleset után korlátozással megindult a forgalom, de a 60 és az új 100-i vonalon ma is változásokkal kell számolni. Az S76-os vonatok csak Újpalota és Pilisvörösvár között járnak, az S80-as vonatok nem közlekednek, helyettük a Mátra és Anglia interrégiók állnak meg. Az új 100-i vonalon minden második sűrűsági S60-as kimarad, helyettük az D60-as vonatok állnak meg. A H8-as év egész nap hosszabb szerelvényekkel jár, és a vasúti menetjegyeket is elfogadják. A folyamatosan frissülő információk a MÁV csoport honlapján és a MÁV.hu Facebook oldalán is elérhetők. Jó utazást kívánok!
1: Nagyon szépen köszönjük, szép napot, szia-szia! És akkor nézzük, hogy mi a helyzet, hogyha autóval szeretnénk közlekedni. Zuglóban, a Róna utcában, a Szugló utcánál felső vezetéket javítanak, ezért sávlezárásra kell készülni, illetve akadozik az előrejutás a budai alsórakparton, a Petőfi hídnál észak felé és a Margit hídnál dél irányba is, valamint torlódásra kell számítani a Budaörsi úton befelé is. Vezessenek óvatosan, és hogyha van fontos közlekedési infójuk, akkor kérem küldjék el a 0630 30 30 95 8-ra. Nagyon szépen köszönöm!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: szerepben. A főszereplő Géza Hofi.
1: A Sláger reggelben 7:40-kor.
2: Egyébként igen-igen imádom az ökölvívást, rendszeresen járok ki bunyol meccsekre. Kezdődik a meccs, és úgy tapogatóznak ilyen. Kerülgetik meg ez meg az, nem történik semmi. Egyik se üt, se egy néző.
3: Mire vársz, megüssön a guta?
2: Vagy a másik. Indul a box, a boxoló felesége ring mellett ott üdögét, kezdődik minden, biztatja a férjét.
4: Megy a bal! Megy a bal! Bal! Bal megy! Megy a bal!
2: Csak boxolnak, bal nem megy.
4: Megy a bal! Megy a...
2: Egyszer az ellenfele. Puff! Férj, uram, ahogy volt, hanyatt. Szép, úgyis marad mindjárt. Erre egy hang a feleségnek.
3: Kezicsókolom, jött a bal.

0: Hablagy, avagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Drivel játszunk, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: Hogy indul a kedded?
2: Szuperül, munkásan, jó. Elindítva suliba, úgyhogy hajrá!
1: Akkor minden megvan, akkor anya játszhat, ugye?
2: Igen.
1: Anya még készít egyébként a gyereknek ilyenkor 10 órait, vagy az már nem menő?
2: Nem, mert a büfébe szokott venni a suliba, reggelizik itthon, aztán ott meg már úgyis ebéd is van neki.
1: Hát akkor látod, ezzel nem kell foglalkozni az
2: Igen.
1: Anya ezt megúszta.
2: Középiskolában azért ez nekem nagy előny így.
1: Egyébként igen, mert nekünk még annak idején uzsis zacskóba meg dobozba vittük, amit anyukán készített, de akkor
2: igen,
1: ezek szerint már nem kell foglalkozni.
2: Igen, meg a táskajáról tettük elő
1: Igen. Na, drága Dri, figyelj nagyon, jó? Reméljük, jó. Hogy kitalálod, hogy mit dúdol Cilla.

0: na. Hát ez a lényeg.
1: Ahogy már tegnap is mondtam, az eleje az nagyon árulkodó, a vége az egyáltalán nem.
2: Tényleg. Tehát, hogy teljesen vakon vagyok.
1: Próbáld meg visszadúdolni az elejét.
2: Na, nem tudom.
1: Na?
2: Semmi, tényleg. A múltkor annyira könnyen ment, mert nyilván, amikor nem én játszom.
1: Igen, ezt szokták mondani a játékosaink, tudod? Figyeltél arra, amit most én dúdoltam neked? Mert ezzel próbáltam segíteni. És ennyi, ennél többet nem segíthetek.
2: Nem tudom.
1: Tényleg nem?
2: Nem, sajnos.
1: Oh, te jó ég.
2: Nem tudom.
1: Egy tipp, egy rákérdezés, mert lejár az időnk.
2: De még azt sem, hogy magyar-e vagy külföldi.
1: Ja, hát, akkor nem tudok segíteni.
2: Semmi, tudom, de nem.
1: Nagyon sajnálom.
2: Én is nagyon sajnálom. Köszönöm, hogy játszottam.
1: Hello.
2: Oké, sziasztok.
1: Sajnos most nálunk marad a családi belépő október 10-11-ére a Happy Cat nemzetközi macska kiállításra a Lurdi házba, valamint macska eledeleket és felszereléseket tartalmazó ajándékcsomag a Macska Mánia Magyar Macska Egyesület jóvoltából. A páros belépő az eredeti francia Molière L'Opéra Urbain Musical októberi előadására a Papp László Budapest Sportarénába és az egyéves Sláger FM prémium előfizeti zavartal a rádióhallgatással és visszahallgatás funkcióval. Ezekért játszunk holnap, tessék most jelentkezni.
3: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Testvérek. Vagyis pontosan tudják egymásról azt is, amit jobb lenne nem tudni.
2: Én láttam. Ne, kérlek. És zseniális.
3: Anna, az a fotó.
1: Ugyanaz a család.
2: Ugyanazok a történetek.
1: Két teljesen különböző verzió. És ha két testvér egyszer elkezd beszélgetni, előbb-utóbb minden szóba kerül.
2: Párkapcsolatok, család, anyaság, újrakezdések.
1: És persze azok a történetek is, amikről a másik azt hitte, soha nem kerülnek adásba. Így jártam a nővéremmel. Peller Anna és Peller Marian műsora a Sláger FM-en.
2: Két hetente, kedden este 9-től.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Igen, az autóban is.
1: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
6: Kia Sportage már 8.949.000 forinttól. Érdem a Differnél. Az ikonikus SUV most 7 év garanciával és akár 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval lehet a tied készletről is. Gyere és próbáld ki nálunk. Kia Differ. Érd, Göncölszekér utca 2, az M6-os déli lehajtójánál.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Mancs kuponnapok a Rossmannban. Szeptember 28-a és október 4-e között 36 kuponnal várunk, melyeket üzleteinkben és az online drogériában is beválthatsz. Purina, Gourmet, Previtál, Felix, Pedigree és még sok más márka vár 20 vagy akár 30% kedvezménnyel. Szerezd be a kuponfüzetet Rossmann Plus tagként ingyenesen.
9: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, dínyertes szaunaszeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2=3 akciónk. Foglalj két éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
10: Forró line-uppal zárjuk a történelem legforróbb nyarát a Budapest Parkban. Szeptember 24-én és 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Netsparty, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Ty Katafolk, október 1-én Sissi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
11: Legyél parki arc! Költözz a Parkside Residence-be! Válassz ajándékot! 5% kedvezmény, ajándéktároló vagy két parkoló egy áráért. Budapest 13. kerület. Prémium lokáció. parksideresidence.hu/extra. Az ajánlat kizárólag a promóciós lakásokra, tárolókra és parkolókra érvényes.
12: Ősszel nem csak a levelek, a programok is színesek a Siófoki 4 csillagos prémium hotel panorámában. Ha nincs ötlete az őszi szünetre, mi kitöltjük ízletes ételekkel, kreatív gyerekfoglalkozásokkal, wellness programokkal, koktél akciókkal, és biztosítjuk a felhőtlen pihenését a Balaton partján. Foglaljon most akciós áron a www.premiumhotelpanorama.hu oldalon.
13: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban akár 140.000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
1: Sláger FM.
4: A reklám után.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Két volt miniszter van a hatóságok kezén, közölte Magyar Péter. Megvan, hogy ki lesz a Nyírő Gyula Kórház pszichiátriai intézetének új főigazgatója. Fellép a jogosulatlan idegenvezetés ellen az 5. kerület. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. A tisztító tűzművelet első komoly napjának végére két volt miniszter van a hatóságok kezén, írta Facebook oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter méltatlan bújócskázásnak és az eddigi legszánalmasabb orbáni élőzésnek nevezte a hétfőn történteket. Seszták Miklós országgyűlési képviselőt még napközben a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal utasítására vették őrizetbe a központi nyomozó főügyészségen. Hankó Balázs pedig hétfő este kapta meg az idézést. A parlamentből frakciótársai és családja kísérte ki, amit Orbán Viktor volt miniszterelnök a Facebook oldalán élőben közvetített. A volt miniszter az ügyészségre ment, ahol őrizetbe vették. Megnevezte az egészségügyi miniszter a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet új főigazgatóját. Hegedűs Zsolt tájékoztatása szerint Váradi Enikő pszichiáter és pszichoterapeuta kapott megbízást az intézmény vezetésére. Az új főigazgató több évtizedes klinikai, oktatói és vezetői tapasztalattal rendelkezik, 2015 óta a Phoenix Ház Pszichózis Centrum alapító intézmény vezetője. Programjának középpontjában a betegellátás biztonságának erősítése, a szakemberek megtartása és a kiszámíthatóbb betegutak kialakítása áll. Célja az intézmény országos szakmai szerepének megerősítése. A Nyírő korábbi főigazgatója Ézsi Robin márciusban mondott le, miután az intézményben jelentős orvos és szakdolgozói távozásokról számoltak be. Fellép a jogosulatlan idegenvezetés ellen, a beérkezett panaszok miatt pedig célzott helyszíni ellenőrzéseket kezdeményezett az 5. kerület, jelentette be a városrészt polgármestere. Szentgyörgyvölgyi Péter azt írta, a belváros kiemelt turisztikai célpont, ezért számukra az is fontos, hogy a turizmus fejlődése szabályos keretek között történjen, a belvárosiak nyugalmának és a jogszerűen dolgozó szakemberek érdekeinek védelmével. Az elmúlt időszakban több panasz is érkezett jogosulatlanul végzett idegenvezetés miatt. Emiatt célzott helyszíni ellenőrzéseket tartanak, és a hatékonyabb fellépés érdekében a kerületek közötti együttműködést is erősítik. 16. alkalommal hirdeti meg közlekedéstörténeti vetélkedőjét a BKV. A kétfordulós versenyre 3 fős 7.-8. osztályos diákcsapatok jelentkezhetnek az ország bármely iskolájából. Az idei feladatsor a Föld alatti Vasúti Múzeum Budapesti Mesék című időszaki kiállítására épül. Az első forduló feladatlapját november 4-én délig kell beküldeni. A legjobb 5 csapat november végén a Föld alatti Vasúti Múzeumban rendezett döntőn mérheti összetudását. Meghökkentő jelenetet rögzítettek vasárnap az M0-ás autóúton. Egy férfi a zajvédőfal tetején sétált. A felvétel készítője a 6-os útról kanyarodott fel az autóútra, és azt látta, hogy a férfi többször is oda-vissza járkál a falon. Azonnal értesítették a 112-es segélyhívót, majd néhány perccel később rendőrautót is láttak a helyszínen. Arról nincs információ, hogy a férfi miért ment fel a fal tetejére, illetve hogy pontosan mi történt vele ezután. Folytatódik a derült napos idő, esőre ma sem kell számítani, így az esernyők nyugodtan otthon maradhatnak. Csupán a szél élénkül meg kissé, főleg az Alföldön, de ezt kellemesnek érezzük majd a 22-26 fokos hőmérsékletben. Késő estére 17 fokig hűl majd le a levegő. A hét további részében is folytatódik a többnyire napos, gyengén felhős időjárás. A hőmérséklet általában 25 fok körül alakul majd.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips. www.rigips.hu.
15: Bori, köszönjük szépen, nézzük, hogy mire számíthatunk az utakon. Hát csak a szokásos, legalábbis Kuka így definiálná, ugye, a közlekedési infokat, amit mondani fogok.
16: Lassú kitartást, lassú. Jobb lesz.
15: Igen.
16: Ja, meg Róna utca.
15: Így, lassú a haladás a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében, a Nagykörúton, a Blaha Lujza térnél és az Üllői útnál, illetve a Kerepesi úton és a Fogarasi úton is. Aztán telítettek a sávok az M1-M7-es autópálya közös szakaszán az Egér úttól, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az M0-as autóúttól, illetve az M5-ös autópályán az autópiactól, és Zuglóban, a Róna utcában, a Szugló utcánál felső vezetéket javítanak, ezért sávlezárásra kell készülni. A 3-as, a 62-es, a 62-es A villamos helyett a Bosnyák tér és az Örs vezér tere között pótlóbusszal vagy a 32-es autóbusszal lehet utazni, illetve akadozik még az előrejutás a budai alsórakparton is, a Szél Kálmán tér felé és a pesti alsórakparton is, csak a szokásos.
16: De mondjuk valami jó hírt, minket közben lehet hallgatni.
15: Így 0630 30 30 95-8, ide pedig írhatnak nekünk üzenetet. Köszönjük szépen!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
15: 8 óra múlt 5 perccel, és hogy miért érdemes minket hallgatni, mert mindjárt érkezik egy olyan kutyás sztori, amit szerintem még soha nem láttak, aki a betörőt nemhogy elkergette volna, hanem még a játékával fogadta, mindjárt ezzel folytatjuk. Aztán a friss kamionos Európa-bajnokunkkal is beszélgetünk.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, pontosan 2 perc múlva lesz 8:45. Felkészültél egy őrült kutya történetére?
2: Hát megbeszéltük azt, hogy én macskás vagyok, te kutyás, úgyhogy most akkor legyen neked jó.
1: Legyen egy kutya. No, hát az internet világa népe, az Oli nem szereti, hogy így fogalmazom, de mégis így hívjuk
2: ott
1: őket.
2: Laknak.
1: Ott laknak. A közösségi média összes platformjára feltöltötték a gazdék azt a videót, amit otthon készített az ő kis kamerájuk.
2: Egyébként hozzá... gyanús, mert túl jó felvételek vannak, mindenhol van kamera, és valahogy a betörő egyiket se szúrja ki.
1: Mondjuk ez igaz.
2: Na, meséljük el, tehát Amerikában, igen, Amerikában van egy betörés megfilmesítve, vagy nem tudom, közzéadva.
1: Igen.
2: Bejut a betörő, és gyakorlatilag otthonosan érzi magát, ráadásul nem csak azért, hogy érzi magát otthonosan, mert leül, levetkőzik, eszeget, meg minden, hanem van egy kutya, egy házőrző, aki nem hogy elkergetni, vagy hogy valahogy elrettenteni onnan a betörőt, az illetéktelen behatolót, hanem hozza a saját játékát.
1: Farokcsóválva várja.
2: Farokcsóválva várja, örül neki, és amikor jönnek a hatóság résztvevői, és rárúgják az ajtót, ő nekik is hozza a játékot, és csóválja a farkát.
1: Erre egy kedves hallgatónk azt írja, hogy sziasztok, egy barátom azt mondta, azért büszke és szereti a kutyáját, mert ha bemenne hozzájuk egy betörő, halálra hízelegné, meg nyalogatná szegényt. Hát nem tudom, hogy ez normális-e, de van nekünk egy kutyasuttogónk, egy kiváló kutyatréner, Nyakas Gábor. Jó reggelt, szia!
2: Hello, Gábor.
3: Jó reggelt, szervusztok!
1: Aki majd megmondja, hogy ez normális, amikor te megláttad ezt a videót, akkor a szakember szólalt meg benned, hogy a gazdik valamit elrontottak, vagy egyszerűen csak elkezdtél hangosan nevetni?
3: Hát hangosan nevettem őszintén, és pont arról tanakodtam, amit ti mondtatok, hogy lehet, hogy mindenhol van kamera, nekem is elég gyanús ez a felvétel, ráadásul amikor a rendőrök berúgják az ajtót, a kutya úgy megy ki az ajtón, mintha ott se lett volna, szóval több szempontból is nagyon fáj volt.
1: Lehet, ez kamu, és én elhittem?
2: Lehet, hogy kamu, de hát figyelj, Amerikáról beszélünk, meg a Golden Retriever, nekem egyébként egyből az ugrott be, amikor ma hallottam, hogy amerikai kutyás sztori, hogy ez tudja, hogy egy Golden Retriever lesz.
1: Igen.
2: Azok tényleg ennyire jámborak.
3: Igen, és meg fognak most utálni engem a Golden Retriever tulajdonosok, de a Golden az nem házőrző. Tehát
1: ja?
3: Ki azt mondtad, hogy a házőrző egy kutyus, hát szegénykém, az szerintem is az egyik legtündérebb fajta, és ez igaz volt, és nem egy megkreált dolog volt, akkor tényleg ez a Golden Retriever, és ezért kell Golden Retriever menni, mert ennyire édes kutyusok.
2: Szerintem csak nézőpontot kell váltanunk.
1: No.
2: Tehát, hogy itt, ugye mindenki azt várja a kutyától, hogy elijessze, meg hogy hangos legyen, meg ugasson, meg egyebek. Ő tényleg házőrző, és most őrizte azt, aki ott bent volt a házban, addig, amíg meg nem jött a hatóság. Tehát, hogy ő most tényleg jót tett, becsapta ezáltal a betörőt szerintem.
3: És mennyire igazad van? Ez eszembe se jutott.
2: Ugye? Hogy ő vendégül látta gyakorlatilag, és lekötötte a figyelmét, elterelte a figyelmét a játékkal.
1: De
2: tehát, hogy ez már itt egy
3: ez
2: másik
3: egy piaci,
2: szem.
3: Ez egy piaci rész, úgyhogy most várom, és a Golden Retriever tulajdonosokat, és akkor segítem nekik, hogy a kutyájuk hasonlóképpen.
2: Így van, úgyhogy ha 2 heti nyaralásra megyünk, akkor 2 hétig ellátja a kutya, még sört is hoz neki, és bekapcsolja a tévét.
1: Fiúk, az nem lehet, vagy hát Gábor, most ez elsősorban tőled kérdezem, te vagy a szakértő, nála, hogy kuka, hogy mondjuk mivel a betörő nem mutatott semmilyen elrettentést meg, nem mutatta azt, hogy úristen, megijedt volna a kutyát, hanem teljesen otthonosan mozgott, nem lehet, hogy ez megzavarta a kutyát, és azt hitte, hogy jó, hát akkor ő lehet, hogy valamelyik haverja a gazdinak.
3: Valószínűleg erről van szó, hogy teljesen nyugodt volt az ember, hogyha ez egy valós felvétel, akkor én azt sem zárom ki, hogy valamilyen szer vagy alkohol befolyásoltsága alatt állt az ember.
1: Sajnos ma már
2: a
1: ez
2: kutya,
1: igen.
2: A kutya.
1: A kutya. Azért volt ilyen nyugodt és vitt a játékát.
2: Leszedálva.
3: És hát tudjuk, hogy tényleg ezek egy nagyon tündérfajták, és azon, amit a Petra mondta, hogy fia, megjöttél, jártál velem, mert egyedül vagyok, és egyszerűen élvezte a magát a helyzetet.
2: Van olyan egyébként, amikor életkorból adódóan, mert ezen is látszik, hogy már nem egy fiatal
1: példány
2: egyébként.
1: Igen.
2: Hogy amikor már mondják, hogy gyere nyugodtan, nem harap, ez már nem lát, nem hal semmi, süket, mint az ágyú. Tehát lehet, hogy ez is benne van, hogy már csak örült annak, hogy valaki ott van.
3: Igen, nagy valószínűséggel, tehát még egyszer mondom, ez igaz videóhoz, nagy valószínűséggel ez volt, hogy örült, hogy nem egyedül van, örült, hogy valaki foglalkozik vele, és valószínűleg egy nagyon jól szocializált kutya volt amúgy is, mert teljesen barátságosan lépett. Tehát szóval én is vártam, hogy mikor viszi a sört oda a betörőnek.
2: Ugye, újságot.
1: Igen, figyelj Gábor, hogyha valaki mondjuk olyan... olyan kutyát szeretne, aki tényleg házőrző vagy.
2: Csivava.
1: Ami, csivava. Na, jó, ők őrültek. Tehát a csivavás videók azok nagyon ijesztőek. Hát amikor durvábban viselkednek, tudod, mint egy Staffordshire terrier, akkor én is megijedek.
2: Mondd csak el a saját példádat. Milyen kutya van neked otthon?
1: Volt Dobermanom. Ja, Doberman. Figyelj, nekem a de ő volt a legjámborabb kutyám. De Gábor is nagy Dobermanos, úgyhogy szerintem ezt érti. Tehát konkrétan, amikor én ilyen 8 éves forma kislányként, még nagyon kis sovánka voltam, meg kicsi, sétáltattam, mindenki a busz megállóba tud hátrált, megijedtek tőle, és az a kutya, na ő pont ugyanolyan volt, mint ez a Golden Retriever. Tehát bárki bejöhetett hozzánk, a szájába rakhatta a kezét, semmi nem történt. Szóval ez csak szerintem ilyen elrettentés, hogy a Doberman így néz ki.
2: Van ilyen egyébként, hogy trenírozzák külön házőrzésre a kutyát?
3: Egyébként van, és én azt gondolom, hogy kellene is, mert kettőféle részre bonthatjuk alapvetően a kutyákat, akik ösztönösen nagyon jól tudják a dolgokat, vagyis nagyon jól őrzik a házat. Na azoknál a kutyáknál az úgynevezett kézben tarthatóságot kell megtanítani, tehát hogy
2: őket vissza kell fogni, igen.
3: Őrült módon csinálja és lehessen fékezni, és hát vannak azok az egyedek, akiket erre meg kell tanítani, aztán most erről lehet vitatkozni, hogy melyik való. Én azt gondolom, hogy minden esetben szakember véleményét és segítségét kell kikérni egy adott családnak, vagy egy adott embernek, hogy milyen kutyát vegyen, de én ugye azt szoktam preferálni, ha teheti, fogadjon örökbe, és egy a lényeg, ha szakember segítségét kérjük, akkor nagyon nem lőhetünk mellé ebbe a házőrzés témában.
2: Na, hogyha a házőrzés, akkor melyik a legjobb fajta egyébként, úgy általánosságban? Német juhász, vagy milyen irányba induljunk el?
3: Hát, hogyha általánosságban beszélünk, akkor igen, a német juhász lehet jó házőrző, és aztán itt is lehet vitatkozni, mert rengeteg vonal rétezik velőlük, ugye a sóvonal, akik tényleg nagyon aranyosak, nagyon tündérek, nagyon szépek, a munkavonal, akik már néha túl kemények is, és nem igazán való egy hétköznapi családba. Én azt mondom, hogy nem fajtát választunk, hanem egyedet, és ezért kell a szakértő. Ugye, hogyha ez egy örökbefogadott kutya és felnőtt kutya, lényegesen könnyebb dolgunk van. Hogyha egy kölyökkutya esetében gondolkozunk, tehát vásárolunk tenyésztőtől, vagy kölyökkutyát fogadunk körökbe, ott azért egy picit nehezebb meghatározni. Ezért van az, hogy el kell már egészen fiatal kortól vinni megfelelő szakemberhez, megfelelő iskolába, szépen felépíteni ezt a munkát. De nagyon fontos, hogy hova, mert egy tanyára teljesen más kell, egy családi házban teljesen más kell. Itt inkább azokat a fajtákat említeném meg, amik nagyon népszerűek manapság.
2: A lakótelep 9. emeletére.
1: Igen.
3: Hát oda azért talán nem nagyon visznek kaukázus, itt meg Közép-Ázsiát.
1: Az kemény lenne, igen.
2: Csak egy szamoédet.
3: Igen. Tegnap is találkoztam Közép-Ázsiai juhásszal, egy olyan családi házas új generációs lakóövezetben, ami tényleg egy-két éves házak, tehát az abszolút új modern. Pici kerttel, ugye mindenhol, és oda betenni egy Közép-Ázsiai juhászt, én azt gondolom, hogy
1: nem annyira jó
3: senkinek sem. Ez nem jelenti azt, hogy ha nagyon felelős a gazda, azért ezt nem tudja megoldani. Sajnos nem ez a tapasztalatom ezen a téren.
2: Ha a te kutyád és a te videód lett volna ez, amit most láttunk és amiről beszélünk, te most dicsérnéd vagy leszídnád a kutyát? Melyik, bennem kettősség van.
1: Igen.
3: Hát hogyha miután a rendőrök kiengedték az ajtón, azért ez nekem nagyon fájt, hogy oké, és hogy bemennek, de hogy egyiknek sem volt annyi a fejében, hogy megfogja azt a kutyát, hogy ne az utcára menjen ki. Szóval, hogyha nem szabad volna el, és nyilván otthon marad a kert, az udvar, akkor nagyon megdicsérem. Nyilván akkor is, hogyha az utcán szedem össze, de azért én azt gondolom, hogy ez a kutya nem ment sehol, maxot a kertben, vagy az ajtó előtt volt. Minden esetre meg kell dicsérni a kutyát. Nem hiszem, hogy bármi negatíval
1: nem, szerintem se szitták le. Meggondolom, a gazdái nagyon szerethetik, hogyha ez a kutya ilyen jó lelkű, tehát hogy valószínűleg itt azért ők szimbiózisban élnek. És azért fogadjuk
3: azt,
1: el...
3: Azért azt tudunk-e, hogy a gazdák miatt egy kutya, egy viselkedés az nagyon sokat szerkezni.
1: Így van, pontosan. Mint a cicáknál is. Nagyon szépen köszönjük, Gábor!
3: Köszi!
1: Szia, szia! Hello!
2: Hello! Hello!
3: Hello!
1: Egy gondolat erejéig térjünk vissza a cicákhoz.
2: Nincs így.
1: Tehát őket nem lehet nevelni? Ők nem lesznek olyanok, mint a gazdi? Nem. Tükrözik a személyiséget?
2: Nevel. A cica nevel.
1: Tényleg?
2: Igen.
1: És mind az öt cicátok tök különböző személyiség?
2: Igen.
1: Komolyan?
2: Igen. Igen,
1: tehát teljesen. Még azt tudjuk mondani, hogy van egy olyan, amiben mindannyian takra egyformán.
2: Igen, és engem utál a család minden tagja, mert hogy az összes macska engem szeret.
1: Ja, valahogy sejtettem. Meg öntörvényűek, mint az állat, nem?
2: Igen, és de hát elérik, amit szeretnének. Tehát amikor rád néz a Shrekből, az a klasszikus nézéssel. Megvan, akkor kész, akkor végem van, mehetünk.
1: 0-30-30-30-95-8, ide érkezhetnek a kutyás sztorik, aztán hamarosan már Kis Norbit fogjuk hívni, aki képzeld el, hogy 8-szor lett Európa bajnok, tehát ez a csávó, ez valami zseni, hogy ezt
2: mikor
1: hogy csinálja.
2: Mikor lesz világbajnok? Mikor lesz
1: szerintem
2: világbajnok?
1: Nincs világbajnokság a kamionból.
2: Nincs. Kérdezni.
1: De majd megkérdezzük Norbitól, de aztán lehet, hogy hülyeséget beszélek. A Sláger FM Facebook oldalára már kitettünk róla képeket, tessék megnézni, nagyon-nagyon boldog volt a csapat is, hiszen ők is nyertek, de hamarosan Norbival beszélgetünk. Előtte azonban egy újdonság Ella Langley-től.
2: Magunkról is tegyünk ki képet.
1: Fogunk. Jó. Hát olyan jó a szetted, ne viccelj. Hát Robbie Williams-ben vagy, igen. Ennyi.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
1: Express One. A csomagszállító.
0: www.expressone.hu.
1: WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
2: Október 10-én Exománia a Bokcsarnokban. Exotikus állatok, izgalmas programok az egész családnak. Ne maradjatok le, állati lesz!
3: A minőség nem ár kérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
4: Balatoni halak, finom ízek, zene és rengeteg élmény. Halfesztivál Siófokon október 9 és 11 között. Színes családi programok, kulináris élmények, ingyenes koncertek. Színpadon Berecki Zoltán, Kovalszky Mega Vega, valamint a Parnokraszt és Dániel Figergő. Részletek a Siófogáért Facebook oldalán.
5: Wow, a második féláron! Rendelj a dompepe.hu-ról két darab akciós 32 centis egyforma sonkás, Sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
6: Ősszel is folytatódnak a vizes kalandok. Úti célként választ a zalakorosi fürdőt, az ország kedvenc családi fürdőjét. Felejthetetlen élmények, kalandos gyermekvilág, kitűnő gyógyvíz, wellness minden mennyiségben. Zalakaros, ahol az egész család jól érzi magát az év minden napján. www.zkf.hu.
3: Becsengettek a Jadánál. Indulj elektromosan az új tanévben. Érvényes diák vagy oktatási igazolvánnyal. Most plusz kedvezménnyel vásárolhatsz Jadea elektromos robogót márka kereskedéseinkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél.
7: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, díjnyertes szauna szeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2=3 akciónk. Foglalj két éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
8: Forró line-uppal zárjuk a történelem legforróbb nyarát a Budapest Parkban. Szeptember 24-én és 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Netz Party, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Tajkata Folk, október 1-én Sisi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Lefoglalások voltak a Volánbusz ügyben. Fegyverrel raboltak ki egy fiatalt Salgótarjánban. Jótékonysági dalmaratont rendeznek Budapesten. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Zár alá vették a Volánbusz ügy egyik gyanúsítottjának több mint 286 millió forint értékű ingatlanát, emellett egy 6 millió forintnál drágább gépkocsit is lefoglaltak a hatóságok. A központi nyomozó főügyészség szerint további 2,7 milliárd forint értékben egyéb vagyonelemeket is biztosítottak. A korrupciós ügyben 4,5 hónapja folyik a nyomozás, eddig 6 emberrel szemben közöltek megalapozott gyanút, közülük 2 letartóztatásban vannak. Ők Jelinek Dániel, az Inotek csoport vezetője, és Szívek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezérigazgatója. Az ügyben Sesták Miklós korábbi fejlesztési miniszter, KDNP-s országgyűlési képviselő mentelmi jogát is felfüggesztették, és hétfőn őrizetbe vették. A nyomozást mostantól az újonnan létrehozott Nemzeti Vagyonvisszaszerzés

0: Közlekedési és Vagyonvédelmi Hivatal folytatja. Fegyveres rablás áldozata lett egy 18 éves fiú Salgótarjánban. Egy 26 éves férfi egy délután szólította meg, és azt mondta, hogy a gyerekének szeretne tápszert venni, ezért 5000 forintot kért tőle. A fiatal nem adott pénzt, mire a férfi elővette egy pisztolynak látszó tárgyat, és azzal fenyegette. A fiú a fenyegetés hatására 10000 forintot adott át, a férfi azonban később visszafordult és további 5000-et követelt. Ebből a sértett már csak 3000-et tudott adni. A rendőrök a gyanúsítottat még aznap elfogták, nála lefoglalták a fegyver utánzatot és a megmaradt 4500 forintot. A férfit fegyveresen elkövetett rablással gyanúsítják, elrendelték letartóztatását. Több kutyalopást is jelentettek Budapesten. A közelmúltban a West End Lehel téri bejáratánál loptak el egy kistestű kutyát, amelyet gazdái valamivel több mint 20 percre hagytak kikötve. Az állatot később több helyen is látták, végül egy éjszakai keresés után épségben megtalálták. A rendőrség ismeretlen tettes ellen lopás miatt nyomoz. Egy másik ügy Békásmegyeren történt. Egy nő májkrémmel próbált elcsalogatni egy üzlet előtt kikötött uszkárt, de egy járókelő közbelépett. Az állatvédők arra figyelmeztetnek, hogy a kutyákat még rövid időre se hagyják a gazdáik felügyelet nélkül közterületen. Jótékonysági dalmaratont rendeznek pénteken és szombaton Budapesten a Művház kávézóban. A Szuperár Zeneművészeti Alapítvány 5 fős tanári zenekara 24 órán keresztül folyamatosan ugyanazt a dalt, Presser Gábor Szólj rám, ha hangosan énekelek című szerzeményét játssza és énekli. A különleges kihívással az alapítvány ingyenes közösségi zeneoktatására szeretnék felhívni a figyelmet, miközben adományokat is gyűjtenek. A programhoz több ismert zenész is csatlakozott, köztük Harcsa Veronika, Gyémánt Bálint, Járai Márk és Hevesi Tamás.
1: Bori, köszönjük szépen, kellemes időre számíthatunk, már most 14-15 fokot mérünk, délutára pedig 25 fokot ígérhetek, és úgy tűnik, hogy ez a napsütéses idő egészen jövő hét szombatig velünk marad.
2: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség!
1: Nincsenek jó híreim, ami a közlekedést illeti, mert hogy baleset nehezíti a közlekedést Csepelen, a Tellerede úton befelé, a Károli Gáspár utcánál egy sáv járható csak. Akadozik az előrejutás a budai alsórakparton, a Petőfi hídtól észak felé és a Margit hídnál déli irányban, illetve a Széll Kálmán tér felé vezető utakon, a Pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig és a Szabadság hídtól az Erzsébet hídig, valamint az Andrássy úton befelé, az Erzsébet térnél, a Rákóczi úton a Barostértől a Blaha Lujza térig. Aztán lassú a haladás a Hungária körgyűrűn is, a nagyobb csomópontok közelében, a Nagykörúton, a Blaha Lujza térnél és az Üllői útnál, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, a Soroksári úton befelé a Rákóczi hídnál, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, illetve a Váci úton befelé a Fóti úttól szakaszonként. Valamint telítettek a sávok az M1 M7-es autópálya közös szakaszán az Egér úttól, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, illetve az M5-ös autópályán a Határúttól. Ha van még olyan info, amit nem mondtam el, akkor kérem küldjék el a 0630-30-30-95-8-ra. Nagyon szépen köszönöm!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik

0: Sláger reggel.
1: 3:49 lesz, egy perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Rajt cél győzelmet aratott Kis Norbi a franciaországi versenyhétvége első futamán, ezzel pedig behozhatatlan előnyre tett szert, és 8-szor is nyert a kamion Európa bajnokságon Le Mansban. Itt van velünk Norbi, szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Sziasztok,
1: hát gratulálunk!
2: Ne beszélj hangosan, köszönöm. Még alszik.
1: Ja, igen, csak a kedvünkért felkelt, és azt mondta az imént, hogy amit leteszünk a telefont, visszafekszik, úgyhogy kösz Norbi!
3: Hát igazán is, de ennyi a megtiszteltetés, hogy itt lehetek. Normális esetben egy verseny hétvége után délig szoktam aludni, de most...
1: Jaj, de jó vagy!
2: Te is a kamionban alszol, vagy azért ennyire nem beteg a világ még körülötted?
3: Hát, a kamionban alszom, de nem a versenykamionban, hanem az utcai szállítójárművünkben alszom egyébként a verseny hétvégén, úgyhogy ott vagyunk tűzközelbe.
2: Hoppá.
1: Figyelj, az, hogy te most 8-szorra nyertél, ezt azért úgy meg lehet szokni? Tehát, hogy folyamatosan nyersz minden évben gyakorlatilag, vagy azért még van benne valami újdonság?
2: Arra kíváncsi a Petra, hogy hányan utálnak téged úgy a mezőnyben.
1: Úgy a világban, igen.
3: Hát igen, a mezőnyben az ellenfelénk körében nem vagyunk túl népszerűek.
1: Hát, megértem.
3: Úgyhogy, de nem baj, nem barátokat gyűjteni megyünk általában, helyes, hanem versenyezni, hiszen patinás csapatok ellen, gyári támogatott csapatok ellen, külföldiek ellen versenyzünk, ugye Európa bajnokság. Nyilván mindenki nyerni szeretne, de hát a végén csak egy lehet, úgyhogy rengeteget dolgozunk ezért ugye a csapattal, a Révész Racing csapatával, hogy ott legyünk minden évben, és hát ezt a sikersorozatot fenntartani azért az nem könnyű.
1: Ez
3: azért munka.
2: Hogy volt most a versenyben? Most te állítólag már a pontok alapján vagy ugye Európa bajnok. Ilyenkor, amikor a versenynek vége van, te már ott a matekozol, vagy menet közben már matekozol, vagy már a csapat matekozik helyetted? Tehát, hogy mikor durran a pezsgő, meg mikor vagy tudatában annak, hogy itt már a következő versenyen el se kell indulni?
3: Igen, picit szoktunk számolgatni, igen, nyilván. Ugye már májusban kezdődött a szezon, összesen 7 verseny hétvégénk van idén, még ugye egy hátra lesz.
1: És ott mit fogsz csinálni? Hátradőlsz, vagy ott mi? El se indulsz?
3: Nem, megyünk ott is. Hát nyilván megtiszteljük a mezőnyt azzal, hogy megyünk, meg hát próbálunk ott is nyerni, meg a legjobb teljesítmény nyújtani. Ahogy szokták mondani, mindig annyit érsz, amit az utolsó versenyeden tudtál hozni. Úgyhogy ennek a jegyében megyünk. És akkor ugye májusban kezdtünk Olaszországban, onnantól kezdve építgettük a pontelőnyt, csak hogy válszak kérdése, bocs, és akkor ugye nagyjából itt a szezon vége felé meg tudjuk, hogy mikor, melyik versenyen, mekkora pontelőnyre van szükség ahhoz, hogy ugye matematikailag is le tudjuk zárni a bajnok. És akkor így azért láttuk, hogy milyen eredményre van szükség itt Le Mansban, Franciaországban ahhoz, hogy meglegyenek a bajnoki címek. Vagy nem csak az egyéni bajnoki címet, hanem ugye a csapat bajnoki címet is megnyert.
1: Az pedig 6-szorra, ugye, hogyha jól tudom?
3: Így van.
1: Figyelj!
2: Ilyeneket tudsz?
1: Én nagyon tudod, együtt élek egy olyan emberrel, aki a technikai sportokban nagyon otthon van. Norbi nagyon jól ismeri, sokat beszélgettek akkor már autós műsorokban.
2: Leszek én most a csaj, akkor az outsider, aki megkérdezi, hogy az Európa bajnokságon egyébként csőrös kamionok vannak, vagy csak ezek a tompa orruak vannak?
3: Vannak, szoktak lenni. Mondjuk most talán azt hiszem idén teljes szezon nem fut egy sem. Ja, de van Frankliner, igen.
1: Ja.
3: 24-es rajtszámú van csőrös is.
2: Menőbb, jobb, vagy rosszabb, vagy áramvonalasabb, vagy semmi különbség nincsen?
3: Szerencsére nem szoktunk találkozni így a pályán. Nem annyira az élmezőnyben küzd az idei évben.
2: Na de arról beszélgetünk itt a Petrával, hogy próbáltunk itt okoskodni, hogy az oké, hogy 8-szorra vagy már Európa bajnok, de hogy van világbajnokság?
3: Nem, nincs ebből.
1: De miért nincs?
3: Senki nem volt elég vagány, hogy megszervezze.
1: Akkor Norbigem, neked kéne.
3: Logisztikai rémálom lenne elutazni ezekkel másik igaz kontinensekre, úgyhogy szerintem...
2: Hát menjetek a kamionnal.
1: A versenykamionnal, nem? Hát az nem arra van azért kitalálva.
2: Egy évben 7 verseny van, hát azért az be lehet osztani. Tehát, hogy azért oda lehet érni egy csomó mindenhova. 3 hét alatt átmegy a bármelyik óceánon a kis hajó.
1: Igen, de tudod, hogyha kiszámolod, akkor nem 7 lenne, hanem lehet 14. Tehát, hogyha más kontinensekre is kéne menni, az úgy már nem olyan egyszerű. Norbi, Le Mansban milyen versenyezni, mert én úgy képzelem, hogy azért ez így a motorsportnak a szentélye, és mindenki oda akar jutni.
3: Abszolút, igen. Nagyon jó érzés ott versenyezni, mindig nagyon, nagyon jó a pályának a hangulata. Aha. Minden nézetméterén érzed ezt a legendát, ezt a történelmet, ami van ezen a versenyhelyszínen. Úgyhogy nekem az egyik személyes kedvencem mindenképpen, nem csak a helynek a hangulata miatt, hanem egyébként a minősége miatt, a pályának a vonalvezetése miatt is, bár ugye, mi nem pont ugyanazon a vonalvezetésen megyünk, amin ugye a legendás 24 órás verseny megy, mert ők ugye egy hosszabb vonalvezetésen mennek, mi ugye egy rövidebb vonalvezetésen megyünk, amin a MotoGP is megy ott például azon a versenyhelyszínen, de így is nagyon jók a kanyarok, nagyon-nagyon jó a pálya minősége, és hát tényleg a hangulatot ott állni a dobogón, ugyanazon a dobogón állni, hallgatni a magyar himnust, ahol ugye a 24 órás verseny győztesei is álltak, azokkal a hatalmas toronyház méretű tribünökkel, amik ugye ott
2: hova rakod a kupát? Hova rakod
1: az
2: a kupát?
1: Összeset, az eddigieket?
2: Igen, hova rakod a kupákat?
3: 80 ezer ember volt kint ezen a verseny hétvégén, most ott Lemánban.
1: 80 ezer ember.
3: Igen, ez a 80 ezer ember előtt állni és hallgatni a magyar himnuszt.
1: Úristen,
3: azért az nagyon jó. Lehet, a serlegeknek meg találunk helyet.
1: Jó. Na ennyi.
2: Lehet még két hülye kérdésem?
1: Még három is.
2: Az első, én nem követem ennyire ezt a kamionsportot, ott is van kerékcsere, mint a Forma 1-ben, vagy ott nincs menet közben kerékcsere?
3: Nem, nálunk nincs menet között.
2: Tehát nincs ilyen, hogy esőgumi, meg szárazgumi, meg ilyesmik?
3: Nincs.
1: Mi a második kérdésem?
2: A második hülye kérdésem pedig, hogy az M1-esen előztél-e már kamionnal?
3: Hát utcán ritkán vezetek kamion, de volt rá alkalom egyébként, hogy a Révész Transznak kipróbáltam egy silós járművét, és mentünk vele egy Tiszaújváros Budapest kört, úgyhogy vezettem már, de nem nagyon mertem előzgetni vele, úgyhogy fő a biztonság. Egyébként nem volt jogsim, nagyon sokáig 2021-ben lett meg a kamionos jogsim.
1: Ugye ez hihetetlen. Norbi, nagyon büszkék vagyunk rád, gratulálunk. Bravo. Köszönjük szépen a képeket, megosztottuk a Sláger FM Facebook oldalán, ott lehet lájkolni, illetve írni jó kívánságokat Norbinak, mert tényleg fantasztikusak vagytok együtt. A csapat is, meg te is, úgyhogy le a kalappal előttetek.
2: Hát akkor
3: köszönjük szépen, tényleg szeretném kiemelni a csapatnak a munkáját.
1: Így ugye, van,
3: a versenyautót, amivel versenyzünk,
1: persze.
3: Ezt mi építjük itt Magyarországon. Igen. Magyar mérnök, a Bakó Csabi tervezés, ugye a Révész Racing srácok itt építik Magyarországon ezt a versenyautót, amivel aztán kimegyünk, és megnyerik az Európa-bajnokságot. Erre nagyon-nagyon büszke vagyok.
1: Legyetek is magatokra. Köszönjük, Norbi! Szia,
3: szia! Köszönöm, sziasztok!
2: Szép alvást!
1: Szép alvást, igen, de mennyire cuk, hogy felkelt a kedvünkért. Tehát tegnap előtt még versenyzett,
2: érted? Most fölpörgettük, nem fog tudni visszaaludni.
1: Olyan jó kérdéseket tettél fel, ez hogy őrület. És ami még felpörget minket, hogy már megérkezett Náksi Ati, meghozta az ő Enterprise űrhajóját, úgyhogy hamarosan keverni fog, addig pedig érkezzék a Five. Ez még úgy picit visszacsúszunk az időben, mit szólsz hozzá.
2: Nem baj, szeretjük őket.
1: Egészen a 99-es, 1999-es.
2: Volt ilyen évszám.
1: Mi volt akkor veled? Na mindegy is. Jöjjön a Five.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Szeret főzni? És tud is?
2: Én nagyon szeretnék, de úgy vagyok vele, mint a jógával. Úgy unom.
1: Most Cilával megtanulunk, sőt, meg is szeretjük a főzést.
0: Vágjunk bele együtt a nagy gasztrókalandba.
1: A mesterünk Mautner Zsófi, Magyarország első és egyik legismertebb gasztrobloggere.
2: Ez is egy ilyen nagyon könnyű francia sztori.
1: Cila gasztró Kajdi Csabával.
0: Minden pénteken reggel 8:30 a Sláger reggelben.
1: Izgalmas receptek, főzési tippek, közös kalandok a gasztronómia világában.
2: Mivel rádióban vagyunk, én csak csörgök, mintha dolgoznám.
0: Cila gasztró a Sláger reggelben.
1: Mautner Zsófi receptjei pedig a Sláger FM Facebook oldalán. A műsor támogatója az Európai Nyúlhúsfogyasztás Népszerűsítő nyulhus.eu, amely az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodom Beat lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom Beat, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
4: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás, Sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
5: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
6: Forró line-uppal zárjuk a történelem legforróbb nyarát a Budapest Parkban. Szeptember 24-én és 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Netz Party, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Tykata Folk, október 1-én Sisi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
7: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, díjnyertes sauna szeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2=3 akciónk. Foglalj 2 éjszakát, a 3-at ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
8: Szilaj, a családi musical október 3-án és 4-én a Nemzeti Lovasszínház vadonatúj épületében a Kincsenparkban. Gyertek velünk a vadnyugat varázslatos világába.
9: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 28-ától 30-áig 700 g laktózmentes trapista sajt 17% kedvezménnyel csak 1825, a füge darabja 56% kedvezménnyel csak 129 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
10: Ősszel nem csak a levelek, a programok is színesek a Siófoki 4 csillagos prémium hotel panorámában. Ha nincs ötlete az őszi szünetre, mi kitöltjük ízletes ételekkel, kreatív gyerekfoglalkozásokkal, wellness programokkal, koktélakciókkal, és biztosítjuk a felhőtlen pihenését a Balaton partján. Foglaljon most akciós áron a www.premiumhotelpanorama.hu oldalon.
0: Bryan Adams visszatér Budapestre december 16-án az MVM Dome-ban. Bryan Adams koncert. Egy este a legnagyobb slágerekkel. Jegyek livenation.hu. Sláger FM. A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Kecskeméten hallgatták ki Hankó Balást. Megugrott a bódult állapotban vezetők száma Magyarországon. Az őszi szünetben rendezik Budapesten a Cinemira Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági Filmfesztivált. Jó napot kívánok, Szendőf Pori vagyok. Őrizetbe vették Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselőt tegnap este, majd Kecskemétre szállították, ahol éjszaka kihallgatták, írta a Telex. A politikus ügyvédje megerősítette az őrizetbevételt, és azt mondta, Hankót a NAV bevetési egysége vitte a Bács-Kiskunvár megyei főügyészségre. Az NKA ügyben folyó büntető eljárást ugyanis ez a főügyészség irányítja. A volt miniszter mentelmi jogát hétfőn 139 igen szavazattal függesztette fel az országgyűlés, így vele szemben megindulhatott a büntető eljárás. Az ügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt vizsgálja az úgynevezett NKA ügyet. Hankó Balázs korábban tagadta a vele szemben megfogalmazott gyanút, és azt állította, hogy politikai indíttatású eljárás folyik ellene. Megugrott a bódult állapotban vezetők száma Magyarországon. Az év első felében 828 ilyen esetet rögzített a rendőrség. Ez már most megközelíti a teljes tavalyi adatot, amikor 988 bódult járművezetőt szűrtek ki. A statisztika szerint 2024-ben 952, 2023-ban pedig 866 ilyen esetet regisztráltak. A kategóriában nem csak a klasszikus kábítószerek, például a marihuána vagy a kokain fogyasztása, hanem a kábítóhatású gyógyszerek használata is beletartozik. A 24.hu-n olvasható felmérés szerint egyre több fiatal érintett, akik elektromos rollerrel vagy kerékpárral közlekednek, miután kábítószert fogyasztottak. A rendőrségi adatok alapján a 14-17 év közötti korosztályban is előfordult bódult járművezetés. Továbbra is fennakadásokra kell számítani a vasúti közlekedésben a Rákos állomáson történt baleset miatt. Hétfő délután egy veszélyes anyagot szállító tehervonat három kocsija kisiklott és az oldalára dőlt. Ezért a műszaki mentés idejére leállították a forgalmat. Az eljutás biztosítására mintegy 40 pótlóbuszt állítottak forgalomba, amelyek a vonat közlekedés újraindulása mellett is közlekednek, amíg szükség van rájuk, közölte Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója. A vasúti forgalom este fokozatosan újraindult, de a MÁV szerint még ma is lesznek változások. Október 16-án rendezik meg a harmadik Női Egészségnapot Újpesten, amely a női egészség megőrzésére hívja fel a figyelmet. A program délután 2 és este 7 óra között lesz a Görgei Artúr utca 30-as szám alatt. A résztvevők ingyenes mammográfiás vizsgálaton vehetnek részt, emellett szakemberek az emlő önvizsgálatát is bemutatják, és tanácsadással segítik a résztvevőket. A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges. Az őszi szünetben filmekkel és különleges programokkal várja a gyerekeket a Cinemira Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági Filmfesztivál Budapesten. A rendezvényt október 24-e és 31-e között tartják a Marcibányi téri művelődési központban, több mint 50 animációs és élőszereplős rövidfilmmel, valamint több premierrel. A gyerekek magyar premier előtt láthatják a Nyár kalandorai című brit filmet, valamint többek között a Mira és a Kánforfa őrzője című alkotást is. A fesztiválon a filmnézés mellett kaszkadőr, filmtánc és szinkron workshopon is részt vehetnek, emellett videóklip forgatást is kipróbálhatnak Grillus Vilmossal. Derült napos száraz idő várható, a keleti szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul. Késő estére 7-15 fokig hűl a levegő. Szerdán is a napsütésé lesz a főszerep, továbbra is 26 fokos csúcsokkal számolhatunk. Eső egész héten nem várható.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips. www.rigips.hu.
12: Bori, köszönjük szépen, baleset van az M3-ason Miskolc felé a 43-as kilométernél, köszönjük szépen az infót, aztán lassú a haladás, méghozzá torlódásra kell készülni a Budaörsi úton, emiatt lassú a haladás, a Budakeszi úton, illetve a Hűvösvölgyi úton is. Baleset nehezíti a közlekedést Csepelen a Teller-Ede úton, befelé a Károli-Gáspár utcánál, egy sáv járható, aztán lassú a haladás a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében, a Nagykörúton, a Blahalújza térnél és az Üllői útnál, valamint a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé, a közös csomópontoknál, illetve a Soroksári úton. Telítettek a sávok az M1-es M7-es autópálya közös szakaszán az Egér úttól, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, illetve az M5-ös autópályán a Határúttól is. És van még egy balesetünk, az M0-as autóúton lezárták a belső sávot a déli szektorban az M1-es autópálya felé, Dunaharaszti közelében torlódásra kell készülni. Vezessenek óvatosan, és hogyha van fontos közlekedési info, mondják el, mondjad.
13: Hogy ne lenne? Hát egyrészt telített a stúdió, és hogy botrányos baleset lesz itt a Náksi mixeiből.
12: Mert hogy Náksi Ati is megérkezett. Szia Ati, jó reggelt!
14: Hello, jó reggelt mindenkinek!
12: Ez még mondjuk a közlekedés, de akkor már is mondjuk, hogy mivel készültél.
14: Borzasztó volt a közlekedés, de ide értem.
12: Jó.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
12: Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. 9 óra múlt 4 perccel, és indul a Mix Nákssy Attinak köszönhetően.
13: Ha megtalálja a gombot.
14: A gombom megvan, csak a piros nyilat nem látom, de most már azt
13: milyen
14: is megvan.
13: Nyilat kell?
14: Csík, a piros csík.
12: Csík, és
13: csík.
12: Indul.
13: Ha elindul, akkor tudod, vérmérgezés.
12: Na figyelj.
14: Mehet?
12: Aha.
14: Hát tessék.
13: La la la la le.
12: Ez mi?
14: A veszélyes az út idefelé.
13: Klasszikus. Ezt úgy hívják.
12: Örülünk?
13: Mindig örülünk, persze. De jó, ma is jön jogdíj.
14: Ugye?

0: 3 perc múlva lesz 9:45. Náksi Ati már itt van, jöhetnek az üzenetek 06 30 30 30 95 8.
1: Ez csinálj egy hosszabb lupot.
0: Ez az
2: nem, tudok, nem tudok, mert közben a másik füles fölkelt velem, ez egyiken hallom a lemezt, a másikon meg titeket.
1: Mert hogy tényleg élőben történnek
0: mert
1: itt ezek
0: tényleg
1: a dolgok.
0: Srácok, tehát az előbb hallhattunk egy szóparti slágert, amit ti írtatok.
1: Igen, az Animal Cannibals az volt olyan jó fej még 1994-ben, és írtunk szövegeket a Soho Partynak, és az egyik volt a Gyere és táncold átvelem az éjszakát, a másik meg a Dill is a lány című dal a pizza lemezükről 94-ből, és mondom, olyan gyümölcsöző volt ez a kapcsolat, hogy azóta se írtunk nekik.
0: Pedig kellett volna.
1: Hát ez ő
0: döntésük. Jó sikerült.
1: Még hogy tovább csavarjam a sztorit egyébként, ennek lett most nem is olyan régen, egy 4-5-6 évvel ezelőtt egy feldolgozása a Well Hello jó voltából. A Well Hello-ék, Well Hello-ék pedig meg a mi táborunkban, az Animal Cannibals táborunkban találkoztak, tehát Flóra és Diaz.
2: Nagyon belterjes ez a magyar popzene.
0: Ezt akarok mondani, mindenki ti
1: fogalmuk
0: össze.
1: Nem volt, fogalmuk nem volt, hogy egyébként ilyen összefonódások vannak, de vannak. Tehát, hogy ez ilyen van.
0: 0630 30 30 95 8, na ki hol bulizik, tessék nekünk megírni, jó reggelt!
1: Többen írták azt, hogy egyszer el tudnák képzelni, hogy Zoli és Kuka vezessen. Nem írtak ilyet.

0: Ez itt a Sláger reggel, és persze a Sláger DJ Nácsi Attival.
1: Mindent egybe.
2: Arzon gondolkodtam, hogy mennyire neveztük szürreálisnak azt, hogy egy betörőnek játékát hozza a kutyuska, ugye a mai reggel.
1: Én mit hoztam?
2: Ennél szürreálisabb volt, hogy reggel fél tízkor, ráadásul olyan hangulatot csinál, hogy tényleg most kaptunk egy olyan SMS-t is, hogy egy tűzlépcsőházat takarít valaki söpör éppen, hogy jó, hogy nincs kamera. De hogy tényleg erre úgy elindul az ember. Nem
1: hát köszönöm
2: kicsit.
1: Szépen, nyomjuk is reggel. Hát ez kell így a
2: válasz,
1: szép...
2: Válasz, ilyen gyerekbulikat válasz.
1: Igen, meg reggeli mixeket, igen.
0: Várjuk továbbra is az üzeneteket, ki hol hallgat minket, 06 30 30 30 95 8, és a DJ Kálma lehet kérni dalt, nem vicceltem.
2: De, kérjetek dalt, de,
0: kérjetek dalt. Szerintem. Tényleg ezt szereted, amikor oda mennek éjszaka?
1: Hát annál jobban semmit nem utálok.
0: Állapotban.
2: De miért?
1: Most mert is, borzalma. Egyébként
2: most is bemondtam a Bon Jovit, és azt mondtad, hogy jó lehet.
1: De te más vagy, mert te tudod, hogy mit kérdez. De volt egyébként olyan, hogy hozzátette az estéhez, de általában inkább elvesz. Volt olyan céges buli, amikor hajnalban már így
2: nem,
1: annál kemény volt, nagyon-nagyon illuminált hölgy odajött, akiről nem tudott, hogy ő az igazgató vagy a takarítónő, mert hát mindenki szépen föl van öltözve a cégnél egy karácsonyi bulin, és mondta, mondom, nem sokára, jó, akartik Zoltán Erikát. Hát mondom, na, spektrumon mozogsz, baby.
2: Egyébként felhozónak egy Zoltán Erika a tankcsapda elé, el tudom képzelni.
0: Szóval akkor várjuk a kívánságokat. 0-30-30-95-8. Köszönjük!

0: Pontosan fél tíz van. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Buszos Gabi azt írja, köszi srácok, a legjobbkor toljátok ezt a pörgős bulit. Épp falat burkolok az előszobában, rendesen ég a kezemben a spakli.
1: Nagyon gratulálunk a munkához, de reméljük, anyós nem raktad mögé.
0: Aztán...
2: Túl jól neveltek a hallgatók. Semmi ezért jó
0: durvaságot szeretnél, de van, B írja. Jó. Sziasztok, atya ég, micsoda élet van az éterben. DJ Tonka, She Knows You, belefér.
1: Hú de jó az oda. Megnézem, hogy itt van-e, de nem biztos.
0: Hajrá, sláger, több ilyen húzás. Véletlenül kapcsoltam ide hozzátok, de itt maradtam, nagyon helyes.
2: Ez a hiba, mi az, hogy véletlenül?
0: Az hiba, de hogy itt maradt, az viszont az jó. Ati itt tartott az
1: elékkel. Jövök holnap is.
0: Figyelj, ezt mindig ígérgeted, de valahogy...
1: kell jönni.
0: Ti csak együtt csomagban vagytok.
1: Meg kell beszélni ezt a programigazgatónkkal, szerintem.
0: Menjetek szépen át, és kérdezzétek meg, hogy jöhettek így párban máskor is.
1: Integetünk.
0: 0-30-30-30-95-8, ide jöhetnek az üzenetek, illetve a Sláger FM Facebook és Insta oldalán is kint van már a videónk, ide is várjuk az üzeneteket.
2: Lehetek érni, hogy Orsi, te játsz?
1: Igen, mindjárt vége.

0: Reggelt kívánunk mindenkinek, ez brutálisan jó, imádom a Náksit nyomnyadati, ezt írják neked.
1: Csokolom.
0: Aztán, már csak egy kis scooter kéne, egy kis fire, és teljes lenne
1: kéne
0: az év.
1: Ja, hát az drágább.
0: Egyébként a scootert nagyon szereted, tényleg, Ati. Azt szokott neked az év bulia lenni. Nem halmos minket, meg közben mixel.
2: Nagyon helyes, dolgozzon valaki azért itt hárunk közül.
0: Jézus!
1: Azért megvan az az érzés, amikor így szeptember van. Szeptember vége van. Holnap utántól már megint megyéknek kell hívni a megyéket, nem bármegyéknek. És akkor az összes nyári bulinak az emlék az benne van egy reggel 9 és 10 órás sávban.
0: Igen. Ugye? Jézus, minden reggel Attila van nálatok? Sajnos nem. Imádom ezt, én is véletlenül kapcsoltam, ide vezetek és bulizok a kocsiban, bár csak minden reggelem így indulna. Ati,
1: a kedvencem az azotos hadlixeljen, addig ha elmondom. Múltkor volt egy fesztivál, ahol ki van írva, neki van egy ilyen nagy náksi felirata, és az N betűnek az első szára eltűnt, és ugye ő mindig ilyen nemzetközien írja ki, hogy naksi, tehát nincs végkezett az A betűn, ezért a N betűnek az első pillinszke... Mit raktál te be?
0: Megjött a scooter fire,
1: na,
0: kérték,
1: megjött a fire.
0: Ezt kérték,
1: jó, és ebből vaksi lett, vaksi. Tehát nem csak süket, vakis.
0: Valaki azt írja, sajnos megérkeztem a munkahelyemre, Rákóczi utat végigbulisztam vezetés közben, lehetne ilyen máskor is. Köszi, puszi, dolgozunk az ügyön. Ati mindig megígéri, de aztán...
3: Aztán nem jutott csak egy évbe egyszer, amikor...
0: Ez nem igaz, mindenkinek jó bulit, várjuk az üzeneteket, 06 30 30 30 95 8. Köszönjük!

Csak egy nap van, ami más, mint a többi. Nyisd ki a szemed, kérlek, nézd körbe, hiszen mindenki itt van, akit szeretsz. Csak egy nap van, gyönyörű, ahogy csillog a mosoly az arcodon. Látod, mennyien vagyunk? A titok, amiről mindenki beszélt, most megnyílik előtted is. Csak egy nap van. Tárd ki a szíved és engedd be a zenét. Élvezd a színeket, érezd a lüktetést, és örökké emlékezz erre a napra. Hiszen a titok már benned él. Táncolj!

0: Az a helyzet, Atikám, hogy oda vannak, érted?
1: De pont... csak egy nap van.
0: De csak egy nap van.
2: Én is oda vagyok a kedves hallgatókért.
0: Már is mondom, hogy miket írnak. Megérkeztem, ülök a kocsiban és hallgatom. Sote klubos zenék, ott dolgoztam, és Attila sokat zenélt nálunk.
2: Bizony, bizony.
0: Aztán, sziasztok, annyira jók ezek a zenék, nem tudok kiszállni a kocsiból, köszi, fantasztikus, máskor is minden nap szeretnék ilyet, ezek
1: nem
0: az SMS-eim.
1: Vagyok SMS irigy, nem vagyok SMS irigy, nem vagyok SMS irigy.
0: Móni azt írja, micsoda zenék az irodában, konkrétan füstöl a billentyűzet, úgy pörög a munka, munkát, a kezem alatt, maradjon munkát. Mindig ilyen a műsor, aztán ez nagyon jó, szuper, nagyon jó a buli, ilyen szettet minden nap kérünk Náksi Attitól, szuper a műsor.
1: Pont ezt köszönjük, hogy nincsen reggeli mix műsor.
2: De ne adjunk te tanácsokat a konkurenciának.
1: De, vegyenek meg téged.
0: Micsoda zenék. Nem, te legyél itt mondjuk havonta egyszer, jó reggel?
1: De jó, havonta egyszer.
0: Na, szavaztassuk meg. Igeneket várunk a 06303030 85-8-ra, ha szeretnék. Köszönjük. Tőlem jöhetne hetente, csak azt nem bírná.
2: Dehogy nem bírnám.
0: Oké. Okay.

0: az üzeneteket, jó? Itt a
1: megfiatalodtunk megint.
0: 10 óra, de nem csak ti, hanem a hallgatóink is.
1: Igen.
0: Szeretném elmesélni, hogy mekkora élmény volt Náksi Attival, amikor 2017-ben a Scooter és az előzenekarikant az Attila volt a fellépő. Nekem ők ketten a kedvenceim. Aztán sziasztok, Panni vagyok Budapestről, Náksitól kérhetnék egy Delirium Silence. Hát sajnos most már nyer vége van. Minden levezlovas barátomnak szeretném küldeni. Van egy felvetés, hogy mi lenne, ha minden hétfőn Babett jönnek, kedre Náksi Atti és Kuka kombó, és pénteken maradhatna Cilla. Mit szóltok hozzá, srácok?
2: Csütörtök. Ne a keddet.
3: Jó, hát akkor csütörtök nem lehet.
0: Figyeljetek, ezt beszéljétek meg, jó? Itt velünk szembe a programigazgatónkkal, és
3: hello,
0: akkor...
3: Hello, Tamara, hello!
0: Rántott hús mellé almás pite is jól megjött a kedvem a konyhához.
3: Megyünk,
0: az állati
3: fiúknak
0: hajni.
3: Mi mondjuk a címet, vagy te?
0: Úristen, micsoda zenék! Elképesztő jók vagytok. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy ennyire imádják.
3: Igen, de azt tettem észre, hogy az Attila magától többet játszott, mint tőlünk. Szóval, hogy azért itt az egyensúlyra majd még oda kéne figyelni.
0: Tudod, minden szentnek maga felé hajlik a keze.
4: Az arról volt, hogy negyedkor elmész, de hát itt...
0: Kuka, nagyon köszönöm, hogy itt voltál velem, feldobtad a reggelt. Atti, neked meg a szuper zenéket.
4: Én is köszönöm, itt lehettem veletek.
0: És folytassuk máskor, kérlek, jó?
4: Rajtam nem
0: múlik. Köszi, sziasztok!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Testvérek. Vagyis pontosan tudják egymásról azt is, amit jobb lenne nem tudni.
6: Én láttam.
0: Ne, kérlek. És
6: zseniális. Anna,
5: az a fotó. Ugyanaz a család.
6: Ugyanazok a történetek.
5: Két teljesen különböző verzió. És ha két testvér egyszer elkezd beszélgetni, előbb-utóbb minden szóba kerül.
6: Párkapcsolatok, család, anyaság, újrakezdések.
5: És persze azok a történetek is, amikről a másik azt hitte, soha nem kerülnek adásba. Így jártam a nővéremmel. Peller Anna és Peller Marian műsora a Sláger FM-en.
6: Két hetente, kedden este 9-től.
5: Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Reklám. Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
8: Legyél parki arc! Költözz a Parkside Residence-be. Válassz ajándékot, 5% kedvezmény, ajándéktároló vagy két parkoló egy áráért. Budapest 13. kerület, prémium lokáció. parksideresidence.hu/extra. Az ajánlat kizárólag a promóciós lakásokra, tárolókra és parkolókra érvényes.
9: Forró line-uppal zárjuk a történelem legforróbb nyarát a Budapest Parkban. Szeptember 24-én és 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Netz Party, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Thai Katafolk, október 1-én Sisi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
10: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
11: Mancs kuponnapok a Rossmannban. Szeptember 28-a és október 4-e között 36 kuponnal várunk, melyeket üzleteinkben és az online drogériában is beválthatsz. Purina, Gourmet, Previtál, Felix, Pedigree és még sok más márka vár 20 vagy akár 30% kedvezménnyel. Szerezd be a kuponfüzetet Rossmann Plus tagként ingyenesen.
12: Ha ennél több nyugalomra vágyik, jöjjön el hozzánk! Avar Hotel Mátrafüred, ahol az élmény újjáéled.
13: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz, hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
14: Amikor beköszönt az ősz, a hétvégig középpontjába újra a közös sütés-főzés kerül. A Gorenje sütők és főzőlapok megbízható működésükkel és letisztult megjelenésükkel teszik egyszerűvé és élvezetessé a vasárnapi ebéd elkészítését. Gorenje, keresse termékeinket partnereinknél!
5: A legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM.
7: A reklám után...
5: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Közel 3 milliárd forintnyi vagyont biztosítottak a Volánbusz ügyben. Kecskemétre szállították az őrizetbe vett Hankó Balást, és Váradi Enikő vezeti a Nyírő Gyula Pszichiátriai Intézetet. 10 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Zsupos Ágitól hallják. Közel 3 milliárd forint értékben biztosítottak vagyonelemeket a Volánbusz ügy egyik gyanúsítottjánál, közölte a központi nyomozó főügyészség. A vagyonvisszaszerzési eljárásban 286,5 millió forint értékű ingatlanokat vettek zár alá, lefoglaltak egy több mint 6 millió forintot érő autót, további 2,7 milliárd forint értékben pedig más vagyonelemeket biztosítottak. Az ügyben eddig 6 emberrel szemben közöltek megalapozott gyanút, közülük ketten jelenleg is letartóztatásban vannak. A büntető eljárás hivatali vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folyik. Kecskemétre szállították Hankó Balázs volt kulturális és innovációs minisztert, miután tegnap késő este Budapesten őrizetbe vették, írta több sajtóorgánum. Védője szerint Hankó eleget tett a NAV Huszti úti objektumába szóló idézésnek, ott vették őrizetbe, majd a NAV bevetési egysége vitte Kecskemétre. Az NKA ügyben indult büntető eljárást a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség irányítja, ezért a volt minisztert is ott hallgatják ki. Korábbi államtitkárát Varga Bajusz Veronikát szintén előállították. Ma reggel is tartott a petróleum átfejtése Rákos vasútállomáson, ezért továbbra is korlátozásokra kell számítani a vasúti közlekedésben. Tegnap délután egy petróleumot szállító szerelvény két tartálykocsija kisiklott és felborult. Egy harmadik pedig veszélyesen megdőlt. Az egyik kocsiból kisebb mennyiségű petróleum szivárgott ki, amit a tűzoltók rövid időn belül megállítottak. Az S80-as vonatok nem közlekednek, több más járat módosított megállási renddel közlekedik, és 20-30 perces késésekre is számítani lehet. Váradi Enikőt bízták meg a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói feladatainak ellátásával, közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Váradi pszichiáter, pszichoterapeuta, valamint egészségügyi és szociális menedzser, 2015 óta a Főnix 100 Pszichózis Centrum alapító intézmény vezetője, programjának középpontjában a betegellátás biztonságának megszilárdítása, a szakemberek megtartása, a működő tímek megerősítése és a kiszámítható betegutak kialakítása áll. Feladata lesz az intézet működésének stabilizálása és országos szakmai szerepének újjáépítése is. Szeptember 30-ig kell regisztrálniuk azoknak a civil szervezeteknek, amelyek 2027-től szeretnének részesülni a magánszemélyek 1%-os SZIA felajánlásából, és korábban még nem regisztráltak, közölte a NAV. A határidő jogvesztő, vagyis később igazolási vagy méltányossági kérelemmel sem pótolható. A regisztrációhoz a 26.1 REG adatlapot kell benyújtani az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban. A már regisztrált civil kedvezményezetteknek nem kell újra jelentkezniük. Regisztrációjuk visszavonásig érvényes. Száraz, napos időt jósoltak mára a meteorológusok a vételkörzetünk településein. Felhő szinte alig lesz az égen. Bár front nincs, a melegedés miatt vérnyomás ingadozás és fáradékonyság is jelentkezhet a volán mögött, így érdemes körültekintően vezetni, kifejezetten előzéseknél és sávváltásoknál. A legmelegebb órákban átlagosan 24-25 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
16: Erős a forgalom az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán. Herceghalom és Biatorbágy között a sok kamion miatt sokszor megáll, vagy csak lépésben halad a forgalom a külső sávban, így aki személyautóval van, a főváros a célja, és haladni akar, az az átterelt belső sávot válassza mindenképpen. Az M3-as autópályán Vásárosnamény felé Bag és 60 között egy személyautó az árokba hajtott a 46-os kilométernél a műszaki mentés idejére. A külső sávot lezárták, ott a kialakult torlódás jelenleg 4-5 kilométer. Ezt Eriktől tudom, köszönöm szépen. Napi munkavégzés miatt torlódik a forgalom az M5-ösön, ahol mindkét oldalon dolgoznak a Dabas Újhartyán csomóponthoz közel. A határ felé a 43-as kilométernél, Budapest felé a 41-es kilométernél a forgalom csak egy sávon halad emiatt. Mindkét irányban jelenleg torlódva tudnak csak haladni az autók, illetve a járművek. 0630 30 30 95 8, ez a hívható és SMS számunk, hogyha önnek is van közlekedési infója, írjon, hívjon, segítsen. Köszönjük szépen. Éppen jó utat!
17: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
16: És akkor induljon az az újabb óra, pontosan 10 óra után vagyunk, pontosan 5 perccel a mikrofonnál, innentől kezdve Jekkel Dániel. Hatalmas nagy üdvözlet mindenkinek, napsütés, jó zenék, jó kedv, mi kell még? Hát szerintem semmi, pörögjenek azok a munkaórák, elendezzonnal!

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Továbbra is zajlanak a helyreállítási munkálatok, és ezek lassítják a közlekedést. A Rákosi vasútállomáson egy korábbi petróleum szivárgásos baleset miatt az S80-as vonatok nem közlekednek, helyettük az Interrégió Gödöllőig minden állomáson megállnak. 20-30 perces késésekre kell számítani, viszont a vasúti jegyek érvényesek egyes BKK járatokon, illetve a H8-as híven is lehet vasúti vonatjeggyel közlekedni. Abba One of Us, ezzel folytatjuk itt a Sláger FM-en.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Hamarosan megyünk tovább a tavalyi év egyik legnagyobb slágerével. Ez lesz Rosé és Bruno Mars közöse, az Apace. Előtte viszont mondjuk a friss időjárás és közlekedési infókat Ágival.
1: Kevés felhő lesz fölöttünk, száraz napos időt jósoltak már a meteorológusok. A forgalomba haladókat mindenfelé száraz, jól járható utak fogadják, a látási viszonyok is kiválóak. Bár időjárási front nincs felettünk, a délelőtti melegedés miatt keringési panaszok, szédülés vagy dekoncentráltság is jelentkezhet az autóban, az allergiások életét pedig a még mindig jelenlévő parlagfű pollenjei nehezítik. A legmelegebb órákban átlagosan 24-25 fok között lesz a hőmérséklet.
0: Baleset nehezíti a közlekedést a Könyves Kálmán körúton, a Mester utcánál az Árpád híd felé. A két külső sávot lezárták, lassú haladásra kell ott készülni. A Podmanicki utcában a Terész körút közelében mindkét irányban lezárták a belső sávokat csatornajavítás miatt. Szinte lezárták a félútpályát a második kerületben, a Pasaréti úton, a Gábor Áron utca és a Nagyajtai utca között egy rövid szakaszon, mert javítják a gázvezetéket. Nem működnek a jelzőlámpák karbantartás miatt a 15. kerületben, a Szent Mihály út, Telek utca csomópontban, az M3-as autópálya lehajtójánál várhatóan 12 óráig a forgalmat rendőrök irányítják. Elkezdődött a munkavégzés, ezért torlódik a forgalom az M5-ös autópályán, ahol mindkét oldalon dolgoznak, a Dabas Újhartyán csomóponthoz közel, a határ felé a 43-as kilométernél, Budapest felé a 41-es kilométernél a forgalom csak egy sávon halad, emiatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. Az M3-as autópályán Vásárosnamény felé Bag és 60 között egy személyautó az árokba hajtott, a 46-os kilométer a műszaki mentés idejére a külső sávot lezárták, ott a kialakult torlódás 4-5 kilométeres. Kitartást mindenkinek, és jó utat!
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Napjainkban ez a sláger. Sláger FM.

Ez a Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan. Britney Spears korszak alkotó zenéje 22 éve, 2004 januárjában jelent meg. Ez volt a Toxic, amely a 2000-es évek egyik legmeghatározóbb popkulturális pillanata lett. Az In The Zone albumról Grammy-díjjal elismert dal és a Joseph Kahn által rendezett ikonikus videoklip nem csak a művésznő karrierjének csúcsát jelentette, hanem a korszak popzenéjének is egy maradandó etalonja maradt, és hogy erre mi a legjobb bizonyítéket az, hogy 2026-ban is ezt hallgattuk itt a Sláger FM-en, aztán most menjünk tovább, mégpedig egy autóval, egy szerpentinen, a Queen-Bee slágerit hallgatjuk. Most olyan

0: Műsorajánló.
1: Szeret főzni? És tud is?
2: Én nagyon szeretnék, de úgy vagyok vele, mint a jógával. Úgy unom.
1: Most Cilával megtanulunk, sőt, meg is szeretjük a főzést.
0: Vágjunk bele együtt a nagy gasztrókalandba.
1: A mesterünk Mautner Zsófi, Magyarország első és egyik legismertebb gasztrobloggere.
2: Ez is egy ilyen nagyon könnyű francia sztori.
1: Cila gasztró Kajdi Csabával.
0: Minden pénteken reggel 8:30 a Sláger reggelben.
1: Izgalmas receptek, főzési tippek, közös kalandok a gasztronómia világában.
2: Mivel rádióban vagyunk, én csak csörgök, mintha dolgoznék.
0: De Cila gasztró a Sláger reggelben.
1: Mautner Zsófi receptjei pedig a Sláger FM Facebook oldalán. A műsor támogatója az Európai Nyúlhúsfogyasztás Népszerűsítő nyúlhús.eu, amely az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg.
0: Műsorajánlót hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: 2 héttel elhalasztanák az ügynök aktaszabályozás hatályba lépését. 2028-tól fizetnek dupla parkolási díjat a 2 tonnánál nehezebb autók Budapesten, és ingyen denevér odókat osztanak Budafoktéténben. 11 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupas Ágitól hallják. Vonattal ütközött össze egy személyautó egy vasúti átjáróban Felső-Pakkonyban ma délelőtt, közölte a katasztrófavédelem. A helyszínen tűzoltók dolgoznak. A baleset a vasúti közlekedést is érinti. A MÁV Inform tájékoztatása szerint az S21-es vonatok helyett gyál és útra között pótlóbuszok szállítják az utasokat. November 4-ére halasztaná az ügynökakták nyilvánosságáról szóló törvény hatályba lépését a TISZA párt. A módosító javaslatot Mellétei Barna Márton nyújtotta be az országgyűlésnek. A párt szerint a 2 hetes halasztásra azért van szükség, mert az iratok átvizsgálása és a nyilvánosságra hozatal előkészítése a tervezetnél több időt igényel. Elfogadása esetén november 4-től egy online felületen fokozatosan válnának megismerhetővé a dokumentumok. Az adatok közzétételéért az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára felelne, amely az iratok feldolgozását és digitalizálását is végzi. 1 évvel később, 2028. januárjától vezetik be Budapesten a 2 tonnánál nehezebb személyautók emelt parkolási díját, közölte a főpolgármesteri hivatal. Ezeknek a járműveknek a normál tarifa 2-szeresét kell majd fizetniük. A zöld rendszámos autók ingyenes parkolása ugyanakkor 2027. januárjától megszűnik. A fővárosi közgyűlés emellett vizsgálatot rendelt el arról, milyen kedvezményeket lehetne később biztosítani a környezetkímélő járműveknek, figyelembe véve a hazai és nemzetközi gyakorlatot is. Tagadta bűnösségét a Budai Központi Kerületi Bíróság mai előkészítő ülésén. Az az ír férfi, akit volt felesége halálával vádolnak. A vád szerint a házaspár 2023-ban elvált, 2 gyermekük pedig az édesanyjukkal Magyarországon maradt. A nő később azt kérte, hogy a gyerekekkel Japánba költözhessen. Az ügyészség szerint a férfi attól tartott, hogy elveszítheti a gyermekek feletti felügyeleti jogát, ezért volt felesége halálát okozta. Majd azt egy lakástűz következményének próbálta beállítani. A velencei gyalogos és kerékpáros híd, a Tomori Pál híd és a budapesti MVM Dóm nyert el idén az év tartószerkezete díjat. A Magyar Mérnöki Kamara tartószerkezeti tagozata a pályaművek értékelésekor többek között az alkalmazott mérnöki megoldásokat, az innovációt, a fenntarthatóságot és az építészeti koncepcióval való összhangot vizsgálta. A Kalocsát Pakssal összekötő Tomori Pál híd a közúti hidak között, a velencei gyalogos és kerékpáros híd a gyalogos híd kategóriájában kapott díjat, míg az MVM Dóm az épület kategóriában nyert. Fenntarthatósági külön díjat egy bécsi vasbeton-fa hibrid szerkezetű hotel kapott, műemléki felújításért pedig a Magyar Állami Operaház egyik szerkezeti munkáját ismerték el. Ingyenes denevérodókat biztosít a 22. kerületi önkormányzat a budafoktétényi lakosoknak. A kerületi lakcímkártyával rendelkezők egy lakcímre 1 odót igényelhetnek, amelynek elszállításáról és felszereléséről maguknak kell gondoskodniuk. Az igényléshez előzetes regisztráció szükséges a zöld22.hu oldalon. A délelőtt folyamán zavartalan napsütéses és csapadékmentes időre számíthatunk. 24-25 fok körül alakulnak délutánra a maximumok.
4: Baleset nehezíti a közlekedést a Könyves Kálmán körúton, a Mester utcánál az Árpád híd felé. A két külső sávot lezárták, lassú haladásra kell ott készülni. A Podmanicki utcában a Terész körút közelében mindkét irányban lezárták a belső sávok a csatornajavítás miatt. Szintén lezárták a félútpályát a második kerületben, a Pasaréti úton, a Gábor Áron utca és a Nagyajtai utca között egy rövid szakaszon, mert javítják a gázvezetéket. Nem működnek a jelzőlámpák karbantartás miatt a 15. kerületben, a Szent Mihály út, Telek utca csomópontban, az M3-as autópálya lehajtójánál várhatóan 12 óráig a forgalmat rendőrök irányítják. Elkezdődött a munkavégzés, ezért torlódik a forgalom az M5-ös autópályán, ahol mindkét oldalon dolgoznak, a Dabas Újhartyán csomóponthoz közel, a határ felé a 43-as kilométernél, Budapest felé a 41-es kilométernél a forgalom csak egy sávon halad, emiatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. Az M3-as autópályán Vásárosnamény felé Bag és 60 között egy személyautó az árokba hajtott, a 46-os kilométernél a műszaki mentés idejére a külső sávot lezárták, ott a kialakult torlódás 4-5 kilométeres. Kitartást mindenkinek, és jó utat!
5: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
4: 6 perccel 11 óra után már indulunk is a mikrofonnál, továbbra is Jekkel Dániel. Indítjuk a délelőtt utolsó óráját a legnagyobb slágerekkel változatosan. Luis Capaldi, Pet Shop Boys, Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion, felsorolni nehéz.

Sláger FM. Wish you the best. A legnagyobb slágerek változatosan. I'm just knowing what you're thinking.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Megtalálták Budapesten azt a kistestű kutyát, amelyet a West End leheltéri bejáratánál loptak el, miután gazdái 20 percre kikötve hagyták. Az eset kapcsán állatvédők arra figyelmeztetnek, hogy a kutyákat még rövid időre se hagyják felügyelet nélkül közterületen, mivel Békásmegyen is megpróbáltak már elcsenni egy üzlet elől egy kint hagyott úszkárt, úgyhogy ne hagyjuk őket őrizetlenül. Megyünk tovább, érkezik a következőben a Starship, ez a Nothing's Gonna Stop Us Now 1987-ből.

0: itt a Sláger FM-en egy jó kis BTS és a Dynamite szólt 2020-ból, ami után érkeznek a friss időjárás és közlekedési infok, majd Loi és a Get Lucky, ezzel folytatjuk szerencsésen a napunkat.
1: A délelőtt folyamán egyre inkább a zavartalan napsütési a főszerep. Csapadéktól egyáltalán nem kell tartanunk a régióban. Az utakon száraz burkolatok várják az autósokat, de a vakító napsütés miatt a napszemüveg ma is elengedhetetlen kellék a volán mögött. Front ugyan nincs, de a melegedés miatt vérnyomás problémák és fáradékonyság is felléphet, az élénk keleti szél pedig ingerlékenységet is hozhat magával, így érdemes a szokásosnál picit nagyobb követési távolságot tartani. 24-25 fok lesz a maximum.
0: Baleset nehezíti a közlekedést a Könyves Kálmán körúton, a Mester utcánál az Árpád híd felé. A két külső sávot lezárták, lassú haladásra kell ott készülni. A Podmanicki utcában a Terész körút közelében mindkét irányban lezárták a belső sávokat csatornajavítás miatt. Szintén lezárták a félútpályát a második kerületben, a Pasaréti úton, a Gábor Áron utca és a Nagyajtai utca között egy rövid szakaszon, mert javítják a gázvezetéket. Nem működnek a jelzőlámpák karbantartás miatt a 15. kerületben, a Szent Mihály út, Telek utca csomópontban, az M3-as autópálya lehajtójánál várhatóan 12 óráig a forgalmat rendőrök irányítják. Elkezdődött a munkavégzés, ezért torlódik a forgalom az M5-ös autópályán, ahol mindkét oldalon dolgoznak, a Dabas Újhartyán csomóponthoz közel, a határ felé a 43-as kilométernél, Budapest felé a 41-es kilométernél a forgalom csak egy sávon halad, emiatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. Az M3-as autópályán Vásárosnamény felé Bag és 60 között egy személyautó az árokba hajtott, a 46-os kilométer a műszaki mentés idejére a külső sávot lezárták, ott a kialakult torlódás 4-5 kilométeres. Kitartást mindenkinek, és jó utat!
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Megyünk tovább, érkezik egy legendás dal, Michael Jackson és The Way You Make Me Feel, ami az 1987-es Bad című albumának egyik legnagyobb slágere, amelyet eredetileg egyébként egy blues számnak szántak, de végül pörgős pop-funk dallá alakítottak. Az ikonikus videóklipben Michael Jackson egy utcai táncjelenettel próbálja meghódítani a főszereplő hölgyet, ez a koreográfia pedig a pop történelem egyik legelismertebb és legutánozhatatlanabb vizuális védjegyévé vált. Most csak hallgatjuk, de lábunk talán, ha nem vezetünk, akkor még járni is tud hozzá. Michael Jackson, The Way You Make Me Feel, ezzel folytatjuk.

0: műsorajánló. Testvérek. Testvérek. Vagyis pontosan tudják egymásról azt is, amit jobb lenne nem tudni.
1: Én láttam. Ne, kérlek. És zseniális.
2: Anna, az a fotó.
0: Ugyanaz a család.
3: Ugyanazok a történetek.
0: Két teljesen különböző verzió. És ha két testvér egyszer elkezd beszélgetni, előbb-utóbb minden szóba kerül.
3: Párkapcsolatok, család, anyaság, újrakezdések.
0: És persze azok a történetek is, amikről a másik azt hitte, soha nem kerülnek adásba. Így jártam a nővéremmel. Peller Anna és Peller Marian műsora a Sláger FM-en.
3: Két hetente, kedden este 9-től.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
4: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
5: Mancs kuponnapok a Rossmannban. Szeptember 28-a és október 4-e között 36 kuponnal várunk, melyeket üzleteinkben és az online drogériában is beválthatsz. Purina, Gourmet, Previtál, Felix, Pedigree és még sok más márka vár 20 vagy akár 30% kedvezménnyel. Szerezd be a kuponfüzetet Rossmann Plus tagként ingyenesen.
6: Szilaj, a családi musical október 3-án és 4-én a Nemzeti Lovasszínház vadonatúj épületében a Kincsen Parkban. Gyertek velünk a vadnyugat varázslatos világába!
7: Ősszel dől el, milyen lesz a kerted jövő tavasszal. A Humin Garden hidrolizált huminsav visszaadja a talajnak, amit a nyár elvett. Szórd, locsold, permetezd! Humin Garden. Humingarden.hu.
8: Ősszel nem csak a levelek, a programok is színesek a Siófoki 4 csillagos prémium hotel panorámában. Ha nincs ötlete az őszi szünetre, mi kitöltjük ízletes ételekkel, kreatív gyerekfoglalkozásokkal, wellness programokkal, koktélakciókkal, és biztosítjuk a felhőtlen pihenését a Balaton partján. Foglaljon most akciós áron a www.premiumhotelpanorama.hu oldalon.
9: Forró line-uppal zárjuk a történelem legforróbb nyarát a Budapest Parkban. Szeptember 24-én és 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Netz Party, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Thai Katafolk, október 1-én Sisi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
3: Az Egészségpercek együttműködő partnere a Szimpatika Gyógyszertárak. Szimpatika Gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat. www.szimpatika.hu.
10: A fűtött helyiségek száraz levegője gyakran okoz szemszárazságot, amely különösen azoknál jelentkezik, akik sok időt töltenek képernyő előtt. A patikákban kaphatók különféle műkönnyek és szemcseppek, amelyek pótolják a szem nedvességtartalmát és enyhítik a kellemetlen tüneteket. Az omega-3 zsírsavak fogyasztása is segíthet a szem nedvességének fenntartásában. A rendszeres használatuk hozzájárul a szem hidratáltságának fenntartásához és a további irritáció megelőzéséhez.
3: Az Egészségpercek együttműködő partnere a Szimpatika Gyógyszertárak. Szimpatika Gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat. www.szimpatika.hu.
0: Ez a Sláger FM. A reklám után... legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: November 4-én nyilvánossá válnak az ügynökakták. Gyanúsítottként hallgatták ki az őrizetbe vett Hankó Balást, és mentesítették a munkavégzés alól az Operett Színház főigazgatóját. Dél van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. November 4-én elindul a nyitottakták.hu oldal, ahol hozzáférhetővé és letölthetővé válnak az egykori magyar állambiztonsági szervek iratai, jelentette be Cseh Gergő Bendegúz, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója. Elsőként a hatos kartonok, a B-naplók és a mágnes szalagok H-jelű adattára kerül fel, a B-dossziékat pedig 2027. február 25-ig teszik közzé. A dokumentumokhoz regisztráció nélkül lehet majd hozzáférni, és többek között fedőnév, születési adatok vagy dosszié szám alapján is lehet keresni. Az iratokat vízjellel és hitelesítési bélyegzővel látják el. Gyanúsítottként hallgatta ki az ügyészség Hankó Balást, volt kulturális és innovációs minisztert, akit tegnap este vettek őrizetbe. A Bács-Kiskun vármegyei főügyészség szerint a nemzeti kulturális alap támogatásait részben a jogszabályban meghatározott céloktól eltérően, egyebek mellett a 2026-os választási kampány költségeire és személyes célokra használták fel. Az ügyészség állítása szerint 1079 esetben összesen 17,3 milliárd forint vagyoni hátrány keletkezett. Hankót különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezelés gyanújával hallgatták ki. A volt miniszter az őrizetbevétel és a gyanúsítás ellen is panaszt tett. A belső vizsgálat idejére mentesítették a munkavégzés alól Kis B. Attillát, a Budapesti Operettszínház főigazgatóját, Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közölte. Számos panasz érkezett az intézmény munkavállalóitól, ezért szakmai és etikai belső vizsgálatot rendelt el. A miniszter szerint a cél az intézmény átlátható és korrekt működésének biztosítása, valamint a dolgozók biztonsága. A vizsgálat idejére ezért döntött úgy, hogy a főigazgatót felment a munkavégzés alól. Az eljárás eredményéről a közlemény egyelőre nem tartalmazott további részleteket. Közel 3000 munkatársal Budapest a Morgan Stanley egyik fontos nemzetközi technológiai és elemző központjává vált, mondta Mayer Dániel, a budapesti iroda vezetője. A központ 2006-ban matematikai modellező egységként indult, ma pedig India után a cég második legnagyobb ilyen központja. A dolgozók mintegy fele technológiai területen dolgozik, emellett pénzügyi, kockázatkezelési és adatkezelési feladatokat is végeznek. A budapesti csapatok generatív mesterséges intelligencia megoldások fejlesztésében is részt vesznek, a cég munkatársainak 98%-a pedig már hozzáfér legalább egy ilyen eszközhöz. Változatos programokkal csatlakozik a múzeumok őszi fesztiváljához a Bélyeg Múzeum októberben és novemberben. Október 6-a és november 15-e között kvízjáték várja a látogatókat, emellett mesterséges intelligencia segítségével olyan bélyegeket is tervezhetnek, amelyek Magyarországot mutatják be 2076-ban. Október 13-án tokai borokat bemutató borkóstolót, október 31-én pedig ékszerkészítő workshopot tartanak, ahol bélyeg alakú fülbevaló, medál és kulcstartó is készülhet. A déli órákban szikrázó napsütésben autózhatunk, de a megélénkülő keleti szél helyenként picit ronthatja a járművek menet stabilitását. 24-25 fok lesz a maximum.
2: Véget ért a korábbi baleset helyszínelése az M1-es autópályán Hegyeshalom felé, a Tatabánya óváros csomópontnál. A terelt szakaszon az 56-os kilométernél már minden sáv szabadon járható, de az időközben kialakult jelentős 7-8 kilométeres torlódás azért nem könnyen oszlik fel, amely már hátrébb húzódott egészen Bicske térségéig. Egy személyautó a szalagkorlátnak ütközött az M1-esen szintén Budapest felé, a Hánság pihenőhely után a 147-es kilométernél lezárták a külső sávot. Munkavégzés miatt torlódik a forgalom. Az M5-ös autópályán Budapest felé a Tavas, Dabas, Újhartyán csomóponthoz közel a 41-es kilométernél, ahol egy sávot lezártak. Karbantartási munkálatok tartanak továbbra is az M6-os autópályán a határ felé vezető alagútláncban a 161-es és a 171-es kilométerek között, az ellenkező oldalra terelik át a forgalmat, úgyhogy óvatosan arrafele is. 06-30-30-30-95-8 az a hívható és SMS számunk. Jó utat!
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: A mikrofonnál Jekkel Dánia, nagy üdvözlet mindenkinek, és az evéthez nagyon jó étvágyat kívánok. Hallgatjuk a legnagyobb slágereket változatosan ebben az órában is, meg a következőben is. Egész délután Mike Posner, Cooler Than Me. Ezzel indulunk.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Egy nagyon különleges rendezvény lesz hamarosan Budapesten, 20 órán keresztül megszakítás nélkül ugyanazt a dalt játsza. A Budapesti Művház kávézóban a Superár alapítvány 5 fős tanári zenekara. Presser Gábor, Szólj rám, ha hangosan énekelek című számával az ingyenes közösségi zeneoktatásra és adománygyűjtésre hívják fel a figyelmet. A különleges kihíváshoz pedig olyan ismert előadók csatlakoznak, mint Harcsa Veronika, Járai Márk vagy Hevesi Tamás. Mindez pénteken és szombaton a Budapesti Művház kávézóban lesz, mondhatjuk talán, hogy a város fülei rajtuk lesznek. 24 órán keresztül a város szemei viszont a következő dalt

üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Már is itt egy újabb dal a 90-es évek legnagyobb slágerei közül. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Cher Believe 1998-ból szólt itt a Sláger FM-en, aztán 2026-ból jönnek a legfrissebb időjárási és közlekedési információk, majd a One Republic futós zenéje a Run nyitja a következő zenei szakaszt.
1: A déli órákban verőfényes, nyugodt időben autózhatunk, az ég teljesen derült felettünk. A közlekedés meteorológiai feltételek is jók. Száraz aszfalton haladhat a forgalom, de a többfelé megélénkülő keleti-délkeleti szél helyenként kicsit csökkentheti a járművek menet stabilitását, ezért fogják erősen a kormányt. A napos idő remek hatással van a hangulatunkra, de a parlagfűre és a gombákra érzékenyek vezessenek felhúzott ablakkal. Délután átlagosan 24-25 fok között lesz a maximum.
0: Baleset nehezíti a közlekedést a második kerületben, a Pusztaszeri úton, a Józsefhegyi utcánál sávlezárásra kell készülni. A Podmanicki utcát egyirányosították az Ötvös utcától a Terész körútig csatornajavítás miatt. A 72-es trolibusz terelve közlekedik Zugló vasútállomás felé, nem érinti a nyugati pályaudvar Podmanicki utca megállót. Lezárták a félútpályát a második kerületben, a Pasaréti úton, a Gábor Áron utca és a Nagyajtai utca között egy rövid szakaszon, ott javítják a gázvezetéket. Munkavégzés miatt tolódik a forgalom az M5-ös autópályán Budapest felé a Dabas-Újhartyán csomóponthoz közel a 41-es kilométernél, ahol egy sávot lezártak. Karbantartási munkálatokat végeznek továbbra is az M6-oson a határ felé vezető alagútláncban, a 161-es és a 171-es kilométerek közötti szakaszon a forgalmat az ellenkező oldalra terelik át, ahol mindkét irányban egy-egy sáv járható, úgyhogy óvatosan közlekedjünk arra fele is. 0-30-30-30-95-8. Ez a hívható és SMS számunk, ha önnek is van közlekedési infója, segítsen nekünk segíteni előre, és köszönjük, jó utat!
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül.
3: Hey everyone, Ryan from One Republic here. Ryan.
2: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Dua Lipával folytatjuk, aki a hétvégén esküvőzött, és nem fogta vissza magát, hagyományos albán táncot járt édesapjával egy koszovói esküvőn. A világhírű énekesnő unokatestvére lakodalmán vett részt, ahol a mulatság egyik leglátványosabb pillanataként apjával a fejükön egyensúlyozott poharakkal ropták a tradicionális táncot a lelkes násznép gyűrűjében. Dua Lipa egyébként nagyon büszkén vállalja albán gyökereit, és ez nagyon rendben van. Na, ő következik, most jön tőle a Don't Start Now, itt a Sláger FM-en.

0: mond.
1: Műsorajánló.
2: Szeret főzni? És tud is?
3: Én nagyon szeretnék, de úgy vagyok vele, mint a jógával. Úgy unom.
2: Most Cilával megtanulunk, sőt, meg is szeretjük a főzést.
1: Vágjunk bele együtt a nagy gasztró kalandba.
2: A mesterünk Mautner Zsófi, Magyarország első és egyik legismertebb gasztrobloggere.
3: Ez is egy ilyen nagyon könnyű francia sztori.
2: Cila gasztró Kajdi Csabával.
1: Minden pénteken reggel 8:30 a Sláger reggelben.
2: Izgalmas receptek, főzési tippek, közös kalandok a gasztronómia világában.
3: Mivel rádióban vagyunk, én csak csörgök, mintha dolgoznék. De
1: Cila gasztró a Sláger reggelben.
2: Mautner Zsófi receptjei pedig a Sláger FM Facebook oldalán. A műsor támogatója az Európai Nyúlhúsfogyasztás Népszerűsítő nyúlhús.eu, amely az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg.
1: Műsorajánlót hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
4: Varga Bajusz Veronikát is őrizetbe vehették. Vizsgálat indul az Operett Színházban, és nemzetközi betörő bandát fogott el a rendőrség Budapesten. 13 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Hankó Balázs mellett korábbi államtitkárát, Varga Bajusz Veronikát is őrizetbe vették tegnap este. Ezt írta az Eduline a Hír TV információira hivatkozva. Varga Bajusz 2024-től a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, valamint fiatalokért felelős államtitkára volt, korábban pedig a Tempusz közalapítvány főigazgatójaként dolgozott. A lap szerint gyanúsítottként hallgathatják ki. A Varga Bajusz Veronikára vonatkozó intézkedés részleteit a hatóságok egyelőre nem erősítették meg nyilvánosan. Szakmai és etikai belső vizsgálatot indít a Budapesti Operett Színházban a Kulturális Tárca, miután több munkavállalói panasz és szakmai jelzés érkezett az intézmény működésével kapcsolatban. A vizsgálat idejére Kisbi Attila főigazgatót mentesítették a munkavégzés alól. A minisztérium szerint erre a pártatlan és zavartalan vizsgálat érdekében van szükség. A színház működése közben folyamatos marad. A társulat munkáját és a közönség felé vállalt kötelezettségek teljesítését a fenntartó biztosítja. A vizsgálat lezárása után annak lényeges megállapításairól és a szükséges intézkedésekről is tájékoztatást ígértek. Tovább csökkenteni az otthoni energiatároló program támogatási összegét a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség. Az MNNS nyílt levélben azt javasolja, hogy a meglévő napelemes rendszerekhez igényelhető maximális támogatás a most bejelentett 1,8 millió helyett 1,6 millió forint legyen. Szerintük így további pályázók juthatnának forráshoz. Új napelemes rendszer és energiatároló együttes telepítésénél továbbra is 2,5 millió forintos plafont tartanának indokoltnak. Külön legfeljebb 2,1 millió forintos támogatási kategóriát is létrehoznának azoknak, akiknél az energiatároló telepítéséhez inverter cserére is szükség van. Három külföldi férfit fogott el a rendőrség, akik a gyanú szerint szeptember 15-e és 25-e között 9 budapesti lakásba törtek be, közölte a BRFK. A grúz és bolgár állampolgárokból álló társaság ukrán rendszámú autóval közlekedett, és a főváros 6 kerületében követett el betöréseket. A nyomozás eddigi adatai szerint csak nem 17 millió forintos kárt okoztak. Többek között műszaki cikkeket, ékszereket, drága órákat és készpénzt vittek el. A három férfi nem tett vallomást, a bíróság pedig 30 napra elrendelte letartóztatásukat. Nem lesz egyirányú a Csepeli Tihanyi utca, ugyanakkor megváltozik az elsőbbségadási rend az Erdősor utcai kereszteződésnél, írta az ittlakunk.hu. A Tihanyi utcán az Erdősor utca felé haladóknak a jövőben elsőbbséget kell adniuk. Az Akácfa utca és a Tihanyi utca közötti szakaszon 30 km/h sebességkorlátozás és forgalomcsillapítás lép életbe. Az Erdősor utca, Tihanyi utca és Szent Miklósi út közötti részén továbbra is 50-nel lehet közlekedni. Családi programokkal várják az állatbarátokat szombaton a Rex Állatszigeten. Az Állatok Világnapjához kapcsolódó rendezvényen kutya és a rendőrkutya bemutatókat, bűvész és táncműsort, valamint gyermekkoncertet is tartanak. A gyerekeket kézműves foglalkozások, arcfestés és állatcsimogató várja, emellett örökbefogadható állatokat is bemutatnak. Akkor a délután igazi száraz őszi jó idő várja a közlekedőket, a napos idő pedig kifejezetten jótékonyan hat a hangulatunkra. 24-25 fok lesz a maximum ma délután.
0: Baleset nehezíti a közlekedést a második kerületben a Pusztaszeri úton, a Józsefhegyi utcánál sávlezárásra kell készülni. A Podmanicki utcát egyirányosították az Ötvös utcától a Terézkör útig csatornajavítás miatt, a 72-es trolibusz terelve közlekedik Zugló vasútállomás felé, nem érinti a nyugati pályaudvar Podmanicki utca megállót. Lezárták a félútpályát a második kerületben a Pasaréti úton, a Gábor Áron utca és a Nagyajtai utca között egy rövid szakaszon, ott javítják a gázvezetéket. Véget ért a korábbi baleset helyszínelése az M1-es autópályán Hegyeshalom felé a Tatabánya Óváros csomópontjánál. A terelt szakaszon az 56-os kilométernél már minden sáv szabadon járható, de az időközben kialakult jelentős 7-8 kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel, amely már hátrébb húzódott egészen Bicske térségéig. Egy személyautó a szalagkorlátnak ütközött, szintén az M1-esen Budapest felé a Hánság pihenőhely után a 147-es kilométernél a külső sávot zárva tartják. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
5: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
0: Indul az újabb óra, a mikrofonnál továbbra is Jekkel, Dániel, pörögnek a legnagyobb slágerek változatosan, szépen egyik a másik után. Cat's Eye, Animal, Lady Gaga, Hold My Hand, illetve John Newman is. Itt lesz velünk, hogy van, a Love Me Again-nel indulunk. Slágerek.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan Lady Gaga és a Hold My Hand után fel szeretném hívni a figyelmet az Erdők Hete programjára, mert hogy tulajdonképpen erről van szó, ingyenes elszállítással segíti az illegális hulladék felszámolását a soroksári Mű-GU Kft. Az idei Erdők Hete alkalmából szeptember 28-a és október 4-e, hát ez a hét tulajdonképpen az Erdők Hete, civil szervezetek és lakossági közösségek jelentkezését várják. A titkárság kukac mgg@mugu.com e-mail címen a közösségek által összegyűjtött zöld területi szemetet és autóroncsokat a cég önrakodós teherautókkal szállítja el, és adja át szakszerű újrahasznosításra Budapesten és a környéken. Ez egy szuper kezdeményezés, úgyhogy abszolút süvegelendő. Most süvegelendek is egyet, vagyis süvegelek. És utána indítom Stevie Wondert, jön tőle az I Just Called to Say I Love You. No.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Miles Smith örült a találkozásnak, és ezt mondta, hogy nice to meet you az előző zenéjében. Aztán érkeznek az időjárási és közlekedési információk, majd a Jonas Brothers és Karol G közöse, az X nyitja az óra második felét.
1: Kellemes csapadékmentes nyári hangulat kíséri a kora délutáni órákat, ami igazi felüdülés a forgalomban lévőknek is. Száraz utakon akadálytalanul autózhatunk, de a melegedés miatt migrén és koncentrációs zavarok is felléphetnek a volán mögött, ezért semmiképpen se kapkodjanak a sávváltásokkal. A meteorológusok mérései szerint a pollenterhelés fokozatosan csökken, de helyenként még magas lehet. A legmelegebb órákban a hőmérők átlagosan 23-25 fokot mutathatnak.
0: Baleset nehezíti a közlekedést a második kerületben a Pusztaszeri úton, a Józsefhegyi utcánál sávlezárásra kell készülni. A Podmanicki utcát egyirányosították az Ötvös utcától a Terész körútig csatornajavítás miatt, a 72-es trolibusz terelve közlekedik Zugló vasútállomás felé, nem érinti a nyugati pályaudvar Podmanicki utca megállót. Lezárták a félútpályát a második kerületben a Pasaréti úton, a Gábor Áron utca és a Nagyajtai utca között egy rövid szakaszon, ott javítják a gázvezetéket. Véget ért a korábbi baleset helyszínelése az M1-es autópályán Hegyeshalom felé, a Tatabánya Óváros csomópontjánál, a terelt szakaszon, az 56-os kilométernél már minden sáv szabadon járható, de az időközben kialakult jelentős 7-8 kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel, amely már hátrébb húzódott egészen Bicske térségéig. Egy személyautó a szalagkorlátnak ütközött, szintén az M1-esen Budapest felé, a Hánság pihenőhely után a 147-es kilométernél a külső sávot zárva tartják. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak. Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi. Hallgatóink szerint is.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. 2000-ből, tehát 26 évvel ezelőttről szólt az előző dal, szinte már egy emberöltő. Bonfunk MC's Freestyler. Színpadi lánykéréssel ért véget a Halott Pénz egyik nyári koncertje, a Sopron Festen. A bátor fiatalember, a zenekar és a közönség előtt ereszkedett féltértre kedvese előtt, aki hatalmas tapsvihar és újongás közepette természetesen igennel felelt a megindító vallomásra. Erről a Halott Pénz Insta oldalán találtam információkat, úgyhogy nagyon szimpatikus. Egyrészt az, hogy ők helyet adtak ennek a dolognak, másrészt az, hogy a közönség megtapsolta az igent, meg úgy az egész szituáció nagyon szimpatikus. Úgyhogy érkezzem most a Halott Pénz slágere, ezt tudjuk a Szétszeretlek itt a Sláger FM-en.

0: Ez szólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim. I said, are you gonna be my girl? A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. Műsorajánló. Testvérek. Testvérek. Vagyis pontosan tudják egymásról azt is, amit jobb lenne nem tudni.
1: Én láttam. Ne, kérlek. És zseniális.
2: Anna, az a fotó.
0: Ugyanaz a család.
1: Ugyanazok a történetek.
0: Két teljesen különböző verzió. És ha két testvér egyszer elkezd beszélgetni, előbb-utóbb minden szóba kerül.
1: Párkapcsolatok, család, anyaság, újrakezdések.
0: És persze azok a történetek is, amikről a másik azt hitte, soha nem kerülnek adásba. Így jártam a nővéremmel. Peller Anna és Peller Marian műsora a Sláger FM-en.
1: Két hetente, kedden este 9-től.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One. A csomagszállító. www.expressone.hu.
3: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
4: Wow, a második féláron! Rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás Sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
5: Náladok hogy bírja ilyen jól a kert ezt a borzasztó nyarat?
6: Humin savat használok. Humin Gardent.
5: És én már elkéstem vele?
6: Dehogy! Most érdemes elkezdeni.
5: Humin Garden hidrolizált humin sav. Szórd, locsold, permetezd, és a kerted egészségesebb lesz. Humingarden.hu.
7: Forró line-uppal zárjuk a történelem legforróbb nyarát a Budapest Parkban. Szeptember 24-én és 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Netz Party, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Tájkatafolk, október 1-én Sisi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
8: Ősszel nem csak a levelek, a programok is színesek a Siófoki 4 csillagos prémium hotel panorámában. Ha nincs ötlete az őszi szünetre, mi kitöltjük ízletes ételekkel, kreatív gyerekfoglalkozásokkal, wellness programokkal, koktélakciókkal, és biztosítjuk a felhőtlen pihenését a Balaton partján. Foglaljon most akciós áron a www.premiumhotelpanorama.hu oldalon.
9: Szilaj, a családi musical október 3-án és 4-én a Nemzeti Lovasszínház vadonatúj épületében a Kincsen Parkban. Gyertek velünk a vadnyugat varázslatos világába.
10: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
11: Amikor beköszönt az ősz, a hétvégig középpontjába újra a közös sütés-főzés kerül. A Gorenje sütők és főzőlapok megbízható működésükkel és letisztult megjelenésükkel teszik egyszerűvé és élvezetessé a vasárnapi ebéd elkészítését. Gorenje, keresse termékeinket partnereinknél!
0: Brian Adams visszatér Budapestre december 16-án az MVM Dome-ban. Brian Adams koncert. Egy este a legnagyobb slágerekkel. Jegyek livenation.hu. Sláger FM. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
12: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: A közút és a vasút együttműködése enyhíteni a sofőrhiányt. Helyreálltak a KNTH Bank ATM szolgáltatásai, és belső vizsgálatot indít a BRFK egy kiszivárgott levél miatt. 14 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit Zsupos Ágitól hallják. A közúti és a vasúti árufuvarozás szorosabb együttműködése enyhíthetné a gépkocsi vezető hiányt. közölte a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége. Magyarországon jelenleg mintegy 12-14 ezer sofőr hiányzik, miközben 5 éven belül a jelenlegi gépkocsi vezetők 15%-a, vagyis mintegy 18 ezer ember vonulhat nyugdíjba. A szövetség szerint közben a vasúti árufuvarozás forgalma is jelentősen nőhet. 3 éven belül a kelet-magyarországi autógyárak és beszállítóik miatt naponta akár 30-40 új tehervonat jelenhet meg a hálózaton. Helyreállította ATM szolgáltatásait a K&H Bank, miután egy külső szolgáltatónál jelentkező hiba fennakadást okozott, közölte a pénzintézet. A probléma miatt korábban a bankkártyás fizetés, a készpénz felvétel és a bankkártya terminálok használata is akadozott. A Telex beszámolója szerint egyes ügyfelek arról is írtak a közösségi médiában, hogy megváltozott a PIN kódjuk, és volt, akinek emiatt letiltották a kártyáját. A visszajelzések alapján a hiba nem érintette valamennyi ügyfelet. A bank közlése szerint az ATM szolgáltatásokat időközben helyreállították. Költségvetési csalás gyanúja miatt nyomozást indított a Nemzeti Adó és Vámhivatal a Most vagy Soha című filmre fordított állami támogatások felhasználásával kapcsolatban, írta a HVG. A 2024-ben bemutatott produkció eredetileg 4,5 milliárd forint közvetlen állami támogatást kapott, amelyet később további 200 millió forinttal egészítettek ki. A lap felidézte, több középiskolából is érkeztek korábban olyan beszámolók, amelyek szerint a diákok számára kötelezővé tették a film megtekintését, egyes helyeken pedig a mozijegyet is a családoknak kellett kifizetni. Elnézést kért és belső vizsgálatot indított a budapesti rendőrfőkapitányság, miután a HVG egyik újságírójának véletlen tévedésből egy belső levelezést küldtek el. A levélben sértő hangnemben írtak az újságíróról, aki egy fővárosban történt zaklatásról kért interjút. A BRFK közölte, az ilyen hangnem elfogadhatatlan és nem felel meg a rendőrség kommunikációs és etikai normáinak. Hozzátették, hogy a nőket érő utcai zaklatást valós problémának tartják, amelynek megelőzéséért minden jogilag szükséges eszközzel fel kell lépni. Nemzetközi filmnapokkal, klasszikusokkal és jubileumi vetítésekkel várják októberben a nézőket a Budapest film moziai. A 100 éves Puskinban többek között a Hippolita lakály, a Bicikli tolvajok és a Párbaj kerül vászonra. A Corvinban október 16-a és 18-a között az 1956-os forradalom 70. évfordulójához kapcsolódó filmszemlét rendeznek. Október 4-én pedig a 40 éves macskafogót vetítik. A Tabánban az 5. pecsét, a Toldiban a taxisofőr jubileumi vetítése szerepel a programban. Októberben észt, szlovén, román és német nyelvű filmfesztiválokat is rendeznek. Zavartalan napsütéses, kora őszi hangulatban telik a mai napunk. Vitelkörzetünk legtöbb településén biztonságos száraz burkolatokon haladhat a forgalom. Az élénk keleti széllökések és a vakító napfény miatt vezessenek a megszokottnál óvatosabban. A hőmérséklet a délutáni órákra már átlagosan csak 23-25 fok között lesz.
2: Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Bicske és Szárliget között az erős tranzitforgalom miatt továbbra is szakaszos torlódások alakulgatnak ki, főleg a külső sávban nehéz az előrejutás a telített kamionsor miatt, úgyhogy aki teheti, még időben válassza az átterelt belső sávot. Munkavégzés miatt torlódik a forgalom továbbra is az M5-ös autópályán Budapest felé a Dabas Újhartyán csomóponthoz közel a 41-es kilométernél, ahol egy sávot lezártak. Karbantartási munkálatok zajlanak továbbra is az M6-os a határ felé vezető alagútláncban, a 161-es és a 171-es kilométerek között a forgalmat a rendőrök az ellenkező oldalra terelik át, ahol mindkét irányban egy-egy sáv járható, úgyhogy ott is óvatosan, na meg óvatosan a Rákóczi úton, ugyanis ott történt egy baleset a Varos tér felé a Blahalujza tér után, hogy csak a külső sáv járható, ezért kell torlódásra készülni, a hatóság pedig lezárta a külső sávot a Petőfi hídon, a Pesti hídfőnél Buda felé. Ott is óvatosan, jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: A mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel. 4 perccel járunk 2 óra után, és pörgetjük tovább a legnagyobb slágereket változatosan. Ezzel együtt emelünk a munkaórák sebességének is. Mármint a telősükön. Taylor Swift, The Face of Ophelia.

Sláger. Sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Maradjunk a tárgynál címmel november 15-éig. Csak nem 550 programmal zajlik Budapesten is a múzeumi őszi rendezvény sorozat. A Múzeumok őszi fesztiválja. A nyitónapon átadták a leginnovatívabb projekteknek járó múzeumpedagógiai nívódíjat és a családbarát múzeum elismeréseket is. Indul tehát a Múzeumok őszi fesztiválja. November 15-éig lehet menni felfedezni új múzeumokat. Whitney Houston, How Will I Know? Ez érkezik itt a Sláger FM-en.

a legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: ez a legnagyobb slágerekkel változatosan a Sláger FM, Sergio Mendes, The Black Eyed Peas és a Maskenada után. Már megyünk is tovább a friss időjárási és közlekedési infokkal, majd jön a Huntrix és a Golden is meg is nyitja az óra második felét.
1: Zavartalanul napos, csodás őszi időnk van a délután második felében is. Az időjósok előrejelzései alapján esernyőkre ma egyáltalán nem lesz szükségünk. Az utak állapota is kiváló, a napsütéses időben viszont fokozottan figyeljenek a vakító fényre. A napszemüveg a legfontosabb kiegészítő most a kocsiban. Az élénk oldalszélre és melegedés miatt dekoncentráltságra is ügyeljenek, vezessenek fokozott türelemmel. A délutáni csúcshőmérséklet 23-25 fok között alakul.
0: Megszűnt a forgalmi akadály a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljáró előtt a külső sávban. Baleset nehezíti viszont a közlekedést a Rákóczi úton a Baross tér felé a Blaha-Lujza tér után, ott csak a külső sáv járható, torlódásra kell készülni. A hatóság lezárta a külső sávot a Petőfi hídon a Pesti híd főnél Buda felé, és baleset okoz fennakadást a budai alsó rakparton, déli irányban a Lánchíd előtt. Munkavégzés miatt torlódik a forgalom az M5-ös autópályán Budapest felé a Dabas-Ujhartyán csomóponthoz közel a 41-es kilométernél, ahol egy sávot lezártak. Az M7-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Siófok térségében egy kamion kereke korábban kigyulladt a 103-as kilométernél, a műszaki mentésig a külső sávot zárva tartják. Az M1-esen Hegyesalon felé Bicske és Szárliget között az erős tranzitforgalom miatt szakaszos torlódás alakult ki, főként a külső sávban nehéz az előrejutás a telített kamionsor miatt. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Paul van Dijk és a Let Go után mindenképpen emlékezzünk meg arról, hogy a mai nap miért különleges. Hát azért, mert pontosan 376 évvel ezelőtt, 1650-ben nyitotta meg kapuit a világ első hivatalos társkereső irodája Angliában, amelyet Henry Robinson alapított azért, hogy hivatalos formában segítse egymásra találni a házasodni vágyókat. Már 376 éve is felmerült ilyen ötlet. Mekkora ötlet? Na ugorjunk tovább, Van Halennel jön tőle a Jump.

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a sláger

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, az autóban is.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük. Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
3: Ősszel dől el, milyen lesz a kerted jövő tavasszal. A Humin Garden hidrolizált huminsav visszaadja a talajnak, amit a nyár elvett. Szórd, locsold, permetezd. Humin Garden. Humingarden.hu.
4: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
5: WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
6: Forró line-uppal zárjuk a történelem legforróbb nyarát a Budapest Parkban. Szeptember 24-én és 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Netzparty, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Tajkata Folk, október 1-én Sisi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
7: Ha ennél több nyugalomra vágyik, jöjjön el hozzánk. Avar Hotel Mátrafüred, ahol az élmény újjáélet.
8: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. A részletek ford.hu.
9: Bryan Adams visszatér Budapestre december 16-án az MVM Dome-ban. Bryan Adams koncert. Egy este a legnagyobb slágerekkel. Jegyek livenation.hu.
0: A reklám után.
10: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Magyar Péter újabb kihallgatásokat vár az aranykonvoj ügyben. Közel 300 milliós támogatási csalás miatt ítéltek el egy tatai cégvezetőt, és lemond a médiatanács egyetlen ellenzék által delegált tagja. 15 óra van, köszöntöm Önöket! A Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Magyar Péter szerint hamarosan újabb kihallgatásoknak kellene következniük az úgynevezett aranykonvoj ügyben. A miniszterelnök Fürst Pál volt főügyész nyílt levelére reagált, amelyben Fürst azt állította, hogy Orbán Viktor korábbi miniszterelnök adott feladatot a titkos szolgálatnak az ukrán pénzszállítók elfogására. Magyar Péter szerint ezek az állítások további meghallgatásokat indokolhatnak. Az ügy márciusban kezdődött, amikor a hatóságok az M0-ás autópályán lefoglaltak 2 Ukrajnába tartó járművet, amelyek készpénzt és aranyat szállítottak. Fürst szerint az akkori nyomozás politikai befolyásolásra utaló körülményeket tárt fel. Közel 300 millió forint támogatást szerzett meg csalással egy áruszállítással foglalkozó tatai vállalkozás, közölte a Tatabányai Törvényszék. Az ügyvezetőt első fokon 2 év felfüggesztett szabadságvesztésre és 32 millió forint pénzbüntetésre ítélték. A bíróság szerint a cég többek között színlelt bérleti ügyletekkel és egy el nem készült reklámfilm számlájának elszámolásával jutott jogosulatlan adóelőnyhöz és támogatáshoz. Az ügyben a vállalkozás munkatársai és üzleti partnerei közül többen szintén vádlottak voltak. Az ítélet egy érintett esetében már jogerős. Lemond a Nemzeti Médiai és Hírközlési Hatóság média tanácsában betöltött tisztségéről Tóth Máté, a testület egyetlen ellenzék által delegált tagja. A Mi Hazánk politikusa azzal indokolta döntését, hogy a hétvégén a párt alelnökévé választották. A két tisztség a média törvény alapján összeférhetetlen egymással, mivel a média tanács tagja nem tölthet be vezető pozíciót párt országos vagy területi szervezésében. Tóth Mátét szeptember 22-én választotta meg az országgyűlés a média tanács tagjává, így alig több mint egy héttel később távozik a testületből. Újabb 100 millió forintos bírságot szabtak ki az Eskion Hungary iváncsai akkumulátorgyárára, jelentette be Nagy Ervin a térség országgyűlési képviselője, a Fejérvár megyei kormányhivatal tájékoztatására hivatkozva. A közlés szerint az üzem engedélytől eltérő működése talaji vízszennyezést okozott. A hatóság elrendelte a szennyezést okozó csővezetékek és aknák, valamint az azokkal megegyező műszaki kialakítású rendszerek működésének azonnali felfüggesztését. A gyár augusztusban már kapott egy 100 millió forintos bírságot, akkor munkavédelmi szabálytalanságok miatt. Új funkcióval bővült a Budapest Go alkalmazás. Metrós útvonal tervezésekor már azt is jelzi, melyik kocsiba érdemes felszállni ahhoz, hogy az utas a célállomáson gyorsabban elérje a kijáratot, vagy egyszerűbben szálljon át egy másik metróvonalra, írta a HVG. Az újítás automatikusan működik, külön beállításra nincs szükség. Az alkalmazás az akadálymentes útvonalaknál azt is figyelembe veszi, melyik kocsi esik a legközelebb a liftes kijárathoz. A BKK már megkezdte a funkció bevezetését, akinek még nem jelent meg, annak érdemes frissítenie az alkalmazást. Két pódium beszélgetéssel és több kísérő programmal várja a látogatókat a fővárosi Szabó Ervin könyvtár a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon. Október 2-án Hobó és Gubik Petra beszélget arról, milyen szerepet tölt be az életükben az olvasás. Egy nappal később pedig Zaher Gábor, Hajnóci Soma és Frederik Cornelius lesz a vendég. A délutáni csúcsforgalomban tökéletes látási viszonyok és száraz utak várják a hazaindulókat. 24-25 fok lesz a maximum.
2: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
12: Az M1-es autópályán Hegyeshaló felé Bicske és Szárliget között az erős tranzitforgalom miatt szakaszos lassulás, torlódás alakul ki, főként a külső sávban nehéz az előrejutás a telített kamionsor miatt. Munkavégzés miatt torlódik a forgalom az M5-ös autópályán Budapest felé a Daba-Sújhartyán csomóponthoz közel, a 41-es kilométernél, ahol egy sávot lezártak. Karbantartási munkálatokat végeznek az M6-os autópályán a határ felé vezető alagút láncban, a 161-es és a 171-es kilométerek között a forgalmat az ellenkező oldalra terelik át, ahol mindkét irányba egy-egy sáv járható. Az M7-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Siófok térségében egy kamion kereke korábban kigyulladt, a 103-as kilométernél a műszaki mentésig a külső sávot továbbra is zárva tartják. A 2-es főúton Hont határában egy műszaki hibás kamion veszteg el a 75-ös kilométernél, ezért az út felét lezárták. Ez Dávid írta, köszönöm szépen, hogyha önnek is van közlekedési infója, írjon, hívjon, segítsék egymást az úton. Kaptam még egy SMS-t, baleset történt a Rákóczi úton a Barostér felé, a Blahalújza tér után, hogy csak a külső buszsávban lehet haladni, ezért van torlódás. Köszönjük szépen, jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
12: Indul az újabb óra, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel. Nem állunk meg, sőt, pörgünk tovább a legnagyobb slágerekkel változatosan ebben az órában is. Nicky Jor, Daisy és a Soundroof nyitja ezt az órát.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Hoztam egy jó hírt a tömegközlekedőknek, ugyanis új funkcióval bővült a Budapest Go alkalmazás. A metró tervezéskor már azt is mutatja, hogy melyik kocsiba érdemes felszállni, a leggyorsabb kijárat vagy az átszállás érdekében. Az automatikus újdonság az akadálymentes útvonalakat is figyelembe veszi, a liftekhez legközelebbi kocsit ajánlva már. Ilyet is tud a Budapest Go alkalmazás, ezért is érdemes használni, és ezért is érdemes tömegközlekedni. Teddy Swims, nem biztos, hogy szokott, de azért őt hallgatjuk. Most tőle jön a Break Up in Reverse.

0: Ez a slágerekem a legnagyobb slágerekkel változatosan Daft Punk Around the World, ami után érkeznek. Az időjárási és közlekedési információk, majd Alex Warren újdonsága, a Fever Dream nyitja az óra második felét.
1: Továbbra is napos időre számíthatunk vételkörzetünkben, felhők szinte alig vannak, az égen itt csapadék sehol sem várható. Többfelé élénk marad a keleties szél, délutára pedig maximum 21-24 fokot mérhetünk, innen már csökkenésnek indulnak majd az értékek, és késő éjszaka hajnalra 11-13 fok közé süllyed a hőmérséklet. A kitartó szikrázó napsütés jó hatással lesz továbbra is a hangulatunkra, viszont érdemes rétegesen öltözködni.
0: Az M1-es autópályán Hegyeshaló felé Bicske és Szárliget között az erős tranzitforgalom miatt szakaszos lassulás, torlódás alakul ki, főként a külső sávban nehéz az előrejutás a telített kamionsor miatt. Munkavégzés miatt torlódik a forgalom az M5-ös autópályán Budapest felé a Daba Súlyhartyán csomóponthoz közel, a 41-es kilométernél, ahol egy sávot lezártak. Karbantartási munkálatokat végeznek az M6-os autópályán a határ felé vezető alagút láncban, a 161-es és a 171-es kilométerek között a forgalmat az ellenkező oldalra terelik át, ahol mindkét irányba egy-egy sáv járható. Az M7-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Siófok térségében egy kamion kereke korábban kigyulladt, a 103-as kilométernél a műszaki mentésig a külső sávot továbbra is zárva tartják. A 2-es főúton Hont határában egy műszaki hibás kamion veszteget, a 75-ös kilométernél, ezért az út felét lezárták. Ez Dávid írta, köszönöm szépen. Hogyha önnek is van közlekedési infója, írjon, hívjon, segítsék egymást az úton. Kaptam még egy SMS-t, baleset történt a Rákóczi úton a Barostér felé, a Blahalújza tér után, hogy csak a külső buszsávban lehet haladni, ezért van torlódás. Köszönjük szépen, jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Napjainkban

0: Itt a Slágerfonon szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Négytől ezeknek futára, ja, kis Kata. Szia, Kata.
1: Sziasztok!
2: Ciao!
1: Vagy szerbusztok, busztok.
0: Szerbusztok, igen. Busztok, gondolkodtál igen. Ezen? Éjszaka forkolottál, hogy most akkor hogy kéne köszönni? Szerbusztok, szervusztok, vagy hogy...
1: Felriadtam. De nekem annyira a fejembe verték gyerekkoromban, hogy a szervusz, tehát hogy nem is tudom igen. B-vel mondani.
0: Az a az első ilyen leginkább az ilyen nyelvtava beleköthető dolog. Na,
2: ilyen idegesítő szófordulatokat fogunk keresni, még a holnapi napon is. Most nem játék keretében, de engem egyébként érdekel, hogy kinek mi az, ami nagyon durván kiveri a biztosítékot. Ha én meghalom valakitől, ez egy irdésmond.
0: Irdésmond.
2: Nem tudom. Igen, például a tény és való, irdésmond.
0: Nekem a mindent is, az már így nagyon lefőtt.
2: Az nekem
0: pont, hogy egyébként a hétvégén beleszaladtam egy ilyen posztba, hogy az ilyen lefőtt, lejárt szavak, kifejezések, és köztük volt a mindent is, meg a cink, ez a kettő.
2: Ja,
0: a
2: cinket az már nem
0: használjuk. Cink, meg azt is mondják, hogy már a cringe is cringe.
1: Cinkes mondani, igen.
2: A cringe is cringe. De én leginkább olyan töltelék dolgokra gondoltam, hogyha eszetekbe jut.
1: Tulajdonképpen, igen.
0: Tulajdonképpen
1: ezen mindemellett gondolkodhatnánk is.
0: Igen, na jó van.
2: Mi hazafele
0: gondolkodunk, te viszont hozd a zenéket, meg kísér haza mindenkit. Jó, Kata?
1: Oké, gondolkodás mellé remek zenékkel készültem, úgyhogy tartsatok velem ti is.
0: Előre is köszönjük, holnap találkozunk. Tíztől addig is mindenkinek minden jót, kellemes rádiózást kis Katával. Ciao!
2: Puszi!
1: Sziasztok!

0: Műsorajánló.
1: Szeret főzni? És tud is?
2: Én nagyon szeretnék, de úgy vagyok vele, mint a jógával. Úgy unom.
1: Most Cilával megtanulunk, sőt, meg is szeretjük a főzést.
0: Vágjunk bele együtt a nagy gasztrókalandba.
1: A mesterünk Mautner Zsófi, Magyarország első és egyik legismertebb gasztrobloggere.
2: Ez is egy ilyen nagyon könnyű francia sztori.
1: Cila gasztró Kajdi Csabával.
0: Minden pénteken reggel 8:30 a Sláger reggelben.
1: Izgalmas receptek, főzési tippek, közös kalandok a gasztronómia világában.
2: Mivel rádióban vagyunk, én csak csörgök, mintha dolgoznám.
0: Cila gasztró a Sláger reggelben.
1: Mautner Zsófi receptjei pedig a Sláger FM Facebook oldalán. A műsor támogatója az Európai Nyúlhúsfogyasztás Népszerűsítő nyulhus.eu, amely az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: Mertens Varánus, szurikáta, királypiton, óriás cseknős, arapapagáj és még rengeteg különleges állat az Exománián. Október 10-én a Pokcsarnokban. Gyertek, állati lesz.
4: Amikor beköszönt az ősz, a hétvégi középpontjába újra a közös sütés-főzés kerül. A Gorenje sütők és főzőlapok megbízható működésükkel és letisztult megjelenésükkel teszik egyszerűvé és élvezetessé a vasárnapi ebéd elkészítését. Gorenje, keresse termékeinket partnereinknél! WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
5: Chocolate Brand Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság, ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
6: Forró line-uppal zárjuk a történelem legforróbb nyarát a Budapest Parkban. Szeptember 24-én és 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Netz Party, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Ty Katafolk, október 1-én Sisi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
0: Ősszel is folytatódnak a vizes kalandok. Úti célként válaszd a zalakorosi fürdőt, az ország kedvenc családi fürdőjét. Felejthetetlen élmények, kalandos gyermekvilág, kitűnő gyógyvíz, wellness minden mennyiségben. Zalakaros, ahol az egész család jól érzi magát az év minden napján. www.zkf.hu.
7: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Kolornyomda.hu.
8: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
9: Mancs kuponnapok a Rossmannban. Szeptember 28-a és október 4-e között 36 kuponnal várunk, melyeket üzleteinkben és az online drogériában is beválthatsz. Purina, Gourmet, Previtál, Felix, Pedigree és még sok más márka vár 20 vagy akár 30% kedvezménnyel. Szerezd be a kuponfüzetet Rossmann Plus tagként ingyenesen.
0: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: További egyeztetések jönnek a fuvarozói ágazat támogatásáról. Tájékoztatást kapott a honvédség állapotáról a köztársasági elnök, és barbár napokat rendeznek az Akvénkumban. 16 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. November 4-én elindul a nyitottakták.hu oldal, ahol hozzáférhetővé és letölthetővé válnak az egykori magyar állambiztonsági szervek iratai, jelentette be Cseh Gergő Bendegúz, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója. Elsőként a hatos kartonok, a B-naplók és a mágnes szalagok H-jelű adattára kerül fel, a B-dossziékat pedig 2027. február 25-ig teszik közzé. A dokumentumokhoz regisztráció nélkül lehet majd hozzáférni, és többek között fedőnév, születési adatok vagy dossziészám alapján is lehet keresni. Az iratokat vízjellel és hitelesítési bélyegzővel látják el. A közúti és vasúti árufuvarozók képviselőivel egyeztetett a kormány a logisztikai ágazati koordinációs munkacsoport rendkívüli ülésén. A fuvarozói szervezetek jelezték, hogy a következő hónapok kritikusak lehetnek számukra, ezért segítséget kértek a kormánytól. A közlekedési tárca közlése szerint a kormány rövid távú szakpolitikai lépésekkel támogatná az ágazatot. Hosszabb távon pedig a magyar fuvarozók piaci részesedésének megőrzését célzó intézkedéseket tervez. Általános tájékoztatást kapott a Magyar Honvédség helyzetéről Baka András köztársasági elnök, közölte a Sándor Palota. Az államfőt, aki egyben a Magyar Honvédség főparancsnoka is, Sándor Zsolt vezérezredes, a Honvéd vezérkar főnöke tájékoztatta. A megbeszélésen a Honvédség jelenlegi állapotáról, feladatairól és terveiről esett szó. Szakmai és etikai belső vizsgálatot indít a Budapesti Operettszínházban a Kulturális Tárca, miután több munkavállalói panasz és szakmai jelzés érkezett az intézmény működésével kapcsolatban. A vizsgálat idejére Kisbi Attila főigazgatót mentesítették a munkavégzés alól. A minisztérium szerint erre a pártatlan és zavartalan vizsgálat érdekében van szükség. A színház működése közben folyamatos marad. A társulat munkáját és a közönség felé vállalt kötelezettségek teljesítését a fenntartó biztosítja. Három külföldi férfit fogott el a rendőrség, akik a gyanú szerint szeptember 15-e és 25-e között 9 budapesti lakásba törtek be, közölte a BRFK. A grúz és bolgár állampolgárokból álló társaság ukrán rendszámú autóval közlekedett, és a főváros 6 kerületében követett el betöréseket. A nyomozás eddigi adatai szerint csak nem 17 millió forintos kárt okoztak. Többek között műszaki cikkeket, ékszereket, drága órákat és készpénzt vittek el. A három férfi nem tett vallomást, a bíróság pedig 30 napra elrendelte letartóztatásukat. Nem lesz egyirányú a Csepeli Tihanyi utca, ugyanakkor megváltozik az elsőbbségadási rend az Erdősor utcai kereszteződésnél, írta az ittlakunk.hu. A Tihanyi utcán az Erdősor utca felé haladóknak a jövőben elsőbbséget kell adniuk. Az Akácfa utca és a Tihanyi utca közötti szakaszon 30 km/h sebességkorlátozás és forgalomcsillapítás lép életbe. Az Erdősor utca, Tihanyi utca és Szent Miklósi út közötti részén továbbra is 50-nel lehet közlekedni. Barbár családi napokat rendeznek október első szombatján és vasárnapján a BTM Aquincumi Múzeumban. A kétnapos programon hagyományőrző bemutatókkal, kézműves foglalkozásokkal, rendhagyó tárlatvezetésekkel és előadásokkal várják az érdeklődőket. A rendezvény célja, hogy a látogatók közelebbről is megismerhessék a barbár népek világát és mindennapjait. Az eseményt a 3. kerületi Szentendrei úti múzeumban tartják.
1: Köszönjük szépen a híreket. Már is nézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Jelenleg 25 fokot mutat a Sláger FM hőmérője, kimondottan meleg van odakint. Az esti éjszakai órákban azonban meredeken zuhanni kezd majd a hőmérőnk higanyszála, és 10-11 fokig meg sem áll. Ennyivel indítjuk a holnapot, viszont egész éjjel csillagos lesz fölöttünk az ég, és holnap sem érkeznek felhők. Holnap napközben 25-26 fokra számíthatunk a legmelegebb órákban. A légmozgás is mérsékelt lesz, úgyhogy tökéletes nyárutóban tölthetjük a szerdát is. Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips, www.rigips.hu. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Az M5-ös autópályán Budapest felé a Dabas-Újhartyán csomóponthoz közel a 41-es kilométernél munkavégzés miatt torlódik a forgalom, itt ugyanis egy sávot lezártak. A fővárosban pedig történt baleset a Róbert Károly körúton a Rákóczi híd felé, az Állatkerté felüljárón a külső sávban, és még tart a helyszínen és a Rákóczi hídon is a Budai hídfőnél, a Buda felé tartó oldalon a külső sávban. De lássuk, mi a helyzet a vasútvonalakon. Vonalban a MÁV Inform ügyeletesen Bogáti Bence. Szervusz, milyen híreid vannak számunkra?
11: Szia, Kata, köszönöm. köszöntöm a hallgatókat. A tegnapi Rákoson történt baleset után korlátozással megindult a forgalom, de a 60 és az új 100-i vonalon továbbra is változásokkal kell számolni. Az S76-os vonatok csak Újpalota és Pirisvörösvár között járnak. Az S80-as vonatok nem közlekednek, helyettük a Mátra és Agria interrégiók állnak meg. Az új 100-i vonalon minden második sűrűsávú S60-as vonat kimarad, helyettük a Z60-as vonatok állnak meg. A H8-as hév egész nap hosszabb szerelvényekkel jár, és a vasúti menetjegyeket is elfogadják. A folyamatosan frissülő információk a Más Csoport honlapján és a MÁV-Inform Facebook oldalán is elérhetők. Jó utazást kívánok!
12: A MÁV-Inform ügyeletesének, Bogáti Bencének köszönjük az összefoglalót, jó utat!
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
12: Ez már a sláger délután. Köszöntöm Önöket, és kívánok laza hazautat. Én Kiskata vagyok, és elkísérem Önöket a hazaúton, mégpedig olyan ragyogó zenészek társaságában, mint a mindig mosolygó Ray Dalton Blood Running című dalával indul az óránk.
0: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is.

Selina Carpenter dala szólt itt a Sláger FM-en, ez volt a Tears, és hát ez a dal bizony műfaját tekintve nagyon messze áll attól a műfajtól, amelyről most hoztam hírt önöknek. A flamenco ugye egy nagyon szenvedélyes, olykor nagyon lendületes, de olykor nagyon szívbemarkoló zenei stílus. Az úgynevezett andalúz háromszög. Sevilla, Cádiz és Jerez de la Frontera szegény negyedeiben született. A veszteség, a méltóság, a büszkeség egyszerre jelenik meg benne. A flamencót nagyon sok félreértés övezi, viszont holnap a Magyar Zeneházában a Világfalu Zenei Szabad Egyetem keretein belül megpróbáljuk majd ezeket a félreértéseket értéssé változtatni, hogy miről szólnak a dalok, hogy miket kiabál közben a közönség, hogy miért tapsolják végig az egyes dalokat, hogy mi a szerepe a táncnak, hogy hogyan vált a gitáros virtuózitás terepévé a flamenco. Mindenről szó esik majd természetesen sok-sok zenével fűszerezve, hiszen az est vendége Alex Torres, perui gitáros flamenco zenész lesz, aki évek óta Budapesten él és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen végzett. Szóval ne aggódjanak, érteni fogjuk minden szavát, szóval mindez a Magyar Zeneházában holnap. Fú, nagyon tüzes lesz, nagyon kíváncsi vagyok rá. Remélem, hogy itt találkozunk. Itt a Sláger FM-en pedig már is megyünk tovább a Crowded House dalával. A Don't Dream It's Over forog.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Kelly Clarkson dalszolt. Ez volt a Breakaway, és pontosan 3 perccel járunk 5:30 után. Már is mondom, hogy merre mi a helyzet az utakon, ebben az önök segítségére is számítok. 0630303095, utána pedig jön az az énekesnő, aki múlt héten a milánói divat héten tündökölt, és hát kétségtelenül ő volt az esemény legnagyobb sztárja. Jennifer Lopez énekel nekünk David Guetta oldalán. Szól hamarosan a Save Me Tonight.
1: Műsorajánló. Testvére. Vagyis pontosan tudják egymásról azt is, amit jobb lenne nem tudni.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
1: Express One. A csomagszállító.
0: www.expressone.hu.
2: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral. Erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
3: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
4: Náladok hogy bírja ilyen jól a kert ezt a borzasztó nyarat?
5: Homin-savat használok. Homin Gardent.
4: És én már elkéstem vele?
5: Dehogy. Most érdemes elkezdeni.
4: Homin Garden hidrolizált huminsav. Szórd, locsold, permetezd, és a kerted egészségesebb lesz. Homingarden.hu.
6: Szilaj, a családi musical október 3-án és 4-én a Nemzeti Lovasszínház vadonatúj épületében a Kincsenparkban. Gyertek velünk a vadnyugat varázslatos világába.
7: Ősszel is folytatódnak a vizes kalandok. Úti célként választ a Zalakorosi fürdőt, az ország kedvenc családi fürdőjét. Felejthetetlen élmények, kalandos gyermekvilág, kitűnő gyógyvíz, wellness minden mennyiségben. Zalakaros, ahol az egész család jól érzi magát az év minden napján. www.zkf.hu.
8: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodombét lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodombét, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
9: Forró line-uppal zárjuk a történelem legforróbb nyarát a Budapest Parkban. Szeptember 24-én és 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Net Party, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Ty Catafalque, október 1-én Sissi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
1: A reklám után.
10: Itt a Sláger FM-en gyorsan megnézzük, hogy hogy alakul az időjárásunk. Szerencsére sem ma, sem a következő napokban időjárási front nem nehezíti az életünket, viszont a reggeli hideg és a napközbeni jelentős melegedés, vagyis a nagy napi hőingás okozhat kellemetlen tüneteket, fejfájást, vérnyomás ingadozást, illetve a reggeli hidegben az ízületeink is egy kicsit rozsdásak lehetnek. Holnapra egyébként megint csak sok napsütést ígérnek a meteorológusok, a reggeli 10-11 fokot pedig délután 25-26 fok követi majd, eső továbbra sem érkezik. Nézzük, mi a helyzet az utakon. A Margit körúton történt egy baleset a Széna tér felé, a Bem József utca után a külső sávban, úgyhogy itt most ezért nehézkes a közlekedés, de helyszínelnek az Örsvezér terén, a Fehér út felé, a Kerepesi út után a belső sávban, és baleset nehezíti a haladást a Róbert Károly körúton, a Rákóczi híd felé, az Állatkerti felhajtón a külső sávban, illetve a 9. kerületben, a Mester utcában kifelé, a Könyves Kálmán körút előtt, a külső jobbra kanyarodó sávban. Emellett tart a délutáni csúcs is, úgyhogy lassú a haladás a pesti alsórakparton, a Szent István Parktól a Lánchídig, a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcai felüljárótól, a Budai alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, valamint a Margit körúton a Bem József utcától egészen a Széna térig. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt, az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után, és félpályás az útzár a második kerületben a Pasaréti úton a Ditró utca közelében, mert javítják a csatornát, itt a váltakozó irányú forgalmat jelzőlámpa szabályozza. Jó utat!
0: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Jaj, hát ezt mondhatják azok is, akik éppen hazafelé igyekeznek a csúcsforgalomban. Várom a közlekedési infókat, 0630303098, ez a Sláger FM SMS és telefonszáma, és már is érkeznek a legfrissebb információk, de még a hírek előtt meghallgatjuk Dr. Béres és Király Viktor dalát, a tűzvarázsló zárja az óránkat.
1: Dr. Béres!
2: My name is Victor, you can take a picture.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
2: Amikor beköszönt az ősz, a hétvégi középpontjába újra a közös sütés-főzés kerül. A Gorenje sütők és főzőlapok megbízható működésükkel és letisztult megjelenésükkel teszik egyszerűvé és élvezetessé a vasárnapi ebéd elkészítését. Gorenje. Keresse termékeinket partnereinknél.
3: Legyél parki arc! Költözz a Parkside Residence-be. Válassz ajándékot, 5% kedvezmény, ajándéktároló vagy két parkoló egy áráért. Budapest 13. kerület, prémium lokáció. parksideresidence.hu/extra. Az ajánlat kizárólag a promóciós lakásokra, tárolókra és parkolókra érvényes.
4: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
5: Nappal zárjuk a történelem legforróbb nyarát a Budapest Parkban. Szeptember 24-én és 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Netz Party, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Tajkata Folk, október 1-én Sisi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
6: Ha ennél több nyugalomra vágyik, jöjjön el hozzánk. Avar Hotel Mátrafüred, ahol az élmény újjáéled.
7: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Szeptember 24-től 30-áig a Bécsi Virsli 28% kedvezménnyel csak 999, 400 g majonézes saláta 37% kedvezménnyel csak 499 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
8: Bryan Adams visszatér Budapestre december 16-án az MVM Dome-ban. Bryan Adams koncert. Egy este a legnagyobb slágerekkel. Jegyek livenation.hu.
1: A reklám után.
9: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Nem adja vissza a mandátumát Hankó Balázs. Az őszi fesztiválokat ellenőrzi a NAV több vármegyében. Védelmi gyakorlatot tartottak a Magyar Nemzeti Múzeumban. Jó napot kívánok, Szendő Fibori vagyok. Nem adja vissza a mandátumát Hankó Balázs, akit tegnap letartóztatott az ügyészség hűtlen kezelés gyanújával. A Fidesz kommunikációs igazgatója Havasi Bertalan szerint Hankó politikai fogoly, semmilyen bűncselekményt nem követett el, és szerinte mandátumának visszaadása meghátrálás lenne. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke is arról írt, hogy a Tiszás önkényurak áldozatául esett a volt miniszter, aki ma este 8-kor interjút ad majd. Mentesítették a munkavégzés alól Kisbé Attillát, a Budapesti Operett Színház főigazgatóját. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közölte, számos panasz érkezett az intézmény munkavállalóitól, ezért szakmai és etikai belső vizsgálatot rendelt el. A miniszter szerint a cél az intézmény átlátható és korrekt működésének biztosítása, valamint a dolgozók biztonsága. A vizsgálat idejére ezért döntött úgy, hogy a főigazgatót felmenti a munkavégzés alól. A héten 6 vármegyében is célzott NAV ellenőrzésekre számíthatnak a vállalkozások és kereskedők. A revizorok kiemelten vizsgálják az őszi fesztiválokat, vásárokat, szabadtéri rendezvényeket, valamint egyes üzleteket és vendéglátóhelyeket. Pest vármegyében Vácon elsősorban a számla és nyugtaadást, az alkalmazottak bejelentését és az online pénztárgépek szabályos használatát ellenőrzik. Baranyában papírírószer és háztartási vegyiáru üzletekre koncentrálnak. Hajdúbiharban a vendéglátóhelyeken és építkezéseken keresik a szabálytalan foglalkoztatást. Komárom-Esztergomban a hentes üzleteket, Nógrád vármegyében pedig a kifőzdéket és falatozókat ellenőrzik. Somogyban főként építkezéseken vizsgálják. vizsgálják a foglalkoztatást. Szőlőtigeten fogtak el egy 3 éve bujkáló férfit, aki szeptemberben felkerült a legkeresettebb körözöttek 50-es listájára. A 32 éves férfival szemben a fővárosi és a kecskeméti törvényszék is elfogató parancsot adott ki. Korábban garázdaság, testi sértés, hamis vád, ittas járművezetés és közokirat hamisítás miatt is elítélték. Végül 4 év 5 hónap szabadságvesztést szabtak ki rá. A férfi 2023 óta bujkált, hogy elkerülje a börtönbevonulást. A Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai információgyűjtéssel behatárolták a tartózkodási helyét, majd szeptember 17-én egy szőlőtigeti családi házban elfogták. A férfit előállították a Váci rendőrkapitányságra, azóta pedig megkezdte szabadságvesztése letöltését. Nemzetközi állatjóléti minősítést kapott a fővárosi állat- és növénykert. A Global Human Certified tanúsítványt szigorú független vizsgálat után ítélték oda az intézménynek. Az ellenőrzés során többek között az állatok elhelyezését, takarmányozását, vízellátását, a kifutók kialakítását, a fény- és hangviszonyokat, valamint a gondozó képzettségét vizsgálták. A minősítésre jelenleg 20 ország több mint 80 állatkertje rendelkezik, Magyarországon és Közép-Európában, azonban Budapest az első ilyen intézmény. Védelmi gyakorlatot tartottak a Magyar Nemzeti Múzeumban és a Múzeumkertben. A szimulációban egy földrengés miatt megrongálódott épület és a veszélybe került műtárgyak mentése szerepelt. A résztvevők gyakorolták a sérült és az épületben rekedt emberek felkutatását, kimentését és elsősegélyben részesítését, valamint a műkincsek biztonságos elszállítását is. A komplex gyakorlaton a Magyar Honvédség, a rendőrség, a katasztrófavédelem, a Magyar Vöröskereszt, a múzeum és több más civil, illetve katonai szervezet vett részt. A gyakorlat sikeresen és balesetmentesen lezajlott. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
11: Köszönjük szépen a híreket. Már mondom is, hogy mit ígérnek nekünk a meteorológusok. Szerdán száraz, szinte mindenhol zavartalanul napsütéses időre készülhetünk. A keleti, délkeleti, valamint egyes tájainkon déli eszelet élénk lökések kísérhetik, és északnyugaton erős széllökésekre is lehet számítani, de ez legalább hűt majd bennünket egy kicsit. Kora reggelre helyenként pára köd képződhet. Reggel 10-11 fok, délután pedig 25-26 fok várható, és csütörtökön is marad az alapvetően napsütéses idő, akkor is 25-26 fok lesz a legmelegebb órákban, talán egy picit több felhő lesz fölöttünk az égen, de esőre akkor sem számíthatunk.
12: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség!
11: Nézzük, mi a helyzet az utakon. Az M5-ös autópályán a Budapest felé tartó sztráda oldalon a Dabas-Újhartyán csomóponthoz közel munkavégzés miatt torlódik a forgalom. A 41-es kilométernél ugyanis lezártak egy sávot, a fővárosban pedig sajnos több baleset is nehezíti a délutáni csúcsforgalmat. A Margit körúton a Szénatér felé a Bem József utca után a külső sávban volt egy baleset, de szintén baleset történt a Róbert Károly körúton a Rákóczi híd felé az Állatkerti felüljárón a külső sávban, illetve a 9. kerületben a Mester utcában kifelé a Könyves Kálmán körút előtt a külső jobbra kanyarodósávban. A Podmanicki utcát egyirányosították az Eötvös utcától a Terész körútig. Csatornajavítás miatt ezért a 72-es trollibusz is terelve közlekedik Zugló vasútállomás felé, nem érinti a nyugati pályaudvar Podmanicki utca megállót. Lezárták a félútpályát a 2. kerületben a Pasaréti úton, a Gábor Áron utca és a Nagyajtai utca között egy rövid szakaszon, mert javítják a gázvezetéket, és a 10. kerületben a Bihari utcában a Mázsatérnél a Kőbányai út előtt a gázvezetéket javítják. Ezért itt is lezártak egy sávot. Vezessenek óvatosan.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
11: Ez továbbra is a sláger délutáni, és benne már is érkezik Harry Styles American Girls című dalára. Táncolhatunk előtte azonban Kamrattól a So Good Forog, én pedig Kiskata vagyok, örülök, hogy együtt lehetünk. Jó rádiózást kívánok, és stresszmentes hazautat. Sláger!

Billy Ocean dala szólt itt a Sláger FM-en, ez a Sláger délután, mi pedig már is túracipőt húzunk, és elindulunk kilátót nézni, mert ugye eldőlt a verseny, kiderült, hogy melyik lett 2026-ban az év kilátója. Egyébként minden eddiginél több mint 50 ezer szavazat érkezett idén ebben a versenyben, és hát egy zempléni kilátó, a Jánosvára kilátó végzett az első helyen, amely több mint 20 ezer szavazatot zsebelt be. Egyébként a 10 döntőbe jutó kilátó között szerepelt a Boldogözsép kilátó is, amely itt van Budapestől egy karnyújtásnyira a Pilisben, úgyhogy arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha ellátogatnánk ide. Ezért kell túracipőt húzni. Nagyon kellemes lesz a hétvégén is az időjárás, úgyhogy nyugodtan lehet akár ide egy túrát szervezni. A Boldogözsép kilátót egyébként is érdemes felkeresni, mert egy nagyon izgalmas kilátó. 2014-ben egy geodéziai torony átalakításából született. Teraszáról pedig a fél Pilist, a teljes Dunazug hegységet láthatjuk, de hogyha tiszta az idő, akkor a Börzsöny is feltűnik. A kilátó a nevét esztergomi Boldogözsébről, a Pálos rend alapító atyáról kapta, aki ezen a vidéken élt remeteként, és hát ez a Pilis és a Dunántúli középhegység legmagasabb pontja, hiszen 756 méter magasan áll, mint Pilis-Szentkereszt, mint Pilis-Szántó felől megközelíthető, talán Pilis-Szentkereszthez van egy kicsit közelebb. Szóval, ha tehetik, látogassanak el ide is. A kilátónak egyébként nincs nyitva tartás ideje, folyamatosan nyitva van, úgyhogy az év bármely napján elkirándulhatunk ide. Itt a Sláger FM-en pedig zenében kirándulunk tovább, jön egy remekül sikerült újdonság, de hát ugye nem is várunk egyebet a Cat Science csapatától, csak remekül sikerült dalokat. Tőlük szól már is az Animal.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Bryan Adams dala forgott, ez volt a Cloud No. 9, és 4 perccel járunk 17:30 után. Várom az üzeneteket, várom a kívánságokat, hiszen 6 órakor kezdődik a kívánságműsor, de akár a közlekedési infók is jöhetnek, 0630 30 30 95 8 a számunk. Az infoblokkunk után pedig érkezik az a zenész, akinek márciusban jelent meg debütáló korongja, amely saját bevallása szerint régi terápiás jegyzet.

0: csütörtökön 9-10, pénteken, szombaton 7-8-9 fok várható, de délután egyaránt 25-26 fok körül tetőzik majd a hőmérséklet, a napsütés pedig egyedül csütörtökön árnyékolhatják kisebb felhők, de esőt azok a felhők sem tartogatnak, úgyhogy csodás indián nyárban tölthetjük a következő napokat. Jön a segítség az úton lévőknek. Baleset miatt zárták le a 14. kerületben a Rákospatak utcát a Szobor utca közelében, de baleset okoz fennakadást az Erzsébet híd Pesti híd főjében is a Szabadsajtó út felé a külső buszsávban, és még tart a helyszínen és a 9. kerületben a Mester utcában kifelé a Könyves Kálmán körút előtt a külső jobbra kanyarodó sávban, és a Margit körúton is a Szénatér felé a Bem József utca után a külső sávban. De készüljenek arra is a közlekedők, hogy útszűkületen kell áthajtani Csepelen, a Szent Imre téren, a Kossuth-Lajos utca előtt, mert itt javítják a burkolatot, tart a gázvezeték javítása a 20. kerületben a Vágóhíd utcában, a Veselényi utcánál, úgyhogy itt lezárták az érintett útszakaszt, és útszűkület van a 13. kerületben a Pannónia utcában is, a Katona József utca után, mert javítják a gázvezetéket, de dolgoznak a Gogol utcában is, itt a csatornát javítják a Váci út közelében, úgyhogy itt is útszűkület van, illetve a Budaörsi úton szakaszosan lezárják a külső sávot a Naprózsa és a Gazdagréti út között aszfaltozás miatt. Jó utat kívánok és baleset! Közlekedést.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítva.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan Lloyddal szólt, ez volt a Gold, és hát a mai időjárás is aranyat ért, nagyon szépen sütött a nap. Igaz, egy picikét fújt a szél, ráadásul pont kelet felől, aminek ugye azért nem örülünk, mert Szent Mihály napján a keleti szél kemény fagyos telet ígér, de azért nem volt olyan vészes, és most sem annyira vészes a légmozgás, úgyhogy én ezt nem is számítanám szélnek. Egyébként 10 perccel járunk 6 óra előtt, úgyhogy érkeznek hamarosan a friss információk, a hírek után pedig indul a kívánság műsor, úgyhogy önöké a terep, de előtte még szól Kálai Sanders András dala, a Breathing.

0: Moviba anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A téli szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül.

0: Műsorajánló. Testvérek. Vagyis pontosan tudják egymásról azt is, amit jobb lenne nem tudni.
1: Én láttam. Ne, kérlek. És zseniális. Anna, az a fotó.
0: Ugyanaz a család.
1: Ugyanazok a történetek.
0: Két teljesen különböző verzió. És ha két testvér egyszer elkezd beszélgetni, előbb-utóbb minden szóba kerül.
1: Párkapcsolatok, család, anyaság, újrakezdések.
0: És persze azok a történetek is, amikről a másik azt hitte, soha nem kerülnek adásba. Így jártam a nővéremmel. Peller Anna és Peller Marian műsora a Sláger FM-en.
1: Két hetente, kedden este 9-től.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
4: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
5: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodombit lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodombit, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
6: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.letsoli.hu.
7: Balatoni halak, finom ízek, zene és rengeteg élmény. Halfesztivál Siófokon október 9 és 11 között. Színes családi programok, kulináris élmények, ingyenes koncertek. Színpadon Berecki Zoltán, Kovalszky Mega Vega, valamint a Parnokraszt és Dániel Figergő. Részletek a Siófok Guide Facebook oldalán.
8: Ki a Sportage már 8.949.000 forinttól. Érden a Bifernél. Az ikonikus SUV most 7 év garanciával és akár 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval lehet a tied, készletről is. Gyere és próbáld ki nálunk. Ki a Differ? Érd, Göncöl Szekér utca 2, az M6-os déli lehajtójánál.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Forró line-uppal zárjuk a történelem legforróbb nyarát a Budapest Parkban. Szeptember 24-én és 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Netz Party, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Ty Catafalque, október 1-én Sissi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
0: Sláger FM.
11: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Kiengedik a börtönből Őrsi Gergelyt. Több mint 11%-kal drágultak a lakóingatlanok az agglomerációban. Szerdán kezdődnek a múzeumok őszi fesztiválja programjai Szolnokon. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Megszüntette a budai park fenntartási ügy 8 gyanúsítottjának letartóztatását a fővárosi törvényszék. A gyanúsítottakat ingatlanra korlátozott bűnügyi felügyelet alá helyezték, és nyomkövető eszközt kell viselniük. Köztük van Őrsi Gergely, a 2. kerület polgármestere, Láng Zsolt korábbi kerületi polgármester és Molnár Zsolt volt országgyűlési képviselő is. A bíróság szerint továbbra is fennáll az elérhetetlenné válás, a bizonyítás befolyásolásának és a bűnismétlésnek a veszélye, de a letartóztatás további meghosszabbítása már nem indokolt. Az ügyészség szerint a korrupciós ügyben a megalapozott gyanú továbbra is fennáll. A gyanú szerint egy parkfenntartási megbízásokat teljesítő vállalkozó 2011 és 2024 között pártállástól függetlenül fizetett kenőpénzt önkormányzati döntéshozóknak, az összeg meghaladta a 2 milliárd forintot. Halálos késelés történt kedden reggel egy szlovákiai általános iskolában, Szaniszlófalván. Egy nyolcadikos diák az iskola több dolgozójára és egy diáktársára támadt rá. Egy 61 éves tanárnő életét vesztette, egy 44 éves pedagógus és egy diák pedig súlyosan megsérült. A gyereket kritikus állapotban légimentővel vitték kórházba. A mellkasi szúrt sérüléseket szenvedett tanárnőt pedig a zsolnai kórházban ápolják. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a hatóságok. Az iskolába több szlovák miniszter is ellátogatott. Az oktatási tárca segítséget és szakmai támogatást ígért az intézménynek. Szlovákiában tavaly januárban is történt hasonló tragédia. Egy Késmár kijárásbeli gimnáziumban egy diák két embert ölt meg, egy harmadikat pedig megsebesített. Több mint 11%-kal drágultak a lakóingatlanok a főváros körüli agglomerációban az év első 8 hónapjában. A Dunahaus adatai szerint az ingatlanok négyzetmétere átlagosan 872.000 forintba került, egy évvel korábban még ennél kevesebbe. A déli és délkeleti településeken 18, illetve 20%-os áremelkedést mértek, a nyugati szektorban viszont 3%-kal csökkent az átlagár. Egy agglomerációs házért vagy lakásért idén átlagosan 87,7 millió forintot fizettek a vevők. A házak négyzetméterára 17%-kal 814.000 forintra nőtt, a lakásoké pedig már meghaladja az 1 millió forintot. Az őszi szünetben filmekkel és különleges programokkal várja a gyerekeket a Cinemira Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági Filmfesztivál Budapesten. A rendezvényt október 24-e és 31-e között tartják a Marcibányi téri művelődési központban, több mint 50 animációs és élőszereplős rövidfilmmel, valamint több premierrel. A gyerekek magyar premier előtt láthatják a Nyár kalandorai című brit filmet, valamint többek között a Mira és a Kánforfa őrzője című alkotást is. Előadásokkal, beszélgetésekkel és workshoppal várják az érdeklődőket szeptember utolsó napján és októberben a Múzeumok őszi fesztiválján Szolnokon, közölte a helyi Damjanis János Múzeum. Szeptember 30-án szerda délután Manzerreiter Gabriella tart előadást arról, hogyan alakítja át a mesterséges intelligencia a művészet világát. Október 1-én pedig Nagyházi Lőrinc, a kincsvadászok műtárgy szakértője érkezik a múzeumba. Október 14-én Szabó Vivien régész workshopot tart a középiskolásoknak, október 16-án Nagyban Akata, az UNICEF fiatal nagykövete a mentális egészségről, a gyermekjogokról, és arról beszél, milyen szerepet tölthetnek be a múzeumok a társadalmi kérdések feldolgozásában. A részletes program és további információk a múzeum weboldalán érhetők el.
13: Köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy mire számíthatunk időjárás tekintetében a következő napokban. Hát, hogyha tetszett a mai időjárás, akkor örülhetnek, mert holnap pont ugyanilyen lesz. Reggel 10-11 fok, délután pedig 25-26 fokra számíthatunk, és egész nap ragyogó napsütés fogad majd bennünket odakint. A légmozgás mérsékelt lesz, viszont fordul a szél, már nem kelet felől, hanem dél felől fúj majd. Ami még jó hír, hogy fronthatás sem nehezíti az életünket, viszont nagy lesz a napi hőingás, ami azért idézhet elő kellemetlen tüneteket az érzékenyeknél. Lássuk, hogy alakul a közlekedés. A 2-es számú főúton Szendehely közelében történt egy baleset. A 44-es kilométernél két személyautó ütközött össze, úgyhogy itt a félút pályát lezárták. A fővárosban pedig volt egy baleset a 14. kerületben a Rákospatak utcában, úgyhogy ezt az útszakaszt is lezárták a Czobor utca közelében, de baleset okoz fennakadást az Erzsébet híd Pesti híd főjében a Szabadsajtó út felé a külső buszsávban, és tart a helyszínen és a 9. kerületben a Mester utcában kifelé a Könyves Kálmán körút előtt a külső jobbra nyarodósávban, illetve a Margit körúton a Szénatér felé a Bem József utca után a külső sávban. És még tart a délutáni csúcs, úgyhogy lassú a haladás az Üllői úton befelé a Nagy körút előtt, a Váci úton kifelé szakaszonként, a Rákóczi hídon mindkét irányban, a Petőfi hídon úgyszintén, de igen terhelt a budai alsó rakpart is a Zsigmond tér vonalától egészen a Lánchídig. Figyeljenek arra is, hogy a Podmanicki utcát egyirányosították az Ötvös utcától a Terész körútig, mert javítják a csatornát, a Vajda Péter utcában pedig a külső sávot zárták le kifelé a Villám utca után aszfaltozás miatt. Vezessenek óvatosan!
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
13: Indul a kívánság műsor, jöhetnek az üzenetek. Ádám azt írja, hogy szeretné meghallgatni New Level Empire az Ilyen soha nem érhet véget című dal feldolgozását. Semmi akadálya, már is érkezik a dal. Előtte azonban Nóri kedvéért Jonas Brothers-szel indulunk. A Sucker forog. Sláger!

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Benne pedig a Miami Sound Machine dala forgott, ez volt a Konga, és ez a kívánság műsor. Jöhetnek az üzenetek, vagy akár ide is csöröghetnek, 0630 30 30 95 8 a számunk. Mielőtt tovább mennénk, egy újabb jó hírt osztanék meg önökkel, ugye a napokban érkezett a hír, hogy az Elte fűvészkertben idén is megnyílik majd a Garden of Lights október végén, viszont a Margit sziget mesés fénybirodalma, a Lumina Park is tárja majd a kapuit, és idén is vár bennünket, hogy az őszi-téli szezonban a barátságos, látványos fényekben gyönyörködjünk. Itt is, itt október 20-ától lesz látogatható ez a látványosság. Megújult és még varázslatosabb tematikával vár majd ránk a Lumina Park, amely egyenesen Csodaországba repíti a látogatókat, hiszen ezúttal Alice története elevenedik majd meg méghozzá több mint 200 installációval. Mintegy másfél kilométer hosszan sétálhatunk majd a fényárban úszó mesebirodalomban, úgyhogy ezt semmiképpen ne hagyják ki. És hát ahogy a korábbi években ezt megszokhattuk, idén sem csak az adventi időszakban lesz látogatható ez a fénypark, egészen márciusig felkereshetjük. Tehát a Lumina Parkkal is érdemes lesz tervezni. Na de nézzük a kívánságokat. Szia Kata, Zsani vagyok, és szeretném kérni Alla Langley-től a Be Hurt, küldöm mindenkinek, aki szereti. Imádom ezt a dalt, úgyhogy nagyon nagy örömmel forgatom, Zsani. Azonnal érkezik, előtte viszont Dávid kérését teljesítem. Sziasztok, Mécsától az All About the Money-t küldöm Kingának, és üzenem neki, hogy holnap vezessen nagyon óvatosan. Oké, már is jön a dal.

0: A slágerlisták élén álló Ella Langley énekelt nekünk. Ez most nem a Choosing Texas, hanem Be Her című dala volt. Ez pedig a Kívánság műsor itt a Sláger FM-en, és egészen 8-ig teljesülnek a kérések, jöhetnek az SMS-ek, de akár ide is csöröghetnek. Már is érkezik a Coldplay Higher Power című dala, ezt Zsuzsi szeretnék küldeni barátnőjének Márténak. Előtte azonban Lotfi Beggyi, Kollányi Zsuzsi és Dr. Béres közöse A régi nyár szól, ez pedig Verának jutott eszébe.
1: Lotfi Beggyi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Újra

0: Itt a Sláger FM-en jön az időjárás jelentés. Holnap is szép napsütéses lesz az időjárásunk, sőt a helyzet az, hogy ezen a héten hírehamva sincs az esőnek, még csak felhők sem érkeznek. Fölénk talán csütörtökön lesz egy-két árnyékot hozó felhő, de eső azokból sem érkezik. A reggelek azonban egyre hűvösebbek lesznek, holnap 10-11, csütörtökön 8-9 fokban indítjuk a napunkat, de délutánunként 25-26 fokig emelkedik a hőmérséklet, úgyhogy nincs okunk a panaszra. A még úton lévőknek nincsen egyszerű dolguk, mind városon belül, mind kívül. Igen nagy a forgalom. Az M1-es autópályán például Hegyeshalom felé két műszaki hibás jármű is fennakadást okoz. Az egyik Bicskénél a 38-as, a másik nem sokkal távolabb a 45-ös kilométernél vesztegel a külső sávon. Az M0-as déli szektorán pedig az M5-ös autópálya felé a Nagy-Dunahídon több jármű koccant. A 15-ös kilométernél a legbelső sávot lezárták, a kialakult torlódás már csak nem a 4 kilométert is eléri. A főváros belterületén is volt baleset, a Rákospatak utcát a Czobor utca közelében ezért zárták le, de az Erzsébet híd Pesti híd főjében a Szabadsajtó út felé a buszsávban és a Margit körúton a Szénatér felé a Bem József utca után a külső sávban szintén baleset okoz fennakadást. Arra figyeljenek, hogy lezárták a félútpályát a második kerületben a Pasaréti úton a Ditró utca közelében, mert itt javítják a csatornát, és lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Vezessenek óvatosan.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül.
2: Hello, we're Coldplay.
1: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

hátó pátra. Ricky Martintól szólt a Maria itt a Sláger FM-en, és ez már a kívánság műsor, benne pedig egészen 8-ig teljesülnek a kérések. 06 30 30 30 95 8. Ugye nagyon szép idő lesz a hétvégén, úgyhogy csapjuk a hónunk alá a kutyusunkat, vagy inkább csatoljunk rá egy nyakörvet, és vegyük az irányt a Szent István Bazilika felé, hiszen október 3-án, vagyis szombaton több száz kutyus és a gazdáik indulnak közös sétára a Dogs nagy falka sétáján. A bazilikától az Andrássy úton át egészen a Városligetig tart majd a séta, az apró pedig mi más is lehetne, mint az állatok világnapja. A séta után pedig a Városligetben számos meglepetés, program, izgalmas játék, sőt előadások várják majd a résztvevőket. Az esemény a közös élmények mellett a felelős állattartásra és az örökbefogadás fontosságára is igyekszik fölhívni a figyelmet. Természetesen ingyenes a programon a részvétel, ahogy az összes falkasétán, viszont regisztrációhoz kötött, úgyhogy ezt nem ulasszák el. És hogyha a kívánság műsorra szeretnének regisztrálni, azt sem ulasszák el. 0630 30 30 95 8. Számunk. Sziasztok, Lina vagyok, a páromnak, Zolinak szeretnék küldeni egy dalt, Dr. Bérestől és Veréb Tomitól az Ugye nem bántad meg című számot. Nagyon romantikus ez a dal, úgyhogy már is forgatom. Barbie pedig azt írja, hello Kata, Csabusnak üzenem, köszönöm, hogy a tesóm vagy, és küldöm neki Michael Jacksontól a Thrillert. Jó a dalválasztás, már is szól.

Ez volt Kylie Minogue dala, az In Your Eyes itt a Sláger FM kívánság műsorában, és már is érkezik Szendő Fibori a friss információkkal, de előtte még Évi kérését szeretném teljesíteni. Szia Kata, Rúzsa Magditól szeretném kérni a nyári záport, és küldöm a nővéremnek, Krisztinek, mert nagyon sokat dolgozik. Oké, Évi, a nővérednek szól a dal. Yeah.

0: legfrissebb információk, hírek a Schlager FM-en.
1: Kisvárdán folytatja országjárását Magyar Péter miniszterelnök pénteken. Feljelentést tett a vidék és településfejlesztési miniszter egy Veszprém-balatoni támogatási szerződés miatt. Új metrós funkcióval bővült a Budapest Go alkalmazás. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Kisvárdán folytatja országjárását Magyar Péter pénteken, közölte a miniszterelnök, aki Facebook posztjában azt írta, pénteken 16 órakor tart majd fórumot a városban. A bejegyzésben azt ígérte, az ottaniak választ kaphatnak arra, hogy ki is az a Sesták Miklós, akit 12 milliárd forintos vesztegetési ügyben őrizetbe vettek. Mit tett Kisvárdán és környékén, milyen volt az élet Szabolcs-Szatmár-Berek megyében a Fidesz alatt? Magyar Péter szeptember 12-én Veszprémben kezdte meg újabb országjárását, majd egy héttel később Pécsre látogatott, legutóbb múlt szombaton pedig Szolnokon tartott beszédet. Feljelentést tett a vidék és településfejlesztési miniszter egy 1,8 milliárd forintos támogatási szerződés miatt, amelyet januárban kötött a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium a Veszprém-Balaton 2023 ZRT-vel. Lőrinc Viktória videójában azt mondta, az érintett cég vezető tisztségviselője korábban a minisztérium egyik felső vezetője volt. A miniszter szerint az ügyben felmerülhet a hűtlen kezelés, a költségvetési csalás és a hivatali visszaélés gyanúja. Lőrinc Viktória közölte, hogy folytatják az átvilágítást, és minden olyan esetben feljelentést tesznek, amikor szerintük alapos gyanú merül fel közpénzek jogtalan felhasználására. Újabb 100 millió forintos bírsággal sújtják az SK On Hungary iváncsai akugyárát, mert annak engedélyétől eltérő működése talajvízszennyezést okozott, jelentette be Iváncsa országgyűlési képviselője a Fejér megyei kormányhivataltól kapott tájékoztatás alapján. Nagy Ervin közölte, hogy a hatóság elrendelte a szennyezést okozó csővezetékek és aknák működésének azonnali felfüggesztését. A képviselő emlékeztetett arra, hogy ez már a második 100 millió forintos bírság, amelyet rövid időn belül kiszabtak az iváncsai akugyárra. Augusztusban a munkavédelmi hatóság szabott ki ugyanekkora bírságot a munkavállalók egészségét és testi épségét veszélyeztető súlyos szabálytalanságok miatt. Együttműködési megállapodást kötött 8 országos önkormányzati érdekszövetség Gödöllőn a Magyar Önkormányzatok Napja alkalmából rendezett konferencián. A szervezetek a jövőben közösen alakítják ki álláspontjukat az önkormányzatokat érintő kérdésekben. A megállapodást a Magyar Önkormányzatok Szövetsége mellett a megyei jogú városok, a megyei önkormányzatok, Budapest, a települések, a kisvárosok, valamint a községek és kistelepülések érdekszövetségei és a Magyar Falu Szövetség is aláírta. Karácsony Gergely, a MÖSZ társelnöke arról beszélt, hogy a 8 szervezet társadalmi párbeszédben venne részt az önkormányzatiság helyreállítása érdekében. Október 16-án rendezik meg a 3. Női Egészségnapot Újpesten, amely a női egészség megőrzésére hívja fel a figyelmet. A program délután 2 és este 7 óra között lesz a Görgei Artúr utca 30-as szám alatt. A résztvevők ingyenes mammográfiás vizsgálaton vehetnek részt, emellett szakemberek az emlő önvizsgálatát is bemutatják, és tanácsadással segítik a résztvevőket. Új funkcióval bővült a Budapest Go alkalmazás. Metrós útvonal tervezésekor már azt is jelzi, melyik kocsiba érdemes felszállni ahhoz, hogy az utas a célállomáson gyorsabban elérje a kijáratot, vagy egyszerűbben szálljon át egy másik metróvonalra, írta a HVG. Az újítás automatikusan működik, külön beállításra nincs szükség. Az alkalmazás az akadálymentes útvonalaknál azt is figyelembe veszi, melyik kocsi esik a legközelebb a liftes kijárathoz. A BKK már megkezdte a funkció bevezetését, akinek még nem jelent meg, annak érdemes frissítenie az alkalmazást.
2: Bori, köszönjük szépen a híreket, jön a meteorológiai előrejelzés. A következő napokban is az az anticiklon határozza meg az időjárásunkat, amely eddig is napos időt hozott. Csapadékra nincs kilátás, azonban marad a reggeli hűvös idő, délután pedig kellemesen meleg, száraz időjárás várható, talán majd jövő héten esni is fog. Holnap reggel mindössze 10-11 fokot mutatnak majd a hőmérőink, de délutánra akár 25-26-27 fokig is emelkedhet a hőmérséklet, és ugye felhő nem érkezik, csütörtökön azonban változóan felhős napos idő várható, azonban esni azokból a felhőkből sem fog majd. Megnézzük, mi a helyzet az utakon. Baleset okozt fennakadást az Erzsébet híd Pesti híd főjében, a Szabadsajtó út felé a buszsávban, illetve volt korábban egy baleset a Margit körúton a Szénatér felé, a Bem József utca után a külső sávban még mindig akadozik emiatt a haladás, és baleset miatt lezárták a 14. kerületben a Rákospatak utcát a Czobor utca közelében, úgyhogy itt most nem tudunk közlekedni. Az M0-as déli szektorában pedig az M5-ös autópálya felé a Nagy-Dunahídon több jármű ütközött, a 15-ös kilométernél lezárták a legbelső sávot. Itt 3-4 kilométer jelenleg a torlódás. Vissza a fővárosba tart a vasúti híd felújítása a Rákóczi híd Pesti híd főjénél. A Soroksári úti lehajtón csak egy-egy sávban lehet a Soroksári útra kikanyarodni. Éjszakánként pedig erre majd figyeljenek 8 órától hajnali 5-ig a Soroksári úton a Rákóczi híd alatt sávlezárás van. A 10. kerületben a Bihari utcában a Mázsa térnél is lezártak egy sávot a Kőbányai út előtt, mert itt is a gázvezetéket javítják, míg a Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdag Réti út között aszfaltozás miatt szakaszosan zárják le a külső sávot. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Önök a Sláger FM kívánság műsorát hallgatják, én pedig szeretnék még ebben az órában sok kérést teljesíteni. Orsi Avicii-től kérje You Make Me, úgyhogy ez érkezik hamarosan, előtte azonban Benson Boone-tól szól a Mystical Magical Réka kívánságára.
3: My name is Benson Boone.
0: Ez

Egy megindító dal Chris Reától, ez volt a The Blue Café hit a Sláger FM-en, és egy szuper programot szeretnék ajánlani önöknek holnapra, hiszen holnap lesz a Magyar Népmese napja, Benedek Elek születésnapja apropóján. Éppen ezért holnap kora délután egy kis mesehallgatásra invitálnak bennünket a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika főépületének Zrínyi termébe, ahol Szabadó Zsuzsanna népi mesemondó 2 órán át mesél majd nekünk. Fontos, hogy ide inkább most ne vigyünk gyerekeket, mert felnőtteknek szóló erdélyi népmesékkel készül majd. Tehát persze tudjuk, a mesék nyelve sokszor kétértelmű, úgyhogy igazából a gyerekeknek is izgalmas lehet ez a mese délután. Szóval a népmesék napját ünnepelhetjük a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Holnap a program egyébként ingyenes, és várnak sok szeretettel mindenkit. Én pedig várom sok szeretettel a kívánságokat. Írjanak 06 30 30 30 95 8. Sziasztok, Bernének üzenem, hogy sok erőt és kitartást kívánok neki. Ha kell, itt vagyok, hívhat bármikor, és küldök neki egy pörgős számot Fatboy Slimtől. A Rockefeller Skank érkezik már is Bernének. Szia Kata, Sárikámnak a csodás vacsora mellé George Harrisontól a Get My Mind Set On You-t szeretném, ha lejátszanád. Semmi akadálya, jön a dal, bár aláírás nélkül jött az üzenet, azért Sári remélem, hogy tudja, hogy ki küldi neki ezt a számot.

0: kártyát. Gudics Máté dalaforgott, ez volt az égetem itt a Sláger FM-en, és szépen lassan lepörögnek a kívánság műsor homokóráján is a homokszemek, de azért 8-ig még van idő kérni a kedvenceket. Írjanak 0630303095-8, vagy akár hívhatnak is bennünket ezen a számon. Gyorsan nézzük is az üzeneteket. Sziasztok, kicsi kincsemnek, Adriennek szeretnék egy számot kérni. Damiano Davidtől a The First Time című dalt üzenem, hogy ő az életem. Köszönöm, hogy mindig mellettem van. Viktortól jött ez az üzenet. A kérés pedig már is teljesül.
1: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is.

0: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. Hát, hogyha lehet hinni a népi megfigyeléseknek, akkor nagyon kemény, hideg tél áll előttünk, hiszen Szent Mihály napján az időjárásból lehet következtetni a közelgő tél időjárására, és hát Szent Mihálykor keleti szél komoly hideg telet ígér, és hát ugye ma keletről fújt a szél, de van egy olyan rigmus is, hogyha Mihálykor dörög az ég, szép lesz az ősz, de kemény a tél, nem dörgött az ég, nem volt eső, úgyhogy ez szerint meg enyhe lesz a telünk. A meteorológusok szerint azonban a következő napok kimondottan kellemesen melegen alakulnak majd, napsütés vár bennünket egész héten, sőt a hétvégén is, reggelente azonban már egyre hűvösebb az idő, holnap például 10-11 fokkal indul a napunk, de délután 25-26 fok lehet. Lássuk, mi a helyzet az utakon. Sajnos történt egy újabb baleset, ez a Gyáli úton, az Ecseri útnál. Mindkét irányból korlátozásra készüljenek. A Margit körúton pedig műszaki hibás jármű akadályozza a közlekedést a Szénatér felé, a Bem József utca után a külső sávban. De volt egy baleset az M0-ás autóúton is, az M5-ös autópálya felé a Nagy-Dunahídon, itt több jármű ütközött, a 15-ös kilométernél lezárták a belső sávot, és még mindig 3-4 kilométer itt a torlódás. Az M1-esen Hegyeshalom felé két műszaki hibás jármű is fennakad, okoz az egyik Bicskénél a 38-as, a másik pedig nem sokkal távolabb a 45-ös kilométernél vesztek el a belső sávon. Budapest belterületén figyeljenek arra is, hogy a harmadik kerületben az Ezüsthegy utcában a Templom utcánál félpályás az útzár közműjavítás miatt, itt a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Szakaszos sávlezárás van a 18. kerületben a Nagykőrösi úton befelé az Eke utca és a Hunyadi János út között karbantartás miatt, és tart a gázvezeték javítása a 20. kerületben a Vágóhíd utcában, a Veselényi utcánál. Ezt az útszakaszt is lezárták. Jó utat, balesetmentes közlekedést!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Melanie C. dalaszolt. Ez volt az I Turn to You itt a Sláger FM-en, és önök még a kívánság műsort hallgatják és szerkesztik, de már csak pár percünk van 8-ig, úgyhogy siessenek, gyorsan írják meg, hogy mi az a dal, amit hallani szeretnének, vagy amit szívesen végig táncolnának. A számunkat bízom benne, hogy tudják, és remélem, hogy tudják azt is, hogy Szentendrén, a Skanzenben jön a mindenmentes hétvége. Október 3-án és 4-én, vagyis ezen a héten szombaton és vasárnap egy mindenmentes hétvégét tölthetünk el itt a fenntarthatóság jegyében. Játékos és kézműves programokon keresztül felfedezhetjük, hogy mennyi időtálló tudás rejlik a hagyományos paraszti életmódban. Kapunk majd inspiráló ötleteket, megismerkedhetünk zöld megoldásokkal, és hát egy fantasztikus élményekkel teli hétvégét tölthetünk el itt. Érdemes csatlakozni ehhez a programhoz is, és érdemes csatlakozni a kívánság műsorhoz is. 0630303098-as SMS számunkra Zsolti írt: sziasztok, páromnak, Trixének nagyon fárasztó napja volt, de feldobná egy Ákos dal. Hát akkor én kiválasztottam Ákostól az Agyhitet című számot, ez forog már is. Trixinek remélem tényleg segíteni fog. És írt nekünk Gabi is: hello Kata, Nikinek üzenem, hogy jó lesz a szombat, és küldöm neki a Pointer Sisters I'm So Excited című dalát, a kérése pedig már is teljesül. Na.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne lassan véget ér a kívánság műsor, hiszen mindjárt 8 óra lesz, úgyhogy érkeznek a friss információk, de még a hírek előtt azért egy kérés teljesítek, és hát érdemes a folytatásban is velünk maradni, hiszen 9 órakor ismét jelentkezik az Így jártam a nővéremmel című műsor. Peller Marian és Peller Anna két testvér beszélget őszintén, személyesen és sok humorral mindarról, ami őket és hát persze sokunkat foglalkoztat, úgyhogy mindenképpen hallgassák meg ezt a műsort este 9 órától, most pedig, ahogy ígértem, még egy kérést teljesítek. Szia Kata, kedvenc unokabátyámnak, Misének kívánok jó kedvet és boldog névnapot, alig várom, hogy hétvégén együtt is megünnepeljük, addig is küldöm neki a Velhelótól a Késő Már című számot. Helga, akinek meg szombaton lesz a névnapja. Hát Helga, neked is előre is boldog névnapot kívánok, és hát Misit is Isten éltesse, szól a dal nektek.

se majd. Nem vagyok bolond, se vak, ezért nehéz, hogy az arcodban látom, mikor még az voltam. A percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni.

0: legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
2: Ősszel nem csak a levelek, a programok is színesek a Siófoki 4 csillagos prémium hotel panorámában. Ha nincs ötlete az őszi szünetre, mi kitöltjük ízletes ételekkel, kreatív gyerekfoglalkozásokkal, wellness programokkal, koktélakciókkal, és biztosítjuk a felhőtlen pihenését a Balaton partján. Foglaljon most akciós áron a www.premiumhotelpanorama.hu oldalon.
3: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz, hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
4: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
5: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
6: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
7: Becsengettek a Jadánál. Indulj elektromosan az új tanévben. Érvényes diák vagy oktatási igazolvánnyal most plusz kedvezménnyel vásárolhatsz Jadea elektromos robogót márka kereskedéseinkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél.
8: Mancs kuponnapok a Rossmannban. Szeptember 28-a és október 4-e között 36 kuponnal várunk, melyeket üzleteinkben és az online drogériában is beválthatsz. Purina, Gourmet, Previtál, Felix, Pedigree és még sok más márka vár 20 vagy akár 30% kedvezmény. Szerezd be a kuponfüzetet Rossmann Plus tagként ingyenesen.
9: Ha ennél több nyugalomra vágyik, jöjjön el hozzánk. Avar Hotel Mátrafüred, ahol az élmény újjáélet.
0: A legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM.
10: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Budapesten egyeztetett az európai főügyész hazánk csatlakozásáról. Kiengedik a börtönből a budai park fenntartási ügy gyanúsítottjait. 6 milliárd forintból újulnak meg a balatoni kompkikötők. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Magyarország európai ügyészséghez való csatlakozásáról egyeztetett Budapesten Laura Kodruda kövesi európai főügyész. A megbeszélésen az igazságügyi, a pénzügyi és a belügyi tárca vezetője, valamint a legfőbb ügyész helyettes is részt vett. Az európai ügyészség az uniós pénzügyi érdekeket sértő bűncselekmények, például költségvetési csalás, korrupció és pénzmosás elleni nyomozással foglalkozik. A csatlakozáshoz több jogszabály módosítására is szükség van. Elsőként az európai ügyész és a delegált európai ügyész kiválasztásának szabályait alakítják ki. Az erről szóló törvénycsomag még idén az országgyűlés elé kerülhet. Megszüntette a budai park fenntartási ügy 8 gyanúsítottjának letartóztatását a fővárosi törvényszék. A gyanúsítottakat ingatlanra korlátozott bűnügyi felügyelet alá helyezték, és nyomkövető eszközt kell viselniük. Köztük van Őrsi Gergely, a második kerület polgármestere, Láng Zsolt korábbi kerületi polgármester, és Molnár Zsolt volt országgyűlési képviselő is. A bíróság szerint továbbra is fennáll az elérhetetlenné válás, a bizonyítás befolyásolásának és a bűnismétlésnek a veszélye, de a letartóztatás további meghosszabbítása már nem indokolt. Az ügyészség szerint a korrupciós ügyben a megalapozott gyanú továbbra is fennáll. Tóth Máté helyett új tagot jelöl a Mi Hazánk a média tanácsba. Az ellenzéki politikus azután mondott le a média tanácsban elfoglalt posztjáról, miután múlt hétvégén a Mi Hazánk egyik alelnökévé választották. A két tisztség azonban összeférhetetlen egymással, ezért Tóthnak választania kellett, hogy melyikről mond le. Ő pedig úgy döntött, hogy a média tanácsból távozik. A Mi Hazánk Radecki Andrást jelöli a média tanácsba a helyére. 6 milliárd forintból újul meg 2027 végére a balatoni kombkikötők infrastruktúrája. A beruházás alapkövét kedden tették le Szántódon. A Balatoni Hajózási ZRT saját forrásból és pályázati támogatásból fele-fele arányban finanszírozza a szántódi és a tihanyi rév teljes korszerűsítését. Megújulnak a mólók, az épületek és az utak, a közlekedési és közműrendszerek, valamint az utastájékoztatás is. Új utasvárok, jegypénztárak, kerékpártárolók és vizes blokkok épülnek. Az elsáv és az elővételes jegyvásárlás pedig gyorsíthatja az átkelést. Szántódon felújítják a Dianóczky János által tervezett ikonikus váró épületet, Tihanyban pedig egy helyi védelem alatt álló kőburkolatú épületet. A munkálatok októbertől intenzívebbé válnak, a kompok azonban a kivitelezés idején is a menetrend szerint közlekednek. Ideiglenesen bezár Szolnok két nagy strandfürdője. Egyszerre zár be a Tiszaligeti élményfürdő és a Véső úti strandfürdő is. A Tiszaligeti élményfürdő a Facebook oldalán arról adott tájékoztatást, hogy október 11-éig a létesítmény teljes területe zárva tart garanciális javítási munkálatok miatt. Ebben az időszakban semmilyen szolgáltatás nem lesz elérhető. A zárvatartás miatt a tervezett úszásoktatások és szauna szeánszok is elmaradnak. A szolnoki Véső utcai strandfürdő szeptember 30-ától zár be átmenetileg téliesítés miatt. A tervek szerint október 16-áig. Nem változik az időjárás, folytatódik a szinte nyáriasan meleg napos idő. Amíg hűvös reggel után gyorsan melegszik majd a levegő, és ismét elérjük a 25-26 fokos csúcsot. A szél keletiről délire vált, de enyhe marad. A hét második fele is kellemes lesz. Igyekezzenek több időt tölteni a szabadban, a napos felhős, mérsékelten meleg időben.
10: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig a Honey Beast Bódott Tál című dala forgott, ez pedig a Sláger Este, és hát ma reggel a Sláger reggelben egy izgalmas kamion Európa bajnokságról beszélgetett Pordán Petra, nem Somogyi Zolival, hanem Kuka MC-vel, mert úgy ő volt ma a műsorvezető partnere, és hát vonalvégre kapták Kis Norbertet, aki idén is megnyerte a kamion Európa bajnokságot, hiszen a francia futamon gyakorlatilag behozhatatlan előnyre tett szert, de halljuk őt magát.
1: Rajt célgyőzelmet aratott Kis Norbi a franciaországi versenyhétvég első futamán, ezzel pedig behozhatatlan előnyre tett szert, és 8-szor is nyert a kamion Európa bajnokságon Le Mansban. Itt van velünk Norbi, szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Sziasztok,
1: hát gratulálunk!
4: Ne beszélj hangosan, még alszik.
1: Ja, igen, csak a kedvünkért felkelt, és azt mondta az imént, hogy amit leteszük a telefont, visszafekszik, úgyhogy kösz Norbi!
3: Hát igazán is, de egy megtiszteltetés, hogy itt lehetek. Normális esetben egy verseny hétvége után délig szoktam aludni, de most...
1: Jaj, de jó vagy!
4: Te is a kamionban alszol, vagy azért ennyire nem beteg a világ még körülötted?
3: Hát a kamionban alszom, de nem a versenykamionban, hanem az utcai szállítójárműfünkben alszom.
1: Jó.
3: Egyébként a verseny hétvégén, úgyhogy ott vagyunk tűz közelbe.
4: Hoppá.
1: Figyelj, az, hogy te most 8-szorra nyertél, ezt azért úgy meg lehet szokni? Tehát, hogy folyamatosan nyersz minden évben gyakorlatilag, vagy azért még van benne valami újdonság?
4: Arra kíváncsi a Petra, hogy hányan utálnak téged úgy a mezőnyben.
1: Úgy a világban, igen.
3: Hát igen, a mezőnyben az ellenfelénk körében nem vagyunk túl népszerűek.
1: Hát, megértem.
3: Úgyhogy, de nem baj, nem barátok, hogy gyűjteni megyünk általában, helyes, hanem versenyezni, hiszen patinás csapatok ellen, gyári támogatott csapatok ellen, külföldiek ellen versenyzünk, ugye Európa bajnokság.
1: Így van.
3: Nyilván mindenki nyerni szeretne, de hát a végén csak egy lehet, úgyhogy rengeteget dolgozunk ezért ugye a csapattal, a Révész Racing csapatával, hogy ott legyünk minden évben, és hát ezt a sikersorozatot fenntartani azért az nem könnyű.
1: Ez kemény.
3: Ez azért, ez azért munka.
4: Hogy volt most a versenyben? Most te állítólag már a pontok alapján vagy ugye Európa bajnok. Ilyenkor, amikor a versenynek vége van, te már ott a matekozol, vagy menet közben már matekozol, vagy már a csapat matekozik helyetted? Tehát, hogy mikor durran a pezsgő, meg mikor vagy tudatában annak, hogy itt már a következő versenyen el se kell indulni?
3: Igen, itt szoktunk számolgatni, igen, nyilván. Ugye már májusban kezdődött a szezon, összesen 7 verseny hétvégénk van idén, még ugye egy hátra lesz.
1: És ott mit fogsz csinálni? Hátradőlsz, vagy ott mi? Mert el se indulsz.
3: Nem, megyünk ott is. Hát nyilván megtiszteljük a mezőnyt azzal, hogy megyünk, meg hát próbálunk ott is nyerni, meg a legjobb teljesítmény nyújtani. Ahogy szokták mondani, mindig annyit érsz, amit az utolsó versenyeden tudtál hozni. Úgyhogy ennek a jegyében megyünk. És akkor ugye májusban kezdtünk Olaszországban, onnantól kezdve építgettük a pontelőnyt, csak hogy válszak kérdés a bocs, és akkor ugye nagyjából itt a szezon vége felé meg tudjuk, hogy mikor, melyik versenyen, mekkora pontelőnyre van szükség ahhoz, hogy ugye matematikailag is le tudjuk zárni a bajnok. És akkor így azért láttuk, hogy milyen eredményre van szükség itt Le Mansban, Franciaországban ahhoz, hogy meglegyenek a bajnoki címek. Vagy nem csak az egyéni bajnoki címet, hanem ugye a csapat bajnoki címet is megnyert.
1: Az pedig 6-szorra, ugye, hogyha jól tudom?
3: Így van.
1: Figyelj!
4: Ilyeneket tudsz?
1: Én nagyon tudod, együtt élek egy olyan emberrel, aki a technikai sportokban nagyon otthon van. Norbi nagyon jól ismeri, sokat beszélgettek akkor már autós műsorokban.
4: Leszek én most a csaj, akkor az outsider, aki megkérdezi, hogy az Európa bajnokságon egyébként csőrös kamionok vannak, vagy csak ezek a tompa orruak vannak?
3: Vannak, szoktak lenni. Mondjuk most talán azt hiszem idén teljes szezon nem fut egy sem. Ja, de van Sightliner, igen.
1: Ja.
3: A 24-es rajtszámú van csőrös is.
4: Menőbb, jobb, vagy rosszabb, vagy áramvonalasabb, vagy semmi különbség nincsen?
3: Szerencsére nem szoktunk találkozni így a pályán. Nem annyira az élmezőnyben küzd az idei évben.
4: Na de arról beszélgetünk itt a Petrával, hogy próbáltunk itt okoskodni, hogy az oké, hogy 8-szorra vagy már Európa bajnok, de hogy van világbajnokság?
3: Nem, nincsen.
1: De miért nincs?
4: Miért nincs?
1: Miért?
3: Senki nem volt elég vagány, hogy megszervezze.
1: Akkor Norbikám, neked kéne.
3: Logisztikai
4: révállom
3: lenne elutazni ezekkel másik kontinensekre, úgyhogy szerintem...
4: Ha menjetek a kamionnal.
1: A versenykamionnal, nem? Norbi, Le Mansban milyen versenyezni? Mert én úgy képzelem, hogy azért ez így a motorsportnak a szentélye, és mindenki oda akar jutni.
3: Abszolút, igen. Nagyon jó érzés ott versenyezni, mindig nagyon, nagyon jó a pályának a hangulata. Aha. mind a nézetméterén érzed ezt a legendát, ezt a történelmet, ami van ezen a versenyhelyszínen. Úgyhogy nekem az egyik személyes kedvencem mindenképpen, nem csak a helynek a hangulata miatt, hanem egyébként a minősége miatt, a pályának a vonalvezetése miatt is, bár ugye, mi nem pont ugyanazon a vonalvezetésen megyünk, amin ugye a legendás 24 órás verseny megy, mert ők ugye egy hosszabb vonalvezetésen mennek, mi ugye egy rövidebb vonalvezetésen megyünk, amin a MotoGP is megy ott például azon a versenyhelyszínen, de így is nagyon jók a kanyarok, nagyon-nagyon jó a pálya minősége, és hát tényleg a hangulatot ott állni a dobogón, ugyanazon a dobogón állni, hallgatni a magyar himnust, ahol ugye a 24 órás verseny győztesei is álltak. 80 ezer ember volt kint ezen a verseny hétvégén, most ott Lemánban. 80 ezer ember. Igen, ez a 80 ezer ember előtt állni és hallgatni a magyar himnuszt.
1: Úristen,
3: azért az nagyon jó.
1: Norbi, nagyon büszkék vagyunk rád, gratulálunk. Bravo. Köszönjük szépen a képeket. Megosztottuk a Sláger FM Facebook oldalán, ott lehet lájkolni, illetve írni jó kívánságokat Norbinak, mert tényleg fantasztikusak vagytok együtt. A csapat is, meg te is, úgyhogy le a kalappal előtted.
4: Hát akkor
3: köszönjük
4: meg
3: szépen, tényleg köszönjük kiemelni a csapatnak a munkáját.
1: Így ugye, van,
3: versenyautót, amivel versenyzünk,
1: persze.
3: Ezt mi építjük itt Magyarországon. Igen. Magyar mérnök, a Bakó Csavi tervezés, ugye a Davis Racing srácok itt építik Magyarországon ezt a versenyautót, amivel aztán kimegyünk, és megnyerik az Európa bajnokságot, erre nagyon-nagyon büszke vagyok.
1: Legyetek is magatokra. Köszönjük, Norbi! Szia, szia!
3: Köszönöm, sziasztok!
0: Gratulálunk kis Norbinak ehhez a 8. Európa bajnoki címhez. Itt a Sláger FM-en pedig holnap reggel is jelentkezik a Sláger reggel. Holnap már Somogyi Zoli is csatlakozik Pordán Petrához, úgyhogy indítsák velük a napot. Mi pedig megyünk tovább a Groove House dalával. Jön a Ha újra látom.

Karamell jelenése forgott itt a Sláger FM-en, ez pedig a Sláger Este, én Kiskata vagyok, és hogyha azt mondom önöknek, hogy Pokémon, akkor biztos vagyok benne, hogy mindenki tudja, hogy mire gondolok. Nem csupán egy jelenésről van szó, hanem egy 30 éves őrületről. Bizony, a híres japán rajzfilm sorozat idén ünnepli a 30. születésnapját. Ennek apropóján pedig egy olyan nyereményjátékot hirdettek meg, amely párját ritkítja. A játék fődíját egy különleges szállások kivitelezésére specializálódott cég alkotta meg. Gyakorlatilag megépítették a Pokémon labdát, egy gömb alakú építményt, amelybe a játék nyertese majd beköltözhet. A Pokémon ház egy tópartján áll, és gyönyörű belőle a kilátás. És hát ami nekem a legjobban tetszik, hogy alapvetően fehérre festették belülről a falakat, már ott, ahol nem üveg van, viszont ez a fehér szín a hangulat világításnak köszönhetően megváltoztatható, és gyakorlatilag a világítással bármilyen színt varázsolhatunk belőle, akár kedvenc Pokémonunk színét is megjeleníthetjük a falakon. Persze nem kapja meg örökbe a nyertes ezt a Pokémon labdaházat, de eltölthet itt néhány éjszakát. A játékhoz pedig mindössze regisztrálni kell, szóval aki szeretné kipróbálni, hogy érezhette magát Pikachu, vagy éppen Bulbasaur, vagy Charmander, az bátran tegye próbára, ha szerencséjét. Egyébként Japánban a mai napig hatalmas rajongó tábora van a Pokémonoknak. Hazánkban pedig hatalmas rajongó tábora volt a Margaret Islandnek, a csapat ugye tavaly búcsút vett a közönségtől, de Lábas Viki szólóban folytatja, úgyhogy tőle érkezik már is a 30-valahány, előtte azonban Gáspár Lacitól szól, a Sosem vagy egyedül.

0: Ez volt a Blaha Louisiana dala a Pontian házra, itt a Sláger estében. 9 órakor érkezik majd Peller Marianna és Peller Anna is. Velük az Így jártam a nővéremmel, 10 órakor pedig Esmiller András ül a mikrofon mögé, hiszen ma is jelentkezik a Slágerkult. Benne pedig Orbán Nelli hárfaművész, színész lesz a műsor vendége, akivel a Körforgásban című zenés irodalmi est október 9-i ős bemutatójáról beszélgetnek majd. Mi pedig egy kicsit belefülelünk ebbe a beszélgetésbe.
1: Csodálatos helyszín, és nagyon köszönöm a Márai Kultnak, hogy lehetőséget adott arra, hogy ott mutasson be ezt az estet. Nagyon régóta készülök rá, elsősorban azért, mert ennek az estnek az a specialitása, hogy bár csodálatos művek íródtak hárfára, a hárfa irodalomra, és nagyon sok átirat is készült, mégis úgy érzem, hogy még van ebben több. És egy felhívást tettem ki az egyik közösségi médiai oldalra nagyjából egy évvel ezelőtt azzal kapcsolatban, hogy az én jó ismerőseim, jelenlegi kortárs zeneszerzők, nek nagyon szívesen fogadnám, hogyha írnának hárfára új műveket, mert szeretném, hogyha bővülne a hárfa irodalom.
2: És szerintem én még láttam is ezt a posztot.
1: Elképzelhető. És örültem elég neki. Nagy visszhangja lett, és elég sok zeneszerző keresett meg, és küldött nekem műveket. Volt olyan, aki szándékosan nekem írt, és volt olyan is, aki már írt korábban hárfára, vagy zongorára, és átdolgozta ezt a kedvemért, és emiatt ezen az esten ezeknek az ős bemutatója fog tulajdonképpen elhangozni. Most ezt nem úgy kell elképzelni, hogy kizárólag még soha nem hallott kortárs művek lesznek, mert azért egy-két slágert is el fogunk játszani a közönség kedvéért, meg a koncepció kedvéért, hogy összeérjen a kör, de nagyon boldog voltam, nagyon szeretek új dolgokat bemutatni, és nagyon szeretem az újdonságot ötvözni a régebbi már bevált műsorral.
2: Uh-huh. Hát oké, de ez azért ilyen szempontból meg egyedi, mert ilyen még nem volt korábban.
1: Nyilván a kortárs dolgok beuntatódnak itt-ottamot, de ilyen szempontból igen, talán egyedi. Főleg, hogy kortárs költőknek kortárs költők verseivel ötvöztem az estét, mert hogy mindenkit, régóta gondolkoztam, hogy hogyan tudnám nem öncélúan ötvözni a színész és a komoly zenei szakmámat, és Závada Péternek az Ahol megszakad kötete volt az, ami nekem segítette összeállítani, összeérni a korábban már növekvő koncepciómat, korábban már fejlődő koncepciómat, ugyanis az összes verse, ilyet szerintem ritka lehet elmondani, hogy valakinek a kötetében az összes verse megérint, és olyan mértékben volt rám alkotói hatással, pozitív hatással, hogy ez segítette meg azt a folyamatot, hogy létrejön ez a Körforgásban című est, amely egy kicsikét a 4 évszak folyamatos változásairól is szól, mind évszak szempontból, mind az ember lelkében történő 4 évszak folyamatos változásairól. És hogy ne csak én és a hárfa legyen az est alatt, ezért két kamarapartnerrel csinálom meg ezt az estet, Romos Kis Ágota fuvola művésszel és Hári Péter cselló művésszel. Tehát nagyon sok trió és duó fog tulajdonképpen elhangozni, csak egy-egy hárfa szóló hallhat a közönség, és a művek között pedig a kortárs versek segítik a koncepció kiteljesedését, és elindulunk a téllel, és így körbeérünk, míg újra tél nem lesz.
2: Kuriózum hátán. Csak így ámulok és bámulok, ahogy hallgatlak, mert ez egy nagyon fontos kultúrmisszió ám, amit te végzel. Pont ezen gondolkodtam, amíg készültem a veled való beszélgetésre, hogy gyakran mondom, de azért most ide pláne illik, hogy a múltat kötöd össze a jelennel, úgyhogy a jövőt is épített közben, kortárs alkotókkal, mert valahogy mégiscsak benne van a múlt tisztelete, szeretete, minden, amit onnan megtanultunk, meghozunk. Ez a hárfára szerintem különösen igaz. Én gyakran mondtam neked, amikor itt beszélgetünk, nekem az egyik kedvenc hangszerem egyébként a hárfa, és valahogy mívesebbé teszi az alkotásokat. Most lehet, hogy csak én átlagos füllel mondom, én nem vagyok zene szakértő, csak egy rajongó, aki tud lelkesedni a muzsikáért, de valahogy úgy tűnik, hogy mívesebbé teszi az irodalmat.
1: Nagyon összepasszol a kettő, tehát nagyon jól kiegészítik egymást, és hogy a kör teljessé váljon, mert azt gondolom, hogy nagyon fantasztikusak a magyar művészek, a magyar irodalom, a magyar zeneművészet, és a magyar színházművészet is, és azt gondoltam, hogy a kör teljes legyen, így a magyar képzőművészetet is igyekeztem belecsempészni ebbe az estébe, úgyhogy hát én sok mindent csináltam már korábban, de még nem éreztem késztetést korábban arra, hogy egy egyedi ruhának, egy-egyedi ruhát készítessek, és erre az estére az is készült. Most fogom elhozni, hogyha innen elmentem a varrónőtől. Ez pedig nem más lett, mint a Csontvári Kocka Tivadarnak a magányos cédrusa, ami szintén nagyon passzol ehhez az évszakos tematikához, és hát nagyon büszke vagyok rá, mert mikorában sosem terveztem ruhát, nagyon szeretem a divatot, de én nagyon bíztam benne, hogy ez is ki fogja egészíteni ezt a koncepciót.
2: De jó. No, hát mondjuk el többször is, hogy megmaradjon az emlékezetekben a pontos időpont október.
1: Október 9-én.
2: Az egy péntek.
1: Este 7, igen, péntek este 7, és a Márai Kultban Krisztina Körút 1-es szám alatt lesz ez az este.
0: Tehát október 9-én debütál a Körforgásban című zenés irodalmi est, itt a Sláger FM-en pedig ma este a teljes interjút is meghallgathatják a Slágerkultban. Tartsanak hetes Miller Andrással és vendégeivel, mi pedig megyünk tovább már is a Vénusz dalával, jön a régi nyár.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, mindjárt 9 óra lesz, úgyhogy én már is elbúcsúzom önöktől is. Kívánok további kellemes és tartalmas rádiózást, ahogy ígértem, hogy a 9 órakor rögtön a hírek után indul az Így jártam a nővéremmel, Peller Marian és Peller Anna műsora, úgyhogy ragyogó társaságban hagyom itt önöket. Jó szórakozást, és remélem holnap, hát holnap nem, de holnap után megint találkozunk majd délután 4-kor. Kiskata voltam, és maradok továbbra is tisztelettel, viszont hallásra.

0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Nem adja vissza a mandátumát Hankó Balázs. Az őszi fesztiválokat ellenőrzi a NAV több vármegyében. Védelmi gyakorlatot tartottak a Magyar Nemzeti Múzeumban. Jó napot kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Nem adja vissza a mandátumát Hankó Balázs, akit tegnap letartóztatott az ügyészség hűtlen kezelés gyanújával. A Fidesz kommunikációs igazgatója Havasi Bertalan szerint Hankó politikai fogoly, semmilyen bűncselekményt nem követett el, és szerinte mandátumának visszaadása meghátrálás lenne. Mentesítették a munkavégzés alól Kisbé Attilát, a Budapesti Operett Színház főigazgatóját. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közölte, számos panasz érkezett az intézmény munkavállalóitól, ezért szakmai és etikai belső vizsgálatot rendelt el. A miniszter szerint a cél az intézmény átlátható és korrekt működésének biztosítása, valamint a dolgozók biztonsága. A vizsgálat idejére ezért döntött úgy, hogy a főigazgatót felmenti a munkavégzés alól. A héten hat vármegyében is célzott NAV ellenőrzésekre számíthatnak a vállalkozások és kereskedők. A revizorok kiemelten vizsgálják az őszi fesztiválokat, vásárokat, szabadtéri rendezvényeket, valamint egyes üzleteket és vendéglátóhelyeket. Pest vármegyében Vácon elsősorban a számla és nyugtaadást, az alkalmazottak bejelentését és az online pénztárgépek szabályos használatát ellenőrzik. Baranyában papírírószer és háztartási vegyi áru üzletekre koncentrálnak. Hajdúbiharban a vendéglátóhelyeken és építkezések keresik a szabálytalan foglalkoztatást. Komárom-Esztergomban a hentes üzleteket, Nógrád vármegyében pedig a kifőzdéket és falatozókat ellenőrzik. Somogyban főként építkezéseken vizsgálják a foglalkoztatást. Szőrligeten fogtak el egy 3 éve bujkáló férfit, aki szeptemberben felkerült a legkeresettebb körözöttek 50-es listájára. A 32 éves férfival szemben a fővárosi és a kecskeméti törvényszék is elfogató parancsot adott ki. Korábban garázdaság, testi sértés, hamis vád, ittas járművezetés és közokirat hamisítás miatt is elítélték. Végül 4 év 5 hónap szabadságvesztést szabtak ki rá. A férfi 2023 óta bujkált, hogy elkerülje a börtönbevonulást. A Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai információgyűjtéssel behatárolták a tartózkodási helyét, majd szeptember 17-én egy szűdligeti családi házban elfogták. Nemzetközi állatjóléti minősítést kapott a fővárosi állat- és növénykert. A Global Human Certified tanúsítványt szigorú független vizsgálat után ítélték oda az intézménynek. Az ellenőrzés során többek között az állatok elhelyezését, takarmányozását, vízellátását, a kifutó kialakítását, a fény- és hangviszonyokat, valamint a gondozó képzettségét vizsgálták. A minősítéssel jelenleg 20 ország több mint 80 állatkertje rendelkezik, Magyarországon és Közép-Európában, azonban Budapest az első ilyen intézmény. Védelmi gyakorlatot tartottak a Magyar Nemzeti Múzeumban és a Múzeumkertben. A szimulációban egy földrengés miatt megrongálódott épület és a veszélybe került műtárgyak mentése szerepelt. A résztvevők gyakorolták a sérült és az épületben rekedt emberek felkutatását, kimentését és elsősegélyben részesítését, valamint a műkincsek biztonságos elszállítását is. A komplex gyakorlaton a Magyar Honvédség, a rendőrség, a katasztrófavédelem, a Magyar Vöröskereszt, a múzeum és több más civil, illetve katonai szervezet vett részt. Nem változik az időjárás, folytatódik a szinte nyáriasan meleg napos idő. Amíg hűvös reggel után gyorsan melegszik majd a levegő, és ismét elérjük a 25-26 fokos csúcsot. A szél keletiről délire vált, de enyhe marad. A hét második fele is kellemes lesz. Igyekezzenek több időt tölteni a szabadban, a napos felhős, mérsékelten meleg időben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
2: Sziasztok, ez itt az Így értem a nővéremmel podcast.
3: Sziasztok!
2: Ezúttal már a Sláger FM-en is hallhatóak vagyunk. Keddenként este 9 órától, és az Anna legutóbbi adásunkban megígérte, hogy most aztán ír egy verset improvizatíve. Mondjuk el mindenkinek, jó, hogy ez most nem olyan lesz.
3: Hogy nem olyan.
2: Hát ne haragudj, de így nem tudsz káromkodni, mert hát...
3: Ja, most... igen, tehát most vissza kellett fognom magam, ja. És ez nem azt jelenti, hogy én káromkodni akarok a verseimben.
2: De akar.
3: Nem, hanem van, ahol egyszerűen az a legjobb rím.
2: Igen.
3: Most na,
2: Az rimmel
3: podcast. Most rimmelne rá valami, de nem lehet. És a kolléganőnk egy bokorba bújt.
2: Mi történik veled, Sanna?
3: Imádom a rádió varázsát.
2: Hogy mi bokor?
3: Már most.
2: Na, készen na. állunk?
3: Igen, nagyon-nagyon ótvar vers. Tehát annyira rossz, hogy ugye...
2: De a legutóbb nem ezt mondtad, hanem...
3: Bocsánat.
2: Tehát, hogy annyira rossz, hogy
3: Igen, csak most gyorsan összerittyentettem, mert hogy szeretem a kis... Szeretem az ilyen kicsit értelmetlen, de azért van értelme verseket. Jó. Kicsit olyan fura. Okay. Fura, kicsit erőltetett.
2: Kicsit.
3: Na, így hangzik. Peller okay. Anna, ugye én írtam.
2: Igen.
3: Peller Anna, így jártam a nővéremmel. Így jártam a nővéremmel. Podcastom lett bővéremmel. Peller Marian a húgom, de nekem nagyobb a súlyom. Ez a versem most született. Hallgatjátok a podcastet?
2: Ó, szép, szép.
3: Legyen csodás éjszakátok, képemet megcsókoljátok.
2: Hát ez figyelj, ez gyönyörű lett. Én azt hittem, hogy itt legalább egy anyát. Legalább azt hittem, hogy az éjszakátokra legalább egy anyátok
3: jó.
2: Fog jönni. De
3: érzem, hogy ez ütős. Tehát van benne meglepő rész. Van, a kérdések.
2: Van, és hogy nehezedre esett kihagyni a...
3: Nem. Most elhangolottam erre.
2: Arra, hogy akkor most egy kicsit ilyen
3: de lett volna benne még... De lett volna való. Még, de majd azt, hogyha már nagyon elfogadták ezt, amit itt csinálunk, akkor majd
2: amikor
3: írok
2: már
3: valami
2: durvábbat. Ez biztos, nagyon jó lesz.
3: Az utolsó adásunknál, amikor már úgyis azt mondják, hogy köszönjük szépen.
2: Igen.
3: Jó.
2: Jó, ez tetszik, tudod, az utolsó, híres utolsó mondatok, az, hogy ezzel csak annyit szeretnék elmondani, hogy nincs olyan műsorvezető ismerősöm, akivel, vagy olyan, aki hasonló felületeken dolgozik, hogy ne játszottunk volna el azzal, hogy egyszer egy olyan teljesen őszinte interjút készíteni, vagy egy olyan teljesen őszinte beszélgetést úgy kiadni, mert nyilván most azért még mindig, bár örjöngünk, de azért még mindig moderáljuk magunkat.
3: Hát azt, igen.
2: Tehát azért mennyi, most hogyha százalékosan kéne meghatároznod, mennyire vagyunk itt teljesen önmagunk?
3: Szerintem teljesen önmagok vagyunk, direkt nem hozunk be esetleg olyan témát, vagy olyan szemét, akiről ha nagyon őszintén kéne beszélni, akkor egy ország gyűlölne minket.
2: Igen.
3: Tehát
2: igen.
3: Tulajdonképpen olyan témát kell választani, amiben ugyanilyen szimpatikusak maradhatunk, mint eddig.
2: Úristen, Anna, borzalmas vagy. Én meg arra gondoltam egyébként, hogy az, ahogyan fogalmazok, vagy beszélek, azért az a való életben még nyersebb. Ennél. Tehát itt azért szofisztikáltabban fogalmazok. Mert nyilván, és a nyersességhez hozzájön az is, hogy
3: a káromkodás
2: is.
3: A káromkodás az, amikor így a velejárója egy hevületes beszélgetésnek,
2: igen.
3: Akkor szerintem teljesen oké.
2: Okay. Van, hogy indulatos, van, hogy keserűség van benne. Most a saját dolgaimat mondom,
3: légy
2: a türelmetlenség.
3: Bárki jó, beszélget. Egy rádiómisorban próbáljuk népnevelőként szép magyar
2: nem
3: beszédet.
2: Nem népszerűség. Nem jó a népne, a szép magyar beszéddel egyetértünk.
3: Mind a ketten kazinci érmesek vagyunk.
2: Ettől függetlenül hadarunk, mint az állat.
3: De az azért van, nekem megmondta annó drága volt a főnököm, nyugodjék békében Kerény Imre, mert gondolattorulás van a fejünkben, mert olyan okosak vagyunk.
2: Jézus Mária.
3: Nem, hanem hogy már a következő gondolat ott van, és azok az emberek szoktak hadarni, akik elmondják gyorsan, elmondom, mert még ezt is akarom mondani.
2: Igen.
3: És még egy komplexus is lehet az oka. Hogy te nem vagy elég érdekes, gyorsan elmondom, hát ha meghallgatják. De ez egy összetett dolog. Szerintem mind a kettő.
2: Igen.
3: Szerintem mind a kettő.
2: Én most nem így érzem, hogy vagyok elég érdekes, hanem egyszerűen...
3: Most nem így érzem, de az egésznek a pszichológiájában
2: az
3: lehet, ez is okay. Ott lehet.
2: Jó, na, amit na. El akartam neked mesélni, készülöttem ma idefele jövet, öltözködés, haj belőve, frissen most már látom te is, és smink, és a sminknél, ugye együtt jöttem az én drága édes párommal, a sminknél már az nekem egy ilyen 10-15 perc szokott lenni, ő már leült a nappaliba, és csöndben némán.
3: Ismerős.
2: Várakozó álláspontra helyezkedett. Ez még mindig a jobbik eset, mert előfordul olyan is, hogy még készülődöm, de ő már kint áll az előszobában, neki dőlve a szekrénynek, cipővel, táskával, és vár.
3: Az nem feszít be téged?
2: De az nagyon. Tehát az...
3: Andris, jobban tennéd, ha ilyenkor leülnél, néznél valamit még a tévében.
2: Annyira jó, hogy te az neki tanácsokat. Na és én arra gondoltam, hogy így rám jött az a rossz érzet, hogy nekem most úgy szórakoztatnom kéne, amíg én készülődök, mert hogy
3: de ez
2: most...
3: te fejedben van, ez hülyeség. Jó, de érted, verseket mondta, énekeltél?
2: Nem, elmondtam neki ezt, hogy jól vagy szórakoztassalak valamivel, amíg elkészül a sminkem. Mondta, hogy nem, de hogy is, köszi szépen, ő nagyon jól el van.
3: Nem is értem, Macika, ezt a felvetést.
2: Nagyon jól el van, csak hogy egyszerűen ez egy ilyen jellegzetesség, hogy nőként nekem ez nyilvános mint miatt is tovább tart még elkészül.
3: Biztos, hogy egy nő tovább készül. Szerintem nincs olyan nő, aki nem tovább készül.
2: De ezt megtáfolom, biztos, hogy van olyan, aki hamarabb elkészül. Hát akinek ilyen hülyeségek nem fontosak. Tehát aki nem ezzel foglalkozik, vagy aki nagyon-nagyon pontos és megszállottan időben el akar indulni.
3: Szerintem egy nőnek mindig több idő kell az elkészülésre. Már csak a hajunk miatt is vannak kopasz férfiak, akiknek nem kell fésülködni.
2: Igen, nem kell.
3: Mondjak még ilyen példát.
2: Ez nagyon jó példa volt. Most azon gondolkodom, hogy a fiaimnál például azért van lassulás a készülésnél, mert nem csinálják meg, amit kell. Tehát, hogy mármint úgy így nem.
3: Előjött a hadvezér.
2: A hadvezér, és tényleg az vagyok. És mondtam is nekik, hogy megőrülök attól, hogy mondanom kell ilyeneket, hogy vedd le a pizsamádat, mosakodj meg, mosd meg a fogad, légy szíves, cipő! Tudod, a cipő az cipő. Utolsó, akkor már üvöltöm, hogy cipő!
3: És hogy szerintem mindenkinél így van.
2: Igen, de hogy miért? Hogy mikor fog ez átfordulni? Mikor lesz az, amikor magától átöltözik, megmosakszik, fogad? Most egyébként a Kornélnál ez már a nagyobbik, a 13 évesnél már azért jobb a helyzet. De hogy én úgy utálom ezt az én részemet, ezt a hadvezér asszony én részemet, és saját magamat
3: értem.
2: Is idegesít.
3: De egyébként ez a legtöbb gyereknél szerintem így van. Annabella most már abszolút magától megoldja ezeket, de mikor reggel suli van.
2: És ő mennyit készülődik sminkkel?
3: Sokat.
2: Tehát neki
3: van rutinja.
2: Neki azt mondtad, hogy van bőrápolási rutinja, de az, hogy mondjuk smink, meg hajkészítés, meg nem tudom, hogy már az is.
3: Picike szempilla spirál, de azt engedem neki, mert szerintem az rosszabb lenne, ha tiltanám. A haját természetesen megfésüli, szájfény és indulás.
2: Jó, ez cuki,
3: nagyon édes.
2: Elkészül.
3: Igen. És parfüm, ezt jól áttanulta tőlem.
2: És te lassú készülő vagy gyors? Én ezt nem is tudom.
3: Figyelj, Marian, én megőrülök magamtól abból a szempontból, hogy hát el kéne kezdeni készülni, most még van egy óra. Most kéne elkezdeni készülni. Ja, mindegy, egy óra múlva. Most már tényleg kéne. Jó, még negyed óra, fél óra, 20 perc, 10 perc, de hajat akartam mosni. 10 perc előtte beállok a zuhany alá, de megmosom a hajamat, ez így volt ma is, nem tudom, észrevetett egy kicsit késtem. És aztán hajszárítás, tehát a smink a kocsiban nem lehet ilyen tökéletes sminket csinálni.
2: Hát persze, érted? Ilyen tökéletes.
3: Viccelek, természetesen. És akkor hoppá. Szóval na, én be nekem az egy nagy hibám, hogy az utolsó pillanatra hagyom a készülődést.
2: Te
3: megadod a módját.
2: Igen, én azért. Hát én, tehát ismersz, igen. Tehát még a ruhákat is kicsit úgy válogatom, hogy ez ehhez jól passzol, az ahhoz
3: de
2: jól passzol. Így nézegetem, ez a negyedik verzió.
3: Tehát és jól áll.
2: Három másikat próbáltam, jól működjön.
3: De belegondolsz a férfiaknak, igazából...
2: Egy kötött felsőről beszélek, hogy az megye a szoknyámhoz, meg a kis felsőmhoz.
3: A férfiaknak még az öltözködésük is letisztultabb szerintem, mint a miénk, nem? Mert van, amikor farmer szoknyás napod van amikor gatyás napod van.
2: Ruhás.
3: Nekik nincs farmer szoknyás nap.
2: Van egy nadrág, hanem skótok. Vagy több nadrág, skótok.
3: Hát a skót szoknya, igen. Tehát... Érted? De most hala akarom. A skót férfiak picit többet készülhetnek, hogyha éppen mit, hogy olyanja van, hogy le akarja borotválni a lábát, mert hogy a skót szoknya.
2: Nem borotválják
3: olyan
2: a lábukat
3: a skót férfiak. De mi van, ha férfiak? Valaki leborotválja?
2: Hát biztos van olyan is, de a többség az nem valószínű kicsi. Tehát, hogy így...
3: Meg ott van az a jó kis hosszú zokni.
2: A skótoknál?
3: És a skót duda milyen cukiság, Istenem.
2: De azt hiszed, hogy ez cukiság, de amikor egy hetet töltöttem Edinburghben, az nagyon
3: hangos?
2: Sok. Igen. És a főtér közelében volt a kis pici szállásunk, és figyelj, tehát hogy az
3: volt ott egy skót dudás.
2: Egy minden sarkon skót dudás.
3: Minden álmom, hogy találkozhassak egy skót dudással.
2: Egyébként tudom, hogy te tényleg vágysz arra, hogy Skócia meg Írország. Miért nem mész?
3: Majd előbb-utóbb összeszervezem. Nem volt még annyi időm, hogy eljussak.
2: Én tudom, de kicsi, így megy el az életünk. Ezzel még szoktunk vitatkozni egymással. Így megy el az életünk. Miért nem csinálod meg? Annyira megértem.
3: Mert vannak sokszor fontosabb dolgok. Tudod, mások vagyunk ebben.
2: Igen.
3: Most dolgozzunk fel együtt, hogy nem láttam idén élős kóddudást, de...
2: Nem idén, hanem, hogy érted, egyáltalán.
3: Remélem, hogy még az életemben, Írországban... Láthatok egy skótdudás
2: zenekart. Majd a Marcinak szervezek egy ilyen szerelést, hogy otthon dudáljon.
3: Jól nekem. Is állna neki. Igen. Nehéz lehet játszani a skótdudást?
2: Szerintem nagyon.
3: Igen.
2: Szerintem ilyen harmonika érzet, csak még fújni is kell.
3: Nem, több. És akkor jó.
2: Nem több.
3: Na jó, hagyjuk. Mindegy, ne égjünk be. Nem vagyunk. Mindenki nézzen utána a skótduda tematikáján.
2: Skótduda specialisták. Viszont, ha már hanghatások, meg hangrezgések, eszközök, képzeld el, hogy a múltkor hoztam malát, és neked hoztam karkötőt.
3: Igen.
2: Na, vagy ha hoztam, hát megdicsérted. Szóval képzeld el, hogy most annyira jó fejek voltak a karmagurú soposok, hogy küldtek pár hangtálat, hogy próbáljuk.
3: Ezer éve vágyom arra, hogy én élőben nem láttam hangtálat.
2: Ne.
3: De csak mindenféle videóban láttam, hogy ezeket használják, és most
2: Itt van? Most itt van, és most azt fogjuk csinálni, hogy először a kicsit fogod a kezedbe venni te direkt, jó. És majd én megkongatom. Le kell venned a gyűrűt, ne haragudj.
3: Jó, átteszem a másikra.
2: És mereven kell tartanod.
3: Így jó?
2: Igen, a okay. kezedet mereven tartsd, jó?
3: És tehát... hol van a hangtár?
2: Jó, most jön.
3: Ja, jó. Mert én már mereven tartom a semmit.
2: Ez
3: jaj, de kedves.
2: Nagyon fontos, ezzel kapcsolatban is szeretném elmondani.
3: Úgy, de jó súlya van.
2: Bizonyám. Hogy nem tudom pontosan megjegyezni, hogy hány fémből, de ez egy különleges összeállítású fém ötvözetekből készülő kézzel kalapált, és szintén Nepálból. Tehát nagyon, az nagyon ős kis otthonából aha. hozták, képzeld el. Na, kipróbálod, hogy milyen érzed? Ne feszüljön rá, igen. hanem mereven. Igen. igen, figyelj.
3: Ne az
2: és
3: hogy
2: mit érzed? Csukd be a szemed. De hogy is, ne jó. ütöm meg az ujjadat. Hol rezegsz? Nagyon izgi lesz, figyelj.
3: Ezt nem hittem volna, hogy ez a rezgés így végig.
2: Milyen durva, hogy megy végig az egész testeden. Nem fantasztikus?
3: Még egyszer.
2: Bocs. Én imádom.
3: Hát ez, gyerekek, ez nagyon érdekes. Én ezt nem gondoltam volna. Tehát elindul a karomba, és az a vicces, hogy mind a kétszer éreztem a másik kezemben is.
2: Fantasztikus.
3: Tehát a jobb kezemben tartom, a rádió hallgatóknak mondjuk el, így mert van. Ők nem látják.
2: Így van.
3: Marianka üti a kolompal, vagy mi
2: én ezt ütőnek, ez nem esett szükséggel ütőnek nevezném.
3: Mi tehenészlánynak születtünk.
2: Többféle ütő van egyébként, most akkor megmutatom
3: és
2: még
3: ezt. És átmegy a rezgés a jobb kezemből a bal középső ujjamig érzem.
2: Akkor most még egyszer, most megütöm a faütővel is. Igen, a faütővel is, ennek egy kicsit más lesz az érzete, hogy a testedben hol érzed.
3: Jó, oké, koncentrálok.
2: Csinek egészen más a csengése a fával.
3: Csönd.
2: Elnézést ki.
3: Ez, mint hogyha a vállamig érezném, az lehetséges?
2: Az teljesen lehetséges.
3: De hol szoktad érezni?
2: Én, hogy szoktam? Én életemben először ezt, amikor most a kezembe vettem, és meg
3: nem fordítva, kell megcsináljuk.
2: Persze.
3: Fogd meg.
2: Várjál, rajtam is van gyűrű.
3: Csika.
2: Levettem.
3: Igen, és okay. akkor jöhet?
2: Igen. Én mondom, most akkor jó. én tartom a kezemben, én mondom, hogy amikor először is éreztem, meg amúgy is, tehát igen. ugye mindegyiknek más a hang rezgése, fantasztikusan sokáig cseng, és akkor még nem búgattuk, mert búgatni is
3: azt
2: lehet,
3: is hogy búgassuk, búgassuk.
2: De az a lényeg, képzeld el, hogy ez alapvetően az a frekvencia, ami a szívcsakrához ér el. Tehát ezt tisztítja, ah. ezt
3: még egyszer rendeziát. Gyorsan tisztíts ki a szívemet, gyorsan aztán utána tudom,
2: jó.
3: érdekesebb lesz a hallgatóknak.
2: Szóval amikor nekem ezt először a kezembe adták, amíg Anna ezt kipróbálja, effektív éreztem a mellkasom és a szívem környékén a rezdést. És ugye ez tehát olyan herc, olyan frekvencián rezeg, ez egy tartomány egyébként, tehát nem érdekes, egy, hanem egy rezgés tartományban van. Csodálatos.
3: Tényleg
2: van
3: az,
2: hogy fogod, de van az, hogy valaki
3: hogy
2: körülötted
3: megy a rezgés.
2: Csinálja ezt, tehát hogy mondjuk csak így vagy, és akkor...
3: És ugye több hangszint hallasz benne,
2: egyszerre.
3: Tehát mintha egy harmónia szólalna
2: konkrétan
3: meg.
2: Konkrétan harmónia szólal meg, hoppá, elnézést, és akkor most mutatok egy másikat.
3: Igen. Most ezen, jön a nagyobb?
2: Ezen be fogsz tojni. Ez olyan nagyobb, várom. Ez is univerzális, tehát tulajdonképpen akkor is az, de ezt nézd.
3: Isten, de gyönyörűséges.
2: Tehát ez egy kézzel festett, kézzel készített, nagyon különleges hangtál. Figyelj, megláttam, hát ez egy műalkotás.
3: Gyönyörű.
2: Na gyere, tényleg ugyanúgy az... tedd a kezedbe.
3: Igen, kicsik.
2: Más hangja lesz.
3: Azért.
2: Igen, és súlyos.
3: Alátámasztás igénye.
2: Kész vagy?
3: Igen.
2: Jó? És ugye ennek egy mélyebb frekvenciája van, úgy beállítva.
3: Most
2: úgy
3: lehet, hogy hülyének fogsz nézni, de a csípőmig érzem.
2: Úgy van!
3: Tehát
2: úgy
3: akarom megfogalmazni, hogy a női szerveimnél.
2: Konkrétan ez a két alsó csakrára van különösen erős hatás.
3: Még egyszer.
2: Olyan büszke vagyok rá, hogy ráéreztél.
3: Igen, ráéreztem.
2: Igen, csak be, megy. Nagyon durva, hogy lemegy, tényleg.
3: Bocs,
2: nyugodj, elnézést.
3: Most van ott. Ez marha érdekes, gyerekek, tényleg ott a méhem körül kimondhatom ezt a
2: adásban? Igen, tényleg, a nemi szervek környéke
3: is. Igen, nem akartam is fogalmazni, hogy ez gyerekek, ez odáig rezeg.
2: Ez az utolsó.
3: Hát nem tudom, képzelj.
2: Elnézést, ez kicsit erős.
3: Marian, tudod, hogy gyengédebben csinálom?
2: Igen, tudom. Mehet?
3: Igen.
2: Hát nem tudom.
3: De beszarás. Beszarás, gyerekek, tényleg a méhem körül érzem.
2: Na, és az van, hogy tudod, ez...
3: Hát ez fantasztikus. Most visszateszem. Én ezt most tök őszintén elmondom. Én hallottam már ezekről a hangtálakról, de én nem értettem, hogy igen, ott kolompolnak vele, igen, és ez tényleg jó érzés. Szóval, hogy ezt értem.
2: Hogy az van.
3: Hogy ez akár gyógyíthat. Vagy nem tudom.
2: Nem szabad így kimondani, hanem hogy megnyugtat. Van ez a törvény, inkább azt mondom, hogy hozzájárulhat ahhoz, hogy az ember harmóniában legyen, vagy harmóniába kerüljön újra.
3: Ugye
2: a hangoknak igenis van hatása, jelentősége, rezgése, frekvenciája, és igen. Én...
3: Ezt most viszont tényleg éreztem egészen a belső szervemig.
2: Utoljára akkor volt hangtálas élményem, amikor az legutóbbi Lélekközösség klubos elvonulásunkkor meghívtuk Dammak Jászmint, hogy hangtálfürdőt csináljon nekünk.
3: Ez ő a Jászmin, a Dammak Jászmin, aki régen szépségkirálynő volt.
2: Igen, de őt mondjuk ki, hogy ő ma is az, mert gyönyörű, olyan gyönyörű ez
3: tudom,
2: a nő,
3: tudom, emlékszem rá még.
2: És hogy továbbra is az, tehát hogy tényleg elképesztő, hogy nem hogy mondjam, érett a korral, de egyáltalán nem öregszik, és semmi, na mindegy, de ez a lényeg, hanem az, hogy elvégezte ezt, az ilyen típusú tanfolyamokat, foglalkozik ezzel már jó ideje, és tartott nekünk egy ilyen hangtálfürdőt.
3: És milyen érzés?
2: 50 perc, ugye az a lényege az ilyen típusú igen. élményeknek, hogy ha szeretnéd elérni ezt a meditatív, kikapcsoló, idegrendszert lekapcsoló állapotot, igen. akkor a hanggal egy pillanat alatt be tudod rántani magadat a jelenbe.
3: Ez azért is biztos, hogy sokkal így van. Sokkal gyorsabban. A meditálásnál is vannak, amikor csak hangot adsz ki, te magad.
2: Így van.
3: Igen. Annabellával szoktunk ilyeneket csinálni viszont. És megnyugszunk tőle, feszültebb időszakban, vagy tanulásnál, vagy kicsit lelazuljon. Tehát, hogy ezeknek valamilyen hatása az ember pszichéjére legalábbis biztos.
2: Az egész idegrendszerre van valójában, igen. ezt meg még a Szlobodnyi Krisztinától tanultam, aki szintén foglalkozik hangtálfürdőzéssel. Képzeld el, teljesen.
3: Le vagyok maradva.
2: Úszó hangtálfürdőt csinál, ami azt jelenti, hogy egy puha matracon fekszel medencében, és körülötted hangtálazik.
3: Azt viszont el tudom képzelni.
2: Az is olyan, hogy szóval minden ilyen élmény, ami ringató, és közben jönnek ezek a bizonyos rezgések. Na és csak annyit szeretnék mondani, igen? innen köszönöm szépen a Karma Gurusoknak, hogy most kiválasztották nekünk ezt a kettőt, és kipróbálhattuk. Továbbá, hogyha mert én szeretnék otthonra egyébként hangtálat, igen? mert az egy plusz.
3: Otthon szabad ezt használni?
2: Persze. Jó. Hát hogy ne?
3: Tudom én, mik a szabály.
2: Ők azok, akik tudnak segíteni abban, hogy mi alapján érdemes kiválasztani magunknak egyébként hangtálat, hogyha szeretnénk otthonra. Úgyhogy
3: csak mondom, hogy mondjuk gongatok a családnak este vacsora előtt egy kis hangtálazás, ráhangolódás, és akkor olyan kérdezem, tehát be lehet vezetni.
2: Őszintén, szerintem még az étel frekvenciája is meg tud változni, hiszen nem véletlenül van áldáskérés az étel. Emlékszel, hogy régen áld meg uram ezt az ételt, az áldás, mint olyan, magasabb szintre emeli igen. a rezgését az ételnek. Én szoktam ilyet csinálni, amikor főzök közben.
3: Meg a tudatosságban segít szerintem, ami mindig pozitív, hogy egy kicsit tudatosabban jelenni. Hálát adni azért, hogy neked most épp jutott kaja, mert ezt hajlamosak vagyunk elfelejteni ebben
2: hogy
3: a világban.
2: Hogy ez mekkora dolog.
3: Azért olyan szerencsések.
2: Nagyon, igen. Tényleg igaz? Így van. Na. Tényleg így van.
3: Jó köszönöm az élményt.
2: Köszönöm.
3: És tényleg most olyan, mintha megrendeznék, de esküszöm, hogy soha az életemben nem láttam élőben hangtálat, és mindig nézegetem ezeket a videókat, és mi a tököm van ebbe a hangtálazásba, és most, hogy nekem ez eljutott egészen a belső szerveimig, a méhemig, engem most ez meggyőzött. Ennyit szerettem volna elmondani.

0: Képzeld el, eszembe jutott, ugye azt mondtad, hogy milyen hálásak vagyunk.
1: Igen.
0: Azért, milyen életünk lehet. Ez na, igen. Van, aki nem olyan hálás, ugyanis most nemrég olvastam, képzeld el, japánokról egy olyan cikket, amelyben arról mesélnek, vagy azt fejtik ki, hogy vannak olyan japán emberek, akik el akarnak tűnni a saját életükből, igen. És több százezren fizetnek meg olyan céget, aki segít felszámolni a teljes életüket.
1: És tehát valahol új életet akarnak kezdeni?
0: Igen, igen. Új név, új személyazonosság, mintha nem is léteztél volna.
1: De hogy a saját halálukat senki is megszervezik ezzel?
0: Eltüntetik. Nem, szerintem a halálukat.
1: Eltűnt személyként lesz nyilván tartva? Na, muszáj megérteni. Hogy tudnál eltűnni, ha nem vagy eltűnt személy, vagy nem temettek el?
0: Anna, ez a része nem izgalmas számomra.
1: De hát, mert máskülönben nem végrehajtható ez a dolog.
0: Jó, akkor legyen az, amelyiket te szeretnéd.
1: Tehát eltűnt személyként lesznek most már, hogyha rákeresünk.
0: Igen, na, legyen ez. Jó. Teljesen mi nem ez a lényeg szerintem ebben a történetben, hanem hogy milyen.
1: De hogy tüntetik el? Bocs, Maci, ne haragudj, de muszáj megkérdezem. Esküszöm, nem kell keckedni akar. Én érteni akarom.
0: Kap új személyazonosságot, útlevelet, iratokat.
1: De a régi embert keresni fogják.
0: Igen, de lehet, hogy elköszönő, elbúcsúztató, fogalmam sincs levelet is írnak hely a nevében.
1: Gyakorlat. Amiben az van, hogy...
0: Írd meg, kérlek, de versben, mindenképpen.
1: Bocsánat,
0: most.
1: Ezt úgy tudnám elképzelni, és már is kifejtjük a lényeget, mert gondolom nem ez, ahol én elakadtam.
0: Nem,
1: ugye?
0: Kicsikém,
1: tudom,
0: nem.
1: Csak hadd mondjam el, hogy búcsúzom tőletek, bár nagyon szerettelek titeket, és akkor nem tudják hova, de eltűntem. De
0: valószínűleg nem szerette nagyon őket, hogyha el akart tűnni a saját életéből, szóval ez egy ostobaság.
1: Jó, hallgatlak tovább, csak elakadtam az elején.
0: De ez a lényeg, hogy vajon hányan vannak úgy a saját életükben, hogy nem azt élik, amit szeretnének, most, hogyha filozofikus irányba akarom terelni, de nem kell, hogy filozofikus irányba tereljük
1: de
0: a témát.
1: Nem tudom nem oda terelni, mert muszáj rá gondolkodnom.
0: Jó, de hogy...
1: Bocs, csak tényleg az, nem kekezkedek, Mazi, nem értem az egészet, hogy tudnának eltűnni, érted?
0: Miért kell ezt megértened? Eltűnik és kész. Hányszor fordul olyan bele?
1: Szerintem ilyen nincs.
0: Beled nem volt olyan, hogy gosztolt valaki, nyuszi?
1: Igen, de családja van, barátai, rokonai vannak. Ugye a hír így szól, hogy egyre többen, igen, japán emberek
0: így van, szeretnének eltűnni. De el is tűnnek. Tehát befizetik magukat olyan céghez, aki ezt elintézi. Úgy felszámolják az életét. Mintha ott se lakott volna, mintha nem is létezett volna az illető.
1: Jó.
0: És kilép az addigi életéből. Fontos még, hogy a gyakorlati
1: részével foglalkozni. Azért, mert nem látom, hogy ezt hogy csinálják meg. Engem ez zavar,
0: engem
1: itt elakadok.
0: Zavar, hogy te ezen elakadsz. Én nem értem, hogy miért nem lépünk
1: mert
0: tovább.
1: Szerint... Jó. Oké, és hányan, arról van hír, hogy hányan
0: több
1: csinálták?
0: Több százezren.
1: Több százezren így eltűntek.
0: Igen.
1: És ha rákeresünk Kakaitu Hávátási ura, aki már Doganicu Papicu vagy ki, a Hávátási út már nem találjuk többé. Bocsi, meg akarom érteni.
0: Így van.
1: Mert az összes rendszerből kiszedték. Tehát meghekkelték a...
0: Legyen ez, hogy megnyugodjál, akkor legyen ez, igen.
1: A TB kártyáját, ha van.
0: Igen, igen, igen.
1: Jó, szerintem ez a, most lehet, hogy hülyének néznek páran, de sokan sokan nem néznek hülyének, és oda fogják kommentelni, ugyanitt akadtak el a gondolatban. Hidd el,
0: Anna,
1: hidd
0: az
1: el.
0: Emberek nagyobb része nem képes arra furcsa nyakatekert gondolkodásra, ami neked van. És nagyon szeretlek mindezzel együtt.
1: Én is szeretlek, de szerintem a csoport fele, aki minket hallgat, itt akadt el. Kérlek, aki itt elakadt,
0: az írja meg.
1: Kommentben írja meg, hogy ő érti ezt, hogy csak úgy eltűnik, hogy tűnik el. Bocsánat.
0: Jó.
1: Ne haragudj ezért.
0: És tovább léphetünk?
1: Na persze, persze. Mi a következő lépés?
0: Neked nincs következő lépés? Tehát, hogy neked ennyi eddig megy, hogy csinálták ezt meg? Mert nekem például felmerül, amit mondtam. Hányan lehetnek úgy, akik megfulladnak a saját életükben esetleg is? Azt
1: ja,
0: érzik,
1: persze,
0: hogy
1: persze. Azt szeretnének ebből ezt én értem.
0: Kilépni, elmenekülni, valamilyen más
1: sok ilyen
0: új
1: ember
0: lap.
1: Van.
0: Tehát, hogy egy nagyon tiszta lappal új életet.
1: Nagyon sok ilyen ember van, nem csak Japánban, szerintem, hanem az egész világban.
0: Erről beszélünk.
1: Jó, de igen, ezzel egyetértek, engem a technikai része érdekelt az előbb.
0: Igen, én értettem. Igen, és mindenki más is értette csak.
1: Őket ugyanúgy érdekelte, meggyőződésem, de most haladjunk. Tehát, ki akarnak lépni az életükből?
0: Igen. Akarnál, vagy volt valahol olyan érzeted, hogy új életet akarnál kezdeni? Lenullázni?
1: Úgyhogy nem én vagyok én?
0: Nem, te vagy te akár, most nem kell
1: nem
0: ennyire
1: az a japán módszer,
0: menni,
1: bocsánat,
0: nem a japán igen? módszer, hanem egész egyszerűen akkor most egy 180 fokos fordulatot szeretnék.
1: Őszintén nem.
0: Mert, na és erről beszéltem, hogy ahogy mondtad, szerencsés vagy, szerencsések vagyunk. Igen. Akkor benned ez nem
1: benned. Benned igen?
0: Bennem az utóbbi időben igen. Tehát igen. Játszom ezzel a gondolattal, de ha nem 180 fokos, mert az nem igaz, az nem stimmel, vagy az nem pontos, de azon gondolkodom, hogy, és ezt már mondtam az én drága Mucimnak, Sanának is, hogy lehetne kevesebbet szerepelni, többet alkotni, tehát, hogy valahogy ezt átformálni.
1: De ez tulajdonképpen nem egy 180 fokos fordulat.
0: Ezt mondtam.
1: Ja, oké.
0: Tökre figyel rám.
1: Pont, hogy, bocsánat, ezt most csak azért, hogy tökre figyelek, mert ezen gondolkodom most közben.
0: Jó, csak ezt
1: mondtam. És közben azon is gondolkodom, hogyha én bármi mást tudnék csinálni, de tudom, hogy nem ez a kérdés.
0: Igen.
1: Ami mostanában foglalkoztat, hogy én nagyon-nagyon szeretnék gyerekekkel foglalkozni és tanítani, erről már beszéltem.
0: De az lehet, hogy újra elő fog jönni az élet, vagy valahogy elő fog tudni jönni az életedben.
1: De hogy ez viszont nem 180 fokos fordulatnak érném meg, hanem annak, hogy ez egy dolog következménye, hogy már ott tartok, hogy akár foglalkozhatnék gyerekekkel, taníthatnék gyerekeket. Ennyi.
0: Igen, az csodálatos lenne. Ami még
1: és neked is ugyanezt látom.
0: A gyerekekkel való foglalkozás.
1: Hogy ez nem egy 180 fokos fordulat, hanem hogy ez az őrült szereplés eddig tartott.
0: Igen.
1: És most a te utad ugyanolyan szépen megy előre, csak kevesebbet akarsz. Szerepel, érted, hogy ezen gondolkodtam, azért néztem ilyen bambán, mert közben kattog bent.
0: Csak azt tud, hogy így vezettem fel, hogy nem 180 fokos nálam ez, hanem csak valamennyi, de hogy én is érzem azt, hogy vagy én azt érzem, hogy örülnék, hogyha lenne egy olyan váltás,
1: igen.
0: Még akár lakhelyváltás is. Tehát, hogy tényleg, mert az például nálad nem
1: képzelni.
0: Valószínű. Igen, nálad nem valószínű, de ott fogsz maradni Vörösváron.
1: Én nagyon-nagyon honvágyom lenne.
0: Igen, na. De én gondolkodom
1: tudom,
0: azon, hogy
1: tudom, hogy te el tudod képzelni, akár külföldön
0: is. És akár külföldön is. És erről már korábban úgy beszéltünk, de hogy nem bírom a monotóniát valójában.
1: Pedig ha valakinek nem monoton az élete,
0: hát, talán
1: te vagy.
0: Pont ezért.
1: Ja, értem.
0: Talán pont ezért. Nem monoton, mert nem bírnám el.
1: Azt viszont borzasztó tragikusnak érzem, visszacsatolva a téma
0: igen.
1: indításodra,
0: igen.
1: Hogy emberek, ha valóban százezrei így élik, így érzik, hogy ők az egész életüket kihúznak.
0: Igen.
1: Tehát ott valami olyan szinten nem sikerült akkor.
0: Igen, én is
1: ha az
0: mondom.
1: Egész életedet egy másik ember akarsz lenni, másik személyiség, és tüntessenek el, akkor ott valami nagyon nem sikerült.
0: Nekem vagy? De, és még az jut eszembe, hogyha kiderülne mondjuk, hogy ez az én valamelyik fiam felnőttként.
1: Igen.
0: Hát szerintem onnantól kezdve az én életem arról szólna, hogy őt keressem. Érted?
1: Ja, ebbe bele se gondoltam.
0: Na, azért mondom, hogy hányféle vetülete van ennek a témának,
1: bár az
0: azon
1: mondtad,
0: kívül,
1: hogy nincsenek
0: hogy tudjuk
1: barátai, nincsenek valószínű, vagy olyan embernek, aki el akar tűnni.
0: Én ilyet nem mondtam.
1: Csak mondtad, hogy valószínű, neki nincsenek. Az előbb mondtad.
0: Ő úgy érzi, lehet, hogy nem ja, szereti
1: ő érzi
0: őket.
1: Úgy,
0: ő úgy érzi, hogy magára van hagyva, és föl nem tűnik.
1: Na most akkor itt most szeretném megint elmondani, amiről már sokszor beszéltünk a Mariannal, hogy most látták, vagy hallották, hogy mi most vitatkoztunk. Egy pillanatra meg is feszültünk.
0: Igen.
1: De hogy azt gondolom, és remélem egyetértesz, hogy ez belefér.
0: Hát hogy ne férne bele?
1: Ugye? Hogy igen. Ez belefér.
0: Még két káromkodás hiányzott.
1: Az csak azért, mert hogy mégsem.
0: Engedni, de...
1: Meg de tényleg nem kéne népszerűsítenünk a káromkodást. De
0: én
1: hogy vitatkozhatunk.
0: Gondolom, hogy erről még beszéljünk a káromkodásról. Mert igenis azt gondolom, hogy az, ha az egy amúgy intelligens művelt ember sajátja, vagy valamennyire
1: igen.
0: intelligens
1: igen.
0: művelt ember sajátja, csak mondjuk így vezeti le a saját felgyülemlett gőzt, feszültséget, indulatot, akkor az megszórakoztató helyzetben is az a helyén
1: az
0: van.
1: Ez így van. De nem biztos, hogy ez, tudod, van, akiben rossz érzést kelt. Egy csúnya szó.
0: Miért? Miért kell?
1: Mert zavarja az esztétikai érzékét.
0: Nem az esztétikai érzékét zavarja, tudod miért zavarja? Mert arra nevelték, hogy ezt nem szabad csinálni. Én meg fuldoklom attól, ha valamire nevelnek, hogy valamit úgy nem szabad. Hidd el, betartom a szabályokat, tehát most nem azt jelenti, hogy akkor...
1: Tudom, ismerlek.
0: Hanem
1: betartod a szabályokat.
0: Ez milyen érdekes, ez bennem most is szép.
1: Bennem ez teljesen másképp megy végig. Egy újabb pont, amiben nem értünk egyet, hogy én elfogadom és megértem, és próbálom tiszteletben tartani
0: én
1: azt,
0: is.
1: Akit ez zavar, hogy minden második szavam most egy indulatban az lenne, hogy bé meg, vagy a izémet,
0: vagy hogy
1: a jó édesnek a
0: igen.
1: izé.
0: Jó.
1: Csak mondom, mert van olyan, a teljesen felszabadultan egymás között, amikor
0: ez ömlik.
1: Ez kijön, és igen. helye van. Igen. De azt gondolom, hogy például itt nincs helye.
0: Persze, hogy nincs.
1: Ja, jó, akkor ebben végül is egyetértünk.
0: Hú, ebben a részében maximálisan egyetértünk. Na, ez
1: na,
0: volt
1: hát
0: a...
1: akkor ezt jól megbeszéljük.
0: Ez volt a japános téma. Ha már ez
1: a japános, ez jó volt.
0: Nagyon jó.
1: Ez az adrenalin szintünket azért felkorbácsolta, és még most se tudom, hogy oldja meg az a cég, hogy eltünteti. Tehát engem ez érdekel, és nagyon remélem, hogy valaki kommentben
0: De akkor csak ennyit tegyél meg, hogy beleírod a Google keresőbe, kicsikém, hogy japán eltüntetés. Ne valami bűvésztrükköt keres, kérlek szépen. Tehát, hogy ez nagyon érdekel, akkor egy kb. Két kattintás
2: után nekem valami nézni. Origami papírtrükköt.
1: Igen. Na jó, lépjünk.
0: Na, viszont, ami még eszembe jutott, nem eltüntetés, hanem valami nagyon furcsa, nagyon bizarr, sci-fi jellegű sztori, amit hallottam szintén, hogy vannak emberek már nagyjából 500-an a világ különböző országaiban.
1: Én is hallottam, amit mondani fogsz, te mondd, mert
0: akik lefagyasztották már a saját testüket, és abban bíznak, hogy 100 év múlva, 200 év múlva ott fog tartani a tudomány, hogy őket fel fogják tudni éleszteni.
1: Nagyon jó téma.
0: Élik újra az életük.
1: Imádom, hogy ezt behoztad, és nekem élesen kötődik az előzőhöz, abszolút, hogy ez valami tragikus. Mert ott hagyod a családodat, a barátaidat, akik vagy vannak, vagy nincsenek. Engem fagyasszanak le. De mondjuk a legjobb barátnőm az már rég halott lesz, mire engem

0: hogy én fölkelek, most, és nincs ott senki, akit ismerek.
1: Hogy most nagyon sok pénzem van, és van ez a lehetőség. Hát nézzük meg, majd akkor én leszek az, aki, tudod, az, aki ezt kipróbálja, rajtam kísérletezzük ki. Szóval, hogy ez nekem is fura.
0: Ezt tudom, mit érzek, és annyira nem leszek szimpatikus. Ehhez rendkívül önzőnek és egyszerűnek kell lenni, hogy ezt bevállalt. Hogy én éljek! Csak igen, én éljek majd! Igen. Tök mindegy, hogy ki van körülöttem, de én. Tehát ebből én egy ilyen óriási egót látok, mert én most szeretek élni veled, a tesómmal, igen, felhívni minden, igen, nap, és nem, most többet mondok, direkt 150 év múlva, amikor lehet, hogy már nem lesz egyikünk se.
1: Szereted ezt az életedet a nehézségekkel együtt is? Mert azért vannak nehézségek mind a kettő.
0: Persze, de én nagyon szeretem, és nagyon hálás vagyok ezért az életemért. Tényleg? Aha, de jó.
1: Én is ezt érzem.
0: Én tényleg ezt érzem.
1: De nekem mondjuk volt olyan időszak, amikor azt éreztem párszor életem során, és ez a 10 éves koromban is előfordult, amikor mondjuk sokat bántottak, de mindegy, hogy kilépnék. Tehát ha most valaki azt mondaná, hogy meg tudod csinálni, Marianka, hogy szevasz, viszlát.
0: Tehát ez megfordult a fejedben.
1: Persze.
0: Én ezt pontosan tudom rólad, ezt most csak a hallgatók miatt erősítem meg, hogy azért ez nagyon-nagyon gáz, és nagyon szomorú.
1: A gázt hogy érted?
0: Hát, hogy engem sokkal, mint nővért, mert hogy én nélküled nem tudom elképzelni a világomat.
1: Hát én sem tudom elképzelni magam nélkül.
0: Na, hát akkor ez egy nagyon jó hír mindkettőnknek.
1: Vicceltem, én sem tudom nélküled sem elképzelni, erről már beszéltünk. Igen, de nagyon... nem lehet így egymás haláláról normálisan beszélgetni. Pedig én tök szívesen beszélnék
0: én arról. Én meg nem szeretek róla beszélni.
1: De miért, kicsi?
0: Azért, mert annyira félek tőle.
1: Melyik részétől?
0: Attól, hogy elveszítelek téged, vagy bármelyik családtagunkat.
1: Tehát te attól vagy rosszul, hogyha valamelyikünk meghal, nem, hogyha te.
0: Attól elő vagyok rosszul, hogy te meghalsz.
1: Na, oké, de miért? És ha elveszítesz, mit?
0: Mert az ember önző, és szerintem annak a nehezebb, aki itt marad.
1: Ez így van.
0: Hát azt feldolgozni, hogy érted?
1: Hogy nem vagyok többé.
0: Hát most kicsit visszajövünk valami életszerű témába.
1: Mindjárt, mert igen, csak
0: mindjárt összeomlunk.
1: Részleteiben kivesézni, mert nekem ez az 500 évre, vagy bocsánat, 100 évre hibernálom magam, és van már 500 ember, aki ezt ki tudta fizetni befizette magát a fagyasztóba. Ez nagyjából egyelő azzal, hisz a családja elvesztette őket. Azt, aki befizette magát erre a fagyasztásra szintén.
0: Igen, de hogy való, milyen emberek ezek, akik befizetik magukat erre a fagyasztásra?
1: Nagyon gazdag emberek. Nagyon
0: értem,
1: gazdag emberek.
0: Értem, de kicsit sekélyes érzelmi világgal rendelkezhetnek, és most ítélkezem.
1: Megértelek.
0: De te mit gondolsz erről? Most lehetünk őszinték, azt mondták. Azt mondták nekünk itt, hogy lehetünk őszinték. Ez volt az utolsó adásunk, Marianka.
1: Szeretnék beszélgetni, tökre vágynék rá, képzeld el, igazán gazdag emberrel. Olyan valakivel, akinek milliárdjai vannak.
0: Te beszélgettél ilyen emberrel, és nagyon elismerően beszéltél róla.
1: Most nem tudom, kire gondolsz hirtelen.
0: Lehet, hogy nem milliárdjai vannak, de gazdag ember, és azt mondtad, hogy nagyon-nagyon...
1: Ja, te most lehet, hogy a Leventére gondolsz. Gondolok. A Balogh Levente, ő csodálatos, de ugye személyesen így, erre a élethalálra így még...
0: Ja, hogy ezt a kérdést aha, szeretnéd.
1: Igen, érteni. Igen, igen. És a Levente is nagyon izgalmas olyan szempontból az ő karaktere, hogy hozott ugye vállalkozói attitűdöt az édesapjától, és ő volt az, aki berobbantotta, úgy Isten igazából, és ezt a szintet el tudta érni. Tehát
0: fantasztikus, amit érte el. Szerintem.
1: De én egy olyan emberrel szeretnénk beszélni.
0: Aki beleszületett?
1: Aki beleszületett.
0: Igen.
1: Milyen a világnézeted? Milyen az értékrended? Mennyit ér neked?
0: Ez nagyon jó kérdés.
1: Most nemrég sétálgattam, ugye voltam Dél-Franciaországban, és sétálgattam Monte Carlo-ban egy picit, és azokat az autókat nézni, aminek mindegyiknek egy lakás ára van minimum, ha nem több.
0: Persze.
1: Azokat a táskákat nézni, ami hát ugye bár darabja nem tudom hány, több tíz, hanem 100 millió forintnak felelnek.
0: Ezt az a cipő, képzelni,
1: az a
0: papucs,
1: és ott elsétálni ezek mellett az üzletek, Cartier mellett, érted, és nincs kiírva az ár, és akkor van ez a mondás, hogy ha számít neked az ár, akkor nyilván nem tudod megfizetni, tehát ezért felesleges kiírni az árat. Hogy van Úristen, valaki...
0: Ezt a mondást nem hallottam, hogy vannak,
1: de mennyire pontos, hogy vannak emberek, egy réteg...
0: Akinek nem számít, hogy mi mennyibe
1: nem
0: kerül.
1: Nem számít. Minden. Alacsonyabb értékű. Nincs olyan jelentős.
0: Bármit megvehet, bármikor. Megkaphat. Én biztos vagyok benne, hogy ott óriási hiányok dúlhatnak ebben az emberben.
1: Én is azt gondolom.
0: Én nagyon szeretem, hogy amit elértem, azért én kőkeményen megdolgoztam.
1: Ugyanezt
0: olyan érzem. Jó érzés, hogy ezt nem tudom elmondani. Hogy az autó, amiben ülök, azért én étnappal látéve, mint egy gyakorló pszichopata
1: 40
0: dolgoztam.
1: Fokban
0: úgy nem aludtam évekig.
1: Igen.
0: Csak 4 órákat sokszor. Szóval,

0: igen, hogy az az érzés, hogy ez azért van meg nekem ez az autó.
1: Most valami luxus autóról beszélünk, de nem, nem is luxus autó.
2: Nem, de hogy
0: hanem egy kedves kis autómban. Átlagos, de egy nagyon jó érzés. Hogy
2: de újonnan meg tudtad venni,
0: de
2: tudod.
0: Újonnan vásároltam, igen.
2: Ha mondjuk nem az elmúlt 3 évben, hanem egy kicsit előtte.
0: 5 éve vettem, igen.
2: És utána robbantak föl egyébként az autóárak.
0: Akkor még jókor vettem.
2: Még épp időben. De hogy, hogy egyszerűen, képzeld, de Anna, bennem van egy ilyen, személyiség.
0: Kíváncsi lennél, hogy, milyen az az élet?
2: Igen.
0: Arra mindenki kíváncsi szerintem.
2: Mert úgy érzem, hogy én azt ismertem.
0: Hogy jöttél egy olyan életből.
2: Én szerintem volt olyan életem, amikor
0: ezt el tudom rólad képzelni. Ezt el tudom rólad képzelni, ilyen mert luxi, ilyen lenyomatai luxi vannak, hogy, elképesztő izgalomba tudsz jönni egy táskától. Igen. Én azt se tudom, milyen márkák vannak, és ez az én szegénységi bizonyítványom.
2: Nem, ez nem tartom
0: menő.
2: Szegény. Bocs, fogalma
0: nincs,
2: nem
0: hogy
2: tartom szegénységi bizonyítványnak. Én felnézek rád ezért, hogy ez neked nem fontos. Én meg, hullámzó, mert, vannak olyan időszakaim, amikor nem foglalkozom ezzel egyáltalán, de aztán van, hogy azt érzem, hogy ah, úristen, de jól néz ki, ez az összeállítás.
0: Szégyellem magam, Marian, amikor valamit kiraktatok, volt valami tervezői darabod,
2: igen,
0: és nem mondjuk ki az azért, mert szégyellem magam, hogy én azt se tudtam, hogy ő kicsoda.
2: A Varga Viktória?
0: Na most beéget egy ország.
2: Nem, egy tündér, Vikit imádnád.
0: Ne haragudjatok, ha nem követem a márkákat, és ez egy szégyen gyalázat színésznőként. Te kinéztem, és akkor néztem, hogy te jó, tényleg milyen jó kis tud. De én nem tudtam, hogy egyáltalán ez egy, vannak ilyen.
2: Szerintem a színésznők között a nagy rész, főleg a te generációtól fölfelé
0: nem
2: lévő az idősebbek, nem foglalkoztak ezzel soha. Tehát a mai fiatalabb generáció, aki utánad jön, ők már igen.
0: Igen?
2: De szerintem igen. Szerintem a lehet 40 és az alatti biztosan. De, tőled fölfelé, 45-től fölfelé ritkább. Ott is vannak azért grilluszdorka, ne arra,
0: igen,
2: hogy
0: igen,
2: imádom.
0: Igen, képben van, és, imádom
2: Szabó
0: nézni.
2: Szabó Patricia, tehát a, hogy bocsánat, Szabó Patricia.
0: Kovács Patricia. De Szabó Patriciának is van stílusa egyébként, ő nem színész.
2: Igen, igaz.
0: Szóval azt akarom mondani, hogy a dorkának is fantasztikus, hogy mindig olyan. Imádom azt nézni, ki van találva a szer.
2: Persze, persze.
0: Nem tudom, kinek
2: persze
0: a izéje.
2: Na, de hogy alapvetően én is azt tapasztalom, hogy vagy úgy látom, hogy az amúgy a színésznők között, a kicsit idősebb generációnál ez egyáltalán nem fontos. Én meg gyerekkorom óta rá vagyok erre.
0: Igen, igen. Ez lehet, hogy egy hozott dolog.
2: Szóval
0: abszolút,
2: azt gondolom,
0: lehet,
2: hogy ez egy hozott dolog, és hogy volt benne részem, és, nyilvánvalóan azt is gondolom, hogy nem véletlen, hogy ebben az életben ez így nincs körém rendezve, viszont ami nekem tetszik, azért, gyűjtögetek, meg, összeszedem minden onnan, tehát hogy én, ezt, Istenem, én ezt annyira élvezem. Nekem ez egy játék.
0: Én meg imádom nézni. Én mindig várom, hogy na, milyen ruhában jön ma Maria, amikor kijön Vörösvárra, mert ha csak kiugrik is hozzánk, ő össze van rakva, akkor is, ha nincs más dolga. És ezt, én imádom, és Annabella szokta mondani nekem is már, lehet, hogy itt elmondtam, hogy anya, te miért nem?
2: De arra,
0: de Mariankának a jó stílusa.
2: Majd biztos fogok vele vásárolgatni. Én várom
0: biztos,
2: azt az időszakot.
0: Ez meg nagyon érdekli.
2: Tök jó lesz, akkor együtt fogunk vásárolgatni. Na, és ezt akartam mondani, hogy hiányzik az írás. Ez most nagyon hülyén hangzik, hogy, jön ez ide, de úgy jön ez ide, hogy van bennem egy erőteljes kreatív energia.
0: Ez amit, így van, ezt aláírom.
2: Amit nem tudok most olyan könnyen kicsatornázni.
0: Mert?
2: Hisz most éppen nem írok, mert az írás az...
0: Miért nem írsz?
2: Mert majd jövőre akarok, mert most egy csomó más feladatunk van.
0: Lehet, hogy most
2: van.
0: Kell egy kis luft.
2: És kell a luft, és ehhez a, ebben a luftban tudott így beférkőzni az, hogy megszállottan nézegetem az Instán a különböző divat összeállításos részeket. Olyannyira, hogy van egy fickó.
0: Ezt nem is tudtam.
2: Nikónak hívják, ez egy stylist. Ő neki szól arról az oldala, hogy őt felkérik különböző kedves hölgyek, hogy itt a gardrobom, itt van az összes ruhám, táskám, cipőm, mindenem. Segíts nekem, hogy, mit csinál, hogy öltözzek föl a meglévő gardróbomból, mert úgy érzem, hogy olyan összeállításokat csinál
0: és azok
2: a meglévő
0: nem feltétlenül márkás cuccok, hanem
2: a
0: bármi.
2: A legtöbb nem az, a legtöbb aha semmi, csak na egyszerűen ez, szeme van hozzá, és összerakja, hogy akkor itt az
0: szerintem
2: idő,
0: ez sok nőnek segítség
2: hogy shoppingolj a gardrób, így van.
0: És az én szekrényem is tele van mindennel. Tele van. A mégis 4-5 ruhát hordok állnak hatok.
2: Igen.
0: Amiket ugye legjobban szeretek.
2: De egyszer ne jöjjek el, ne csináljunk egy ilyen összeállításot.
0: De ez neked lenne idegrendszeret, tudod,
2: nagyon
0: mennyi
2: ruha van lenne kedve. Tudom, mennyi ruha van ott. Te voltál már az én szekrényeimben?
0: Igen, nagyon igen, szeretek a húgom szekrényében relaxálni,
2: bolyongani,
0: meditálgatni, és néha kajálni.
2: Na, szóval te sem voltál, tehát hogy te se tudod pontosan mennyi ruhám van, szóval hogy ez nem okozna nekem problémát. Egyszer ne csináljunk egy
0: de ilyen. Egyszer csináljunk, csak kérlek szépen, hogy ne fikázz majd le, amiket látsz.
2: Nem fogom lefikázni, hanem megtaláljuk a legjobb összeállításokat. Jó. Ennyit fogunk csinálni, nem fogom fikázni őket. És a 3-4 részét kitopom.
0: Egyébként szóval valószínűleg ki kéne. Valószínűleg ki kéne.
2: Akkor majd csinálunk egy ilyet, amikor igen lesz kedved.
0: Majd odaadni olyan embereknek, akik rászorulnak, de akik, mert szoktam vinni ruhát, ilyen tudod, le lehet adni a Vöröskeresztes
2: csomót. És pár évente szelektálok, nem minden évben, de 2-3 évente
0: csinálok. Az fontos szerintem, hogy tovább vagyok, mert valakinek meg tök jól
2: így
0: jön.
2: Van. Na tudod, mi jön még jó? Mi jön? A búcsúzás.
0: Már megint?
2: Igen.
0: Hát gyerekek, hát nem is tudom, annyi minden belénk szorult még.
2: Nem baj, drágám, jövünk 2 hét múlva legközelebb is.
0: Köszönöm, jó? Maria.
2: Én köszönöm. 2 hét múlva, kedd este 9-kor találkozunk. Sziasztok, puszi.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Kiengedik a börtönből Őrsi Gergelyt. Több mint 11%-kal drágultak a lakóingatlanok az agglomerációban. Szerdán kezdődnek a múzeumok őszi fesztiválja programjai Szolnokon. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Megszüntette a budai parkfenntartási ügy 8 gyanúsítottjának letartóztatását a fővárosi törvényszék. A gyanúsítottakat ingatlanra korlátozott bűnügyi felügyelet alá helyezték, és nyomkövető eszközt kell viselniük. Köztük van Őrsi Gergely, a második kerület polgármestere, Láng Zsolt korábbi kerületi polgármester, és Molnár Zsolt volt országgyűlési képviselő is. A bíróság szerint továbbra is fennáll az elérhetetlenné válás, a bizonyítás befolyásolásának és a bűnismétlésnek a veszélye, de a letartóztatás további meghosszabbítása már nem indokolt. Az ügyészség szerint a korrupciós ügyben a megalapozott gyanú továbbra is fennáll. A gyanú szerint egy parkfenntartási megbízásokat teljesítő vállalkozó 2011 és 2024 között pártállástól függetlenül fizetett kenőpénzt önkormányzati döntéshozóknak, az összeg meghaladta a 2 milliárd forintot. Halálos késelés történt kedden reggel egy szlovákiai általános iskolában, Szaniszlófalván. Egy nyolcadikos diák az iskola több dolgozójára és egy diáktársára támadt rá. Egy 61 éves tanárnő életét vesztette, egy 44 éves pedagógus és egy diák pedig súlyosan megsérült. A gyereket kritikus állapotban légimentővel vitték kórházba, a mellkasi szúrt sérüléseket szenvedett tanárnőt pedig a zsolnai kórházban ápolják. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a hatóságok. Az iskolába több szlovák miniszter is ellátogatott. Az oktatási tárca segítséget és szakmai támogatást ígért az intézménynek. Szlovákiában tavaly januárban is történt hasonló tragédia. Egy késmár kijárásbeli gimnáziumban egy diák két embert ölt meg, egy harmadikat pedig megsebesített. Több mint 11%-kal drágultak a lakóingatlanok a főváros körüli agglomerációban az év első 8 hónapjában. A Dunahouse adatai szerint az ingatlanok négyzetmétere átlagosan 872.000 forintba került, egy évvel korábban még ennél kevesebbe. A déli és délkeleti településeken 18, illetve 20%-os áremelkedést mértek, a nyugati szektorban viszont 3%-kal csökkent az átlagár. Egy agglomerációs házért vagy lakásért idén átlagosan 87,7 millió forintot fizettek a vevők. A házak négyzetméterára 17%-kal 814 ezer forintra nőtt, a lakásoké pedig már meghaladja az 1 millió forintot. Az őszi szünetben filmekkel és különleges programokkal várja a gyerekeket a Cinemira Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági Filmfesztivál Budapesten. A rendezvényt október 24-e és 31-e között tartják a Marcibányi Téri Művelődési Központban, több mint 50 animációs és élőszereplős rövidfilmmel, valamint több premierrel. A gyerekek magyar premier előtt láthatják a Nyár kalandorai című brit filmet, valamint többek között a Mira és a Kámforfa őrzője című alkotást is. Előadásokkal, beszélgetésekkel és workshoppal várják az érdeklődőket szeptember utolsó napján és októberben a Múzeumok őszi fesztiválján Szolnokon, közölte a helyi Damjanich János Múzeum. Szeptember 30-án szerda délután Manzerreiter Gabriella tart előadást arról, hogyan alakítja át a mesterséges intelligencia a művészet világát. Október 1-én pedig Nagyházi Lőrinc, a kincsvadászok műtárgy szakértője érkezik a múzeumba. Október 14-én Szabó Vivien régész workshopot tart a középiskolásoknak. Október 16-án Nagy Banakata, az UNICEF fiatal nagykövete a mentális egészségről, a gyermekjogokról, és arról beszél, milyen szerepet tölthetnek be a múzeumok a társadalmi kérdések feldolgozásában. A részletes program és további információk a múzeum weboldalán érhetők el.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul a Slágerkult.
0: A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger.

0: A csatát így nyertem.
1: Ez a Slágerkult.
2: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával, és lesz is információnk, meg a pezsgő kulturális életből sok-sok új kincs, amivel már az első részben is várjuk Önöket. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, és örülök, hogy itt vannak, annak meg még inkább örülök, hogy Orbán Nelly meglátogatott ismét minket, már jó rég voltál nálunk, hárfa, művész és színész. És milyen jó, hogy ezt a kettőt ötvözöd időnként.
3: Igen, hát szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és téged is, András, nagyon örülök, hogy újra itt lehetek.
2: Mindig jó, amikor jössz, mindig van újdonság, amivel kapcsolatban beszélgethetünk.
3: Igyekszem.
2: Ráadásul ez a mostani, ez mondhatom, hogy édesgyermek is?
3: Igen, abszolút.
2: Valahol, mert ez a tiéd,
3: igen,
2: csak a tiéd.
3: Igen.
2: Meddig készültél rá? Itt lesz nem messze a rádiótól, egyébként a Krisztina körúton, a Márai kultban, nem is akárhol. Egy patinás helyszín.
3: De csodálatos helyszín, és nagyon köszönöm a Márai kultnak, hogy lehetőséget adott arra, hogy ott mutassam be ezt az estet. Nagyon régóta készülök rá, elsősorban azért, mert ennek az estnek az a specialitása, hogy bár csodálatos művek íródtak hárfára, a hárfa irodalomra, és nagyon sok átirat is készült, mégis úgy érzem, hogy még van ebben több. És egy felhívást tettem ki az egyik közösségi média oldalra nagyjából egy évvel ezelőtt azzal kapcsolatban, hogy az én jó ismerőseim, jelenlegi kortárs zeneszerzők, nek nagyon szívesen fogadnám, hogyha írnának hárfára új műveket, mert szeretném, hogyha bővülne a hárfa irodalom.
2: És szerintem én még láttam is ezt a posztot.
3: Elképzelhető. És örültem elég neki. Nagy visszhangja lett, és elég sok zeneszerző keresett meg, és küldött nekem műveket. Volt olyan, aki szándékosan nekem írt, és volt olyan is, aki már írt korábban hárfára, vagy zongorára, és átdolgozta ezt a kedvemért, és emiatt ezen az esten ezeknek az ős bemutatója fog tulajdonképpen elhangozni. Most ezt nem úgy kell elképzelni, hogy kizárólag még soha nem hallott kortárs művek lesznek, mert azért egy-két slágert is el fogunk játszani a közönség kedvéért, meg a koncepció kedvéért, hogy összeérjen a kör, de nagyon boldog voltam, nagyon szeretek új dolgokat bemutatni, és nagyon szeretem az újdonságot ötvözni a régebbi már bevált műsorral.
2: Uh-huh. Hát oké, de ez azért ilyen szempontból meg egyedi, mert ilyen még nem volt korábban.
3: Nyilván a kortárs dolgok beuntatódnak itt ott amott,
2: de
3: ilyen szempontból igen, talán egyedi. Főleg, hogy kortárs költőknek kortárs költők verseivel ötvöztem az estét, mert hogy mindenki, régóta gondolkoztam, hogy hogyan tudnám nem öncélúan ötvözni a színész és a komoly zenei szakmámat, és Závada Péternek az Ahol megszakad kötete volt az, ami nekem segítette összeállítani, összeérni a korábban már növekvő koncepciómat, korábban már fejlődő koncepciómat, ugyanis az összes verse, ilyet szerintem ritkán lehet elmondani, hogy valakinek a kötetében az összes verse megérint, és olyan mértékben volt rám alkotói hatással, pozitív hatással, hogy ez segítette meg azt a folyamatot, hogy létrejön ez a Körforgásban című est, amely egy kicsikét a 4 évszak folyamatos változásairól is szól, mind évszak szempontból, mind az ember lelkében történő 4 évszak folyamatos változásairól. És hogy ne csak én és a hárfa legyen az est alatt, ezért két kamarapartnerrel csinálom meg ezt az estet, Romos Kis Ágota fuvala művésszel és Hári Péter cselló művésszel. Tehát nagyon sok trió és duó fog tulajdonképpen elhangozni, csak egy-egy hárfa szóló hallhat a közönség, és a művek között pedig a kortárs versek segítik a koncepció kiteljesedését, és elindulunk a téllel, és így körbeérünk, míg újra a tél
2: kuriózum,
3: nem
2: kuriózum hátán. Csak így ámulok és bámulok, ahogy hallgatlak, mert ez egy nagyon fontos kultúrmisszió ám, amit te végzel. Pont ezen gondolkodtam, amíg készültem a veled való beszélgetésre, hogy gyakran mondom, de azért most ide pláne illik, hogy a múltat kötöd össze a jelennel, úgyhogy a jövőt is épített közben, kortárs alkotókkal, mert valahogy mégiscsak benne van a múlt tisztelete, szeretete, minden, amit onnan megtanultunk, meghozunk. Ez a hárfára szerintem különösen igaz. Én gyakran mondtam neked, amikor itt beszélgetünk, nekem az egyik kedvenc hangszerem egyébként a hárfa, és valahogy mívesebbé teszi az alkotásokat. Most lehet, hogy csak én átlagos füllel mondom, én nem vagyok zene szakértő, csak egy rajongó, aki tud lelkesedni a muzsikáért, de valahogy úgy tűnik, hogy mívesebbé teszi az irodalmat.
3: Nagyon összepasszol a kettő, tehát nagyon jól kiegészítik egymást, és hogy a kör teljessé váljon, mert azt gondolom, hogy nagyon fantasztikusak a magyar művészek, a magyar irodalom, a magyar zeneművészet, és a magyar színházművészet is, és azt gondoltam, hogy a kör teljes legyen, így a magyar képzőművészetet is igyekeztem belecsempészni ebbe az estébe, úgyhogy hát én sok mindent csináltam már korábban, de még nem éreztem késztet korábban arra, hogy egy egyedi egyedi ruhát készítessek, és erre az estére az is készült. Most fogom elhozni, hogyha innen elmentem a varrónőtől. Ez pedig nem más lett, mint a Csontvári Kocka Tivadarnak a magányos cédrusa, ami szintén nagyon passzol ehhez az évszakos tematikához, és hát nagyon büszke vagyok rá, mert még korábban sosem terveztem ruhát, nagyon szeretem a divatot, de én nagyon bíztam benne, hogy ez is ki fogja egészíteni ezt a koncepciót.
2: De jó. No, hát mondjuk el többször is, hogy megmaradjon az emlékezetekben a pontos időpont október.
3: Október 9-én.
2: Az egy péntek
3: este
2: nap.
3: 7, igen, péntek este 7, és a Márai Kultban Krisztina Körút 1-es szám alatt lesz ez az este.
2: Mennyit kell neked, nektek készülni erre a programra?
3: Hát nagyon professzionális kamarapartnereim vannak, akikkel a Zeneakadémia óta együtt játszom. Hári Péter a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának a szólamvezetője, Romos Kis Ágota pedig szerintem a szakmájában a csúcs, mint fuvola művész. Ők szerintem kétszer-háromszor belenéznek a kottákba, és profin le fogják játszani. Igen, nekem sokkal több munkám van ebben, hiszen az egész koncepciót én találtam ki, rengeteg verset, rengeteg kötetet olvastam el, hogy igazán színvonalas, izgalmas legyen az este, ne az legyen, hogy egy komoly zene és egy felolvasás, hanem úgy egy performance jellege lehessen a dolognak. Ehhez nagyon-nagyon jó versek kellettek, és nagyon éles váltások az évszakok váltakozásához. Emellett azok a zeneszerzők, akik nekem zeneműveket írtak, Balázs Elemér, Derecskei András, Kovács Adrián és Zombola Péter, nekik át kellett egy-egy művét dolgoznom ahhoz, hogy igazán hárfára passzoljon, és volt, amivel nagyon sokat dolgoztam, nem azért, mert a zeneszerző nem jól írta meg, hanem mert szerettem volna, hogyha az utánam következő hárfás generáció is könnyedén le tudja játszani, és repertoárra fogja tudni venni. És igazából ez az este egy kicsikét a kezdeményezése annak, hogy én nekem nagy vágyam az, hogy hárfa versenyművek szülessenek, és újak szülessenek, és nem mindenki a Mozart, a Ginastera vagy a Glir hárfa versenyt játsza, amik szuperek, de szeretném, hogyha új dallamok csendülnének föl, és a hárfa ilyen szempontból egy kicsikét előtérbe kerülhetne.
2: Hát előtérbe is fog, szerintem, mert teszel érte.
3: Igyekszem, és nagyon remélem, hogy a zeneszerzők is elégedettek lesznek, nagyon izgalmas ilyen szempontból az este, mert mindegyikük várható az estére.
2: De jó.
3: Úgyhogy kis aggodalommal is tölt ez el, hiszen így nincs lehetőség hibázni, de hát azt máskor sem cél. Úgyhogy...
2: Egyébként itt te magad vagy a rendező is?
3: Arra sajnos rendező? Nem kaptunk egyelőre az estére támogatást, reméljük, hogy a jövőben ez változni fog, úgyhogy az estének én vagyok a rendezője, de a versekkel kapcsolatban,
2: szerint.
3: Hát többnyire igen, de a versekkel kapcsolatban segítséget kapok Hegedűs D. Géza művész úr, tanár úrtól, úgyhogy és a Kovács Adrián is segít egy kicsikét a koncepcióban, és fogok csinálni egy előestét a lakásunkon, ahol szakembereket hívok el, akik azért külső szemmel meghallgatják és megnézik, hogy mi született, úgyhogy...
2: Tehát gondosan előkészíted, ez a lényeg.
3: Hát próbáljuk, igen.
2: Aha. Izgalom van benned ilyenkor?
3: Bennem nem szokott izgalom lenni fellépés előtt, nagyon magabiztosnak szoktam magamat érezni. Miután nagyon-nagyon merész, nagyon szenzitív műfajnak tartom versek mondását, tehát igen. Amikor nem színészileg alkot az ember, hanem egy kicsikét másféle szellemiséggel áll ki verseket mondani, és azt ráadásul komoly zenei művek után mondja el, ezért nagyon abban van bennem egy kicsi izgalom, hogy ezt nagyon simulékonyan és nagyon finoman tudjam váltogatni.
2: Jó, nyilván a lélek, vagy a lélektani részére vagyok kíváncsi, hogy ez hogy alakul benned. Hát az is ritka, amit mondtál, hogy minden sora verse megérintsen egy könyvnek, ilyen még szerintem azóta ezen gondolkodom, hogy ilyen még velem sem történt meg. De milyen jó, hogy ez a két alkotó így egymásra talál, lapokon keresztül.
3: Nagyon meg tudod szólítani Závoda Péter, és egyébként miután az ő versei többnyire a tél és az ősz tematikához kapcsolódnak, sok benne nagyon a mély érzés, a fájdalom, ezért például a nyári-tavaszi időszakokhoz Szabó T. Anna verseket válogattam, és természetesen Márai Sándor versei is el fognak hangozni, nem csak, azért, nem csak a hely tisztelete miatt, hanem mert az egy nagyon szép keretet ad az egésznek, és ahogy mondtad, hogy a múlt tisztelete meg vissza, hát tulajdonképpen kicsikét a Csontváry ruha is, meg a Márai is.
2: Abszolút. Nekem nagyon tetszik a címe is az előadásnak, mert tulajdonképpen benne van az egész élet lényege. Tehát az egész életünk, nem? Egy körforgásról
3: igen, szól. Igen. És ehhez muszáj alkalmazkodni, ha akar az ember, ha nem.
2: Hát igen, ez a túlélés lényege, hogy tudsz alkalmazkodni hozzá, de a művészet segít egyébként? Tehát tud kapaszkodót adni? Neked is, aki műveled?
3: Természetesen. Hát nekem többnyire az ad kapaszkodót. Tehát mindenhol tulajdonképpen azt keresem, a szépet, a rideget, az ijesztőt, azt, hogy a kizökkentőt, az ad neki szint a mindennapjaimnak, hogy tulajdonképpen folyamatosan mindenben a művészetet keresem, hogyha így nagyon szeretném ezt megfogalmazni, akkor ez így igaz.
2: De nem csak keresed, adod is át. Hát
3: igyekszem.
2: Másoknak azért ez tényleg kapaszkodó, és nem tudhatod, hogy ezt majd életük melyik fontos szakaszához párosítják, amit elvisznek magukkal évtizedekkel később is.
3: Hát remélem, hogy emlékezni fognak rá.
2: Mi a cél ezzel a produkcióval, ha nevezhetem így? Ez vihető bárhova az országban?
3: Természetesen, tehát ebben hárman vagyunk benne, tehát a mi kis triónk a saját hangszerét megfogva, díszlet nélkül tud vele utazni, tulajdonképpen a ruhám lesz a díszlet, meg egy kis világítás.
2: Hát meg a hangszer is.
3: Igen, igen. Ugye? És szeretnénk elvinni, ahova csak lehet. Annyi helyre, ahova csak lehet.
2: Mert, bocsánat a kifejezésért, de ez a fajta árukapcsolás azért ritka, hogy valaki a hárfát használná.
3: Igen, igen, egy ritka hangszer, és meg kell mondjam, hogy szeretik az emberek, tehát, hogy...
2: Mert nyugalmat ad?
3: Érdekes, nem szoktak vele találkozni, nem is nagyon ismerik, az is meglepetés általában a közönségnek, aki nem minden nap jár koncertre, hogy mekkora, milyen formája van, és hogy mennyi pedál található rajta.
2: Van rajta pedál?
3: Igen, van rajta.
2: Na látod, pedál. Most úgy csodálkoztam rá, mint egy gyerek erre az egész.
3: Pedál van rajta, ami a 7 hangot változtatja, különböző
2: tehát,
3: magasságra.
2: Azért ültök, hogy azt lehessen...
3: Azok a fekete billentyűk, a pedálok, tehát azzal emeljük a hangokat féllel, és eresztjük le fél hanggal őket.
2: Látod, valahol félelmetes is, hogy az ember mit vesz le. Hát évtizedek óta nézem a hárfásokat, de hogy nekem ez eszembe nem jutott volna, hogy azért ülnek, mert ott az is van.
3: Hát ráadásul nagyon nehéz a hárfázni való, tehát úgy kell elképzelni egy hárfást közelről, mint egy organistát, hogy folyamatosan jár a lába, és emiatt nehéz a zeneszerzők dolga, hogy hárfára írjanak, ezért szeretném ezt kezdeményezni, hogy még többen írjanak, mert speciálisan tudni kell, hogy mi az, amit lehet ráírni, és mi az, amit nem. És én erre speciál önként vállalkoztam, hogyha zeneszerző ír hárfa művet nekem, azt én szeretném bemutatni, és nagyon szívesen dolgozom rajta több hónapot is, hogy az olyan legyen, hogy utána más is el tudja játszani. Ezt nem úgy értem, hogy csak én tudom eljátszani, hanem úgy, hogy ne az legyen, hogy vért izzadva megcsinálom a koncertet, és utána soha többet senki nem veszi elő, mert hallották, hogy mit kell hozzá küzdeni, hanem hogy fel tudják venni a későbbi generációk is a repertoárjukra ezeket a műveket.
2: Hú, most bocs, hogy ilyeneket kérdezek, de hát nem vagyok szakember, vagy szakértője ennek, hogy nehéz az a hangszer?
3: Minden szempontból nehéz, tehát technikailag is nehéz, és fizikailag is nehéz, a szállítása sem könnyű, úgyhogy...
2: Azt többen kell, hogy vigyék?
3: Hát ketten könnyedén meg lehet emelni, hogyha lépcsőztetni kell, de van súlya, tehát én nem szeretem megemelni komolyabb játszás előtt közvetlenül az egyik oldalát sem. Egy férfi embernek meg se kottyan, tehát nem... De kellemetlen a fogása, meg tud benne húzódni az ember keze háta, szóval minden szempontból egy körülményes és egy ilyen kuriózum. Hát az még nehezebb, de azt nem szokták annyit szállítani, mint a hárfát. Az általában szokott lenni a koncerttermekben.
2: Ez el is hangolódhat egyébként?
3: Persze, ezt mindig hangolni kell minden nap, minden szállítás után, de az nagyjából egy perc.
2: Na jó, látod, nem tudtok ezeket, úgyhogy jó, jó, hogy elmondod. No, de visszatérve az esthez, mennyire kell értőnek lenni?
3: Semennyire.
2: Inkább csak befogadónak?
3: Még annak sem. Tehát én elhiszem, hogy a zenés irodalmi est, mint műfaj, vagy irodalmi koncert, ez nagyon komolyan hangzik. Ahogy az is, hogy kortárs zene. Ez egyáltalán nem komoly, egyáltalán nem nehezen befogadható. Pont azért, mert ezek rövid művek, és mindegyikhez társul egy vers, ezért nagyon könnyen elképzelhető az a kép és az az érzelem, amit én éppen szeretnék közvetíteni. Továbbá minden ember átéli ezeket a változásokat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy sokkal könnyebben befogadható dolog a címe és a műfaja ellenére, mint mondjuk végigülni egy barokk koncertet.
2: De most, hogy látod, beszélgetünk erről, és elkezdett járni az agyam, miért ne lehetne ezt trendivé meg szexivé tenni?
3: Hát ezekben a
2: alkotásokban gondolom van szerelem, meg minden.
3: Tulajdonképpen csak szerelem van, bánat, kínlódás és az élet szépségei. Tehát azért, amikor tavaszodik és nyár van, azért ott vannak olyan érzelmek, amik télen nem jönnek elő annak sem, aki szereti a telet.
2: Na de mennyivel másabb egy ilyen vallomást elküldeni valakinek hárfával együtt? Tehát tessenek oda menni és felvenni.
3: Igen.
2: Akár. Nem? Hát lehet ez trendivé. És akkor legyen ez a trend a TikTokon, ne az őrület.
3: Hát én örülnék neki, hogyha ilyesmi felé menne a világ.
2: Na de ezért meg sokat tudsz tenni, mert magával az estel is egyébként, meg ezzel az egész irodalmi misszióval. Te az alkotással hogy állsz? Zeneszerzéssel?
3: Én mindig azt mondom, hogy én előadó vagyok, és nem alkotó. Uh-huh. Ebben az esetben kellett azért alkotnom, és kellett nagyon sok mindent egyedül kitalálnom, de én előadni szeretek. Tehát nekem az a misszióm, és az a küldetésem, amit én érzek magaménak, az, hogy játszak. Uh-huh. Most ez lehet könnyű zene, komoly zene, és elsősorban színészet, mert az az, ami viszont tényleg olyan zsigerileg jön, hogy mert a komoly zenében azért nagyon sokat kell ott ülni, gyakorolni, és nagyon, tehát kevésbé szabad.
2: Egyébként ebből a kombóból sincs sok a magyar piacon. Ugye? Egy hárfa művész, aki színész is.
3: Hát abból speciál úgy tudom, hogy egy sincs.
2: Erről beszélek, hát így tök különleges.
3: Igen, de majd. Egyébként azt nem gondolom, hogy nem dolga mondjuk egy színésznek tudni megszólaltatni egy-két hangszert, és ez szerencsére kezd elterjedni, hogy ez egy jó dolog, és ez nem egy ilyen föltől elrugaszkodott dolog. Hát Amerikában is, hogyha Broadway színésznőit megnézzük, hát hihetetlenül táncolnak, hihetetlenül tudnak mondjuk énekelni, és akkor amellett még jó színészek is, tehát én azt gondolom, hogy Magyarországon így kicsit úgy vettem észre, hogy szétválasztanak engem is, tehát most valaki vagy komoly zenészként kezel, vagy színészként, pedig semmi szétválasztandó nincs ebben a kettőben, akkor sem, hogyha ez a két műfaj picit távolabb áll egymástól.
2: Hát egy biztos, komoly zenészeket nem nagyon látunk darabokban szerepelni.
3: Igen,
2: színészként.
3: Igen, ebben talán kevesen vagy.
2: Úttörő vagy ebben is. No, tehát akkor még egyszer, október 9-e.
3: Igen.
2: Ez a pénteki nap, Márai Kultban lesz a körforgás. Hol találjuk meg a ősbemutatón? Hol találjuk meg a pontos információkat? A te weboldalon, vagy a Facebook oldalon, vagy a Márai Kultnál?
3: A Facebook oldalamon is meghirdetem, de a Márai Kult is kitette eseményként is. Fönt van, szóval aki a körforgásban Orbán Neli szavakra rákeres, vagy Márai Kult,
2: az
3: október
2: megtalálja.
3: 9, az biztos, hogy megtalálja.
2: Oké. Szerinted műfajilag, vagy nem is, hogy műfajilag, mert ez valahol egy ősi műfaj, de mégiscsak új köntösben, főleg így 2026 októberében, amikor lelki szemeid előtt a közönséget gondolod, hölgyek vagy férfiak ülnek ott többen, vagy vegyesen?
3: Abból kiindulva, hogy Závada Péternek milyen lelke van, bízom benne, hogy sok férfi is ott fog ülni, de nyilvánvalóan elsősorban a hölgyek az érzékenyebbek az ilyen műfajra.
2: Hát vigyék a jó hírt akkor.
3: De nagyon sok olyan férfi hallgatóm van, aki színházban látott, és azóta is jön, és tökéletesen értékeli a dolgot, és érzékeli a finomságokat, úgyhogy szerintem kimondottan mindkét nemnek való a dolog.
2: Oké, na legyen ez a végszó. Jó, ott találkozunk akkor a Márai Kultban október 9-én. Kedves hallgatóink, Orbán Nelit szeressék, kövessék, azt a sok energiát, amit imádott különleges hivatásába beletesz, azt a figyelmükkel viszonozzák, úgyhogy ahol csak lehet, tiszteljék meg őt. Nagyon szépen október köszönöm. 9-én. Köszönöm, hogy itt voltál. És Nellytől most elköszönök önöktől, még nem kedves hallgatóink, mert jön a műsor második része. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
1: Ez a Slágerkult.
2: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Kedves hallgatóink, talán nem sértődik meg, ha azt mondom, hogy régi kedves barátunkat köszöntöm. Nagy szeretettel Somosi Ritát, művészettörténész, aki mindig igazi kuriózumokkal érkezik hozzánk, olyan ajánlatokkal jössz mindig, meg kiállításokkal.
4: Igen, jó estét, remélem most is így lesz.
2: Hát örülök neked, már csak azért is, mert két kiállítást is hoztál.
4: Bizony, egyszerre indult, ez pontosabban egyszerre nyitottuk ezt a két kiállítást.
2: És majd egyszerre is zárjátok.
4: Egyszerre is zárjuk, de igazából ezzel a két kiállítással egy egész évadot nyitottunk, ugyanis most ünnepeljük a fotográfia bicentenáriumát, és a mai Manóházba gyakorlatilag ennek a 200 év előtt akarunk egy kicsit tisztelegni, úgyhogy egy egész évet szentelünk a francia fotográfiának.
2: Hú, ahogy próbáltam készülni a veled való beszélgetésre, gondolkodtam ezen, hogy ugye vannak ezek a legendás francia, mit tudom én, vígjátékok, sanzonok akár, de mi van a fotográfiával? Az is, annak is van jellegzetes francia íze?
4: Jellege? Azt gondolom, hogy igen, tehát az a fajta líraiság, humor, egyszerre társadalomkritikus, egyszerre van benne egyfajta játékosság, tehát hogy azt gondolom, hogy igen, van egy olyan, amire azt mondjuk, hogy franciás, de azt hiszem, hogy például ez a francia évad is remekül alkalmas lesz arra, hogy valaki ezt tesztelje, hogy valóban így van-e.
2: Ne, tényleg kíváncsi vagyok rá, hogy van-e olyan, amit csak ők tudnak, és amire rá lehet mondani, hogy na ez olyan franciás. De most ezt mindenféle tényleg hátsó szándék nélkül. Jó, de ezt kérdeztem.
4: Igen.
2: Na várj, ki volt a kurátor?
4: Egy francia kurátor volt, Mathieu Rivalen, és az egyik kiállításnak, a másiknak Németh György, de akkor beszéljünk egy kicsit a kiállításokról, és akkor hát a választ is találunk a kérdésedre. Az egyik kiállítás az Zola ról szól, vagy az ő fotográfiáját mutatja be, Zola a fényíró a kiállításnak a címe, és nem véletlenül akarjuk ennek az évadnak is az ívét gyakorlatilag a 19. századtól indítani, ha nem is a kezdetektől, mert olyan életműveket, fotográfusokat akarunk egy kicsit bemutatni, akiknek talán kevésbé ismert itthon a munkássága. És Zolát mindannyian ismerjük, olvastuk, szeretjük, de az alapján, amit Zoláról gondolunk, hogy íróként milyen, fényíróként, azaz fotográfusként egy teljesen más kép rajzolódik ki róla.
2: De ez ördögtől való?
4: Nem.
2: Hogy más az, ahogy él, vagy ahogy ír, meg más az, ahogy fényképez?
4: Nem, de az, hogy íróként egy teljesen más terület érdekelte, és fotográfusként szerintem azért az érdekes, mert mind a kettő valahol egy kicsit a megfigyelésről szól, az embereknek, a reakcióknak, a társadalomnak a megfigyeléséről, és annak a feltérképezéséről, és fotográfusként őt a saját környezete foglalkoztatta. A képek, amik itt a mai Manóházban is ki vannak állítva, a családjáról, barátairól, a környezetéről, az otthonára, a dolgozó szobája és a gyerekei. Tehát, hogy abszolút ez a privát szféra. Tehát, hogy nem csak, hogy úgy ismerjük meg Zolát egy másik oldalról, hogy nem íróként, hanem fotográfusként, hanem a közismert ember helyett, itt most egy magánembernek a világa lesz az, ami láthatóvá
2: válik. Hát annál intimebb is, meg izgalmasabb az egész, szerintem.
4: Abszolút, és ami majd a kiállításon szintén kirajzolódik, az a kettős élet, amit Zola azért a 19. század végén elég nyíltan vezetett.
2: Hát ezen is gondolkodtam egyébként, amíg vártalak, hogy ez a nyíltság meg a szabadság az mennyire volt hatással a ugye körülötte levőkre, a pályatársakra, meg úgy általában a szakmára.
4: Szerintem elfogadták ezt Zolától, ugyanis ugye neki volt egy felesége, az Alexandrine, és emellett egy az élettársától született két gyereke. Uh-huh. És gyakorlatilag két háztartásban élt Zola, és ugye, ahogy a fotográfia is egyre fontosabb lett, ugye 1888-ban kezdett el aktívabban a fotografálással foglalkozni, de csak a regényciklusa befejezése után 1895-96 volt az, amikor napi szinten elkezdett fotózással foglalkozni, és ugye 1902-ben halt meg, tehát ez egy nagyon intenzív, de viszonylag rövid szakasz uh-huh. volt az életének igen. az utolsó éveiből. És gyakorlatilag ugye az összes fotográfia is, ami ki van állítva, erre a pár évre datálható. És nagyon érdekes, hogy nem csak maga a komponálás foglalkoztatta, tehát a képeknek a kitalálása, a képkivágások, amire azért nagyon rányomták a bélyegét azok a művészek, az a művészeti közeg, amiben mozgott, ugye például Cézanne gyerekkori barátja volt, együtt jártak uh-huh. iskolába, és az impressionista művészekkel is nagyon jó kapcsolatban volt. Nadár, aki a kornak az egyik legismertebb fotósa volt, szintén közeli barátja volt, több fotót is készített róla. Tehát, hogy benne volt abszolút ebbe a művészi közegbe, de nem csak maga a képalkotás foglalkoztatta, hanem minden, ami mögötte van. Az összes otthonába berendezett magának egy laboratóriumot, ő hívta elő a képeket, volt körülbelül 10 fényképezőgépe, különböző formátumok, tehát hogy maga a technológia, tehát nagyon erősen volt benne egy ilyen tudományos érdeklődés, és valahogy pont a fotográfia területe volt az, ahol a művészi meg a tudományos terület így gyakorlatilag nagyon jó szimbiózisba került.
2: Igen, nem csak keveredett, hanem még ki is egyenlítette egymást. Ez most hány helyszín, vagy hány térben van kiállítva?
4: Ez az első emeleten van.
2: Oké, de az megvan, hogy hány fotó?
4: Körülbelül olyan 120 fotó van, uh-huh. egy részük, nagy részük múzeumi nagyítás, és vannak vintage képek is.
2: Na várj, ezt magyarázd el a hallgatóknak, ez mit jelent, hogy múzeumi?
4: Hogy az eredeti negatívokról készült, ugye nem maradtak meg vintage kópiák, a negatívok maradtak meg, amiket uh-huh. ő készített, és azokról most készítettek, nevezik. Igen, nagyítást. Igen.
2: No, látod, már 5 éve ülök itt is. Jön mindenféle kurátor, de még ezt soha nem hallottam. Na, ezt ma is tanultam valamit. A másik kiállítás?
4: A másik kiállítás a második emeleten, az Nora Dumas, szintén egy nagyon izgalmas életmű, egy olyan magyar származású fotográfusról van szó, ugye franciás a neve is, francia, illetve pontosabban svájci férje volt, az Adrien Dumas, de ő Telkes Nóraként született, aztán amikor a család nemesi rangot kapott, akkor kelemföldi Telkes Nóra lett, Párizsba ment tanulni, de aztán az egész családnak egy ilyen nagyon kalandos története van, több kontinensen átívelő Nicaraguától kezdve Amerikáig 11-en voltak testvérek, szóval eléggé szét is volt szórodva a család, ő is több helyen élt, de aztán Párizs volt az, ami leginkább művészetileg is beszippantotta, és 1925-től kezdett el Nora Dumas aktívan fotózni, akkor kezdett el asszisztensként dolgozni egy fotostúdióba, és aztán a 30-as években gyakorlatilag szinte ő volt a fő kenyérkereső a családban. Ugye az a kiállításnak az alcíme, hogy ez a humanista szó benne van, a humanista tekintet, és ez egy nagyon jó cím, és nem véletlen, mert bár nagyon eklektikus érdeklődése volt Nora Dumasnak, aktól kezdve a hétköznapi életképeket készített, gyerekfotókat készített, vidéki élet érdekelt, ez szóval, hogy minden területről maradtak fönt fotográfiák, de mégis azért mindenhol gyakorlatilag az ember van középpontban. Uh-huh. És a 30-as években vidékre is költöztek a férjével, Moasszamba, és ott nagyon megfogta gyakorlatilag a mezőgazdaság élet, az uh-huh. a paraszt kultúra, aminek egy kicsit így az utolsó napjai voltak, olyan szempontból ennek a tradicionális vidéki paraszti kultúrának, és nagyon azonosult vele, nem külső szemmel nézett rá, hanem nagyon tudott az emberekkel, a munkával, teljesen beszippantotta így a figyelmét. És akkor is, vagy amikor a tájban az embereket fotózta, volt egy ilyen nagyon erős természet iránti romantikus vágy.
2: Hol van ez ahol laktak?
4: Párizstól nem messze.
2: Párizs környéke, oké, azt akartam most az előbb nézni, hogy hol inspirálódott, meg hogy egyáltalán a magyar vidék után mi az, ami őt igazán inspirálta. De hogy keveredik a kettő?
4: Egyfajta szemléletet biztos, hogy vitt magával, azon kívül azért a magyar emigráció akkoriban Párizsban azért elég meghatározó volt, tehát egy olyan közegbe került, ahol azért
2: hatottak rá,
4: igen, a

0: És pont egy leszármazottól egy mappa után érdeklődött 2015 körül, amit aztán nem találtak meg, viszont 9 évvel később egy bolhapiacon viszont megtalálta.
1: Őrült.
0: És ezt sikerült megszereznie, és nagyjából a kiállítás is ebből az anyagból jött létre.
1: Aha. De ez mit jelent egyébként? Hány képet?
0: Hát az egész mappa nem tudom pontosan hány fotót tartalmazott, itt a kiállításon körülbelül 60 kép van, levelek, képeslapok,
1: azért ez
0: magazinok.
1: Ilyen mesebeli sztori, nem? Hogy
0: ez egy abszolút.
1: Elmegy a bolhapiacra, ott van a, tehát vajon aki eladta, az tisztában volt vele, hogy mi van nála?
0: Igen, tehát hogy már megkeresték így, mert tudták, hogy keresi, meg érdeklődik utána, tehát hogy kapott azért egy füles, de abszolút azt gondolom, hogy egy ilyen kalandos történet, és nem ez az egyetlen kalandos, bár erre kutatóként nem talált semmilyen alátámasztó dokumentumot, de a családi legenda szerint a Nora Dumas édesanyjának viszonya volt Ferenc Józseffel, és hogy állítólag még a nagyobb testvérekhez is köze van ennek a románcnak, de erre semmilyen
1: bizonyíték
0: nincsen, viszont a családi legendában ez fennmaradt azóta is.
1: Hát most így hallgatva azt gondolom, hogy ennél csábítóbb információkat nem is mondhattál volna, mert ezt meg kell nézni, ezt a kiállítást, de amit mondtál, hogy nagyon sokrétű volt az ő, az aktól kezdve minden volt, ebben is van?
0: Ebben is van akt, és nagyon érdekes szerintem az is, hogy a kiállításon látszanak magazinok, ahol megjelentek aktfotói, beállított, szépen fényelt aktfotók, illetve van egy, amit saját magáról készített, egy ilyen hegyoldalba gyakorlatilag ül, tehát egy önaktkép, ami egyszerre egy ilyen nagyon kendőzetlen őszinteséggel tárja föl saját magát, lehet látni, ahogy a ruháját le van tolva így a lábán, tehát hogy volt egy annyira közvetlen kapcsolata a saját testével, meg a természettel is, nagyon izgalmas ez a kettősség, ami például az aktműfaján belül is megjelenik a kiállításon.
1: Hát látod, ha már az előbb a szabadságról beszéltünk, a másik művész esetében az itt is megvan.
0: Abszolút.
1: Az nem akármilyen szabadság, hogyha valaki ilyet mert meg tud.
0: A 30-as években.
1: Igen, a 30-as években. Aztán az is nagy kérdés, hogy akkor milyen magazinok voltak a 30-as években? Hát már megjelentek fotói.
0: A kiállításon lehet látni többet is, úgyhogy
1: de jó.
0: Ezt majd a látogatók.
1: Meddig vannak, azt elmondtuk?
0: Október 25-ig van ez a két kiállítás nyitva, és aztán november elejétől pedig lesz újabb kiállítás, René Mátet, aztán Jean-Luc Psieff, aki...
1: Hogy ezeket is lehet spoilerezni már.
0: Igen, abszolút. A honlapunkon is fönt van az összes francia évados kiállítás, sőt, egy ilyen nagyon vastag, gyönyörű album is megjelent, amiben a kiállítások, azokhoz kapcsolódó kurátori szövegek, illetve egy nagyon jelentős képválogatás is látható, úgyhogy ezt mindenkinek ajánlom a figyelmébe.
1: Ez hogy szokott lenni, hogy mindig adtok ki kiállításokhoz, vagy ez is ritka?
0: Nem, de most első alkalommal készültünk egy egész évaddal, ami korábban soha nem volt a programunkban, úgyhogy azt gondoltuk, hogy ehhez azért egy ilyen katalógus is dukál.
1: Na, hogy megy ez ilyenkor, amikor van két kurátor, ők egyeztetnek veletek közben, munka közben, hogy hol tartanak? Vagy nem feltétlenül, hanem a vég eredményt veszitek meg?
0: Természetesen folyamatosan kapcsolatban voltunk mind a két kurátorral. Ugye ez nagyon összetett munka. Egyrészt ugye ki kell találni a tereket, nekik is van kérdésünk, nekünk is van kérdésünk, javaslatunk is. Nyilván a teret mi ismerjük jobban, tehát mi tudunk javaslatot adni, hogy mi hogyan tudna jobban működni, megbeszéljük mondjuk a kiállításnak a címeit, az egész arculatát, tehát azért ez egy közös munka, bár a képeknek a válogatás azért, meg a koncepció kialakítás azért a kurátorokat illeti.
1: De ők jelzik egy ponton, hogy készen vagyunk?
0: Általában igen, tehát van egy elsődleges válogatás, lehet, hogy az mondjuk túl sok, ami nem férne el, ezt mi is tudjuk jelezni, vagy pont, hogy

0: mondjuk kérünk még képet, hogyha úgy érezzük, hogy ez esetleg kevés
1: lenne. Mind a kettőre van példa.
0: Igen, mind a kettőre. Tehát, hogy utána a végleges forma az abszolút egy közös történet.
1: De azért nehéz ez, nem? Tehát így úgy most, én nem tudom hány képből válogathatják ezt ki. Most nem feltétlenül csak a megtalált mappára gondolok, ahol ugye megvan, hogy mennyi van benne, hanem ha tényleg így készül egy kurátor akár egy évig erre, hogy, vagy több évig is, hogy kiválogassa, és ez kevesebb a hely, hogy melyik ujját halapja le, ez az a szituáció?
0: Ez gyakran így van, ilyenkor segít, hogyha mondjuk van egy koncepció, és akkor az életműnek egy szegmensére próbál akkor mondjuk a kurátor fókuszálni, vagy azt mondja, hogy most ez egy tól-ig, vagy mondjuk csak az életképek, vagy mondjuk csak az aktok, egy-egy kiállítás esetében. A Zolánál, a Zola kiállítás esetében minden, ugye ez egy viszonylag rövid időszak volt, ugye nagyjából egy bő 7 év, amikor fotózással foglalkozott. Ennek ellenére nagyon-nagyon sok képet készített, tehát abból mondjuk sokkal nehezebb volt szerintem kiválasztani ezt a nagyjából 120 képet, hiszen most akkor mit akar az ember inkább bemutatni, azt a privát életet, vagy inkább a mondjuk a párizsi világkiállításon rengeteg képet készített, tehát arról önmagában lehetne egy külön kiállítást szentelni. Aha. Vagy a londoni száműzetése idején szintén a londoni utcákat, a lóversenyt fotózta, tehát hogy az is egy nagyon érdekes, hogy Zola hogyan látta mondjuk Londont. De nyilván az is, hogy mondjuk a feleségével való élete és a nyilvános baráti kör és a közös megjelenésük, illetve kvázi a félig ilyen titkolt család, az apa szerep a két gyerekével, tehát hogy az is lehetne, ez mondjuk ez a családi szegmens. Egy
1: a mozaik külön család.
0: Igen, mozaik sajátos család. Szóval, hogy nagyon sok mindenre lehet fókuszálni, az Zola kiállítás esetében minden korszakból igazából talán egy szűkebb válogatás van. A Nora Dumánál nyilván ez a mappa és ez a kalandos háttérsztori adott egy keretet annak, hogy miből lehet válogatni, meg hogyan, de nála is egy sokkal nagyobb életmű van. Például a Szent Pompidúba, hogyha az ember fölmegy akár a honlapra, 66 kép van Nora Dumától, ami ezért egy jelentős válogatásnak tűnik.
1: Na, hát izgalmas, úgyhogy kedves hallgatóink, a mai Manóba mindenki. Október 25-ig, de mindig elmondom, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra. maimanó.hu, ott megtalálnak minden.
0: Pontosan a tálatvezetések és az egyéb kapcsolódó programok.
1: Na, még egyet árulja az utolsó percben, hogy neked, nektek, akik ott dolgoztok, meg döntötök dolgokról, nektek kell külföldre járni, kiállításokat nézni?
0: Nem kell, de hát mindenkinek ez a szenvedélye szerintem, aha, aki ott dolgozik, tehát örülünk, örülünk, hogyha mehetünk, és aha, hát örömmel mindig.
1: De nagyon mások a külföldi kiállítások?
0: Nem mondanám, hogy mások, tehát azért ez egyrészt egy egyetemes vizuális nyelv, ahol azért a magyar fotográfusok is nagyon letették a népjegyüket.
1: Igen.
0: Úgyhogy nem
1: nincs okunk panaszra, meg szégyenkezni.
0: Nincs, abszolút.
1: Na, oké, akkor mai Manó. Ott találkozom. Körültem neked, mint mindig. De hát gondolom, annyi program lesz, hogy fogunk találkozni gyakran.
0: Remélem.
1: Oké. Somosi Ritával beszélgettem, kedves hallgatóink, és Ritától most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Orbán Nellinek és Somosi Ritának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Kisvárdán folytatja országjárását Magyar Péter miniszterelnök pénteken. Feljelentést tett a vidék- és településfejlesztési miniszter egy Veszprém-balatoni támogatási szerződés miatt. Új metrós funkcióval bővült a Budapest Go alkalmazás. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Kisvárdán folytatja országjárását Magyar Péter pénteken, közölte a miniszterelnök, aki Facebook posztjában azt írta, pénteken 16 órakor tart majd fórumot a városban. A bejegyzésben azt ígérte, az ottaniak választ kaphatnak arra, hogy ki is az a Sesták Miklós, akit 12 milliárd forintos vesztegetési ügyben őrizetbe vettek. Mit tett Kisvárdán és környékén, milyen volt az élet Szabolcs-Szatmár-Berek megyében a Fidesz alatt? Magyar Péter szeptember 12-én Veszprémben kezdte meg újabb országjárását, majd egy héttel később Pécsre látogatott, legutóbb múlt szombaton pedig Szolnokon tartott beszédet. Feljelentést tett a vidék- és településfejlesztési miniszter egy 1,8 milliárd forintos támogatási szerződés miatt, amelyet januárban kötött a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium a Veszprém-Balaton 2023 ZRT-vel. Lőrinc Viktória videójában azt mondta, az érintett cég vezető tisztségviselője korábban a minisztérium egyik felső vezetője volt. A miniszter szerint az ügyben felmerülhet a hűtlen kezelés, a költségvetési csalás és a hivatali visszaélés gyanúja. Lőrinc Viktória közölte, hogy folytatják az átvilágítást, és minden olyan esetben feljelentést tesznek, amikor szerintük alapos gyanú merül fel közpénzek jogtalan felhasználására. Újabb 100 millió forintos bírsággal sújtják az SK-on Hungary iváncsai akugyárát, mert annak engedélyétől eltérő működése talajvízszennyezést okozott, jelentette be Iváncsa országgyűlési képviselője a Fejér megyei kormányhivataltól kapott tájékoztatás alapján. Nagy Ervin közölte, hogy a hatóság elrendelte a szennyezést okozó csővezetékek és aknák működésének azonnali felfüggesztését. A képviselő emlékeztetett arra, hogy ez már a második 100 millió forintos bírság, amelyet rövid időn belül kiszabtak az iváncsai akugyárra. Augusztusban a munkavédelmi hatóság szabott ki ugyanekkor a bírságot a munkavállalók egészségét és testi épségét veszélyeztető súlyos szabálytalanságok miatt. Együttműködési megállapodást kötött 8 országos önkormányzati érdekszövetség Gödöllőn a Magyar Önkormányzatok Napja alkalmából rendezett konferencián. A szervezetek a jövőben közösen alakítják ki álláspontjukat az önkormányzatokat érintő kérdésekben. A megállapodást a Magyar Önkormányzatok Szövetsége mellett a megyei jogú városok, a megyei önkormányzatok, Budapest, a települések, a kisvárosok, valamint a községek és kistelepülések érdekszövetségei és a Magyar Falu Szövetség is aláírta. Karácsony Gergely, a MÖSZ társelnöke arról beszélt, hogy a 8 szervezet társadalmi párbeszédben venne részt az önkormányzatiság helyreállítása érdekében. Október 16-án rendezik meg a 3. Női Egészségnapot Újpesten, amely a női egészség megőrzésére hívja fel a figyelmet. A program délután 2 és este 7 óra között lesz a Görgei Artúr utca 30-as szám alatt. A résztvevők ingyenes mammográfiás vizsgálaton vehetnek részt, emellett szakemberek az emlő önvizsgálatát is bemutatják, és tanácsadással segítik a résztvevőket. Új funkcióval bővült a Budapest Go alkalmazás. Metrós útvonal tervezésekor már azt is jelzi, melyik kocsiba érdemes felszállni ahhoz, hogy az utas a célállomáson gyorsabban elérje a kijáratot, vagy egyszerűbben szálljon át egy másik metróvonalra, írta a HVG. Az újítás automatikusan működik, külön beállításra nincs szükség. Az alkalmazás az akadálymentes útvonalaknál azt is figyelembe veszi, melyik kocsi esik a legközelebb a liftes kijárathoz. A BKK már megkezdte a funkció bevezetését. Akinek még nem jelent meg, annak érdemes frissítenie az alkalmazást.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is

0: Szent a moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A téli szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Slágere.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Nem adja vissza a mandátumát Hankó Balázs. Az őszi fesztiválokat ellenőrzi a NAV több vármegyében. Védelmi gyakorlatot tartottak a Magyar Nemzeti Múzeumban. Jó napot kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Nem adja vissza a mandátumát Hankó Balázs, akit tegnap letartóztatott az ügyészség hűtlen kezelés gyanújával. A Fidesz kommunikációs igazgatója Havasi Bertalan szerint Hankó politikai fogoly, semmilyen bűncselekményt nem követett el, és szerinte mandátumának visszaadása meghátrálás lenne. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke is arról írt, hogy a Tiszás önkényurak áldozatául esett a volt miniszter, aki ma este 8-kor interjút ad majd. Mentesítették a munkavégzés alól Kisbé Attilát, a Budapesti Operett Színház főigazgatóját. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közölte, számos panasz érkezett az intézmény munkavállalóitól, ezért szakmai és etikai belső vizsgálatot rendelt el. A miniszter szerint a cél az intézmény átlátható és korrekt működésének biztosítása, valamint a dolgozók biztonsága. A vizsgálat idejére ezért döntött úgy, hogy a főigazgatót felmenti a munkavégzés alól. A héten hat vármegyében is célzott NAV ellenőrzésekre számíthatnak a vállalkozások és kereskedők. A revizorok kiemelten vizsgálják az őszi fesztiválokat, vásárokat, szabadtéri rendezvényeket, valamint egyes üzleteket és vendéglátóhelyeket. Pest vármegyében Vácon elsősorban a számla és nyugtaadást, az alkalmazottak bejelentését és az online pénztárgépek szabályos használatát ellenőrzik. Baranyában papírírószer és háztartási vegyi áru üzletekre koncentrálnak. Hajdúbiharban a vendéglátóhelyeken és építkezéseken keresik a szabálytalan foglalkoztatást. Komárom-Esztergomban a hentes üzleteket, Nógrád vármegyében pedig a kifőzdéket és falatozókat ellenőrzik. Somogyban főként építkezéseken vizsgálják a foglalkoztatást. Szőlőtigeten fogtak el egy 3 éve bujkáló férfit, aki szeptemberben felkerült a legkeresettebb körözöttek 50-es listájára. A 32 éves férfival szemben a fővárosi és a kecskeméti törvényszék is elfogató parancsot adott ki. Korábban garázdaság, testi sértés, hamis vád, ittas járművezetés és közokirat hamisítás miatt is elítélték. Végül 4 év 5 hónap szabadságvesztést szabtak ki rá. A férfi 2023 óta bujkált, hogy elkerülje a börtönbevonulást. A Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai információgyűjtéssel behatárolták a tartózkodási helyét, majd szeptember 17-én egy szőlőtigeti családi házban elfogták. A férfit előállították a Váci rendőrkapitányságra, azóta pedig megkezdte szabadságvesztése letöltését. Nemzetközi állatjóléti minősítést kapott a fővárosi állat- és növénykert. A Global Human Certified tanúsítványt szigorú független vizsgálat után ítélték oda az intézménynek. Az ellenőrzés során többek között az állatok elhelyezését, takarmányozását, vízellátását, a kifutók kialakítását, a fény- és hangviszonyokat, valamint a gondozó képzettségét vizsgálták. A minősítésre jelenleg 20 ország több mint 80 állatkertje rendelkezik. Magyarországon és Közép-Európában, azonban Budapest az első ilyen intézmény. Védelmi gyakorlatot tartottak a Magyar Nemzeti Múzeumban és a Múzeumkertben. A szimulációban egy földrengés miatt megrongálódott épület és a veszélybe került műtárgyak mentése szerepelt. A résztvevők gyakorolták a sérült és az épületben rekedt emberek felkutatását, kimentését és elsősegélyben részesítését, valamint a műkincsek biztonságos elszállítását is. A komplex gyakorlaton a Magyar Honvédség, a rendőrség, a katasztrófavédelem, a Magyar Vöröskereszt, a múzeum és több más civil, illetve katonai szervezet vett részt. A gyakorlat sikeresen és balesetmentesen lezajlott. A Sláger FM híreit Szendőfi Boritól hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: legnagyobb slágerek változatosan. Itt a Sláger FM-en.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi,

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, már is repülünk, vagy ugrunk, kinek hogy tetszik, a Magyar Zeneházába, oda a Városliget szívébe, méghozzá október 6-ára szól az invitálás, ez egy keddi nap, este 7:30-tól a koncertteremben egy nagyon-nagyon különleges koncert, Karafiát 50 címmel, dalok és sztorik még az A oldalról. Hát Karafiát orsolya sok minden, de alapvetően költő és író. Versekkel indult, még kicsi dívaként, aztán jöttek a regények, dalok és a színdarabok, és a szereplések és egy punkzenekar és moderálások meg újságírás, hát még hosszan-hosszan sorolhatnánk. 30 éve sosem kellett hátrébb lépnie, amit most alkotótársaival egy nagy születésnapi stand-up elemekkel és versekkel teleszült műsorral is megünnepel majd. Lesz vetítés és nosztalgia és mini színdarab, meglepetés vendége, de nem lesznek beszédek, bár egyébként ő fog beszélni. Olyan történeteket is elmesél, amit eddig nyilvánosan még nem osztott meg. Ebben művészbarátai segítenek, ennek az egyszeri alkalomnak lesz egy zenei kerete, a fő sztori, amért György Andrea hegedűs énekes improvizatív zenész a zenei felelős. Andrea a klasszikus zenei tanulmánya után először az underground, a világzene, majd a jazz és az improvizáció felé fordult. Volt kisképzős, diákként az összművészeti felfogás inspirálja, így lett gyakori fellépője kortárs táncelőadásoknak, mozgásszínházaknak, performanszoknak, kísérője irodalmi esteknek, kiállítás megnyitóknak. Sok hazai és külföldi formációban vesz részt hegedűsként, énekesként vagy vokalistaként, akár zeneszerzőként is. Session munkái mellett az improvizáció szabadsága kiemelten fontos számára. Sajátos motivumait a világzene, a jazz és a modern hangzás világ inspirálja. Hihetetlen alkotókkal dolgozott már eddig is. Ereményi Gézától Grecsó Zoltánon át a Malackő és a Tao zenekarig sok hangszer és ének jelen lesz ezen az estén. Az este időzítve jelenik meg egyébként orsolya új kötete is, a Sehogy se. Érdemes lesz vele tartani.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Nem adja vissza a mandátumát Hankó Balázs. Az őszi fesztiválokat ellenőrzi a NAV több vármegyében. Védelmi gyakorlatot tartottak a Magyar Nemzeti Múzeumban. Jó napot kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Nem adja vissza a mandátumát Hankó Balázs, aki tegnap letartóztatott az ügyészség hűtlen kezelés gyanújával. A Fidesz kommunikációs igazgatója Havasi Bertalan szerint Hankó politikai fogoly, semmilyen bűncselekményt nem követett el, és szerinte mandátumának visszaadása meghátrálás lenne. Mentesítették a munkavégzés alól Kis B. Attillát, a Budapesti Operettszínház főigazgatóját. Tarz Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közölte, számos panasz érkezett az intézmény munkavállalóitól, ezért szakmai és etikai belső vizsgálatot rendelt el. A miniszter szerint a cél az intézmény átlátható és korrekt működésének biztosítása, valamint a dolgozók biztonsága. A vizsgálat idejére ezért döntött úgy, hogy a főigazgatót felmenti a munkavégzés alól. A héten 6 vármegyében is célzott NAV ellenőrzésekre számíthatnak a vállalkozások és kereskedők. A revizorok kiemelten vizsgálják az őszi fesztiválokat, vásárokat, szabadtéri rendezvényeket, valamint egyes üzleteket és vendéglátóhelyeket. Pest vármegyében Vácon elsősorban a számla és nyugtaadást, az alkalmazottak bejelentését és az online pénztárgépek szabályos használatát ellenőrzik. Baranyában papírírószer és háztartási vegyiáru üzletekre koncentrálnak. Hajdúbiharban a vendéglátóhelyeken és építkezések keresik a szabálytalan foglalkoztatást. Komárom-Esztergomban a hentes üzleteket, Nógrád vármegyében pedig a kifőzdéket és falatozókat ellenőrzik. Somogyban főként építkezéseken vizsgálják a foglalkoztatást. Szőrligeten fogtak el egy 3 éve bujkáló férfit, aki szeptemberben felkerült a legkeresettebb körözöttek 50-es listájára. A 32 éves férfival szemben a fővárosi és a kecskeméti törvényszék is elfogató parancsot adott ki. Korábban garázdaság, testi sértés, hamis vád, ittas járművezetés és közokirat hamisítás miatt is elítélték. Végül 4 év 5 hónap szabadságvesztést szabtak ki rá. A férfi 2023 óta bujkált, hogy elkerülje a börtönbevonulást. A Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársa információgyűjtéssel behatárolták a tartózkodási helyét, majd szeptember 17-én egy szűdligeti családi házban elfogták. Nemzetközi állatjóléti minősítést kapott a fővárosi állat- és növénykert. A Global Human Certified tanúsítványt szigorú független vizsgálat után ítélték oda az intézménynek. Az ellenőrzés során többek között az állatok elhelyezését, takarmányozását, vízellátását, a kifutó kialakítását, a fény- és hangviszonyokat, valamint a gondozó képzettségét vizsgálták. A minősítésre jelenleg 20 ország több mint 80 állatkertje rendelkezik. Magyarországon és Közép-Európában azonban Budapest az első ilyen intézmény. Védelmi gyakorlatot tartottak a Magyar Nemzeti Múzeumban és a Múzeumkertben. A szimulációban egy földrengés miatt megrongálódott épület és a veszélybe került műtárgyak mentése szerepelt. A résztvevők gyakorolták a sérült és az épületben rekedt emberek felkutatását, kimentését és elsősegélyben részesítését, valamint a műkincsek biztonságos elszállítását is. A komplex gyakorlaton a Magyar Honvédség, a rendőrség, a katasztrófavédelem, a Magyar Vöröskereszt, a múzeum és több más civil, illetve katonai szervezet vett részt. Nem változik az időjárás, folytatódik a szinte nyáriasan meleg napos idő. Amíg hűvös reggel után gyorsan melegszik majd a levegő, és ismét elérjük a 25-26 fokos csúcsot. A szél keletiről délire vált, de enyhe marad. A hét második fele is kellemes lesz. Igyekezzenek több időt tölteni a szabadban, a napos felhős, mérsékelten meleg időben.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos.

FM. Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres itt minden.

szerelem, szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok, palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, szeptember 30-án szerda este 18:30-tól a Magyar Zeneháza előadó termében, igen, ott a Városliget szívében egy rendkívül izgalmas program veszi kezdetét. Körkép a flamenkóról. Beyer Balázssal is élő zenével, ez a Világfalu Zenei Szabad Egyetem következő epizódja. A flamenco az úgynevezett andalúz háromszög, Sevilla, Cádiz, és tudják, hogy mi a harmadik nagyon fontos része, annak a szegény negyedeiben született, ahol a cigányság énekelte ki a fájdalmát ezen a mór zsidó spanyol szálakból szőtt zenén keresztül. Veszteség, méltóság, büszkeség egyszerre, egy hangban. Az erre használt szó a duende a belülről feltörő szinte transzcendens erő, amit nem lehet mímelni, csak átélni. Sok félreértés övezi a flamenkót, ezeket a félreértéseket pedig próbáljuk értéssé változtatni. Ennek az estének a végére, szeptember 30-án. Miről énekelnek? Mit kiabál közben a közönség? Miért tapsolják végig? Mi a szerepe a táncnak? Hogyan vált gitáros virtuózitás terepévé? Mi volt a frankó diktatúra szerepe a műfaj nemzetközi diatalútjában? Nos, az mostani vendég és az aktuális vendég Alex Torres, perui gitáros, flamenco zenész lesz, aki persze már Budapesten él, perui születésű, mint mondtam. A szenvedély a flamenco latin-amerikai és kortárs zenei hatásokkal ötvözi méghozzá ezt a műfajt. A legendás perui zenész Pepe Torres fia jazz tanulmányait a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen végezte, flamencót pedig a spanyolországi Sevillában tanult. A magyar zenei élet aktív szereplőjeként fellépett többek között már a MÜPA-ban, az Erkel Színházban és a Sziget Fesztivál színpadain is. Éppen ezért itt az ideje, hogy szeptember 30-án bevegye a Magyar Zeneházát is.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Kiengedik a börtönből Őrsi Gergelyt. Több mint 11%-kal drágultak a lakóingatlanok az agglomerációban. Szerdán kezdődnek a múzeumok őszi fesztiválja programjai Szolnokon. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Megszüntette a budai park fenntartási ügy 8 gyanúsítottjának letartóztatását a fővárosi törvényszék. A gyanúsítottakat ingatlanra korlátozott bűnügyi felügyelet alá helyezték, és nyomkövető eszközt kell viselniük. Köztük van Őrsi Gergely, a második kerület polgármestere, Láng Zsolt korábbi kerületi polgármester, és Molnár Zsolt volt országgyűlési képviselő is. A bíróság szerint továbbra is fenntartható.